0: nehézik így a mieinket is, és ezen látogatás alkalmával lehetőségünk nyílik egy alapos beszélgetése is a folyamatban lévő ügyekről, vagy a digasztérium vezetőjénkor el szokták mondani az általános ismérveket, amiket tudnunk kell ahhoz, hogy ha ügyekkel fordulunk hozzájuk, akkor milyen legyen az eljárási mód, meg egyáltalán a világegyház helyzetéről, meg a magyar egyház helyzetéről ilyenkor nagyon érdekes beszélgetések szoktak történni.
1: Wolmut Ferencre Ausztriában is időről időre megemlékeznek.
0: Igen, hiszen ott van eltemetve a szülőfalujában. Ő ugye még a monarchia idején született, és az a rész az ma Ausztriához tartozik, ezért az ő sírja körül is kialakult egyfajta tisztelet, illetve az ottani neki márki hívek rendszeresen átjönnek császárba is megemlékezni. Hát szeretnénk így mondani a vértanúság eseményéről, de most még csak annyit mondhatunk, hogy a mennyei születésének alkalmával.
1: Adásunk napján este püspökatya egy zarándokúton vesz részt.
0: Igazából én már csak csatlakozom a végső ponton. A magyarországi horvátok rendszeresen évről évre a Mária Celi Szűzanya kegyszobrának egy másolatát viszik végig a településeiken, és minden településen egy-egy évig őrzik, és akkor oda zarándokolnak a többi falvakból is. Erre kerül most sor szombaton este, és egy ünnepi szentmisével, találkozóval fejezzük be ott az ünnepséget, ezt a zarándoklatot.
1: Milyennek a zarándoklatnak az érdekessége?
0: Hát egyrészt, hogy ők így is kifejezik az egymáshoz tartozás, az egymás segítésének a szépségét, hiszen ilyenkor vendégül látják egymást. Azt gondolom, hogy minden közösségi összefogás az dicséretes dolog. Ők ezt nemzetiségi és hitalapon teszik. Nagyon tiszteletre méltó dolog, ezért is fogadtam el nagy örömmel a meghívást. Ilyenkor az az igazság, hogy még Ausztriából is át szoktak jönni olyanok, akik szorosabb kapcsolatot ápolnak a magyarországi horvátokkal. A gradissei horvátokról van szó. Bízunk benne, hogy most is szép számban vannak összejönni.
1: Veres András, győri megyés püspökkel beszélgettünk.

0: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter az új miniszterelnök. Hubert Sebastian politikai elemző véleményét hallják.
1: Teljesen újszerű a mostani kormány és a parlament megalakulása. Ugye Magyar Péter a külsőségekkel is azt próbálja sugallni, hogy rendszerváltás történik. Ezt is úgy lehet fogadni, mint 2010-ben az úgymond a fülkeforradalmat, hogy aki politikai elemző, vagy ismeri a választási rendszert, vagy akár a politikai rendszereket, ezt tudja, hogy abban az értelemben nincsen rendszerváltás, hogy ugyanúgy egy polgári demokrácia marad az ország. Viszont egy 16 éves kormányzás vége, az biztos, hogy egyfajta korszak határ, és ezt próbálták azzal nyomatékosítani, hogy egyfajta bulit szerveztek a parlament előtt. Szükséges az, hogy ilyen szimbolikus pontokat találjon Magyar Péter, ugyanis a választó közönség az rendkívül heterogén. A liberálisoktól, baloldaltól, tehát a régi ellenzék szavazói adják a választók többségét, akik rászavaztak, de ott vannak a fiatalok, akik ideológiamentesek talán.
2: Akár jobboldaliak is lehetnek.
1: És akár jobboldali értékeket is vannak, és vannak a csalódott jobboldaliak, tehát akik vállalta jobboldaliak, ugye a kormány nagy része ilyenekből áll, tehát alig van olyan kormánytag, aki valamilyen szinten nem lehet kötni a Fideszhez, és hát a szavazóbázisban is van egy jelentős réteg, aki a jobb oldaltól, vagy akár a Jobbiktól, vagy a Mi Hazánktól pártolt. Tehát ugye ilyen jellegű mozgás is látunk, és hát ilyen jellegű személyek is vannak a kormányban. Elég, hogyha Hegedűs Lóránd fiára gondolunk, aki ugye egészségügyi miniszter lesz, ugye az édesapja az ugye meghatározó figurája volt a Miépnek, vagy magára Radnai Márkra, aki korábban a Jobbik körül tűnt fel, az édesapja neki is kifejezetten aktív szereplője volt a Jobbiknak.
2: A leköszönő kormány tagjai és a miniszterelnök nem vett részt az ülésen. Ez is egy újfajta megoldás volt.
1: Mivel várható volt, hogy ha ott van, vagy beszédet mond, akkor határozottan mondjuk szembe mennek vele, esetleg olyan performance történik, ami méltatlan helyzetbe hozza, ezért döntött valószínű úgy Orbán Viktor. Ráadásul ugye az is egy új helyzet, hogy ugye ez volt az első, hogy a volt miniszterelnök az ugye nem képviselő, tehát Orbán Viktor ugye nem vette fel a mandátumát, innentől kezdve erre is hivatkozhatott, miért nem jelenik meg a parlament falai között, tehát korábban mindig a volt miniszterelnökök, képviselők voltak, ugye egyedül, tehát Bajnai Gordonnál volt ez máshogy, tehát nyilván ilyen szempontból is lehetett ezt értelmezni.
2: Magyar Péter eskütétele után beszédet mondott, amelyben a Fidesz kormányzásáról, a Tisza párt terveiről és a korábbi ellenzékről beszélt. Ugyanakkor elszámoltatást és megbékélést ígért.
1: És ezt Orbán Viktorra kapcsán is többször kiemeltük, hogy teljesen más, hogy politizál a baloldali pártokkal, mint a baloldali szavazókkal. És Magyar Péter is a Fideszt le akarja győzni, meg akarja semmisíteni, ugye ezt többször lehetett érzékelni a beszédeiben, de a Fidesz szavazókat megpróbálja megnyerni. Hiszen azt azért ő is sejti, hogy hosszú távon nem fog ez a helyzet fennmaradni, hogy tehát egy 70%-os, vagy most nem tudjuk pontosan mennyi népszerűséget élvez, és hát nyilván neki szüksége van, mivel alapesetben ő, ugye és az egész pártja az egy jobb-közép pártnak definiálja magát, szüksége van arra a szavazóbázisra, aki még akár a mostani választáson is a Fidesz támogatta. Hivatalosan öndefinícióban 4 jobboldali párt van most a parlamentben. Nagyon könnyen előállt az a helyzet, hogy egy baloldali mozgalom indul el, vagy egy liberálisabb irány, egy párt, vagy tényleg egy ilyen hasonló szerveződés, mint a Tisza, amelyik azért alapvetően baloldali szavazókat, vagy legalábbis egy részét elviheti a Tisza mögül.
2: Hubert Sebastian politikai elemző nyilatkozott.

0: Milyen fegyvernemmé vált az energia az utóbbi években? Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője ad választ.
1: Minden stratégiai nyersanyagforrásunk valójában fegyverré tehető, mert gondoljunk arra, hogy a energiahordozók mellett, ugye, ami ma szinte egy fegyverneme a háborúknak, előtte már a ritka földfémek is szóba kerültek, mint zsarolási potenciál, de vannak olyan országok, amelyek szűkében vannak a iható, jó minőségű édesvíznek. Egymást zsarolják azok az országok, amelyek a másik országra hatással vannak, mert onnan folyik be a folyó a vízmegosztással, sok helyen ugye a víz már tőzsdei termék, tehát, és még a humán erőforrással is lehet zsarolni. Lehet, hogy nem gondolunk arra, hogy például a agyelszívás, tehát az értelmiségiek, az orvosok ugye jobb munkával kecsegtetése is bizony egyfajta, hát fegyverként használt eszközök. Tehát sajnos úgy tűnik, hogy ma már a győzelem elérésében nincsenek morális korlátok, tehát a lakosságot is, a polgári lakosságot, ugye ártatlanul szemléli az eseményeket, és a rávaló hatással próbálják ugye az országok befolyásolni a politikai közhangulatot, a politika elfogadottságát, tehát millió mód van arra, sajnos, hogy az akaratukat egy háborúban érvényesítsék a felek, és ugye sajnos a helyzet az, hogy a katonai objektumok, a katonák, a harcjárművek még viszonylag védettek is ahhoz képest, hogy mennyire kitett ennek a polgári lakosság, és ezt próbálják a háborúzók felek úgy tűnik minden gátlás nélkül kihasználni. Ugye arról ma sem szólnak a hírek, nem akarok semmifajta állást foglalni ezzel, csupán csak a humanitárius oldalát emelném ki, hogy amellett, hogy folyik már sok-sok évtizede tulajdonképpen létezik ez a közel-keleti konfliktus, hogy ebben hány tízezer ártatlan iráni kisgyerek halt meg például amiatt, mert nem tudták megkapni a nyugati szankciók miatt az oltásokat, a megfelelő gyógyszereket, vagy éppen éhínségben hányan haltak meg, vagy pedig olyan fegyveres csapásokban, ahol ugye nem ők voltak a célpontok, hanem a célt élvezte. Tehát sajnos ma már nincsenek különösebb morális gátok, a háborúzó felek mindent kihasználnak, és ugye így az energia is, mint elsődleges forrás, ugye stratégiai források közé tartozó dolog, és ami nincs a világon egyenlően elosztva, tehát van, ahol vannak, van bőséggel, van, ahol pedig egyáltalán nincs, ugye van, aki exportál, van, aki importál, és bizony a kereskedelmi útvonalaknak a sakban tartásával, vagy lezárásával, vagy szankciókkal, vagy büntetővámokkal bizony bőven az energiahordozók is forrásává, vagy lehetőséget adtak a háborúzó feleknek, hogy kiterjesszék a fegyveres lehetőségeiket.
2: Az energiahelyzet egyre inkább válsághelyzetben van, hiszen napokban jelezte például Kuba is, hogy elfogyott az üzemanyaga, nincs tüzelőolaj. Milyen válaszokat tudnak adni a világ gazdasági régiói, akár az Európai Unió, USA, Kína vagy Oroszország?
1: Ugye elsősorban, ugye, ha már Kubával kezdtük, Kuba azért ugye nincs jóformán saját energiahordozó készlete, és egy sziget. Tehát ott még azt sem lehetne mondani, hogyha blokád alá veszik, mint ahogy ez gyakorlatilag kimondatlanul történik Kubával, nyilván ott megvalósul egy amerikai tengeri blokád, vagy a tengeri közlekedés egy jelentős korlátozása. Kuba nagyon kiszolgáltatott helyzetben van. Egyébként a kommunista világrendszernek a létezéséig, illetve azután is azért Kuba elég nagy bevételre tett szert azzal, hogy az odaszállított orosz tengeri szállítású kölölt, illetve LNG-t továbbadta, de így is volt a gazdasága felépítve, hogy ebből a haszonból próbálta finanszírozni saját magát és az egyéb szükségleteit. Ugye ez most ezzel a blokkáddal megszűnt, néha nagykegyesen, hogy az amerikaiak átengednek egy-egy orosz tankert, de hát ez nyilvánvaló azt fogja eredményezni, hogy az egyébként is olyan szinten élő ország, hogy képzeljük el mondjuk Magyarországot 1960-ban, az még tovább lemarad mindenről, és hát megint a polgári lakosság. Ugye a fűtőolaj, a Kubában ma is fűtőolaj tüzelésű erőművek adták az áram nagy részét, és ugye Európában, fejlett világban ez már kivezetésre került, mert a szén után a legszennyezőbb energiahordozó. Ugye a fűtőolaj hiánya az ugye áramhiány fog okozni, szó szerint valószínűleg, bár Kubában sokat nem kell fűteni, de ha mégis szükség van valamire, akkor elektromos fűtés van, ez is meg fogja sínyleni, és az ország még szerencsétlenebb helyzetbe kerül. A kérdés, hogy mi ezzel a politikai cél, mert úgy tűnik, hogy a kubaiak már szinte nem is ismernek más geopolitikai helyzetet maguk számára, mint a nélkülözés meg a szankciók, hogy eddig sem törte meg őket. A kérdés, hogy mit remélünk ettől, hogy megint millió számra szenvednek az emberek, és még rosszabb lesz a sorsuk. Tehát ugye Kuba ez egy speciális helyzet.
2: Napról napra jelentést kapunk a hírekből a Hormuzi szorossal kapcsolatosan. Mi várható?
1: Megdöbbentő az, hogy 2,5 hónapja tart a háború. Irán még mindig képes katonai csapásokra, még mindig képes arra, hogy leblokkolja a Hormuzi szoros forgalmát, ugye amit tudjuk, hogy a nemzetközi kőolaj és LNG kereskedelemnek egy nagyon fontos útvonala. Az ázsiai országok 60-70-80%-ban függnek a Hormuzi szorosan átjutó kőolajtól és LNG-től. És ugye most azt látjuk, hogy tényleg úgy össze vannak kuszálva a politikai szálak, hogy már tényleg senki nem tudja, hogy most mi a helyzet. De az most biztos, hogy a legrosszabb szenárió folyik. Teljesen leálltak a tárgyalások, teljesen megmerevettek egy nagyon rossz helyzetben. Maga az USA is blokkolja a Szorost, hiszen a Szoroson való forgalom az nagyon fontos Iránnak, hiszen semmiből nem önállátó, gyógyszert, élelmiszert, rengeteg dolgot importálnak, és gyakorlatilag Irán abból a pénzből, olajbevételből szerzi bevételének egy nagyon jelentős részét, legalább az éves GDP-je felét, hogy Kínának eladja az olaját, és ugye ez is a Szoroson megy kifelé. Tehát ez Iránnak is nagyon rossz, az egész világnak nagyon rossz, de ezen a szinten van most befagyva a történet. Mind a dupla kordon van gyakorlatilag, Irán nem engedi ki a nyugati hajókat, vagy nagyon sok ilyen nyugati országok által bérbe vett hajó, tehát a hajók nagyon nagy részét. Az USA meg nem engedi ki az iráni, meg a kínai, vagy a kínai érdekeltségű hajókat, vagy az Ázsiába tartó hajókat, hogy ne jusson pénzhez Irán. Most itt tartunk. Ugye a feltételeket ismerjük, ugye Iránnak teljesen le kell mondani az atomprogramjáról, a Hormuzi szorosnak a blokkádját teljesen fel kell oldani, és irániak által támogatott ilyen függetlenségi vagy terrorszervezetek, ugye a megítélés attól függ, hogy hol állunk, ezeknek a támogatását be kell fejeznie. És hát a helyzet az, hogy én megnéztem, hogy jogos-e ez, hogy megint valami áll cél ez az iráni atomprogram dolog, de el kell mondani, hogy Irán azért nem tisztán játszik ebbe a helyzetbe, mert nem igaz az, hogy csak békés célra, atomerőművek létesítésére akarja ezt a tudást fordítani, mert ahhoz nem kell 60%-ra dúsítani az uránt. Sok 10 kilónyi 60%-ra dúsított uránnal rendelkezik Irán, ami fegyvernek már alkalmas. Ez nem bombákat vagy ballisztikus rakétákat jelent, hanem ilyen piszkos, sugárzó lövedékeknek az előállítására ez már elég, sőt ilyen piszkos bombák előállítására is, aminek a pusztítóra nem egyezik meg az atomfegyverekével, de már veszélyes lehet. És ugye arra nincs magyarázat Irán részéről, hogyha nem akarja a katonai programot folytatni, miért nem adja át, vagy miért nem adja el ezt a 60%-ra dúsított uránt, ami egyébként nem kell a polgári békés célú atomenergia hasznosításhoz. Tehát itt valóban van egy nagyon fontos pont, amiben Iránnak mindenképpen engednie kell, hiszen valóban láthatjuk azt, hogy nem lenne jó, hogyha egy ilyen politikájában, hogy mondjam, végletesen gondolkodó ország rendelkezne atomfegyverrel. Persze meg lehetne vitatni, hogy még jó lenne, ha még kevesebb ország és mások sem rendelkeznének, de a lényeg az, hogy tényleg ez egy neuralgikus pont. És hogy ez mikor lesz feloldva, úgy, hogy valójában Irán nincs legyőzve katonailag, mert nem mondja senki azt, hogy oké, a csúcsfegyverzetét már nem tudja használni Irán, tehát nincs gyakorlatilag légiereje, az megsemmisült, a nagyobb kaliberű, komolyabb rakétaütegeik is megsemmisültek, de még ennek ellenére az ő speciális harcmodorukkal, tehát rendkívül gyors kis motoros hajókkal képesek utolérni, megállítani, esetleg korlátozottan támadást intézni, felgyújtani tankereket, képesek drónokkal támadást végrehajtani, máig 2,5 hónappal a háború kitörése után, erre senki nem gondolt, úgyhogy ebből így, és láthatólag az USA sem tudja teljesen kontroll alatt tartani a helyzetet, sem Izrael, ez a lehető legrosszabb forgatókönyv. Ugyanakkor én sokáig optimista voltam, mert mindenkinek, minden félnek az lenne az érdeke, hogy szűnjön meg a Hormuz szorosnak a blokkolása, és induljon újra teljes egészében a kereskedelem. Minden játékosnak ez lenne az asztalnál az érdeke, de mégis elmennek a falig, és ugye most megint ott tartunk, hogy 105 dollár per hordó a nyugat-európai Brent volt, lement már 90-ig is az utóbbi időben, amikor úgy nézett ki, hogy mégis béke lesz, de most ismét 105 környékén van, ugyanígy az észak-amerikai VT, és megdöbbenésemre az orosz urasz, az 112, tehát ő vált a legdrágábbá, mindig fordítva volt. Ez egyébként önmagában egy üzenet, mert ezek szerint a világ olyan szinten keresi a orosz kőolajat, legalábbis Ázsia, hogy megfizeti ezt a felárat azért, mert az orosz kőolaj biztos, hogy eljut időre a rendeltetési helyre. Tehát a biztonság megéri a világnak, a biztonságos eljutás, a biztonságos kereskedelem megéri. És ez igazán az, ami mutatja, hogy lázas állapot van, hogy ezt meg kellene oldani.
2: Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk.

0: A következő percekben Türk Attila régésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetőjével beszélgetünk.
1: Pénteken, május 8-án egész pontosan a Magyar Nemzeti Múzeumban volt egy kiállítással, mini kiállítással, kamarakiállítással egybekötött konferencia, ugyanis az elmúlt évben Akasztó település határában előkerült három honfogláskori sír, temetkezés meglehetősen gazdag régészeti leletanyaggal, és hát ezt ott a kecskeméti kollégák annyira kézbe vették, mondjuk így, ennek a leletanyagnak a feldolgozását, összefogva különböző magyar intézményekkel, köztük elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeummal, ahol a Nemzeti Régészeti Intézetnek zseniális restaurátorai vannak. Tulajdonképpen egy ilyen interdisziplináris feldolgozása született meg ennek a sírnak, hát egyelőre csak előzetes, de így is már zseniális eredmények voltak, nagyon izgalmasak voltak, egyrészt ugye egy új tarsolylemez lett került elő, az mindig ugye meg

0: legizgalmasabb benne, hogy ugye voltak lovas temetkezések a sírokban, tehát volt archeozológiai dolgozat vagy előadás, volt antropológiai előadás, archeogenetikai előadás, aztán a vándorlással, migrációval kapcsolatos izotópvizsgálatoknak az eredményeit is meghallgathattuk, illetve átadtunk egy nagyon komoly numizmatika volt, mert nagyon sok pénz került elő a sírokba, a végén pedig volt egy régészeti értékelés. Ja, tehát az újdonságok között szemezgetésként emelném ki azt, hogy nagyon-nagyon jó minőségben maradt meg DNS ezekben a csontvázakban, hála a jó Istennek, és a genetikus kollégák ráadásul most már a halócsontokból még magasabb, amik itt megmaradtak szerencsés esetben, még magasabb szintben, mennyiségben tudtak DNS-t kivonni, ami ugye annak ott van jelentősége, hogy sokat több információ kinyerhető belőle. Tehát most történt meg a kutatásban először, ugye 1834 óta kutatjuk ezt a témát, a honfogáskör régészetet, de hogy nagy bizonyossággal tippeket adtak arra vonatkozóan, hogy rekonstrukciót, hogy milyen volt a hajszínük, a szemszínük, a bőrárnyalatuk, hogy jobban bírta a napot, vagy leégősebb típus volt. Tehát egy igazi korszakhatár volt, azt hiszem, mert hogy a kinyert DNS anyag mindezt lehetővé tette, és erre például korábban még nem volt igazán lehetőség. Állatcsontok a lovakkal kapcsolatban megállapításra került, ugye, hogy nem abrakoltatták őket külön. Az egyik valószínűleg egy ménesben volt, tehát lehet, hogy volt tenyésztés, a többiek külön, tehát nem egy ilyen összefüggő ménesből származtak. Szóval ilyen sok-sok-sok-sok ilyen apróság jött elő. Az aranylemezeknél, amiket ugye a szemfedőre tettek többnyire, kiderült, hogy elkalapált bizánci pénzek, aranypénzek, egy-két jelet sikerült azonosítani, tehát be is tudtuk, meg is mondták, sikerült bebizonyítani, hogy milyen típusú aranypénzt kalapáltak el eredetileg. Több mint 80 kalandozáskori pénz került elő a három sírból, ami szinte a, hát nem tudom, negyede talán, amit eddig ismertünk összesen. 1834-ig tehát jelentős mennyiségben gyarapodott, és ott talán a legizgalmasabb pedig az volt, hogy kiderült, hogy nagyon sok hamisítvány, hamisított pénzt adtak ugye a északi terén kalandozás során a magyaroknak.
1: Tehát különleges honfoglaláskori sírokat tártak fel. A sírok előkelő harcosok számára készültek, és a sírban talált leletek azok a harcosok életkörülményeire is rámutattak?
0: Igen, nyilván a eltemetett mellett van azért az alapvetően a közösségnek az elképzelése, illetve hát ugye az, hogy ugye senki nem magát temeti el, hanem a közösség temeti el, hogy ők mit gondoltak róla, de az igazság, hogy hát például a ruhamaradványok, szerves anyagmaradványok, vagy például a ló, amit ugye betettek mellé, ez ugye azért mégiscsak a közvetlen kapcsolatban volt az egykori mindennapi életével. Így van, tehát nagyon komoly, igen, plusz információkat sikerült megnyerni arról, hogy nem csak a temetkezési szokásoknak a szűrőit látjuk itt a sírmellékletekben, hanem valószínűleg az egykori mindennapi élet elemeiről is pontosabb információnk lehet, mint korábban.
1: Múzeumban járva a laikus számára a régészeti tárgyak esztétikai megjelenésük miatt is érdekesek.
0: Így van. Most egyébként azt hiszem egy hónapig a tarsolylemezt és a tarsolylemezhez tartozó elemeket, tehát például nagyon izgalmas volt, hogy itt a lemez alatt a teljes bőrtáska, tarsolybőrtáska sikerült a restaurátor kolléganőnek megmenteni, tehát például azt is bemutatás kell, és azt hiszem 30 napig itt még most a Magyar Nemzeti Múzeumban, aki szeretné, el tud menni, és ezt a tarsolylemezt, illetve a többi elemét hozzá meg tudja nézni. Azt mondom, hónapmű tárgyaként van kiállítva. Hát a tarsolylem az igazából nem volt díszítve, ugye az önmagában így is természetesen csak ugye a peremen végigfutó szegecsekkel, ettől függetlenül is komoly ugye, értéket, esztétikai értéket képvisel így is. A fémleletekről általában többet tudunk a honfogláskorba, ilyen lehet, hogy most elnézést a hallgató nem értette pontosan, hogy miért ezekben az apró helyenként apró körömnyi textil maradványokat emeltem ki első helyen, mert hogy ezek nagyon-nagyon ritkán tudnak megmaradni. Tehát általában ilyen fémek mellett, vagy nagyobb fémek alatt, ami ugye a fémből, meg a sóból kiváló sók, azok ugye tartósítják. Most már a harmadik sejem típus is biztosan megvan nagyobb számban, a TAF kötésű, ugye a TAF típusú sejmek. Az például a zamit és a taketé sejmek mellett, ez mondjuk megint egy szakmai nyalánkság volt. Tehát például az, hogy sokkal nagyobb mennyiségben és sokkal elérhetőbben, szélesebb körben használtak sejmeket, 10. században, azt korábban inkább csak feltételeztük, mint tudtuk, most pedig már bizonyítékunk van rá.
1: Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus

0: Friedrich Merz kancellár egy éve, Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Friedrich Merz kormánya 2025. május 6-án lépett hivatalba, és valóban hangzatos ígéreteket tett, de ennél több ígéret is hangzott ugye el. A kampánynak az egyik középpontjában az állt, hogy felelősen gazdálkodik az állam, az állampolgárok pénzével. Azaz a hitelfelvételt ugye 0,35%-ban maximalizálják. Ez egy régi szabály, amit a régi kormány nem tudott sose betartani, és emiatt bukott meg, de sajnos ebből nem lett semmi, hisz pont még kormányba lépése előtt egy alkotmánymódosítással ezt a szabályt megszüntették, és egy nagy adósság kezdésbe kezdett a német kormány, még nem is volt hivatalba, azaz etéren már nem működtek a dolgok, és a gazdaság élénkítés és a szociális kiadások megnyírbálása tekintetében is inkább csak felismerés van a CDU-CSU részéről. Friedrich Merz okosan jól megfogalmazza a problémákat, de politikai cselekvés nem következik, hisz a CDU-CSU pártszövetség a szociáldemokratákkal van egy koalícióban, és ez a koalíció nem teszi lehetővé, hogy ilyen téren előrelépéseket tudjanak elérni, hisz a szociáldemokraták sok téren rálépnek a fékre, és nem engedik ezeket a reformokat. És említette ugye a migrációt, a migráció területén inkább csak látszatintézkedésekre került sor, hisz a határellenőrzések nagy mennyiségű migráns már nem tartóztatnak fel, a kitoloncolások számát minimálisan növelték, de még mindig nem érte el azt a kívánt szintet, ahol már tényleg egy fordulatról beszélhetnénk. Azaz itt is inkább azt mondhatjuk, hogy a problémát felismerték, látják, hogy mit kell tenni, de óriási előrelépés nem tapasztalható e téren sem.
2: Visszatérve még egy pillanatra a gazdaságra, nem is egy pillanatra, hiszen a német gazdaságtól mi magyarok is eléggé erősen függünk, úgyhogy ez bennünket is érint. Most milyen a német gazdaság helyzete? Ugye az ipar is sokáig akadozott, ellátási láncok problémái miatt, energetikai gondok miatt. Az okokat is kérem, hogy mondja el, de hogy hogyan áll a német gazdaság, és mit éreznek ebből a német emberek?
1: A német gazdaság természetesen még mindig egy nagyon erős gazdaság, Európának a legerősebb gazdaság, és világszínvonalat képvisel, de sajnos stagnál. Évek óta nem történt előrelépés, és 0,3%-os GDP növekedés gyakorlatilag egy stagnációt jelent.
2: Bocsánat, ez az európai átlaghoz képest, ami 1,5%, nagyon alacsonyan van.
1: Igen, ez egy nagyon alacsony érték, az egyik legrosszabb az Európai Unióban, és nagyon rossz hír ez nekünk, hisz mi a német gazdasághoz ezzel szállal köthetőek vagyunk. A járműipar nagyon nehéz helyzetben van. A 2016-17-es legmagasabb értékhez képest a produkált járművek száma 30%-kal visszaesett manapság. Az elektromobilitásra nem találták meg a választ, és ez csak kis részlete a sokszínű problémáknak, amit a német gazdaság összehozott. Beszéltünk az energiaválságról, ugye a zöld átállás nagyon forszírozta még a régi kormány, de a jelenlegi is. Atomenergia műveket kikapcsolták, orosz energiát nem importálnak, nagyon megbízhatatlan az energiaellátás már Németországban, és drága, és ez is együtt a sok strukturális kérdéssel egy hátrány a német piaci versenyképesség tekintetében. Sok német cég úckodik a magas bérkiadásoktól, ez Németországban már régóta egy probléma, most már magas energiakiadások vannak, sőt, a strukturális, infrastruktúrális problémák is ott vannak, mi több, magas bürokrácia, magas adók, mindez nem teszi lehetővé azt, hogy a német cégek tényleg tudjanak jól prosperálni. Sok gazdasági szereplő úgy gondolja, hogy legalább az attitűdben a gazdaság ellenes környezet a német kormányzat részéről már megváltozott, de ugye nem csak attitűdbeli változások kellenek, hanem konkrét politikai cselekvés, és sajnos Németországban lassú a döntéshozatal, lassan jutunk áról bére, míg elköltődnek tényleg pénzek, míg egy változást implementálnak, míg egy új törvény megszületik, az általában éveken át történő folyamat, és így Németország nem felkészült arra, hogy egy rapidan változó világpolitika helyzetre jól és gyorsan, hathatásosan tudjon reagálni.
2: A hallgatóknak elmondom, hogy egy nagyon zajos helyen, egy kávézóban vagyunk kénytelenek beszélgetni, hiszen Bauer Bence rendkívül elfoglalt, és utazás előtt áll közvetlenül, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy így is elfogadta a felkérést, hiszen másképp nem tudtuk volna elkészíteni ezt az interjút. Mit éreznek a német emberek a gazdasági helyzetből? Azért a németek gazdagok. Ők még nem érzik ezt, vagy most már igen elégedetlenek kezdenek lenni?
1: Németország egy magas színvonalon van, és egy magas színvonalon nagyon panaszkodnak az emberek, hogy ezt el kell mondanunk, hogy még mindig nagyon jó a helyzete a német embereknek, és Angela Merkel maga úgy fogalmazta egyszer meg, hogy még mindig az individuális élethelyzet nagyon jó, nagyon magas az életminőség, így nagyon sok ember nem igazán látja annak szükségességét, hogy reformokra lenne szükség a gazdaságszerkezetben, a foglalkoztatáspolitikában, a szociális ellátó rendszerekben. Adok erre egy példát, ami egyébként szépen illusztrálja, hogy van ez. Németországban dolgozzák Európa szinte majdnem a legkevesebb munkaórát, 1350 munkaórát dolgoznak Németországban, majdnem a legmagasabb a home office arány, 83 munkanap, és csak egy hónapot a németek betegeskednek. Friedrich Merz ezt joggal kritizálta, hisz a német rendszer lehetővé teszi azt, hogy csak telefonon felhívjam az orvost, és egyből kiír engem, táppénzre helyez. Friedrich Merz ezt kritizálta a home office, szóval sokan nem akarnak igazán már 40 órában dolgozni, mert elkényelmesedtek. Szerintem erről a magas színvonalról a németeknek engedniük kell, és meg kell érteni azt, hogy ezt a magas jólétet munkával kell elérni. Most az utolsó évek generációja ezt a munkát előállította, de akik már most fiatalon lépnek a munkaerőpiacra, vagy úgy az élet közepén vannak, már nagyon nem látják úgy, hogy nekik miért kéne többet dolgozni. Ők úgy gondolják, hogy eddig is minden szép, minden nagyon jó, amíg évente kétszer el lehet menni nyaralni, 5 évenként ott az új autó ház előtt, addig így minden rendben van, de azért a struktúrás kérdések látszanak. Egy német fiatalnak már gyakorlatilag lehetetlen saját ingatlanhoz jutnia, még ha akár 2 jó kereső is van, nehéz lakáshoz jutnia, magasak az adók, és sokan úgy gondolják, hogy dolgoznak, de valamilyen módon a szociális ellátó rendszerek behoznak egy csomó embert az országba, évente 50 milliárd ugye a polgári juttatás, akik nem serkentik őket arra, hogy dolgozzanak, hanem a semmittevést finanszírozza, az még a kevés ember, aki dolgozik.
2: A migrációt már említette, mik a számuk?
1: A migráció számai ténylegesen csökkennek, most már nagyjából felére ment vissza az újonnan beérkezők száma, de az a helyzet, hogy minden egyes beérkező már túl sok, és minden egyes az országban illegálisan tartózkodó már túl sok, ebből is van ugye több százezer. Maga a migráció már nem jelentős. Sokkal nagyobb probléma a már beérkezett emberek. Az utolsó 10 évben bejött 6-8-10 millió ember, attól függ, hogy számítjuk ezt.
2: És bocsánat, de ők már német állampolgárok.
1: 3 év után lehetett német állampolgárságért folyamodni, ezt az új kormánykoalíció 5 évre módosította, ez a CDU-nak egy nagy kampányigérete volt. Sokan már német állampolgárok, de azért sokan még nem, és a meglévő emberek, akik bejöttek, azoknak az integrációja, a munkaerő piacra történő beemelése, a bűnözés csökkentése, a szociális ellátórendszer rendbetétele, az oktatással történő foglalkozásnál jelenik most már meg ez a kérdés, azaz, ha senki nem jön be az országba, minden illegális embert kitoloncolnak, akkor is még vannak problémák a már ott lévőkkel, hisz jogos elvárása a német társadalomnak, ezek az emberek váljanak részesévé a német társadalomnak, ennek semmi gond nincsen, de gyakran ellenkező tendencia figyelhető meg, ők inkább a szociális ellátórendszerekbe jöttek be, munkával nem nagyon töltik az életüket, és integrációs nehézségekkel küzdenek ők és gyerekeik. Ez megjelenik az oktatásnál, hogy a német diákoknak a 35-40%-a már migrációs hátterű. Ez nagyon nehéz egy nagyvárosban, ahol ez az arány még magasabb, egy normális oktatás szavatolni. Nagyon nehéz akár egy tanárnőnek érvényt szerezni agresszív fiatal muzulmán férfiakkal szemben, akik megjelennek az iskolákban, akik már nem is tudnak jól németül, de viszont nagyon erősen egy patriarchális muzulmán dominanciájú társadalomból érkeztek. És folyamatosak ezek az együttélési problémák, azaz én már ott látom igazán, hogy a migráció bejött a társadalomba, és megjelenik mindenféle problémaként, amit a német politikának kezelnie kellene.
3: Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával Posgai Nóra beszélgetett.

0: Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heinpá Gyermekkórház a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásával. A szervezet elnöke Edvi Péter nyilatkozik.
1: Ez egy olyan eszköz, ami nagyon sokat segít a gyerekeknek. Gyerekeknél ugyan ritkán fordul elő vesekő, de hogyha előfordul, akkor viszont nagy baj szokott lenni, mert egy ilyen lézeres technika már elég régóta létezik, de gyerekeknél, főleg kisgyerekeknél nem nagyon tudták használni, mert hát náluk minden sokkal kisebb. Már gyártanak olyan vékony szálakat, amiket egy gyereknél is lehet alkalmazni, vagy ha nem, akkor is lehet az urétert, tehát a húgyvezetéket picit tágítani, hogy ezek az eszközök elférjenek a gyerekbe, és a veséig fel tudja az urológusok tolni ezt az eszközt, és mivel ennek az eszköznek a vége nagyon hajlítható, nagyon forgatható, ellentétben a régi módszerrel, amikor még ilyen merev katéterek voltak, tudják irányítani ezeket a kis eszközöket, képernyőn látják, hogy hol van a vége, és akkor egy lézeres technikával a vesekövet zúzni tudják, és ha zúzták a követ, akkor pedig a veséből a vizelettel együtt eltávolodik ez a kő, tehát a kő maradványa, kázi a kőpor, és hát ez azt jelenti, hogy a gyerek egyik nap befekszik, másnap megcsinálják ezt a beavatkozást, ami egy műtéthez képest csak egy kis picike beavatkozás, és hogyha minden rendben van, akkor tulajdonképpen harmadnap már mehet is a kórházból haza, és minden rendben van. Nekünk a Heinpá Gyerekkórházból, ugyanúgy, mint a gyerekklinikáról, a Szemvejsz Egyetemről, sok önkéntes orvosunk van. Régóta panaszkodnak, hogy hát ezt a technikát gyerekeknél, mert felnőtteknél már régebben bevezették, kisgyerekeknél még nem tudják alkalmazni, de hát mivel a technika így fejlődött, ezért most elsőnek Kis András főorvos úrék szerették volna bevezetni, és így segítünk nekik, és ezzel megsegítünk a gyerekeknek. Kis András ráadásul önkéntes orvosunk, már körülbelül 20 éve jár velünk Magyarországon, meg Erdélybe is, segíti a gyerekeket, sőt, mi több metodikákat tanít néha Magyarországon, néha határon túl. Tehát, hogy például az Udvarhelyi Kórházzal van egy olyan együttműködésünk, hogy ő a nagyon komplikált műtéti technikákat tanítja az Udvarhelyi Kórház urológiáján. Ott merült fel kvázi néhány gyerek, akiknek erre a technikára nagyon nagy szüksége volt. Ezelőtt ugyanezt a gyereket már egyszer műtötte, mert már volt egyszer vesekőve, akkor közel 3 hétig a kórházban volt. Most meg, hogyha ezzel a technikával üti, akkor mondom, ez olyan 48 órát jelent körülbelül a kórházba, és utána egészségesen, gyógyultan mehet haza.
2: Egy 10 éves erdélyi gyermeknél alkalmazzák ezt a technikát, illetve már
1: Most először.
2: Már megtörtént a beavatkozás?
1: Még nem történt meg, de most meg fog 1-2 héten belül történni. Eddig az ilyen műtétek úgy történtek, hogy a gyerek bekerült a műtőbe, felvágták a hátát, a szöveteket, őt, felvágták a vesét, és úgy szedték ki a vesekövet. Most meg nem vágnak fel semmit, hanem egyedül az oda vezető utat, tehát hogy a húgycsövet használják arra, hogy ezt a készüléket feltolják, ott összezúzzák a követ, és a követ ilyen por homok formájába meg ki tudják öblíteni, meg a különböző maradékot a vizelet kihozza. Tehát hogy egy óriási nagy különbség, hogy csinálunk egy nagy sebet a gyerek hátán, még a szervet is fel kell vágni, tehát a vesét is meg kellett nyitni, hogy kivegyék a követ, most meg nem vágnak semmit, nem kell roncsolni a szöveteket, utána nem kell varni, majd nem kell 10 nap múlva varatokat kiszedni, hanem simán egyszerűen minden szövet roncsolás nélkül egy ilyen eszköz felvezetnek a vesébe magába, a vesemedencébe, a bajt eltávolítják, majd az egész maradék kiöblítik, kijön a vizelettel, és a gyerek pedig mehet haza annélkül, hogy nagyon sok sérült szövete lenne. Tehát ez egy óriási különbség. Az orvostudomány nagyon-nagyon fejlődik, és hát éppen ezért az ilyen modernebb technikákra nagy-nagy szükség van, és ebben tudtunk mi most segíteni. Pillanatnyilag Kis András főorvos úr közölte velünk, hogy ezt a technikát Magyarországon több helyen alkalmazzák, de gyerekeknél a Hánypál gyerekkórház az egyetlen a tegnapi naptól kezdve, ahol ilyen eszköz van, és ahol meg tudják ezt csinálni. Úgyhogy ez a gyerekeknek, ahol ugyan sokkal ritkábban fordul elő vesekő, mint felnőtteknél, de annak a néhány tucat, vagy esetleg 100 gyereknek egy óriási előrelépés lesz, hogy ezt az eszközt alkalmazni tudják.
2: Ritka orvosi eszközzel támogatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Hánypál Gyermekkórházat. A szervezet elnökét, Edvi Pétert hallották.

0: A Rubikon esten Isonzóról volt szó, a nagy háború földi pokláról. A meghívott szakértő Juhász Balázs történész, habilitált egyetemi docens volt. Vele beszélgetünk.
1: 1915. május 23-án Olaszország bécsi nagykövete átadta a hadüzenetet az osztrák-magyar monarchia külügyminiszterének, és következő napon pedig beállt a hadiállapot. Körülbelül egy hónap átfutással, tehát nagyjából június 23-án elkezdődött az a sorozat, amit utólag úgy nevezünk, hogy isonzói csaták. És ez az esemény, amely most május 12-én került sor, a 10. isonzói csata kezdetének időpontjára lett időzítve. Ennek apropójából az olasz front hát talán legismertebb részének, az isonzói frontnak az eseményeiről beszélgettünk.
2: Tehát tulajdonképpen az történt, Olaszország ezen a front szakaszon próbálta áttörni az osztrák-magyar hadsereg védővonalát. Az Isonzó folyó mentén.
1: Igen, tehát az első 11 isonzói csata az a monarchia védekező tevékenységéről szól. Ez egy sorozat, tehát csatákat említünk, valójában a fronton nem állt meg az élet a csaták között sem. A csataszóval arra utalunk, hogy ebben az időszakban tervezetten, nagyobb területen, komplex embertömegeket mozgatva egy szisztematikus támadás bontakozott ki, miközben a csaták között valójában folyamatos volt az ellenségnek a megfigyelése, zargatása, felderítő tevékenység, fogolyejtés, stb. Tehát ezek a nagyobb szabású támadások, amelyekből 12 volt az olasz fontnak ezen a részén, tehát ezért is ezeket kiemelkedő pillanatként szoktuk emlegetni, de valójában ezek csak apró pillanatok.
2: Például a 10. isonzói csata során az olaszok minden korábbinál nagyobb erőket vetettek be.
1: Valóban, tehát 1916 és 17 fordulóján, tehát 16 augusztusa után az olasz támadás továbbra is ugye az Isonzó áttöréséről szólt, ugye Bécs, Klagenfurton keresztül történő eléréséről, meg Trieste eléréséről, és a 10. isonzói csata az jó rész a mostani Szlovénia területén, az úgynevezett Komeni fennsíkon zajlott, ami az isonzói csaták sorában talán a legkomolyabb erők bevetésével, és hát ebből következő óriási áldozatokkal jár.
2: Miért nevezték a háború földi poklának Isonzót?
1: Ez a korszakban is átjött, tehát az isonzói fronton, meg úgy általában az első világháborúban harcoló osztrák-magyar katonáknál is egyfajta evidenciának számított, hogy ez egy nagyon rossz terep, tehát ehhez képest még az Alpoknak a lavina veszélyes sújtott területet is jobban szerették, ugyanis ez egy karsztos környezet, és a karsztos környezetben nagyon rosszak voltak az életkörülmények. Tehát nem csak maga a háború, ami hát meglehetősen tragikus, véres, hanem nagyon kevés volt a víz, és nagyon veszélyes volt a terep is. Tehát az orosz fronton például meglehetősen könnyű volt lövészárkokat kialakítani, tehát meglehetősen egyszerű volt védett környezetben közlekedni. Az olasz fronton ez egyáltalán nem volt így, tehát például az a kőanyag, amit kitermeltek a lövészárkok mélyítése során, azt, hogyha fölhalmozták a lövészárok párkányára, akkor gyakorlatilag egy önmegsemmisítő folyamatot indított el a katona, mert ha beletalált valaki, akkor természetes kézigránátot produkált. Tehát ez valóban egy tényleg nagyon veszélyesnek érzett, és az utólagos elemzések alapján is valóban nagyon veszélyes környezetet hozott létre.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: A Konc Krista Group zenélt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, kötőjel 1, kötőjel 41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Következik az iránytű.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Mához két hétre olyan esemény lesz Budapesten, amilyenre még nem volt példa. Május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában a labdarúgó bajnokok ligája döntője, és a múlt héten az is kiderült, hogy az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain küzdhet meg a trófeáért. Hogy került hozzánk a finálé? Jó-e ez a párosítás? És talán, ami nekünk a legfontosabb, mit jelent mindez a magyar labdarúgásnak? Ezekre a kérdésekre várjuk a választ vendégünktől, Démes Tamás Szepesi díjas sportújságírótól, sporttörténésztől. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást, szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Hát nagyjából ugye 40 éve foglalkozol nemzetközi labdarúgással, hogyha jól számolunk.
1: Ez csúnya kezdés volt.
0: Elhitted volna a pályafutásod hajnalán, hogy valamikor majd csak néhány metró megállót kell megtenned ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzésre eljuthassál?
1: A rövid válaszom az, hogy nem. De miután megbeszéltük azt, hogy nem egy szavas válaszokat fogok neked adni, ezért azt hadd mondjam el, hogy az elmúlt tényleg pont 10 évben, 2016 óta egy csomó minden olyat megéltem a magyar futballal kapcsolatban, és áttételesen a nemzetközi labdarúgással kapcsolatban, amire azt gondoltam, a sportújságírói pályafutásom egy bizonyos szakaszában, hogy ezt én már nem fogom megélni, vagy nekünk ez nem adatik meg. Ugye a 16 az azért kulcsdátum, mert akkor jutott ki hosszú idő után újra egy nagy eseményre a magyar labdarúgó válogatott. Én 1992 a svédországi EB óta jártam rendszeresen tudósítani a világbajnokságokra, illetve először Európa bajnokságokra, aztán két éve később volt világbajnokság, Amerikában voltam először. És ezeken az EB-ken és a VB-ken mindig őszinte irigységgel figyeltem azt, hogy a környező országok szurkolóinak megadatik az, hogy a csapatuk ott van a nagy tornán. Hát most nem kell nyilván végigmondani a környező országokat. A horvátok elég rendszeresen ki tudtak jutni ilyen tornákra, a szlovákok is eljutottak ilyen
0: még
1: tornákra.
0: Még világbajnokságon is szerepeltek.
1: A szlovákok persze, az olaszokat kiverték például.
0: Igen. Románia, hát Románia menetelt VB-n, EB-n is volt
1: osztrákok
0: jó.
1: Ott voltak.
0: Osztrákok. Ukránok.
1: Mindenki.
0: Szlovének is voltak.
1: Mindenki.
0: Igen, megelőztek mindannyian.
1: És akkor azt gondoltam, hogy ez nekünk soha nem fog megadatni. És párhuzamosan pedig láttam azt, hogy a magyar szurkolók mennyire megérdemelnék ezt, hiszen ha vízilabda, jégkoron, kézilabda esemény volt, amin részt tudott venni a magyar válogatott a legmagasabb szinten, akkor tényleg a magyar szurkolók megindultak bárhova Európába, hogy ezt láthassák. És 16 ilyen szempontból áttörés volt. Aztán nem gondoltam azt, hogy olyan stadionunk lehet, a lepusztult Népstadion, majd Puskás stadion helyett, mint lett a Skardelli György által tervezett új 2019-ben átadott Puskás aréna, ami egyrészt megnyitotta az utat a különböző nagy mérkőzésekre itthoni rendezése felé. Ez egy nagyon érdekes időszak volt a következő mondjuk néhány év, hiszen egyrészt ugye a magyar kormány a COVID kezeléssel kapcsolatos szabályai alapján lehetőség volt arra, hogy nálunk az EB-n például 2021-ben szinte teltházas vagy teltházas mérkőzéseket rendezzenek, sőt a COVID alatt jó néhány bajnokok ligája vagy egyéb nemzetközi kupa mérkőzés is idejött Magyarországra, mert itt lehetett játszani, és megengedte azt a szabályozást. Aztán rendeztünk ugye más típusú kupadöntőket is.
0: Igen, itt én ezt felírtam, ha szabad elmondom. Tehát ugye 19-ben volt Uruguay ellen a szavató mérkőzés a Puskás arénában. Én még idehozom 2020-ban a Honvéd mezőkövesd magyar kupadöntőt is, azt ugye a Honvéd nyerte, Puskás Ferenc csapata a Puskás arénában az első trófeát felemelhette, azt hiszem, hogy azért ez így nagyon szépen hangzik, mert hogy ha jól tudom, az egész világon ez volt az első olyan mérkőzés a COVID időszak alatt, ugye 2020-ról beszélünk, ahol egyáltalán lehettek nézők, ugye itt megfelelő COVID szabályok miatt 10 000-es technikai teltház volt, de erről írt akkor a világsajtó elrettentő cikkeket és magasztaló cikkeket is. Az egyik, mert azt írták, hogy mindenki meg fog halni, aki ott részt vett, a másik pedig az, hogy na tessék, hát a futball az ilyen dolog. És akkor ugye 2020-ban volt európai szuperkupa döntő, a Bayern München a Sevillát 2-1-re verte, 23-ban Európa Liga döntő, akkor a Sevilla nyert a Róma ellen 11-esekkel, és akkor ugye most itt tartunk, hogy a Bajnokok Ligája döntő, és említetted a nemzetközi kupamérkőzéseket, és a 2021-es labdarúgó
1: Európa-bajnokság. Játszott itt. A 2021-es Európa-bajnokságon ugye a magyar válogatott első két mérkőzése itt volt Budapesten. Volt egy cseh-holland mérkőzés.
0: Igen, az 8-döntő volt.
1: Szerintem a 8-döntőben. Úgyhogy voltak itt mérkőzések. Ha most a Magyar Kupát említetted, az is érdekes tulajdonképpen, mert ha megnézed az ember a Magyar Kupa döntők, vagy korábbi nevén Magyar Népköztársaság, jóval korábbi nevén, ifjúkorunk beli nevén.
0: MNK.
1: Az MNK, Magyar Népköztársaság Kupa döntőknek a nézőszámát, amióta a Puskás arénában rendezik a döntőt, és nincs Covid, azóta 50 ezer körül van. Tehát klubmérkőzéseken nagyon-nagyon régóta elképzelhetetlen nézőszámokat realizál.
0: Igen, Budafok-Zalaegerszeg mérkőzés is emtem 20-30 ezer nézővel.
1: Így van, és ugye Ferencváros játszott kétszer a Paksa 50 körül, és most is közelített az 50-hez a Ferencvárosnak és a Zalaegerszegnek a kupa döntője.
0: Mi lett volna, hogyha egy Honvéd-Ferencváros, vagy egy Újpest-Ferencváros döntő?
1: Vagy hát így van. Így van, és tulajdonképpen a válogatott meccsek kapcsán is értelmet nyer Orbán Viktor miniszterelnök úrnak azon mondata, aki azt mondta, hogy hát kicsit szerények voltak a Puskás Aréna tervezésével, mert a válogatott mérkőzésekre nem 60-valahány ezer jegyet el lehetne adni, hanem adott esetben, ha olyan a mérkőzés, akkor még akár a kétszeresét is voltak olyan mérkőzések.
0: Szóval akkor kellett ez a stadion mindehhez. De hát ez az infrastruktúra fennáll. Szerintem más országokban is vannak nagy stadionok, és nem feltétlenül visznek oda a BL döntőt.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert azt látni kell azért, hogy egyrészt az UEFA kategorizálja a stadionokat. Ötös a legmagasabb kategóriájú. A kategória a komfortfokozat mellett a néző, tehát a befogadó képességet is vizsgálja. 70 ezer fölötti az öt csillagos, tehát az ötös kategóriás stadion. A Puskás Aréna negyedik kategóriás, de a régióban a legmagasabb befogadó képességgel rendelkezik. És ez nagyon érdekes.
0: 68 ezer, ha jól tudom, majdnem 70.
1: A hivatalos, uh-huh. Igen. Ez nagyon érdekes, hogy a régióban nincs, talán ha kilométerben mérjük, akkor a müncheni talán, ami hasonló léptékű, és
0: hát itt az van. 75 ezeres.
1: Így van.
0: Most az már új Allianz Arena.
1: Az átépítések után a Bécsi Aréna is kezd közelíteni ehhez, de mondjuk az előbb ugye körbevettük a környező országokat, egyébként ha jól emlékszem, akkor a Bukaresti stadion, ami régiónkban a második legnagyobb a Puskás Aréna után. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen léptékű eseményt, mint a Bajnokok Ligája döntője meg tudjunk rendezni, vagy meg tudjon Magyarország rendezni, ahhoz egy ilyen kapacitású stadionra szükség van. Szenzáció az én megítélésem szerint az, hogy Budapest BL döntőt rendezhet, geográfiai alapon szenzáció, hogyha lehet egy ilyen kitekert szóösszetételt használni. Ugye azt te jól tudod, mint futballal foglalkozó ember, hogy a mi régiónkban Belgrád rendezett először bajnokcsapatok Európa Kupája döntőt a 70-es évek elején, amikor a bátor magyarok, akiknek volt olyan lehetőség, hogy Jugoszláviába kimenjenek, akkor az Ajaxot láthatták itt nagyon közel. Ezt leszámít pedig 2008 vagy legközelebb keletre, akkor már Bajnokok Ligája döntője Moszkva rendezett. Azóta volt egyszer azon, én magam is ott voltam, Kijev, 2018-ban, ugye Liverpool játszott a Real Madriddal.
0: Ugye Moszkvában meg szintén két angol csapat játszott.
1: John Terry elrontott a 11-es, Manchester United, Chelsea volt. És ezt leszámít, akkor jött ugye Budapest. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy szenzáció. Még azt is merném mondani, hogy ez a fajta előkelő helye a magyar labdarúgásnak a rendezés szempontjából, ez nem feltétlenül áll arányban az elmúlt néhány évtized nemzetközi futball sikereivel, akár hiszen beszéltük az előbb, hogy a környező országok legalább olyan sikereket értek el.
0: Nem, hogy legalább sokkal nagyobbakat.
1: Ugye, akkor ilyen finoman fogalmaztunk, igen.
0: Elértek sikereket, mondjuk inkább úgy, 16 előtt.
1: Így, abszolút. Na most, ugye nyilván azért ez egy pályázás eredménye, egy sikeres pályázás eredménye a mostani rendezés. Ezt lehetett tudni néhány évvel ezelőtt már, hogy nagy valószínűséggel 26-ra vagy 27-re meg fogja kapni Budapest ezt a rendezést. Ez sikerült, ugye 26-ra, 27-re majd a Madrid fog rendezni, ha jól emlékszem, a Metropolitano. És hát én azt gondolom, hogy azért ne vegyük ki Csányi Sándor szerepét ebből, nyilvánvalóan őneki a lobby ereje az benne van ebben a döntőben, ami még egyszer mondom, egy óriási dolog. Az, hogy miért óriási dolog a szurkoló szempontjából, az nyilván egy következő kérdés.
0: Hányszor pályázott Budapest erre az eseményre? Mondtad, hogy amióta megvan a Puskás aréna, ugye azóta azért akkor lehetett egyáltalán a gondolattal játszani. Ugye hát gondolom az elsőre, mint az olimpiáknál is azt szokták mondani, hogy 4x-5x kell legalább pályázni ahhoz, tehát minden pályázat az elbukott, biztosan elbukó pályázat is nagyon fontos, mert hogy elsőre nem adják oda.
1: 19 előtt nem vetődött ez föl. Én az hiszem, hogy utána sem, tehát ez nagyjából az első pályázat, megmondom miért, mert itt is egy bizonyos folytat, tehát a fokozatosság elvében neked igazad van, csak a fokozatosság nem arra vonatkozik itt, hogy a BL döntőt hányszor kapjuk meg, hanem hogy lépkedjünk előre, ugye volt női BL döntő a Grupa Arénában, akkor nem volt még kész az új Puskás Aréna, magyar játékos szerezte az első gólt, Marozsán Jennifer, az Olympique Lyonnais játékos.
0: Német állampolgár.
1: Igen, de budapesti születés, és a cipőjén a piros-fehér zöld zászló mindig oda volt.
0: És azt hiszem a körmét is piros-fehér zöld festette a döntő alatt.
1: Így van, és nagyon boldog volt az egész család.
0: Magyarul nyilatkozott.
1: Így van, hát mivel, hogy magyar, így általában ez sikerülni szokott, bár tagadhatatlan, hogy nem mindenki tud magyarul a magyarok közül, grammatikailag, stilisztikailag. Nézd, utána jött, nem mondom most végig, amit te is említettél, ugye az Európai Szuperkupa döntő, aztán az Európa Liga döntő, tehát ezeket a lépcsőfokokat mi megmásztuk ahhoz, hogy rendezhessünk Bajnokok Ligája döntőt. A stadion erre alkalmas. Biztos vagyok benne, hogy az UEFA akceptálta azt is, még egyszer mondom, Csányi Sándor lobby erején kívül, hogy amikor az UEFA-nak szüksége volt, akár a Covid alatt, vagy bármikor Budapest segítségére, akkor Budapest mindig, a Magyar Labdarúgó Szövetség mindig segített.
0: Ugye vidéken is voltak nemzetközi mérkőzések,
1: persze,
0: nem csak itt. Tehát,
1: persze,
0: tehát Magyarország hozzáállása
1: az izraeli válogatott volt. Többször játszott.
0: Fehér Oroszország is, amelyik hazai
1: pályán játszott, nem játszhatott. Szerint a Fehér Orosz válogatott, így van. Tehát az MLS-hez mindig nagyon pozitívan állt hozzá. Ha nekem valami, hát most nem mondom, hogy szívfájdalmam, de egy kicsit, amiért nem tele a pohár az én számomra a BL döntővel kapcsolatban, az nyilvánvalóan az, hogy az UEFA rendszere miatt, és erről, ha nagyon aláhúzom az MLS, semmit nem tehet, hogy kevés jegy jut a magyaroknak, vagy kevés magyar tudja megnézni, hiszen van egy osztási rend, ami szerint ugye nyilván a résztvevő csapatok szurkoló táborai kapnak, a szponzorok kapnak, stb., és aztán kap nyilván, vagy lehetett sorsolással egyéb úton jegyekhez jutni, de lényegesen kevesebb magyar mehet ki erre a mérkőzésre, mint amennyien mentek volna. Most én nem tudom megmondani, hogy ha bármennyi magyar kimentett volna erre, akkor hány stadion tudtunk volna megtölteni egy ilyen mérkőzésre. Nekem van egy tippem, hogy legalább kettőt. Tehát, hogy szerintem legalább Magyarországról lett volna mondjuk egy 150 ezer jegyigénylés. Vannak ma már a Bajnokok Ligája döntőjéhez kapcsolódó kísérő programok.
0: Igen, ezt is majd akarom kérdezni, hogy ez hogy zajlik, mert ez nem az, hogy akkor este 6 órakor elkezdenek játszani, és 2 óra múlva a vége. Ugye ez egy több napos fesztivál.
1: Így van,
0: Itt jön be az, hogy mit jelent ez a magyar labdarúgásnak is, és egyáltalán Magyarországnak.
1: Így van. Hát akkor hadd térjek át erre. Tehát sztárokat lehet majd látni, vannak szurkolói rendezvények, valóban ez egy több napos program már előtte elkezdődik, ahol igazán futball hangulat, vagy BL hangulat. Tehát igazán én azt gondolom, hogy ezeken a úgynevezett kísérő programokon fogja Budapest igazán érezni azt, hogy a világ labdarúgás elitjének a része, a Bajnokok Ligája, ami megítélésem szerint ma már a világbajnokságnál is fontosabb sorozat, bár ezen nyilván lehet vitatkozni, de hogy ugye a BL az mégiscsak ugye egy elit sorozat, ami a világbajnokság, ahol egy egész éven keresztül játszanak a csapatok, azt szokták mondani, hogy azért általában a klubcsapatoknak a játékereje ma meghaladja a válogatottokét, hiszen bárhonnan válogathatsz, hogyha van pénzed. Ezt érdemes ezt a fesztivál jelleget kihasználni, szerintem. Ez még sokkal nagyobb show lesz, mint a 2021-es Európa-bajnokság, ugye a 2020-ról 2021-re halasztott Európa bajnokság volt, ahol ott szintén a fanzonban nagyon jó esemény.
0: A városban érezhető volt a EB.
1: Így van, így van. És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog az én megítélésem szerint, mert pont tegnap előtt beszéltem valakivel, hogy nincs semmifajta VB hangulatunk egyenlőre. Tehát jól, tudjuk, hogy lesz világbajnokság, lesz majd Kuroszan játszik, ha nem tudom kivel, meg ott lesz Jordánia, meg a zöldhoki szigetek, de hát, lehet, hogy talán majd az egyenes kieséses szakaszban felveszik a fonalat, és akkor nyilván ebbe belejátszik ez a rengeteg csapatszám, belejátszik az, hogy magyar szempontból olyan időzítése lesz a világbajnokságnak, ami nehezen követhető az a munkában járó ember számára, hiszen az egyszer fennmaradsz 2 órás meccseknek, meg 4 órás, meg 6 órás meccseknek, de 30 napon keresztül nem.
0: Üzbegisztánért nem fogsz éjjel 2-kor?
1: Az már benne van a naptáramban, úgyhogy
0: mint csemege, jó? Hát szakírót kérdezek, persze.
1: Úgyhogy az rendben van. Fábio Cannavaro a csapatnak a szövetségi kapitány. És itt viszont, hát ahogy lehet majd mondani, a bőrünkön érezzük az európai futball elitjét, és tényleg nyilván a legnagyobb problémát nem a szurkolóknak okozza, hanem a szervezőknek majd az, hogy meggyőződésem szerint nem annyi angol és nem annyi francia fog jönni, amennyinek jegye van, hanem mondjuk az angol szurkolók esetében ilyenkor az a szokás, hogy 30 000-re többen jönnek. Ugye gondoljunk bele, hogy Anglia egyik legnépszerűbb klubja az egyik résztvevő.
0: A rendkívül kiéhezett Arsenal.
1: Amelyik 2006 óta nem játszott a Bajnokok Ligája döntőjében, és még soha nem nyerte meg a trófeát. A Paris Saint-Germain egy más kávéhez.
0: Hát, hogyha már ezt mondod, akkor mikor játszott a Celtic azt a bizonyos BL döntőt, amikor 100 000 Celtic szurkoló utazott?
1: Ugye a Celtic 2-szer játszott BL döntőt.
0: Mondjuk 20 000-nek volt jegye körülbelül.
1: Igen, így már. Ugye 1967-ben nyerte a Celtic Lisszabonban a Bajnokok Ligája, a Bajnokcsapatok Európa Kupája döntőjét. Az egyébként azért érdekes, mert a Celtic volt az első olyan, és gyanítom, hogy az utolsó olyan csapat, amelyiknek mind a 11 kezdőjátékosa a várostól Glasgow-tól 100 kilométeres sugaron belül született. Hát ha most megnézzük mondjuk a Paris Saint-Germain-t vagy az Arsenal-t, nem igaz ez a tétel.
0: Igen, akkor az egyenlítő 40 000 kilométerét kell venni a körnek, hogy honnan valósuljak.
1: Van, de mindig. Tehát
0: ez hát az Athletic Bilbao tudna hasonlót esetleg.
1: Igen, a Bilbao-nál ugye az a szabály, mondjuk el a hallgatóknak, hogy csak baszk származású játékosok. Egy-két kivételt tehettek, mert az alapvetően spanyol baszkról volt szó, de például ott Luis Fernández, egy francia baszk, akit engedtek játszani.
0: Most már úgy engedték egy kicsit, tehát, hogy a baszk futball terméke valahogy, vagy a hát, ugye, baszk felmenők legalábbis kell, hogy legyenek.
1: A Williams fivérek.
0: Ők vér szerint nem baszkok, látszik rajtuk.
1: Így van.
0: De
1: így
0: ők
1: van.
0: Ott kezdtek futballozni.
1: Oda, így van. Így ott nőttek föl már, úgyhogy ők is.
0: Szóval a lényeg az, hogy úgy gondolod, hogy jóval több szurkoló jön majd az adott klubok részéről is.
1: Meggyőződésem, igen. Igen, hát nézd, azért ez sok tekintetben érdekes. Tehát most gondoljunk abba bele, hogy azért a szurkoló nem fog 8 nappal előtte idejönni. Tehát valószínűleg a szurkolók érkezése az péntekre, szombatra korlátozódik. Most jön, mondjuk én nem vagyok tisztában pontosan bevallom, ez szégyenem a Ferihegyi repülőtér kapacitásával, általános napi utasforgalmával, meg az, hogy nyilván ilyenkor szoktak indítani plusz gépeket is, meg hogy tudja Ferihegy ezeket fogadni, de hát pluszba ide fog jönni a napi forgalmon kívül 100 000 ember. Szóval azért ez nem kevés. Olvastunk, hallottunk a napi médiában az elmúlt napokban egészen elrettentő adatokat. Én magam az Inforádióban hallottam, hogy szállodai árak, vagy szobaárak, vagy lakásárak ezekre a napokra több millió forintos áron mennek el. És hát minden. Ugye nyilván a szállodai kapacitás az nem tudja ezt befogadni.
0: Igen.
1: Úgyhogy
0: a belvárosi lakások ezek ilyenkor.
1: Így kórensek, igen. Úgyhogy ha gondolkozol rajta, akkor
0: ha volna belvárosi lakásom, akkor érdemes kiköltözni akkor arra a pár napra. Hát ez biztos, hogy...
1: Pont a feleségemmel beszéltünk, mert hallottuk a rádió együtt, hogy 6-7 millió forintot egy éjszakára, hogy ebben benne
0: ez
1: van.
0: Ez komoly, tehát tényleg 6-7 millió forint egy éjszakára, és ezt kifizetik?
1: Hát, ezek szerint. Igen, de ebben szerintem benne van az is, hogy mondjuk a szétverik a lakást.
0: Tehát ott akkor hát 6-7 millió forint egy éjszakára. Ezt nem hallottam erről. Hát elképesztő. Egyébként én először, amikor Ukrajna és Lengyelország rendezett ugye Európa bajnokságot, akkor hallottam ilyen rémisztő adatokat, amiket most te mondasz, hogy ott is ugye ami amúgy nem tudom, egy rubelbe vagy hrivnyába került, akkor az minimum 50-re szaladt föl azokban a városokban, ahol ugye mérkőzéseket rendeztek, de hát én feltételezem, ez mindenhol így van.
1: Szerintem már nem magyar vagy budapesti. Olimpia alatt milyen jegyá, vagy szállásárak voltak. Tehát ez, én is azt gondolom azért, hogy ez a 6-7 millió ez egy kicsit a valóságtól elrugaszkodott, de hát mindent annyira kell adni, amennyit még éppen megveszik, tehát ha majd nem megy el, akkor majd adják 5-ért.
0: Kedves hallgatóink.
1: Ugye nézd, azért ezeket nem forintba kell számolni, ez hogy az ne. Igazság. Tehát mondjuk egy angolnak, aki idejön, és életében tényleg 20 éve vár arra, hogy bajnokok ligája döntőt nézhessen az Arsenal-kával.
0: Végre ugye eljött a pillanat. Kedves hallgatóink, 2 hét múlva bajnokok ligája döntőt rendez Budapest. A Puskás Arénában az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain küzd majd meg a trófeáért. Erről a témáról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró és sporttörténész. És majd a zene után ott folytatjuk, ahol most abba hagytuk, mert egy pillanatra ott az előbb fennakadt, vagy egy másik témára mentünk át, tehát hogy mely csapat, hogy és hány jegyhez juthat, és ugye a magyar szurkolóknak ez mit jelent. Erről már mondtál egy fél mondatot, hogy nem igazán jó, de majd a zene után erre fogunk kitérni.

0: kedves hallgatóink, két hét múlva, hogy eddig elhangzott, majd felbojdul Budapest. Bajnokok ligája döntőt rendez a Puskás Aréna május 30-án az Arsenal és a Paris Saint-Germain részvételével. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró, sporttörténész, és arról beszélgetünk, hogy mit jelent mindez Magyarországnak, Budapestnek, a magyar labdarúgásnak, a magyar szurkolóknak. És ugye hát szerintem sokan úgy voltak, hogy jaj, hát Budapesten lesz a BL döntő, hát kimegyek, megnézem a meccset. Hát nem úgy van az, ugye már említetted, hogy ilyenkor az UEFA rendelkezései a mérvadóak, tehát itt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek nincs különösebb beleszólása, hogy most akkor ki, hogy jut jegyhez. Ugye ilyenkor meghirdetnek egy ilyen lottószerű valamilyen jelenséget. Én magam is egyébként jelentkeztem rá, de természetesen nem húztak ki. Tehát én úgy tudom, hogy hiába van Budapesten a döntő, ugyanannyi az esélye egy magyar szurkolónak, mint hogyha a Wembley-ben lenne, vagy Madridban. Ez
1: körülbelül, ugye itt először...
0: Nincs magyar kvóta, ugye?
1: Nincs. Először ki kell elégíteni a résztvevő csapatokat. Na most, ugye, ha jól emlékszem, de nem tudok pontos számokat sajnos mondani, az egyharmada jár körülbelül az egyik résztvevő csapatnak, az egyharmada a másik résztvevő csapatnak, és akkor a többi a szponzorok, meg ez a sors

0: jut. Arra nem kell számítani, hogy mondjuk visszamarad jegy, és mert valamelyik klub nem akarja kitölteni a saját kontingensét, és akkor visszaadja az UEFA-nak. Úgyhogy nem tudom, ez egy sztárpárosítás végső soron.
1: Tehát, ez az egyébként? Tehát azért lehetett volna jobb is, nem? Legalábbis a magyar szempontból mindenképpen azért a Liverpoolt nagyon vártuk ugye az elejétől kezdve, bár látva a csapat szereplését nem volt reális. De azért meg a BL volt az, ahol jobban ment a csapat.
0: Én úgy kb. 70-es évek óta szurkolok a Liverpoolnak is, ezt nem mondom, hogy szívem egyetlen csapat a Liverpool, de nagyon szimpatizálok a Liverpoollal, tehát nem akkor kezdtem szimpatizálni. Mennyi, hogyha egy magyar játékos játszik, több magyar játékos játszik, akkor persze szimpatizál vele csapat. Szoboszlai Dominikról szóval, ugye mindig azt emlegettük az elmúlt években, hogy ameddig a környező országok mindegyikének van egy-egy olyan emblematikus játékos, aki tényleg egy-egy csúcsklubban játszik, hogy már egy Kamsik a szlovákoktól a Nápoliban például, vagy volt a Liverpoolban is játékos a szlovákoknak.
1: Még a szlovéneknek is van ugye a kapus.
0: Így van, Oblak, Jan Oblak, vagy hát ugye a horvátoknak viszonylag
1: hát
0: több.
1: Hát arra nem is beszélt, hogy a El Clásico az rendszeresen ugye akár szerb, akár horvát oldalról nézzük, az egy szinte belhart.
0: Volt, ha jól emlékszem, 5 bajnokok, a Real Madrid sorozata is benne volt, és Luka Modric is ebben viszonylag aktív volt, de Mateo Kovacevic is, de volt 5 vagy 6 olyan BL idén sorozatban, hogy mindig volt horvát játékos a döntőben, Ivica Olic a Bayern Münchenben, stb. Szóval ilyen szempontból jó lett volna a Liverpool, de egy kicsit egy olyan eretnek gondolat jutott nekem ezzel kapcsolatban eszemben, mondom még egyszer, én szurkoltam nagyon Liverpoolnak, tehát ezt ne tessék komolyan venni, amit most mondok, de egy kicsit olyan volt, mint amikor a Covid alatt a Ferencvárossal játszott a Barcelona, és mindenki várta, hogy jön Messi, és akkor látja Messit élőben. És aztán kiderült, mondtam, egy héttel vagy két héttel a meccs előtt, hogy nem lehetnek, ez egy novemberi meccs volt, ha jól emlékszem, hogy nem lehetnek szurkolók a mérkőzés. És akkor
1: ugye az a Puskás Arénában lett volna már akkor is.
0: Így van, így van. És akkor olyan jó volt, hogy nincs itt a Messi, mert legalább nem, akkor azt tudtad mondani, hogy úgyse jött a Messi. Szóval így vagyunk most ezzel, hogy most képzeld azt el, hogy adott esetben reálisan két magyar játszik a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: Budapesten.
0: Ugye Budapesten ilyen soha nem volt még, olyan, hogy két magyar játszik a Bajnokok Ligája, vagy bajnokcsapatok Európa Kupa döntőjében, ilyen volt már, ugye a Kubalakocs és Cibor hármas a Barcelonában 1961-ben a Benfica ellen, de hát és akkor ezt nem látjuk a helyszínen, szóval ez egy mondjuk az, hogy frusztráló tényező lett volna. Én azt gondolom, hogy az Arsenal, amelyik ugye veretlenül jutott döntőbe, és nagy valószínűséggel megnyeri a Premier League-et, nem lehet mondani, hogy nem érdemmel jutott be a döntőbe, tehát szerintem ez az egyik ágon rendben van.
1: Na jó, az Arzenáról meg azt mondják, hogy nézhetetlen focit játszik.
0: Hát tetszett volna legyőzni. Úgyhogy valóban nem nagyon látványos. Azt is ugye sokszor kibeszéltük már, hogy a felső ág, amelyiken a Real Madrid, a Bayern München, a Paris Saint-Germain, a Liverpool volt, az egy nehezebb ág volt, mint amin az Arsenal bejutott.
1: Ott már negyed elődöntők is, már szinte döntővel felérő párosítások voltak.
0: Én azt hiszem, hogy hogy a Paris Saint-Germain vagy a Bayern München közül melyik jutott a döntőbe adott esetben, ez mondjuk ilyen szempontból majdnem a párizsakat leszámítva, mindenkinek mindegy, tehát itt nem lett volna.
1: Ebben nem vagyok egyébként biztos, tehát most így elhangzott, hogy a város hangulata, hát azért az FC Bayern szurkolói, ha egyszer fölvonulnak Budapesten, az lényegében, én ezt merem állítani, hogy nagyobb látványosságot ígért volna, mint a Paris Saint-Germain, mert nem találkoztunk még velük, a Bayernnel igen, meg ugye egy átlag magyar szurkoló, hogyha érdeklődik a nemzetközi futball iránt, akkor, és mondjuk olyan lehetőség van, hogy elmenjen, akkor az valószínűleg a Bayernt már láthatta itt, ott, amott.
0: A szóval... Bayernnel kapcsolatban lett volna még egy különlegesség, bocsánat, az lett volna a különlegesség, ugye beszéltünk arról, hogy Ferihegy milyen zsúfolt programnak lesz kitéve. Ugye Münchenből nagyon sokan autóval jöttek
1: 800 kilométert.
0: Tehát ott egy más helyzet lett volna ilyen szempontból, én azt gondolom.
1: És arról nem is beszélve, hogy Leslie Mandoki pedig megírta a Road to Budapest című FC Bayern indulót. Úgyhogy ők erre nagyon készültek.
0: Erről az jutott eszembe egyébként, én szeretném, ahogy ő zenél, de ez az, hogy 2006-ban a német válogatott nagyon szeretett volna

0: világbajnoki döntőbe jutni, ugye a hazai rendezési világbajnokságon, és akkor volt egy ilyen dal is, hogy mi megyünk Berlinbe németül, hát és akkor az olaszok a végén énekelték nekik. úgyhogy lehet, hogy nem jó már ezeket a dalokat előre megírni. Igen.
1: Na szóval lényeg, tehát, hogy a szurkolók, és akkor Bayern szurkolók, vagy Paris Saint-Germain szurkolók. Még egy dolog eszembe jutott most Budapestről, bocsánat, tehát, hogy ugye a francia válogatott játszott az Európa-bajnokságon Budapesten. Hát, hogy mondjam, szerintem egy szektornyi francia szurkoló volt a Magyarország-Franciaország mérkőzésen, ott voltam. Ott kisorsoltam, kaptam jegyet. Tehát én nem éreztem, hogy a világ legmagasabb polcán levő Európa-bajnok, világbajnok mindenféle titulussal és a legjobb játékosokkal rendelkező Franciaország mögött olyan szurkolói támogatás lett volna. Tehát én állítom, hogy a 40 ezer magyar szurkoló Marseille-ben az akkori magyar válogatott mögött, ugye, hát az nagyságrendekkel nagyobb támogatás volt, mint a francia válogatott kapott Budapesten. Tehát ezzel hasonlítom össze a Bayern szurkoló tömeget.
0: Két dolgot szerettem volna gyorsan mondani rá. Az egyik az, hogy még az előző gondolatot visszakapcsolva, tehát hogyha most én felírnék egy listát, hogy én szerintem Magyarországon a klubok népszerűsége milyen, akkor baszok azt mondanám, hogy a Real Madridnak, a Barcelonának van a legnagyobb tábora, utána jöhet szerintem a Manchester, a Liverpool, ugye a Szoboszlai miatt és Kerkez Vidocs miatt, de egyik udvariasan hozzá, de azért inkább Szoboszlai Dominik miatt. A Liverpool, esetleg a Manchester Unitednek van a tábora, tehát Bayern München feltétlenül, Juventus gondolom még, tehát ebben
1: való... Láció.
0: Tehát feltétlenül nincs benne, vagy nem feltétlenül van benne ebbe a Paris Saint-Germain. A Paris Saint-Germain az egyébként nekem nagyon kedves klub, mert én ugye a 70-es években Magyarországon a külföldi sportoságok közül csak kettőt vagy hármat lehetett kapni, ezik a Mirard de Futball volt, a másik a Mondial, két francia sportban.
1: Onze Mondial, nem az ott
0: az eleve? Az már a fúzió után volt. Mondial volt először, és aztán az Onze és a Mondial fúzionált, és akkor lett Onze Mondial.
1: Onze Mondialhoz jutottam hozzá időnként, ott volt az akkori felszabadulás téren, ott a Párizsi udvarban egy néni, akinél lehetett, így előre kifizetve, és akkor majd hozom, és akkor én
0: pultaló.
1: Így.
0: Azóta a francia futballt nagyon kedvelem, és talán ismerem is. Ennek a klubnak 70 óta, vagy van csak akkor története, akkor alapították, óta. Így van. Amikor 84-ban Videótonnal játszott, akkor már voltak kulcsjátékosai, Dominik Rostó, vagy Dominik Batné, például Szapé Szűsics, a bosnyák származású játékos.
1: Bocsánat, itt folytasd. 84-ben ugye Európa-bajnok volt Franciaország, abban az Európa-bajnok francia csapatban nem Hengzse. Rostó se nagyon játszott, nem, szerintem. Luis Fernández volt az igazi kezdőjátékos. Az összes többi a tradicionális francia csapatokhoz, egy ilyen Bordeaux, Marseille-ből jöttek. Tehát akkor, ha azt mondom, hogy a Videóton kiverte úgy, akkor a Paris Saint-Germaint, hogy három meccsen
0: háromszor
1: úgy megve Párizsban, mennyi volt? 4-2-re nyert a Videóton. Szóval azt veszük, akkor abban az időben a Paris Saint-Germainnél a Videóton jobb csapat volt, kétségtelenül.
0: Így van, és azóta jöttek föl. Így van, ugye az már, amikor a brazilokra tettek, az már egy nagy dolog volt. Rai, ugye Szokratesznek az öccse, oda szerzett Ronaldinho, ott kezdte az európai karrierjét, az már nagy dolog volt. Hát és aztán tulajdonképpen az, amikor a katari tulajdonosi kör átvette, az egy új korszakot jelent a Paris Saint-Germain történetében. Én azt gondolom, azért kétszer egymás után BL döntőbe jutottak. A franciák nagyon kevésszer játszottak BL döntőt korábban.
1: A Marseille nyert.
0: Igen, és ugye az a furaság benne, hogy Budapest új helyszín lesz ilyen szempontból a franciáknak is, mert kétszer nyertek eddig bajnokok ligáját, mind a kétszer Münchenben. Az Olympique Marseille verte a Milánt 93-ban, és legutóbb ugye a Paris Saint-Germain az Intert. De ez egy jó csapat, mármint a Paris Saint-Germain. Tehát,
1: persze, ez világos.
0: Nagyon érdekes, az ugye mindenki azt mondja, hogy itt a PSG-nek a támadó játék, a támadósor és az Arsenal védelme lesz majd, ami igazán megküzd egymással. Nyilván az Arsenal nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy hagyja futni akár Bradley Barcolát, akár Ousmane Dembélét, akár Désiré Doué-t, és főleg Hücsakvára Céliát, aki nekem személyesen nagy kedvencem.
1: Akit majd láthatunk mi is, a földi halandók is a magyar válogatott ellen a grúz válogatottban.
0: Így van. Ő egy nagyon jó játékos egyébként. Úgyhogy hát meglátjuk majd. Érdekes ugye azért az, hogy a Paris Saint-Germain alapkezdő csapatában talán több a portugál játékos, mint a francia, vagy éppen annyi, ugye legalább négy portugál játékos van.
1: Hakimi is ott játszik, ugye?
0: Ő marokkai, de ő ott játszik.
1: Ugye, ez most azért jutott eszembe, mert voltam a nyáron Dél-Spanyolországban, Gibraltár, sőt átmentem még Ceutába is. Na most minden 18 év alatti kisfiú kettes számú Hakimi mezben volt ott.
0: Igen, ő nagyon-nagyon népszerű. De hát a portugálok is, ugye Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, ezek kiváló futballisták mind. Úgyhogy Marquinhos a brazil, hát...
1: Ugye milyen érdekes, hogy mondtad, hogy a nagy katari pénz eső hozta fel a Paris Saint-Germain, de nem akkor nyert, illetve jutott be a BL döntőbe, amikor a legjobbnak tartott játékosok játszottak ott. Ugye
0: szerintem ez a legérdekesebb például kérdés a PSG-vel kapcsolatban, hogy a katariak először, vagy hát maga a tulajdonos, Nasser Al-Khelaifi, megpróbált tényleg első klasszisú világjátékosokat szerezni, akár Cavani, akár Ibrahimovic, bárkit vehetünk. Aztán jött egy korszak, amikor ugye együtt játszott Neymar, Messi és Mbappé.
1: És, igen, és vitatkoztak a 11-es rugás igen,
0: de gyakorlatilag most a francia színpadot vegyük ki ebből, mert hogy ott nyertek, gratulálunk, de nemzetközi porondon semmit nem nyertek. Elment mind a három, Mbappé elment a Real Madridhoz, hogy nyerjen végre valami nemzetközi trófeát, majd rögtön nélküle megnyerte a Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligáját, fiatal játékosokkal, Dembele mellett, aki hát egy ilyen örök ígéret, és ha végig tud játszani egy szezonban 30 meccset, az nagyon jó, de ott van mellette Bradley Barcola, ott van Doué, és hát persze mondom még egyszer Kvaratskhelia. Szóval ez a nevek alapján, ha lehet ilyet a futballban mondani, ez nem Neymar, Messi és Mbappé, és mégis ők nyernek. És ez nyilván azért Luis Enriquétől nem függetne.
1: Nagy, ha már így a csapatoknál tartunk, akkor mit gondolsz, hogy ki fog nyerni?
0: Én szerintem nagy felelőtlenség lenne azt mondani, hogy ez vagy az, mert itt tényleg egy mozdulat dönthet. Én azt gondolom, hogy talán a Paris Saint-Germain valamivel esélyesebb, de ez talán a szívem mondatja inkább, meg az, hogy leszámítva azt, hogy a PSG a tavaly nyári amerikai klubvilágbajnoki döntőben kikapott a Chelsea-től, ezt leszámítva az elmúlt 15 hónapban nagyon sok angol csapat ellen nagyon jól szerepelt. Tehát tud futballozni a Premier League csapatai ellen. Lényegesen más terhelése van az Arsenalnak az elmúlt hetekben, ugye a bajnokságra kell fókuszálni, ott nem lehet hibázni, mert a Manchester City ott lohol a nyakában, és ha egyet hibázik az Arsenal, most már nem sok lehetősége van, akkor nem lesz bajnok. De hát azért nem nagyon szeretek tippelni, mert azt se tudtam volna őszintén megmondani, meg én szerintem senki sem, hogy kicsit mentsem magam, hogy a Paris Saint-Germain 5-0-ra megveri az Intert az előző év bajnokok ligája döntőjében, azt az Intert, amelyik hát némi túlzással az elődöntőig összesen nem kapott 5 gólt.
1: Hát érdekes dolog ez, hogy akkor melyik csapatnak milyen esélye, meg hogy van. És ha már mondod, hogy ezt nem mondtad volna meg, szerintem azt ember nem mondta volna meg, hogy ez lesz a döntő párosítása. Ugye? Mi volt az esély például? Tehát amikor Budapest, ugye megkaptam, 2-3 éve kaptuk már meg, ugye? Tehát amikor elkezdődött ez a BL szezon, és ugye látszott a mezőny, akkor mi volt a legnagyobb favorit párosítás, mint gondolsz?
0: Én úgy emlékszem, hogy elsősorban az angol futball által determinált fogadóirodáknál a Manchester City, az Arsenal, a Liverpool jó helyen állt.
1: Ja, a Liverpool akkor friss bajnokként...
0: Hát fél milliárd fontos befektetéssel, stb. A Paris Saint-Germain hagyományosan nem játszik jól az őszi sorozatokban, és aztán majd tavasszal magához tér, de hát a Bayern Münchent azért mindig a favoritok között emlegették, nem is tévedtek vele nagyon sokat.
1: Az elődöntőig csak eljutott.
0: Így van. Úgyhogy,
1: és hát gondolom, a Barcelona, Real Madrid közül az egyik, másik biztos, hogy mindig esélyes a döntőre.
0: Inkább nem? A Barcelonát gondolták egyébként helyesen, tehát ugye a Real Madridnak egy nagyon fura éve, ugye a második év az, hogy semmit nem tud nyerni. Xabi Alonso-nak 71% fölötti győzelmi mutatója volt, amikor menesztették. Ez azért érdekes, mert az elmúlt 10 évben egyetlen Real Madrid edzőnek sem volt ilyen győzelmi mutatója, és mégis menesztették, mert nem találta meg általában a hangot a játékosokkal. szavak arok csúnya lenni, de nem mindegy, szóval azt akartam, hogy Vinicius, ha nem könnyű megtalálni a hangot.
1: Na de hát ő most már kismiska Mbappéhoz képest, amit művel.
0: Így van. Na most Xabi Alonso a futball egyik legintelligensebb szereplője, tehát csak ezt teszem hozzá ehhez a kérdéshez. Aztán jött Arbeloa, semmit nem ért el vele. Ilyen értelemben szerintem a Real Madridnak azért igazi esélye a Bajnokok Ligájában nem volt, vagy reális esélye.
1: Otthon se nyert.
0: A Barcának igen, ott szerintem igen, de Barca elrontja mindig. Ugye most is elrontotta akár az Atletico ellen, egy évvel ezelőtt elrontotta az Inter ellen. Mind a két párharc olyan, hogy először azt gondolta azért mindenki, hogy ez nyerhető a Barcelona szempontjából.
1: Kedves aggatóink, két hét múlva nagy futballfesztivál lesz Budapesten. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain megküzd a Bajnokok Ligája trófeáért. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró és sporttörténész, és ugye, hát ha már Budapesten van ez a mérkőzés, akkor az a nagy kérdés, hogy a magyar labdarúgás mit profitálhat mindenről, mindebből. Erről beszélünk majd a zene után.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas, sportújságíró, sporttörténész, és a két hét múlva sorra kerülő budapesti BL döntő a téma. És ugye elhangzott már, hogy a városban biztos, hogy érezhető lesz majd a mérkőzés hangulata, már azokban a napokban, hiszen ez egy több napos program. De mit jelent mindez a magyar labdarúgásnak? És most hirtelen az jut eszembe, hogy ugye hát nyilván magyar csapat nincs ott a mérkőző felek között, de hát például miért nem legalább egy magyar bírót neveztek ki, vagy jelöltek ki a mérkőzés vezetésére? Jó, zárójel persze, nincs most ilyen szintű bírónk. Jó, ez egy ilyen költői kérdés volt, de akár válaszolhatsz is, hogy...
1: Nem, nincs olyan kvalitású a mai bírói korban.
0: Most éppen Kassai Viktor. Kassai Viktorunk sincs, igen.
1: Így van, Kassai Viktor volt a legutóbbi magyar férfi játékvezető, aki vezetett hasonlóan rangos mérkőzést. Kócsár Katalin a nők között vezetett egyébként hasonlóan rangos mérkőzést azóta is.
0: Púl Sándor, azt hiszem, mikor volt a Dortmund-Juventus döntő?
1: 97.
0: Münchenben.
1: Így van.
0: Amikor...
1: Bozók Imrével közösen, Bozók Imre volt az egyik asszisztens.
0: Aki ugye beintette a lest.
1: Így van, és a Sanyi felül, Púl Sándor felülbírált
0: a
1: érzés alapján.
0: A pályáról, tehát így ő van. Sokkal hátrább volt, így ugye van. A partja, ez ő fut a,
1: így van.
0: Az alakulattal, a mezőnyel, és neki volt igaza.
1: Így van. Én szerintem ez az ő játékpartjának a legzseniálisabb döntése.
0: Hogy merte ezt meghúzni?
1: Így van.
0: Elképesztő. Így van. Ő hátulról a mezőnyből azt érezte, hogy... És ez a gól, ez sorsdöntő volt, tehát a Dortmund ez...
1: Abszolút.
0: Ez, na, vissza akkor most, már több mint 30 éve volt az. Szóval...
1: Majdnem 30.
0: Így van, majdnem 30, köszönöm. Szóval mit jelent ez a magyar labdarúgásnak? Mert ugye mondtad, hogy magyar szurkolók nem jutnak el, magyar játékvezető nem lesz ott, hát ugyanúgy a tévében nézzük, mint az összes többit eddig.
1: Szerintem presztízsben egyrészt sokat jelent. Másrészt az az élmény, amiben a gyerekek majd részesülnek abban, hogy ezekben a kísérő programokban ott lehetnek. Ez feltétlenül egy nagyon nagy pozitívum lesz. Tehát, hogy elmennek, látnak, ilyet, hogy...
0: Lehet majd az edzéseiket megnézni ezt például
1: tudom,
0: a csapatoknak?
1: Ezt nem tudom, ugye azok az átkapusok szoktak lenni, nem hiszem,
0: szoktak
1: hogy...
0: Szoktak lenni lehet. Nyilvános, sőt olyan is van, hogy jegyért lehet nézni az edzést,
1: de nem,
0: nem?
1: Ugye ezek barátságos. Én arra emlékszem, hogy amikor brazilok itt voltak úgy 2004-ben, van. Akkor lehetett, de az egy barátságos mérkőzés volt. Tehát én ezt majdnem kizárnám, hogy edzést lehessen látni. De hát... Ez egy nagy ajándék szerintem, hogy ezeket lehet látni, ezeket az eseményeket. Amikor részben, amikor Gera Zoltán a Bezromicsban, illetve a Fulemben játszott, akkor is érezhettük ezt egy picit, de szerintem a klubok közötti nagyságrendi különbség miatt Szoboszlai Dominik volt az áttörés, az ő liverpooli szerződése volt az áttörés, amikor egy kicsit azt érezhettük, hogy a Premier League már nem egy olyan Istentől elrugaszkodott valami, és nem a planétában van, és valahogy mi is, magyarok is részesei lehetünk ennek az egésznek, és úgy a miénk is lett egy kicsit. Én ezt gondolom, ezt az érzést gondolom most a Bajnokok Ligája döntőjével kapcsolatban is, hogy itt van Budapesten, látjuk, hogy húsvér emberek futballoznak, még ha nem is lehetünk ott a stadionban, a kísérő programokat láthatjuk, itt lesz Luis Figótól kezdve jó néhány sztár.
0: Igen, öreg fiúk az mérkőzés öreg is van, ugye ez a Papp László sportarénában lesz a
1: így van.
0: Stadion mellett.
1: Tehát egy kicsit a részesei vagyunk mi is ennek az egésznek. Tehát közelebb jön hozzánk ilyen értelemben a klubfutball világ elitje. Ezt én nagyon fontosnak gondolom.
0: Egyébként lehet találkozni a játékosokkal? Említed a kisfiúkat, ők most tudnak velük közös fényképeket készíteni, vagy aláírásokat gyűjteni?
1: Hát ugye régi tanítás, hogy soha nem mondhat soha, de nem erre van nagy esély. Tehát egyébként... Már az újságírók számára is sokat változott a világ. Ugye beszélgetésünk egy részében említettem, hogy én 92 óta jártam világversenyekre, és akkor még előfordult az, hogy tényleg lehetett a játékosokkal beszélni. Voltak olyan sajtóeseményeken, hiszem 96-ban Angliában a holland válogatottnak volt, hogy el lehetett venni egy kertbe, ahol ők laktak, és ott le lehetett ülni a játékosokkal beszélni, és na, ez ma már nincsen. Szóval megváltozott a világ.
0: Ezt elhiszem neked, mert hallottam például tőled valamikor valamilyen beszélgetésben, hogy Csirisz Forca, azt mondta. Ebből nekem az következett, hogy te akkor Csirjákó Forca, svájci játékos, aki az FC Bayernnel játszott, gondolom, véldöntött, de vele beszélgettél.
1: Így van, de Brian Laudruppal is például emlékezetes volt, amikor a Dán válogatottal játszott kint Kopenhágában a magyar csapat, akkor hosszan beszélgettünk. Régi példám az, hogy a 92-es ebben Peter Schmeichel jött egy sajtótájékoztatóra, és akkor valahogy úgy hozta az élet, hogy egy ilyen hátsó folyosan együtt mentünk ki utána. Na most, tehát kérdeztem tőle, hogy miért ő jött a sajtótájékoztatóra, miért Lars Olsennek a csapat kapitánya volt. Ez egyébként a csoportmérkőzések után volt. És akkor azt mondtam a Schmeichel, hogy hát azért nem Lars jött, mert kondizik otthon, mert fel akarja emelni majd a kupát. És azt mondtam, hogy ez milyen marha poén, hogy jó, hát persze majd a dánok megnyerik az elvőt, és majd Lars Olsen. És hát aztán a végén tényleg felemelte Lars Olsen a kupát. Szóval más volt a világ, más volt a világ.
0: Akkor a magyar labdarúgás ezek szerint egy ilyen lélek
1: igen.
0: erősítő.
1: Én ezt gondolom, hogy igen.
0: Ezt gondolom, hogy igen.
1: Mindig vannak nagyon lelkes emberek, akik próbálnak a szállodához oda menni, a repülőtérre oda menni, adott esetben a buszokhoz oda menni. Ha nagy szerencsék van, egy aláírást elkaphatnak, de hogy mondjam, én azt mondom, ne élje bele előre senki magát, hogy ez sikerülni fog.
0: Bármilyen magyar közreműködés így a közvetlen szervezésen kívül
1: Nem tudok róla. Lehet, hogy van, de én nem tudok róla. Ugye az MLS azért a szervezésben nyilvánvalóan részt vesz. A televíziós közvetítésben nyilván fontos
0: szerepet játszik. Magyar operatőrök lesznek akkor a kamerák mögött.
1: Így van, de a futball szempontjából nem tudok róla, hogy lenne.
0: Lesz bármilyen magyar íze, hangulata a döntőnek? Azon kívül, hogy oda lesz mindenhova írva, hogy Budapest?
1: Nem tudok róla, de ezt ne becsüljük le, tehát ennek azért a gazdasági hatását, hogy mégiscsak ide jön, hát most maradjunk az előző számnál, 100 000 vendégszurkoló éjszakákra, itt fogyaszt, és azért ha a vendéglőseknek esetleg félelme lenne abban, hogy az angolok, tehát hogy olyan eredmény születik, hogy aztán szombat este az angol szurkolók nem fognak fogyasztani, én megnyugtatom őket, hogy nem fog olyan eredmény
0: születni. Ha veszítenek,
1: születni.
0: Akkor is.
1: Így van, tehát lesz fogyasztás. Lesz.
0: És tényleg mit várható az angol szurkolóktól, ha már említett? Tehát azért őket láttuk már azóta is randalírozni sokszor, hogy ugye már megvannak egy kicsit szelidítve, hogy úgy mondjam. Tehát ugye a Heysel katasztrófa szintén egy back BL döntő volt, ugye, ahol rengetegen meghaltak.
1: A de utána még
0: akkor kitiltották az angol klubokat szurkolóstól.
1: Azt tudod egyébként, hogy 90-ben utána a Manchester United itt Pécset tért vissza.
0: A Pécs ellen játszott egy UEFA kupa mérkőzést. Valami volt az edző Pécs.
1: És az volt a visszatérés.
0: Az első. Ezt nem tudtam, köszönöm.
1: Na, és tehát azért utána még volt a 92-es EB-n, a 2004-es EB-n, csak olyanokat mondok, ahol ott voltam, és megértem azt, hogy az angol szurkolók azért egy kicsit csúnyán
0: viselkedtek. Hát a 16-os EB-n is Marseille-ben ott az olaszok megtámadták őket.
1: Így van. Szóval
0: jól fognak viselkedni az angol szurkolók?
1: Nem, most mondhatnám, hogy megígérték, hogy jól leszek, de ezért ez túlzás lenne. Nyilván a magyar rendőri szervek erre próbálnak figyelni, nyilván az UEFA szervezése próbál erre figyelni. Reméljük, hogy minden rendben lesz.
0: Egy utolsó kérdés, erre válaszolhatsz, igen, nem, mert te ott leszel a döntőn?
1: Nem.
0: Hát akkor ugyanúgy a tévében nézzük a mérkőzést. Kedves hallgatóink, egy hét múlva BL döntő lesz Budapesten, az Arsenal és a Paris Saint-Germain játszik majd egy minden bizonnyal kitűnő mérkőzést. Erről beszélgettünk, vendégem volt a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró, sporttörténész. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Most Werner Eszter, Vixa Levente és Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban először Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal Vaszi József cukrász, közgazdász, feltalálóval beszélgetek, témánk pedig az örök téma a cukor lesz. Érdemes lesz velünk tartani. A folytatásban a Remény hírnökei című műsorunk következik, amelyben Lukács Krisztinával, a Szent Janka imakör egyik alapítójával és a Magyarországi Billings Központ vezetőjével beszélgetünk. Válogatásunkat a napimájával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel 1 óra műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel 1/2 órát. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vaszi József, cukrász, közgazdászt, feltalálót, régi kedves ismerősünkön, rádiónk hullámhosszain, hiszen gasztronómiai műsorunkban időről időre találkozunk egymással. Nem véletlenül, hiszen feltalálóként is bemutattam önt, és az egészséges táplálkozással kapcsolatosan ad nekünk ön mindig hasznos, praktikus jó tanácsokat. Ezúttal is így lesz ez. Örök témánk a cukor. Akár ezt a címet is adhatnám a mai beszélgetésünk apropójának, ugye?
5: Igen.
3: Miért is?
5: Hát gyakorlatilag ugye cukor nélkül ma nem tudja elképzelni a világot senki, tehát át a kenyérben is van cukor, de azt tudnunk kell, hogy a cukornak nagyon ártalmas részei is vannak, ha úgy akarom kifejezni. Azt jelenti, hogy 12 betegséget hordoz. Ugye a diabétesnél általában abba szokták hagyni a felsorolást, addig azt hiszem 8 betegséget sorolnak fel, de utána pedig hát a többit már nem mondják, pedig hát jó lenne, hogyha mondanák.
3: Például miket?
5: A szív- és érrendszeri megbetegedéseket keveset mondják, aztán a tüdőre való hatását is kevesen mondják, most állítólag már azt is támadja. Szóval az a lényeg, hogy úgy kiválasztani, meg egy-egy terméket ebből kiemelni, ez hiba lenne, de elmondok egy olyan történetet, amit itthon kevesen ismernek, mégpedig ez arról szól, hogy létezik Philadelphiában egy teljes stippanden professzorasszony. Ő 0 és 5 év közötti gyerekeket vizsgált 20 éven keresztül, és 20 év alatt 70%-kal nőtt az egyes diabétes gyerekek száma. Azt jelenti, hogy azonnal inzulin. És bizony ez gyakorlatilag az immunrendszer támadja meg a hasnyálmirigyet, tehát amiből kellene a gyógyszert, vagy a betegséget meg kellene akadályozni, az immunrendszerünk azt a részt a hasnyálmirigy inzulin termelő béta sejteket semmisíti meg. És ez nagyon kemény, nagyon nincs is igazán kialakulva még ez az egyes diabétesz, hisz a dietetikusok is foglalkoznak vele, és mindig akadályba ütköznek, de súlyos betegség, tehát azért ez 75%-os emelkedés 20 év alatt, és a gyerekek csoportjában, tehát annyit jelent, hogy a gyerek, ha benne van a édesanyja hasába, akkor gyakorlatilag rajta is keresztül mennek az anya által megevett cukrok, és minél többet eszik az anya cukrot, annál veszélyesebb a gyerekre is, és nem tudnak vele egyelőre mit csinálni.
6: Mi most próbálunk megoldást kínálni erre a problémára, hiszen a cukorral és a sütéssel készült tésztákból a cukrot az ön szabadalma, az ön ötlete alapján kiválthatja a tejfehérje. Ez egyfajta megoldás lehet. Hogyan? Miként?
5: A lényeg az ugye, hogy a cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy szép legyen, nem azért, hogy édes. És ezt elég nehezen akarják elismerni Magyarországon egyáltalán. Mondhatjuk tehát a cukorral és sütéssel készült tésztákból a cukrot kiváltja a tejfehérje. Na most ez annyit jelent, hogy amit a cukor üvelt, hogy úgy mondjam, vagy segített a tészta kialakításában, azt most átteszi a tejfehérje. Most ez nagyon érdekes már ebbe az időszakba. Hát ugyanis, ahogy mondtam már, tehát az Isten ő csinálja tovább a dolgát, és követni kell, és ha figyeli az ember, akkor rájön, hogy hol is tartunk. Tehát a cukor az, ugye, mint mondtam, egyszerűen nem azért kell a tésztákba, hogy édes legyen. A cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy esetleg szép legyen, de a tejfehérje ezeket a tulajdonságokat mind át tudja venni, és tudja használni. Tehát a tejfehérjével készült tészták, azok pont olyan szépek, pont olyan látványosak, mint a cukorral készült tészták. Azt viszont tudni kell, hogy nagyon takarékos. Tehát az így készült tészták nagyon sok rengeteg terméken van kikalkulálva, és ez azt jelenti, hogy az árak olcsóbbak, akkor a sütés olcsóbbak, tehát a cukorral készült tésztákat általában 200-230 fokon sütik, a tejfehérjével készült tésztákat 160-180 fokon is lehet sütni, ugyanis az van, hogy a tejfehérje már 60-70 Celsius fokon kicsapódik. Tésztáknak különösen a tejfehérjével készült piskótán lehet látni a sütési felületeken kisebb foltokat, meg az azt jelenti, hogy már 60 fokon kicsapódott, és utána 160-180 fokon pedig készesítjük az egész tésztatartalmát.
6: Gyakorlati kérdésekről és megvalósulásokról is beszéljünk. Hogyan valósulhat ez meg a mindennapi sütés alkalmával? Hogyan juthatunk hozzá ehhez a tejfehérjéhez? És hogyan dolgozzanak vele? Hogyan használhatják a háziasszonyok?
5: Gyakorlatilag ugye, itt az a probléma, hogy lehet engem is hívásnak nevezni, de aki már végigcsinált egy szabadalmat, és én most Bebének odadok egy papírt erről a szabadalomról, hogy mi ez, tehát ez 85 országban van levétbe. Na most, ha valaki csinált már egy olyan szabadalmat, ami 85 országban van levétbe, az anyagilag meg tudja indokolni, hogy mégis mi lehet ez. Azt lehetne csinálni, hogy országos szinten be lehetne ezt vezetni, de ehhez már biztos, hogy kellenek könyvek, tankönyvek, mert nekem is otthon a receptek úgy vannak, hogy külön le vannak fűzve, van hozzá külön kalkulációs tömb, meg minden, tehát ennek is megvannak a maga szabályai. Ha meg akarja tanulni, ahhoz tankönyv kell, hogy a recepteket helyesen tudja alkalmazni. A recepteknél leírt gyártási technológiát be kell tartani, és ezt be tudja tartani, mert le van írva, és akkor működne. Na de hát itt az a baj, hogy ez Magyarországon ebben a formájában nem akar működni.
6: Miért? Ön már végigjárt számtalan lehetőséget,
5: igen,
6: és
5: igen.
6: Legyen olyan kedves, akkor beszéljen erről már csak azért is, hogyha akik hallgatják a műsorunkat a rádió frekvenciáinak segítségével, hallják meg azok az ön szavát, akik tudnak ebben önnek segíteni, hogy tudja népszerűsíteni a találmányát, és tudjon segíteni azokon a beteg embereken, akiknek megoldás lehetne a cukor helyett a tejfehérje.
5: Hát igen, én azt csináltam, hogy süteményeket csináltam, és azokkal megkerestem. Volt a minisztériumban, hát csúnyán mondom, kirúgtak. Volt minisztériumban, nem is egybe. Aztán voltam a Szent István Egyetemen, oda bementem, megették a süteményt, de ott sem történt semmiféle lépés annak irányába, hogy na most akkor ebből próbáljunk már valamit csinálni. Hát ha recept is itt van, a sütemény is itt van, szóval nincs Magyarországon erre fogékonyság. Hát elképzelhető, hogy van benne egy nagyfokú irítség, vagy nem tudom, minek nevezzük, de erősen hasonlít ez a rész már a Semmelweis életéhez, ugye, hogy szerencsétlen, ugye a halála után 30 évig nem használták a klór fertőtlenítésre, és nagyon sok ember azért halt meg, mert egyszerűen nem használták, tehát a szülőnőknél nem használták. Az emberi felelősség, meg az odafigyelés azért ettől többet kívánna. Tehát én csak azért mondom, hogy nagyon-nagyon oda kellene figyelni az ilyen apró dolgokra, mert ilyen apróságokból lehet élni, lehet halni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Eljutottunk most már addig, hogy a cukorból már akkumulátort is csinálnak. Tehát a Virginia Egyetemen, én oda 6 évvel ezelőtt írtunk levelet, és arra nem válaszoltak, de most már úgy néz ki, hogy gyártják a cukorból készült sugar batterit, és autókba. Most azért nem tudnak többet csinálni, mert a sok cukrot kivonnak a gyártásból, akkor az lesz a helyzet, hogy nem lesz elég cukor, gazdasági válságot okoznak vele. Ha most azt veszük, hogy mondjuk csak a tésztákat számoljuk, mondok, hogy konkrét legyek, mondok egy amerikai példát, mert az biztos, hogy konkrét volt, meg igaz volt, csak a hamburger zsemléből be tudtak takarítani 400 ezer tonna cukrot. Most 400 ezer tonna cukor, igen, nagyon sok. Tehát, ha ők tejfehérjével csinálják a hamburgert, a hamburger jobb lesz, olcsóbb lesz, szebb lesz. Tehát ezt csak én tudom mondani, mert csináltam. De nem, tehát gyakorlatilag az embernek az ellensége maga az ember. Tehát gondolom én, hogy ha elmúlnak ezek az időszakok, amikor nem az számít, hogy tényleg jó az embereknek, hanem az számít, hogy hát én olyan nagy ember vagyok, olyan büszke vagyok, hogy te ezt nem fogod csinálni, meg egyáltalán. Egyik ember akadályozza a másikat, és aki pedig segíteni akar az embereken, annak pedig fáj a szíve. Tehát most, amikor itt a 5 éves gyerekekről beszélünk, és 70%-kal nő a cukor miatt a gyerekeknek a száma, halálos betegséget kap rögtön a gyerek, hogy megszületik, és ez sem nagyon üti ki az embereket. Én úgy gondolom, hogy jóval több emberség, jóval több együttérzés, és olyan magatartás kellene, ami segíti az embereket, nem pedig hátráltatja.

0: Nincs új a nap alatt, ahogy említette is, hát az, aki segíteni akar az embereken, az nincs könnyű helyzetben. Régen is harcot kellett vívnia, Semmelweis Ignác idejében is, és most is harcot kell vívnia, hogy a saját igazát bebizonyítsa. Mi jót akarunk az embereknek, és szeretnénk a jó dolgokra felhívni a figyelmüket. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan tudnak önnek segíteni, milyen felajánlásokat vár, ezen riportunk most milyen céllal is készül.
1: Most ugye, amiket én csinálok, próbálok megkeresni például pékeket, akiket személyesen is, meg mondjuk akiknek van pék barátjuk, vagy olyan pék, aki elismeri, hogy a tejfehérje az lehet cukor is, ha úgy tetszik, ugye, és gyakorlatilag üzlet is, mert ma a pékeket különféle adókkal is büntetik, tehát a cukrot megadóztatják, akkor még a sót is, tehát ezek a büntetések a tejfehérjénél elmaradnának, jobban járnának a pékek. Na de szóval igen, hát most miért ne mondjam, a pék legyen büszke ember, és az embereket eteti napi kenyérrel látja őket el, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagy dolog, de azt is kell mondanom, hogy lépni kellene tovább, hogy például ne legyen már a kenyérbe is cukor, de hát azt is azért teszik bele, hogy ha ránéz, akkor szebb, ugye végül is azért teszik a cukrot bele, hogy a tészta szebb legyen, de hát végül is nem lesz tőle jobb.
0: Tehát akkor olyan pékek jelentkezését is várja, keressék meg önt, vegyék fel önnel a kapcsolatot, akik most ezen riport apropóján érdeklődnek az ön találmánya, az ön szabadalma iránt, és a cukrot kiválthatják tejfehérjével. Jól veszem ki a szavaiból? Igen, egy ilyen célja is van a beszélgetésünknek?
1: Ilyen célunk is van, igen. Az a helyzet, hogy nem kell a többit abba hagyni, tehát a cukorral készült termékek mellett lehetne ezt csinálni, aztán eltelik egy-két év, és abba fogják hagyni a cukrosokat gyártani, mert rá fog jönni, hogy olcsóbb, jobb is. Tehát a vásárló, kedves vevő, az úgy, ahogy mi csináltunk, forgalmaztunk ilyen kalácsokat, teljesüteményeket is, mindent, aztán valami miatt abba kellett hagyni. Múlkor megjelent a csomagoló anyaga, és olyan szemrehányást hagytam, hogy az nagyon jó volt, azt nem volt szabad abba hagyni, a cukormentes kalácsok. Lényegében a piacon volt, de semmiféle segítséget, támogatást nem kaptam hozzá. Na most ez gyakorlatilag nagyon hasonlít a Semmelweis útjához, mert ugye itt is én megcsináltam, jó, hát most el lehet képzelni, hogy ez igaz legyen, hogy itten a 85 országból, hát nincs meg minden 85 országnak a jellegzetes süteménye átalakítva, de hát táblázatok alapján egyszerűen át lehet alakítani, mert táblázatot kell készíteni minden egyes termékhez, termékcsoporthoz is, és annak alapján lehet a kalkulációkat elvégezni. Tehát ezek megvannak, meg csinálom folyamatosan, de az úgy nem megy, hogyha nem akarom csinálni, mert ez a baj, meg az a baj. Tehát a pékeknek a büszkeségét én nem akarom bántani. Tehát a ő bevált receptjeit használja, de ugyanakkor azoknak a kisgyerekeknek, meg az anyukáknak, akiknek nincs szükség a cukorra, azoknak gyártson teljesüteményeket, és akkor így meg lesz a béke, és majd rá fog jönni, hogy fogják keresni, úgy, ahogy az én kalácsomat keresik hosszú évek óta, ugye miért abba hagytuk, és megvan az emlék.
0: És ön készített is számtalan receptet ilyen teljesüteményből, tehát táblázatokat is készített, és jó néhány recepttel is rendelkezik. Ezeket a recepteket, ha jól veszem ki a szavaiból, minden további nélkül az érdeklődők rendelkezésére bocsájtja.
1: Ez természetes, tehát hogy dolgozni tudjon, ahhoz nekem recepteket kell adni. Ugyanis én a iskolákban tanított, amit a diákoknak tanítanak a pékségekben, meg az iskolákban, én azokat átalakítottam, azok megvannak. Hát ha nem adja ide a receptjét, mert félt, hogy ne lássuk, akkor az iskolában tanított diákoknak tanított recepteket tudok adni, amik át vannak alakítva.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve kérem szépen ismételjük el még egyszer a legfontosabb tudnivalókat, mire is figyeljenek oda a kedves hallgatók, és kiknek a jelentkezését és érdeklődését várja elsősorban ezen riportunk adásba kerülése után?
1: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. A legnagyobb probléma az, hogy megfelelő büszkeség van, na most ezeknek a leküzdése a legnagyobb dolog. Most nem magyarázom már nekem ez az ember, vagy micsoda, és ezen a ponton megállunk, megálltunk. Nem tudok többet meg jobbat mondani.
0: De ön nem adta fel, és továbbra is szeretne segíteni, ezért is készül most ez a riport.
1: Igen, hát nem adtam fel, mert most már annyira kell a cukor, hogy elindult a elektromos autók gyártása, és rengeteg akkumulátor kell gyártani, és a Magyarországon jelenleg gyártásra készülő akkumulátorok, ezeknek a két anyaga, a lítium és a bátium, ezeknek az anyaga mérgező, tehát nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy a környezetet rombolja, a emberek egészségét bántja, nem védi. Tehát az a lényeg, hogy ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét. Nagyba befolyásolná a csecsemőknek az egészségét. Tehát itt arról van szó, hogy nem a cukor ellen beszélünk, hanem az egészség védelmünkbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a cukor, hát igen, oda van írva, hogy cukornak 12 betegsége van, én hozzátettem, 14 van írva, de hozzátettem ezt a immunbetegséget, tehát az, hogy ugye gyakorlatilag a gyerek egy éves kor, amikor kijön, akkor már beteg, és ezeket a dolgokat, mind ezeket kellene figyelembe venni, hogy az egészségünkre vigyázzunk úgy, hogy hallgassunk a orvosra, hallgassunk a tudósra, hallgassunk azokra, akik azt mondják a cukorra, hogy ha lehet, ne egyed.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Vasszi József cukrász, közgazdász, feltalálónak. Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezeket a közérdekű és fontos információkat, és akikben felkeltettük az érdeklődést riportunk kapcsán, azok felvehetik önnel a kapcsolatot. Hogyan?
1: Hát az e-mail cím az vasili.pe@gmail.com.
0: Ezen az e-mail címen felvehetik önnel a kapcsolatot, és kívánom, hogy minél több emberen tudjon segíteni. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm kegyednek Böbe, hogy meghív, tehát ön sem adta fel akkor gyakorlatilag ezt az egészet, és nagyon szépen megköszönöm, hogy próbál segíteni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az EGRI Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiumának meghívására Egerbe érkezett az Élet Szent című kiállítás. A Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató tárlat az EGRI Bazilika Jézus szíve kápolnájában augusztus 30-áig látogatható. Lukács Krisztinával, a Szent Janka Imakör egyik alapítójával és a Magyarországi Billings Központ vezetőjével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerbe, ide a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába érkezett az Élet Szent című kiállítás, amely Gianna Beretta Molla, vagy magyarosan Szent Janka életét mutatja be. Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus Szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
5: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka ima körtagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
4: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
5: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinónál. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy

0: teket látunk kőlapokra írva. Egy-kettőt, ha kiemelnél közülük ízelítőül.
1: A csendéletek és a hozzájuk tartozó molinók tulajdonképpen tematikusak az ő élethivatásának és az egyáltalán az ő életének a különböző aspektusait és állomásait mutatják be. Tehát van olyan csendélet, ami az ő feleség mi voltát, aztán az ő anyaságát, vagy az egyik csendélet például az orvosi hivatását mutatja be, illetve természetesen az élet áldozatát, a férjével való kapcsolatát is, és ezért az adott szövegekhez kapcsolódó csendéleteket látunk, képekkel és konkrét tárgyakkal, amelyek használati tárgyak az ő életéből vett, konkrét akár ruházat, akár az orvosi eszközeire gondolunk, vagy rózsafűzérre, és akkor ezeket lehet látni, amelyek segítik megérteni azokat a történeteket, és egyáltalán az ő életét. Ezáltal lehetünk részesei az ő életszentségének, és talán megérthetünk valamit abból a mélységből, ami az ő személyiségéből sugárzik.
0: Szent Janka 1922 és 1962 között élt, a 20. századnak a szentje. Az a gyermeke, a negyedik gyermeke jelenleg is él Olaszországban, akiért életét áldozta föl. Ahogy végigolvastam ezeket a molinókat, két visszatérő gondolat ütött szíven. Az egyik az, hogy a gondviselés mindig ott volt az életében, a házasságukban, a gondviselésbe vetett bizalom. A másik meg többször visszatérő volt az imádságnak a, hát nem mondom azt, hogy motívuma, a gyakorlata, inkább az imádságnak a gyakorlata. Ha be kellene mutatni Szent Janka életszentségét, mik azok a vonások az életéből, amiket kiemelnél?
1: Nagyon sokszor, mikor Szent Jankáról beszélnek, akkor az életáldozatával kezdik, és azért ez egy nagyon erőteljes mozzanat az ő életében, és megosztó egyébként az, ami történt. Nagyon sok embert elszomorít, mert tragédiának fogja fel. Számunkra viszont, keresztény emberek számára, akik az örök életbe vetett hit fényében élünk, hogyha végignézzük az ő gyerekkorától az életét, és ezért szeretném most megfordítani, és csak egy mozzanatot mondok, hogy milyen szent életű családban született, ferences harmadrendi szülők gyermekeként, és 5 éves korában volt első áldozó, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen napi áldozó volt, mert az édesanyjával templomba járt, és hogyha végigvesszük az ő korszakait, ifjúsági vezető volt, utána orvostan hallgató az egyetemen, aztán házi orvosi rendelőt nyitott, és egy nagyon mély Isten kapcsolata volt, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő élet áldozata egy természetes következménye annak, ahogyan ő élt. Tehát tulajdonképpen megkoronázta, ez volt a csúcspontja az életének. És lehet, hogy első gondolatra ez úgy szomorúnak tűnik, hogy valaki 39 éves korában meghal. Ez ugye az ő mennyei születésnapja, és ne felejtsük el, hogy egy mélyen hívő férj van az oldalán. Tehát 2 érett felnőtt keresztény ember házasodik össze, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a házasságkötésük előtt ők évekig imádkoztak külön-külön, és a szűzanyát kérték azért, hogy megtalálják a párjukat, akivel keresztény családot tudnak alapítani. És hogyha már elérkeztem az ő férjéhez, Pietro Mollához és a házasságukhoz, akkor szeretném elmondani a kiállítás kapcsán, hogy ennek a tárlatnak az első változatát ugye 2022-ben indítottuk útjára, ugye vándorkiállításként, és akkor ez volt a cél, hogy Szent Janka életszentségét hirdessük. Az a 2022-es évet meghirdettük a Szent Janka évnek, mert ez volt a születésének a 100., a halálának, tehát a mennyei születésnapjának pedig a 60. évfordulója. Az üzenet egyértelmű volt, a nőiség, az anyaság, illetve egyetlen az élet szentsége. És 2 évvel később újra értelmeztük ezt a kiállítást, és most egy picit kibővítettük és felújítottuk 2025 elején, tehát a szent évben, amikor Szombathelyre hívta a Székely János püspök atya ezt a tárlatot. És azért került sor a kibővítésére, mert időközben mi kommunikálunk az ő Szent Janka lányával, a Gianna Emanuelával, és elmondta, hogy benne is

Elég erős a vágy, és nagyon sok Szent Janka tisztelőben, hogy Pietro Mollát oltárra emeljék. Mert azért nem véletlen, hogy ha a házaspárnak az egyik fele szenté avatott, akkor azért ott a másik fél is az életszentség útján jár. És tulajdonképpen Gianna Emanuele megkért minket arra, hogy terjesszük az ő édesapja tiszteletét is, és egy magán használatra írt imát is lefordítottunk, amit ők jóvá hagytak. Ezért néhány molinóval kibővült a kiállítás, és ugye itt felragyog Pietro Mollának, a mérnök, a férj, az édesapa és a gyárigazgatónak az életszentsége, és egy csodálatos üzenete van ennek, azt hiszem a mai korban különösen, amikor a házasság szentsége olyan sok oldalról támadás alatt van, és tulajdonképpen felragyog az ő szerelmük, és az ő Istenben köttetett, és az Istenben élt házasságuk. Úgyhogy ez egy picit többlet üzenetet hordoz most már ez a tárlat, és hát nagyon örülünk, hogy itt Egerben második alkalommal látható őszig.

0: életvédelem szentjének is nevezhetjük Szent Jankát. Ugye ő választhatta volna, úgymond, hát önző módon a saját életének a megmentését is, amikor a negyedik gyermekét szülte, de ugye azt mondta, hogy az gyermeket tartsák életben.
1: Igen, de úgy gondolom, hogy ismerve az ő életét, ha belegondolunk abban, hogy valaki napi szinten felajánlja magát az Istennek, és az Istennel és az Istenben él, ugye napi áldozóként, akkor azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy volt más választása, illetve természetesen szabad akaratból döntött így, de miután megfogant ez a gyermek, és utána derült ki, hogy egy jó indulatú, tulajdonképpen egy mióma volt a méhén, ezért nem dönthetett másként, mert ő úgy gondolta, hogy az a gyermek már ott van, és az a gyermek él, még akkor is, hogy az anya méhben van, de ugyanolyan joga van az élethez, mint a másik három már megszületett gyermekének. Tehát valójában nem volt más választása, ő onnantól kezdve nagyon sokat imádkozott, azt kérte a sebészektől, hogy hagyják meg a magzat életét, és természetesen az ő méhét is. Ez lett volna a legbiztonságosabb megoldás, hogy kiveszik a méhét a babával együtt, de ő azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. És hát sebészként pontosan tudta, hogy ez később a szüléskor okozhat komplikációkat. Egyébként csodával határos módon a műtét után, ez a várandóságának a harmadik hónapjában volt, ő felépült, és továbbra is ellátta orvosi teendőit. Elmondják róla, hogy nagyon csendes, nagyon mély imádságba kezdett, és nyilván a várakozással teli hónapok álltak előtte, de ő folyamatosan imádkozott és kérte a Jóistent azért, hogy meghagyja az ő életét. Sőt, van egy nagyon aranyos, számomra kedves történet, ugye tudjuk, hogy ő szeretett szép ruhákban öltözködni, és azt kérte a férjétől, aki Párizsba utazott munkaügyben, hogy hozzon neki divatlapokat, mert szó szerint így fogalmazott, hogy ha Jóisten úgy gondolja, hogy megtart a földön, akkor a legszebb ruhákat szeretném megvarratni magamnak a szülés után. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy egy élettel teli, egy életszerető nő volt, aki mindenkinek a doktornője, mert nagyon szerették, nagyon kedves volt, szerette a természetet és mindent, amit az Isten ajándékozott, de mindent Istenben szemlélt, és ő folyamatosan kicsikora óta az Isten akaratát kereste. Tehát ő élni akart, és erre készült, de ebbe benne volt az, férjével megbeszélve, nyilván vagy együtt átimádkozva, hogyha véletlenül másképp dönt az Isten, akkor ők azt elfogadják.
0: Pont a mai napon van ugye Szent Jankának a liturgikus ünnepnapja, április 28-a van, amikor Egerben megnyitják ezt a kiállítást, 94-ben avatták boldoggá, 2004-ben pedig szenté Szent Jankát. Mennyire ismert szentő itt Magyarországon, milyen a kultusz, ahol lehet vele találkozni?
1: Én úgy gondolom, hogy évről évre egyre ismertebb, amikor én vele találkoztam, az 2006-ban történt, és akkor még nagyon kevesen ismerték, főleg azok az atyák, akik esetleg Olaszországban tanultak, vagy Rómából jöttek, tértek vissza, és ők hozták a hírét. Az ő tiszteletének a terjedésében egy nagyon komoly mérföldkő volt a 2018-as év, amikor mi Pócs Petriben életvédő konferenciát szerveztünk, és ott egy domokos szerzetes atya javasolta nekünk, hogy fordítsuk le a nevét. Megkérdezte, hogy hát miért nem magyarul szólítjuk meg, ugye Gianna. Hát a Gianna az annyira nem magyaros, és hát nagyon sokan nem is értették, vagy akár az idősebbek, hogy akkor most ki is ez a szent. Ezért mi lefordítottuk ugye Jankának, és a molinókon egyébként mind a két név szerepel, és azt tapasztaltuk, hogy mikor a legelső ilyen fordított kiadvány megjelent, akkor Budapestről jött egy csoport, és ott egy néni mondta, hogy hát tudja, hogy van egy ilyen szent, aki az édesanyák és a magzatok védőszentje, de nem jut eszébe a neve. És akkor a plébánosunk mondta, a lelkivezetőnk, hogy hát Janka, Szent Janka. És mondta a néni, hogy jaj, de jó, most már meg tudom szólítani. És az a tapasztalat, hogy valóban a szentek nevét lefordítjuk magyarra, és sokkal egyszerűbb így imádkozni hozzá, vagy kérni az ő közbenjárását. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy miután mi felvállaltuk, és nagyon fontosnak tartjuk az ő tiszteletének a terjedését, ugye mi a viennei testvérek közösség lelkiségében élünk, és a megszentelt életet élő férfi közösségről van szó, akiknek a karizmája többek között a szentek közösségének a hirdetése, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy mit jelent a szentek közössége, hogy ők itt vannak köztünk, és mindig azt szoktam mondani, hogy Janka is, Szent Janka is olyan számunkra, mint egy nővér, mint egy barát, mint egy testvér, aki előttünk jár, de azért van itt, hogy segítsen minket, kézen fogjon, és közelebb vezessen az Istenhez.
0: És egészen konkrétan, tehát akkor Pócs Petriben, illetve Mária Pócson vannak olyan erekjék, illetve a családok útja Mária Pócson, ami Szent Janka életéről szól.
1: Igen, úgy gondolom, hogy mivel mi azon a környéken élünk, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében, és a viennei testvérek közösség is, ezért talán mondhatom azt, hogy az elmúlt 10-15 évben a Mária Pócs és Pócs Petri körül alakult ki egyfajta Szent Janka tisztelet hely. Nekünk ez azért volt fontos, mert tudjuk, hogy nem mindenki tud elzarándokolni Olaszországba és látni az ő rendelőjét, vagy akár a sírját, vagy a szülőházát. Ezért a Szentlélek indítatására mindig eszünkbe jut valami olyan esemény, amivel mi ezt a tiszteletet tudjuk terjeszteni. Az első volt ez a vándorkiállítás, amit útjára indítottunk, és több egyházmegyében volt már. Aztán megszületett bennünk a vágy, hogy legyen egy szobor, egy bronzszobor. És ez a Mária Pócsi római katolikus kis templomnak a kertjében van. És e köré aztán épült tavaly egy 7 stációból álló, ez azt jelenti, hogy 7 bronzból készült szoborcsoportból álló imasétány. Ezt hívjuk úgy, hogy családok útja. 30-40 centiméteres szobrok mutatják be ugye Szent Jankát, Pietrót, illetve a gyermekeiket, tehát attól függően, hogy éppen melyik stációnál állunk, de nem csak az ő életét mutatja be ez az út, ez az imasétány, hanem minden családnak az állomásait, az esküvőtől a halálig. És hát Pócs Petriben található az ország egyetlen ruhareki és oltára, amit a nuncius úr szentelt, és hát nagyon sok ima meghallgatás történik ott, tehát most már kapunk visszajelzéseket, és hálából ilyen kis hálakendőcskéket, meg cipőcskéket szoktak kiakasztani az emberek, visszazarándokolnak Mária Pócsra, Pócs Petribe, és az ima meghallgatások nyomán hálát adnak Szent Janka közbenjárásáért.
0: Illetve Debrecenben a Domonkosok közreműködésével megjelent egy könyv is.
1: Igen, ez is egy nagyon szép könyv, mindenkinek ajánlom. A Debrecenben a Domonkosok által működtetett Szent II. János Pál intézet gondozásában jelent meg a Szerelmes levelek című könyv, amelyet eredeti olaszról fordítottak le, és ez a könyv tartalmazza a könyvnek az első harmada tulajdonképpen a külön Pietro Mollának és külön Szent Jankának az életét elég hosszan, utána pedig a Szerelmes levelekből idéz, ami egy nagyon különleges világba kalauzol el minket, mivel Pietro Molla sokat utazott, és hát annak idején nem volt mobiltelefon és SMS lehetőség, úgyhogy a 40-es, 50-es években rendszeresen írtak levelezőlapot, képeslapot egymásnak, és nagyon gyakran, és ezekben a levelekben imákat is találunk, és kitűnik belőle az a mély szeretet, és az a mély hit, amivel ők egymáshoz kapcsolódtak Istenben.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
3: Kedves hallgatóink! Műsorunkban az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis a Szent Janka életét bemutató kiállításról volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Vendégünk volt Lukács Krisztina, a Szent Janka imakör egyik alapítója és a magyarországi Billings Központ vezetője. Köszönjük figyelmüket!
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szűzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. Kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.

0: Kedves hallgatóink, mai a szállításunk munkatársai Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tóri Sarolta és Bilincsik Márton nevében is. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben Durkó Helena és Toma László felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól.
1: Öt helyszínen 20 fellépő várja az érdeklődőket a 3. Békés Csabai utcazenefesztiválon. 2024. szeptemberében rendezték meg első alkalommal a Békés Csabai utcazenefesztivált, melynek ötlete már 2020-ban megfogalmazódott, de akkor a koronavírus járvány megakadályozta a szervezést. Végül 6 helyszínen több mint 20 fellépővel 2024-ben megtartották az első eseményt, idén pedig már a 3. fesztivál megszervezésén dolgoznak. 2026. május 28-a és 30-a között városszerte 5 helyszínen élő koncertek és különleges előadók gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról a bluestól a rockon át az akusztikus utcazenéig. Olyan fellépőket hallgathatnak meg, mint a Sárbogár, a Spektrum PRT, a Rover zenekar vagy Szilágyi Ági, olvasható az esemény Facebook oldalán. Óriásit fordult egy kisvárosi képzés sorsa, amikor a Szeged-Csanádi Egyházmegye felkarolta. A Gál Ferenc Egészségi Szociális Tudományi Kar kevesebb, mint egy évtized alatt a megszűnés széléről jutott el a segítő képzések hazai élvonalába. A látványos felemelkedés mögött tudatos építkezés határozott értékválasztás áll. Ma már a segítő képzések egyik hazai fellegváraként jegyzik a Gál Ferenc Egyetem Egészségi és Szociális Tudományi Karát. A 2017-es fenntartóváltás hozta el a stabilitást a gyulai felsőfokú egészségügyi képzés számára. A Szeged-Csanádi Egyházmegye karolta fel az intézményt, a szakmai tudás mellé már keresztény értékeket és megtartó közösséget is kaptak a hallgatók. Ma már csak nem 800 hallgató tanul a karon, de a változás nem csupán számokban mérhető. Tudatos építkezés zajlott. Erősödtek a középiskolai kapcsolatok, bővültek a képzések és a szakmai együttműködések, miközben egyre határozottabban rajzolódott ki az intézmény saját arculata. A kar egyik legerősebb pillére az ápolás és a betegellátás képzés. Beke Szilvia dékán helyettes, az egészségtudományi képzési terület duális vezetője, maga is Gyulán az első évfolyam hallgatójaként szerezte meg az ápolói diplomáját, később oktatóként, majd tanszékvezetőként belülről látta, hogyan változott a képzési terület. Vince Gábor dékán arra is rámutatott, a kar erőssége abban rejlik, hogy nem egyetlen szakra épít. Az ápolóképzés mellett a szociális munka, az egészségügyi szervező egészségturizmus specializáció, valamint a mentálhigién és családkonzulens mesterképzés is azt mutatja, Gyulán a segítő szakmákat nem szűken értelmezik. Az egészségügyi szervező szak kapcsán kiemelte, hogy az kifejezetten gyulai specialitás, ugyanis az országban először itt született meg a képzési koncepció, amely az egészségturizmust önálló komplex szakmai területként kezeli. Gyula fürdővárosi karaktere, turisztikai vonzerei és egészségügyi hagyományai együtt olyan közeget teremtenek, ahol az egészségturizmus nem üres marketing kifejezés, hanem valós tudományterület, amelyben az egészségmegőrzés, a prevenció és a gyógyulást támogató környezet egymásra épülő rendszerré állt össze. A különböző szakterületek elismert képviselői, pszichiáterek, sebészek, belgyógyászok, kardiológusok, pszichológusok adják át azt a tudást, amelyet pusztán tankönyvekből nem lehetne elsajátítani. A kar így nem elszigetelt oktatási térként működik, hanem szoros élő kapcsolatban áll azokkal az intézményekkel, ahol a végzett hallgatók később hivatásukat gyakorolhatják. Dux László rektor szerint éppen ez az összetett közeg adja meg a képzés egyik legfontosabb értékét. Gyula egyszerre kínál stabil kórházi hátteret, élhető környezetet és olyan regionális kötődést, amely növeli annak esélyét, hogy a végzett szakemberek helyben maradjanak. A gyulai kar legnagyobb ereje, hogy miközben egészségügyi és szociális dolgozókat képez, valójában ennél jóval többet vállal. A jövő segítő szakembereit készíti fel arra, hogy a legkiszolgáltatottabbak számára valódi támaszt és vigaszt tudjanak nyújtani, türelemmel, tisztelettel, odafigyeléssel és szelíd, krisztusi szeretettel. Orosháza városa nyilvánításának alkalmából különleges pályázatot hirdetett a Nagy Gyula Területi Múzeum, mely a kreatív orosházi lakosokat szólítja meg. Nagyszerű lehetőség ez az alkotók számára, hiszen a nyeremény a pénzjutalom mellett nem kisebb, mint hogy műve évtizedeken keresztül díszíti majd a múzeum Zombai utca felőli kerítését. A cél egy méltó alkotással hozzájárulni Orosháza történetéhez és városképéhez. A pályázat nyílt, várnak minden olyan grafikai tervezésben kreatív személyt, aki hozzá szeretne jutni múzeum és egyben a város orosháza arculatának szebbé, látványosabbá tételéhez. Profik és amatőrök egyaránt indulhatnak, de mindenki kizárólag saját terveivel, szerzői alkotásaival pályázhat, írja felhívásában a Nagy Gyula területi múzeum. A pályázóknak a kerítés teljes hosszára kell tervet készíteniük, melynek elemei szinte teljes mértékben az alkotó fantáziájára, kreativitására vannak bízva. A múzeum csupán néhány kötelező elemet jelölt meg, illetve azt, hogy a kész alkotás illeszkedjen az intézmény profiljába és a városképbe. Az érvényes pályázat feltételei, érvényes jelentkezési lap kitöltése, a pályázó nyilatkozata arról, hogy dekorációs terve kizárólag saját szellemi tulajdonát képezi, a dekorációs terv a Zombai utca felüli kerítés teljes hosszára és magasságára kiterjed, a pályamű tartalmazza az előírt kötelező elemeket, a pályamű a beadási határidő lejártáig beérkezik. A pályázatnak mellékletként tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges festékek eszközök listáját és ezek költségtervét, hiszen a festés megvalósításához szükséges anyagokat és eszközöket a múzeum biztosítja. A beérkezett pályamunkák közül zsűri választja majd ki a nyertest, melynek készítője bruttó 150 ezer forint díjazásban részesül. A jelentkezési lapokat, a szükséges kitöltött nyilatkozatokat és pályázati anyagokat kérik az oroshazmuzeum@gmail.com e-mail címre elküldeni. A Nagy Gyula területi múzeum most meghosszabbította a jelentkezést, így még bárkinek van lehetősége nevezni a pályamunkájával. A pályázatok beadásának új határideje augusztus 31-e. A zsűri ezt követően szeptember 4-én hirdetik ki a győztest, akinek október 31-ig van ideje megvalósítani tervét a Zombai utca felőli kerítésen. A Testnevelési Egyetem aulájában tartottak a minap ünnepséget. Az eseményen 4 olimpikon és 2 paralimpikon Engelhardt Katalin, Ráckó Gitta és Farkas volt mellett a Békés Csabai Atlétikai Klub korábbi 2 világklasszisa, Tajti Márton Anita, Bai Balázs, valamint Szalma László tenyérlenyomatával bővült a magyar sportcsillagok fala.
0: Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonon a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Halad a felújítás a debreceni idősházban, írja a Civisír. Megfelelő ütemben halad, így június végére elkészülhet a Pallagi úti idős otthon első emeletének teljes belső felújítása. A burkolat és nyilászáró cseréket és a fűtésrendszer korszerűsítését is magában foglaló munka 177 millió forintba kerül, hangzott el a 60 éves épületben tartott május 7-i sajtótájékoztatón. A 325 fő befogadására alkalmas idősházban jelenleg 390 laknak, vagyis majdnem teljes kihasználtsággal működik. A 2010-es évektől kezdve folyamatosak a felújítások, a mostani korszerűsítések februárban kezdődtek, jelenleg 60%-os a készültség. Az önkormányzat minden költséget maga finanszíroz kormányzati és EU-s források hiány, mondta Papp László. A felújítás alatt álló első emelet a demens gondozás helyszíne, míg az idős otthon a debreceni szociális ellátórendszer egyik legfontosabb intézménye. Ami az épületegyüttes belsejét illeti, a harmadik emelet még hátra van. Továbbá az is kérdés, hogy a jövőben bővítheti-e a fenntartó önkormányzat a férőhelyeket esetleges emelet ráépítéssel. Újabb életmentőpontot adtak át Debrecenben. A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egy fél automata defibrillátort vásárolt, a pedagógusok pedig az Országos Mentőszolgálat képzésén elsajátították az életmentő készülék használatát, adta hírül a Dehír. A Szent László Gimnáziumban 23 pedagógus végezte el a képzést, a készüléket pedig alapítványi forrásból vette meg az oktatási intézmény. Azt gondolom, hogy méltóak vagyunk erre a címre, mivel már 59 éve képezzük az egészségügyi szakembereket a régióban. Kiváló oktatóink vannak, szakmai tanárok, egészségügyi oktatók, így biztonságban érezzük magunkat, mondta Hámor Éva igazgató. Kocsmáros Ferenc, a mentőszolgálat regionális igazgatója a diákoknak is bemutatta a készülék működését, aki hangsúlyozta, egy keringés megállás során a laikus első segélynyújtásnak életmentő szerepe van. Vármegye szerte már 51 életmentőpont van, közülük 26 Debrecenben. A Debreceni Egyetem és a DEAC több munkatársát is díjazták a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség éves közgyűlésen, melyet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tartottak. Olyan szakemberek vehették át idén az elismeréseket, akik hivatástudatukkal nem csak a hallgatói sport presztízsét emelték, hanem meghatározó módon formálták az egyetemi sport globális és lokális jövőjét is, írja az Unineb. Nyitó beszédében a sportszövetség elnöke Mocsai Lajos kiemelte a 2025-ös év legfontosabb eseményeit. Felhívta a figyelmet a MEFOB rendszerének látványos szintlépésére, valamint büszkén számolt be a tavalyi nyári egyetemi világjátékok sikereiről, hiszen az érmek számát tekintve az eddigi legjobban szerepelt a magyar csapat. Amint arról a szövetség honlapja beszámolt a közgyűlésen, hagyományosan a sportszövetség által alapított díjakat is kiosztották az egyetemi sportért megvalósított kiemelkedő munka elismeréseként. Idén 7 kategóriában 48 díjat osztottak ki, a kitüntetettek a többi között Bács Zoltántól, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség alelnökétől, a Debreceni Egyetem rektorától vehették át az elismeréseket. Idén is több mint 50 kiállítóval, bemutatókkal és színes családi programkínálattal készülnek a szervezők a szakmafesztiválra, írja Dehír. Immár 5. alkalommal május 16-án rendezik meg a város legizgalmasabb pályaorientációs eseményét. A kiállítás a Dósa Nádor téren a pályaválasztás, a felnőtt képzés és a karriertervezés témájában nyújt választási lehetőséget úgy, hogy a képzőintézmények és vállalatok jelenlétével gyermekprogramok, interaktív szakmabemutatók, ingyenes workshopok és sportprogramok között is válogathatnak az érdeklődők. Ahogy az első szakmafesztivál előtt is elhangzott, a Debreceni Szakmafesztivál abban különbözik a hagyományos pályaorientációs rendezvényektől, hogy a DSC egy családi napon céges partnereivel közösen mutatja be a jövő szakképzését. A látogatók azt is megtudhatják, hogy a különböző iskolák mely vállalatokkal működnek együtt a mindennapokban. A kiállítók között ott lesznek a DSC tagintézményei, bemutatkozik a Debreceni Egyetem összes kara, kiállítanak továbbá a Debrecenben tevékenykedő nagy vállalatok, oktatási központok és művészeti iskolák is. Májusban a szatmári esperesi kerületben Fehérgyarmaton találkoztak a Szent László Ima Szövetség tagjai, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetes hivatásokért. A Szentmisét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be, vele koncelebrált dr. Németh István püspöki titkár, valamint az esperesi kerület papjai.
Szent beszédében a főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az utolsó vacsora termének lelkületével figyeljenek Jézusra. Szemléljük őt, hallgassuk őt, és fogadjuk be azt az örömet, amely Krisztus szeretetéből fakad. Kiemelte, még a nehézségek és a kereszt tapasztalata közepette is megmaradhat bennünk ez az öröm, ha életre váltjuk a jézusi szeretetet. A főpásztor prédikációjában Péter apostol példáját is a hívek elé állította, rámutatott, a gyengeségei és félelmei ellenére Péter azért válhatott az egyház sziklájává, mert kereste Isten akaratát és nyitott szívvel engedte működni életében a Szent Lelket. Egymás segítjük abban, hogy fölfelé tudjunk tekinteni a nehéz helyzetekben is, fogalmazott a megyés püspök. Ingyenes nyári táborba várják a debreceni diákok jelentkezését, írja De Hír. Az iránytű pályaorientációs nyári tábort ezúttal is a nyári szünetben szervezi meg a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az iránytű pályaorientációs nyári tábort június 22-e és július 3-a között szervezik meg két turnusban. A táborba az iskola választás előtt álló jelenleg 7. osztályos 2026. szeptemberében 8. évfolyamát kezdő általános iskolába járó diákok jelentkezhetnek, olvasható az Iparkamara felhívásában. A résztvevők számára térítésmentesen napi kétszeri étkezést biztosítanak meleg ebéddel. Egyéni diétákra, speciális étrendekre irányuló kéréseket sajnos nem áll módjukban kezelni. A jelentkezés feltételeiről és határidejéről a szervezők honlapján lehet tájékozódni. Lezárják a Sólyom utca egy szakaszát, tudta meg a Civis Hír. A Debreceni Vízmű ZRT megbízásából szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődnek a Sólyom utcán. A beavatkozás ideje alatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárják. A Debreceni Vízmű ZRT alvállalkozója sürgős szennyvízcsatorna hiba elhárítást végez, ezért május 13-án teljes szélességében lezárták a gépjármű forgalom elől a Sólyom utca, Ecsedi István utca és Hold utca közötti szakaszát. A kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyreállítási munkálatok a lehető leghamarabb befejeződjenek. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint kerüljék el a Sólyom utcát, és ne megszokásból vezessenek. Újabb állomásához érkezett a Debreceni Egyetem és a Magyar Úszószövetség 2023. novembere óta tartó együttműködése. A Sporttudományi Koordinációs Intézet és a szövetség közös szervezésében a Learning Centerben tartották az országos oktatói konferenciát szombaton. Több mint 100 szakember gyűlt össze, akik megoszthatták tapasztalataikat, illetve 4 előadást hallgathattak meg, hogy azokból okulva még jobb oktatókká válhassanak, tudatta az egyetem. A nap során a szakemberek értékes tudása tehettek szert, amelyet beépítve mindennapi munkájukba sok gyermek életét tehetik még jobbá. Megvédte címét a MEFOB-on a Debreceni Egyetem csapata, adta hírül a dehír.hu. Gödöllő rendezték meg a MEFOB 4-es döntőjét. A Debreceni Egyetem férfi futsalosai az elődöntőben a TF elleni mérkőzést 3-1-es győzelemmel zárták. A fináléban Tihanyi Csaba legénységére a PT-je várt. A döntőt szintén 3-1-es diadallal zárták, ezzel Zsinórban 4. alkalommal végzett az élen a tornán, míg Krajnák Zsolt egyéni díjjal is gazdagodott, mivel 4 találatával a gólkirályi címet is megszerezte, írta deac.hu. Az eredmények mellett a mutatott játékkal is elégedett lehettem, büszke vagyok a fiúkra, kezdte az értékelést Tihanyi Csaba. Örül, hogy összejött a címvédés, reményei szerint az elkövetkező években is dominálni tudnak az egyetemi bajnokságban. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: vasárnapig tart Debrecenben a harmadik Debrecen Art Week, a civisvárosi kiállítóhelyek, civil szervezetek, oktatási intézmények, művészeti iskolák és magánszemélyek összefogásával egy kortárs képzőművészeti fesztivál. A kezdeményezés célja, hogy a város kulturális szereplői közösen mutassák meg a kortárs művészet sokszínűségét. Ennek a fesztiválnak a keretén belül szervezik meg a tavaszi tárlatot is, amelynek szervezője Kozák Viktor mesélt a részletekről.
1: Tulajdonképpen a nyitottság is az összefonódás mesdjéjén tovább haladva fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a fiatalokat, a művészeti képzésben résztvevő diákokat hogyan lehetne egy kicsit beintegrálni, nem a kiállításba, mint kiállítók, hanem a munkafolyamatokba. Ugye két művészeti szakgimnáziumunk van, a Medgyessy Ferenc és a Kós Károly szakgimnázium, és nyitottá tesszük a hallgatóik, diákjaik számára a tavaszi tárlat rendezési hetét. Egy előzetes regisztráció után csoportokat, osztályokat fogadunk a tárlat rendezése alatt, így egy kicsit betekintést nyerhetnek a kurátori munkába, az elvi rendezésbe, az installátori kihívásokba és magának a kiállításnak a megvalósításába. De igazából itt még nem állt meg ez a folyamat, mert kértük az iskolákat, hogy delegáljanak egy 3-5 fős diákzsűrit, és szintén a már a zsűri által a kiállításra beválogatott alkotásokat megtekinthetik még a megnyitó előtt, és kiválaszthatnak egy-egy iskolánként egy-egy alkotót, alkotást, és jelölhetik az iskolájuk külön díjára.
0: Új résztvevőként jelen van a harmadik Debrecen Art Week programjában a debreceni ruhagyár is, amelynek falai között debreceni zenekarok próbatermei is találhatók. Tóth Gábor, a debreceni ruhagyár tulajdonosa mesélt arról a képzőművészeti kezdeményezésről, amely része a harmadik Debrecen Art Weeknek.
2: Idén először csatlakozunk, remélem nem utoljára. Ideig nagyon tetszik ez a kis előkészületi része ennek az egész mókának. Mi Imre Sándornak fogjuk a kiállítását megrendezni nálunk, és úgy jött létre ez a kapcsolat lényegében, hogy összeismerkedtünk itt egymással, és csoda-csodát, pont Art Week jött nem sokára, és így kapóra jött ez az egész történet, mert amit említetted is, nálunk azért elég sok ilyen képzőművész, zenész, táncos történet van. A képzőművész részét hiányoltam nagyon, ezért is vettük fel a kapcsolatot. Úgyhogy most örülök, hogy ez is úgy megjelenik nálunk a házba, mert a 20. ünnepség táncosai szerintem nagy része szintén nálunk készül föl. Rengeteg zenekarunk van, pincén tele van zenekarokkal, és én olyan képző művész irányba mozgok inkább, tehát nekem az a szívem csücske, mint egy egyszerű magánembernek. És örültem a lehetőségnek, hogy adódott egy ilyen történet, ahol elindulhat egy ilyen folyamat. Sőt, ezek után már beszéltünk is róla, de szeretnénk egy kicsit úgy jobban bevonni akár a gimnazisták, a fiatalokat, az ismert itthoni művészeket, egy kicsit úgy az épület velejbe, bugyraiba. Amúgy is tervezünk most egy felújítást, úgyhogy kapóra is jön, meg úgy szeretem, amikor úgy eldugva vannak ilyen kis szösszenetek, pont egy olyan épületben, mint a miénk, ami egy régi gyárépület, tehát a jellege meg is maradt, de amikor úgy az ember úgy kiszúr egy-két ilyen kis okos, kis aranyos dolgot, azt úgy szeretném beintegrálni az épületünkbe, és ez egy tökéletes megnyitója ennek az egész dolognak nálunk, úgyhogy én nagyon várom.
0: A fesztivál teljes programja megtalálható a modemart.hu weboldalon.

0: Eric Clapton slágere szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai, 4 Nobel és 1 Abel díjas tudós a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Vargazsi Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási

ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelében felidézte, Fejes Rudolf Anzelmnek a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. 80 megsérültek a szombati modenai ámokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja az Il Sole 24 ore. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El Koudrit őrizetbe vették, az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leópápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték: most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt: most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéi.

Szent János evangéliumának 16. fejezetéből a 29-től a 33. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

Johann Sebastian Bach korál előjáték című művének részletét Holger Grosop adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Barsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya emlékedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének magával a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, beásva magukat a katonák, a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ! A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, az tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Cselánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Dámjánó temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőbe. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az Új Szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltoztatásának, megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyovat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. Valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sose veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magisztereke nem nagyon szeretik, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszintesség megköveteli, hogy mi a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa, vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hadni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszinteség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, hát ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet? Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell? Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták voltak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gúnyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogy öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a boldogsal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdaguk csak olyan keveset. Erre az összes pénzét fogja, hogy bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztóruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit, elfelejtett. Eszébe jut, lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damiano-i templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális hely, hogy baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy ne mennék be, mert ez a támba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
0: Barsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai, 4 Nobel és egy Abel-díjas tudós a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Vargazsi Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelében felidézte, Fejes Rudolf Anzelmnek, a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. 8-an megsérültek a szombati modenai ámokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja az Il Sole 24 Ore. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El Koudrit őrizetbe vették, az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a Liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leópápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti országrészben még sok helyen lehet eső, zápor. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Az elmúlt percekben az Arzharmonie Tango Ensemble, a Lighthouse, valamint Ludovico Einaudi felvételei szóltak. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az összeszedettség által létrejön az imádság nyitott légköre, a belső tér. Tulajdonképpen helytelen a megnevezés, mert ez sem kívülről nem található, sem belül, hanem a lélekben. És nem egyszerűen a lélekben, ott, ahol a gondolkodás képei, az akarat szándékai keletkeznek, hanem a szent lélekben. Nem is magától keletkezik ez a tér, mint a fizikai tér, melyben a dolgok elhelyezkednek, vagy a tudat tere, melyben az elképzelések létrejönnek, hanem ez a tér kizárólag Istennel kapcsolatban jön létre. Arra a térre hasonlít, amely két ember között keletkezik, ha valódi én-te kapcsolatba kerülnek egymással. Keletkezhet ez a kölcsönös figyelem, tisztelet vagy szeretet által, s éppen annyira tágas vagy mély, mint amilyenek ezek az érzések. Hogy Isten eljött, ennél az embernél van, szeretettel felé fordul, és hogy az ember Isten előtt van, s hitben fordul hozzá, mindez hozza létre ezt a szent teret. Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy az összeszedettség által létrejön a belső nyitottság, s mihelyest ez megjelenik, az imádkozó ember így szólhat, itt van Isten. De ez az először, meg aztán csak a mi gondolkodásunkban válik szét. A valóságban az önmagunk összeszedése, a szent tér megnyílása, Isten jelenléte, az embernek Isten elé állása egy összefüggő egészet képeznek. Igen, az ember csak azért képes önmagát összeszedni, mert Isten felé fordul. S csak azért képes szent értelemben így szólni, itt vagyok, Uram, mert Isten őt megbecsülve jelen van, s helyet ad neki. Az Úr az, aki jövetele által eleven teret teremt, amelyet az ember összeszedettsége révén tud felfedezni, s ha összeszedett, benne megállni. Isten az, aki meghatározza azt a szent helyet, ahová az ember tartozik, ahol önmagát és a világot a maga valódiságában megtalálja, ahol őt megszólítja valaki, s ő válaszol. Ezt az egészet azonban jól át kell gondolnunk, hogy össze ne zavarodjunk. Összeszedettségünk célja az, hogy mondhassuk, az élő szent Isten van itt jelen, akiről a kinyilatkoztatás beszél, és itt vagyok én is. Én azonban nem csak a mindennapok bizonytalan értelmében, mint az a zavaros valaki, aki otthon az asztalhoz ül, vagy a városban rohan az utcákon, vagy végzi munkáját az irodában, hanem valóban én. Én, aki felelős vagyok egész létezésemért. Teljes nyomorúságban, de mégis az egyetlen, pótolhatatlan, senki mással nem helyettesíthető, akit Isten gondolt el a teremtésben, s akire igaz a mondás, Isten és a lelkem, semmi más a világon. Ez az én, csak Isten előtt ébred életre. De Isten előtt felébred az is, amit ő ajándékoz az embernek, hogy képes legyen válaszolni az isteni hívásra, a hit mélysége. Az ember nem csak erőinek különféle felhasználásából él, hanem eleven létének különféle lényegi rétegeiből. Egy közömbös kérdésre adott válasz, hivatásának valamely komoly nehézségéből adódó gond, megrendültség egy műalkotás láttán, vagy egy szeretett személy iránti hűség, mind a léleknek a hétköznapinál mélyebb területeiről jönnek. Ezeket a területeket nem lehet tetszés szerint mozgásba hozni. Csak annak a jelenségnek hatására ébrednek fel, amelyre irányulnak. Egyesek nem is tudják, hogy mi él bennük és mire képesek, amíg egyszer meg nem szólítja őket az Úr. Így van ez a hit mélységével kapcsolatban is. Válaszol a dolgok mögött rejtőző titkokra, az események rejtett értelmére, mindarra, ami csak van a földön, de arra is, ami nem a világról való, hanem a teremtő és uralkodó Istennek az állandó önközlése. Az ő érintése ébreszt, az ő hivatása vezet, hogy őt magát megtaláljuk, s ez maga a vallás. Ez azonban bizonytalan, zavaros és csalódásokkal teli mindaddig, amíg Isten kifejezetten meg nem szólal. Először követei által, majd fia Jézus Krisztus által. S ha az ember bízik, valóban Istenhez jut.
Ez történik az igazi imádságban. A Szenttel állunk szemben. Bensőnkben nem csak valami általános vallásos érzés ébredezik, hanem újjászületett mélység alakul ki. Isten gyermekének a kegyelem által újjáalkotott szíve. Ebben a térben emelkedik ki Isten valósága. Előfordulhat, hogy az ember közvetlenül megérzi ezt. Eláraszt minket Isten közelsége, megrendít hatalma. Az imádság hatalmas benső titkát csak ekkor tapasztalhatjuk meg, s ezt tisztelettel kell fogadnunk, és jól kell őriznünk. Gyakran azonban, sőt, legtöbbször nem így történik, hanem minden csöndes marad. Isten, akiről az imádkozó azt állítja, hogy itt van, sötétben rejtőzik és hallgat. Ilyenkor a hitnek kell hordoznia az imádságot, tovább menni és kitartani a néma sötétségben. Az összeszedettség állapotában így szól az imádkozó. Isten itt van, és itt vagyok én is. Ha ezt valóban végig gondolja, nagyon fontos tényt állapíthat meg. Észreveheti, hogy a két mondatban itt van Isten, és itt vagyok én is, a van igének a jelentése különböző. A hétköznapi életben is találunk hasonló példákat. Például valaki megkérdezi, mi van ebben a szobában, és én így felelek, a szoba közepén egy asztal áll, az ablakban rózsa virágzik, a szőnyegen egy kutya fekszik, s előttem ül a barátom. Ekkor mindezekről a dolgokról és élőlényekről azt állítottam, hogy a szobában vannak, de nem egyforma módon. Az élő, növekvő növény több, és ebben az esetben más, mint az asztal. Fokozottabban és új módon van jelen a kutya, amely megismer engem, válaszol hívásomra, de hatalmasabban és megint újabb módon van jelen az ember, akinek szabadsága és méltósága van, képes megismerni és szeretni. És az emberek a jelenlét különféleségével rendelkeznek. Bejön a szobába valaki, és ott van, de csak úgy, hogy körülötte járkálunk. Egy másik arra kényszerít, hogy beszédét figyelembe vegyük, s egy harmadik már a puszta jelenlétével az egész társaság középpontjába lesz. Mindez egy általános igazságra hívja fel a figyelmünket. Isten így módon van jelen, ahogy senki és semmi más nem képes jelen lenni. Ő önmagából és önmaga által létezik, ezért ő egyedül a tulajdonképpeni és lényegi létező. Az írás ezt úgy fejezi ki, hogy Úrnak nevezi őt. Nem azért Úr, mert hatalma van a dolgok felett, hanem Úr önmagában, lényegénél fogva, uralkodó módon létező. Én azonban nem önmagamból és önmagam által vagyok, hanem ő általa. Nem az én lényegemből eredendően, hanem az ő kegyelméből vagyok, az ő létezéséből részesedve. Az ő létezése és az én létezésem közt alapjában véve nem állhat és kötőszó. Értelmetlen az ilyen mondat, Isten és én vagyunk. Ha komolyan akarnánk ezt állítani, szemtelen lennék. Az én létezésem másképp viszonylik Isten létezéséhez, mint egyik teremtmény létezése a másikéhoz. Én csak előtte és általa vagyok képes létezni. Ha összeszedettségünk becsületes, akkor fokozatosan megértjük ezt az igazságot. Nagyon fontos dolgot tanultunk meg, ha megértettük, hogy Isten előtt vagyunk csak előtte, de valóban ő előtte. És ez valami nagyszerű dolog. Megrettent minket, de egyúttal nagyon boldoggá is tesz, és majd látni fogjuk, hogy erre válaszol az imádság egyik alapvető mozzanata, az imádás.

0: Havasi Balázs Ébredés című művét Havasi Balázs és a Budafoki Doknányi Zenekar adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök. Nyílt levélben kéri Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását a Mi Hazánk Fejes Rudolf Anzám nagyváradi premontrei apát kilakoltatásának ügyében, brutális orosz dróntámadás érte Harkivot. Franciaország kész segíteni Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védekezésben, számolt be a legújabb megállapodásról Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A légvédelem megerősítése létfontosságú Kijevnek, az ukrán vezetés ugyanis az ENSZ biztonsági tanácsában nemrég közölte, a hónap elején 16 orosz ballisztikus rakéta és 600 csapásmérő drón játszotta ki a hagyományos védelmi rendszereiket. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Franciaország és Ukrajna történelmi megállapodást kötött. Párizs technikai és hadműveleti segítséget ígért Kijevnek az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezéshez. A telefonos egyeztetésre május 16-án szombaton került sor. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megállapodás fontos lépés Ukrajna túlterhelt légvédelmének megerősítésében. Ukrajna tájékoztatása szerint az orosz hadsereg a hónap elején a rövid idő alatt 16 ballisztikus rakétát és 600 támadó drónt indított az ország ellen. Emmanuel Macron és Volodymyr Zelenszkij Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról is egyeztetett. Donald Trump kijelentései miatt Franciaország egyre nagyobb figyelmet fordít az európai szövetségi kapcsolatok erősítésére. Az amerikai elnök nemrég papírtigriseknek nevezte az európai NATO tagállamokat, és az amerikai katonák bevonásának lehetőségét is felvetette. Macron néhány nappal a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés előtt Tánckba utazott, ahol Donald Tuskkal új védelmi és hírszerzési megállapodást írt alá. Mindeközben három ember életét vesztette, legkevesebb 18-an.

0: megsérültek a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadások következtében. Pilóta nélküli légijárművek összeszerelési helyszíneire, valamint 164 helyen ukrán fegyveres alakulatokra és külföldi zsoldosokra mért légi, drón, tüzérségi és rakétacsapást az orosz hadsereg. A Rosztov megyei Nyeklinovkai járásban drónszilánkok zuhantak egy gyerektáborra. Senki sem sérült meg. Zaporizsja és Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részein teljesen vagy részlegesen megszakadt az áramszolgáltatás. Az orosz csapatok reggel drónokkal támadták a dél-ukrajnai Herszont, valamint tüzérségi támadást is indítottak a város ellen. Mindeközben az oroszok ellen vívott háborúban elesett több mint 500 ukrán katona holttestét szállították haza, közölte a hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó ukrán koordinációs törzs szombaton, anélkül, hogy megjelölte volna, melyik napon történt az átadás. A közleményben azt írták, 528 olyan holttestet szállítottak Ukrajnába, amelyet az oroszok elesett ukrán katonaként adtak át. Kárpátalját is elérte az Ukrajna szerte megindított orosz dróntámadás szerdán, nem sokkal azután, hogy véget ért a Moszkva által kért háromnapos tűzszünet.
1: A világ rekordszintű ütemben éli fel az olajkészleteit, miközben az Irán elleni háború visszafogja a Perzsa-öbölből érkező szállításokat, és éppen azt a puffert emészti fel, amely a kínálati sok ellen nyújt védelmet. Udvarvei Erzsébetet hallják.
0: Az országok sorra kényszerülnek arra, hogy a stratégiai olajtartalékok egyre nagyobb hányadát szabadítsák fel, adta hírül a Világgazdaság. A lap szerint a gyorsan zsugorodó készletek azt jelentik, hogy egyre közelebb kerül a még szélsőségesebb árrobbanások és hiányok veszélye, így a kormányoknak és az iparágoknak egyre kevesebb lehetőségük marad arra, hogy tompítsák a több mint 1 milliárd hordónyi kieső kínálat hatását. 2 hónappal a hormuzi szoros közel teljes lezárása után. A készletek meredek apadása azt is jelenti, hogy a piac még a konfliktus lezárulta után is hosszabb ideig sérülékeny marad a jövőbeni fennakadásokkal szemben. A Morgan Stanley becslése szerint a globális olajkészletek napi mintegy 4,8 millió hordóval csökkentek március 1-e és április 25-e között. Ez messze meghaladja a Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján valaha mért legnagyobb negyedéves készletcsökkenést. A visszaesés közel 60%-át a nyersolaj, a fennmaradó részt a finomított üzemanyagok adják. Az elmúlt napokban mutatkoztak jelek arra, hogy a készletcsökkenés üteme némileg lassulhat, részben a világ legnagyobb olajimportőrének számító Kína gyengébb kereslete miatt. Így több olaj marad más vevők számára. A bank szerint ugyanakkor a globális látható olajkészletek már most közel vannak a 2018 óta mért legalacsonyabb szinthez. A legsúlyosabb azonnali nyomás néhány ázsiai üzemanyagimport függő országban jelentkezik. A kereskedők szerint Indonézia, Vietnám, Pakisztán és a Fülöp-szigetek a legaggasztóbb esetek, ahol akár egy hónapon belül kritikus szintre csökkenhetnek a készletek. A térség nagyobb gazdaságai, különösen Kína, egyelőre kényelmes helyzetben vannak. Eközben Európában a repülőgép üzemanyag készletei is gyorsan apadnak. Éppen a nyári utazási szezon közelettével és egyes elemzők szerint már júniusban kritikus szintre csökkenhetnek.
1: 8-an megsérültek a szombati modenai álmokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. A férfi a gázolás után késsel megsebesített egy járókelőt, aki megpróbálta megállítani. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja egy olasz lap. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Szalimál Koudrit őrizetbe vették, ahol az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a Liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, Hangsúlyozta a 14. Leópápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ, drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Az eseményről a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír is beszámolt. 14. Leópápa kifejtette, a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Vargazsi Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. A Kossuth téri épület rekonstrukcióját nem a kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá, közölte honlapján a bíróság szombaton. Az Alkotmány utcai épületet, ahol jelenleg a Nemzeti Választási Iroda működik, nem a kúria igényelte, ha annak kijelöléséről a kormány másként dönt, a kúria újra tervezi szervezeti egységeinek elhelyezését, áll a kúria szombati közleményében. Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem pusztán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társ területeken felelős kormánytagokkal, fogalmaztak a szervezet tagjai. 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában, vasárnapi közleményük szerint a pedagógusok szakszervezete egyebek mellett sürgeti az oktatás közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. A szakszervezet elvárja továbbá a tanfelügyelet azonnali kivezetését is. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László MTI-hez eljuttatott nyílt levelében felidézte Fejes Rudolf Anzelmnek, a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő, fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. Elindult az életmenete vasárnap délután Budapesten, a holokauszt áldozataira emlékező séta az idősebb Antal József rakparton a parlamenttől indult, és a Karl Lutz rakparton felállított színpadig halad. A megemlékezők a sófár hangjára indultak el, a menet élén 73 elektromos kisbuszokon utazó holokauszt túlélővel. Az Ungvidéken található nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatására szerveztek jótékonysági estet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében. A lebonyolítást ezúttal az ott tanuló diákok szorgalmazták, a megvalósítás a diák önkormányzat munkáját dicséri. Nyíri Kata jelenti.
2: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az oktatás mellett követendő példákat is állítsunk a fiatalok elé. Ennek az elköteleződésnek az eredménye ez az adománygyűjtés is. Nyilatkozta Sós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetének igazgatója.
3: Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a rendezvényt a diák önkormányzat találta ki, ők szervezték meg egyedül, és ők valósítják meg.
2: Az est folyamán a résztvevők adományokkal járultak hozzá a nemes célhoz. Emellett tombola sorsolást is tartottak, melynek teljes bevételét a gyermekotthon számára ajánlják fel. Egy-egy ilyen nagyszabású program alapvető része az anyagi háttér biztosítása. A diák önkormányzat tagjai ezt a feladatot is sikeresen megoldották. Illés Brigitta, a diák önkormányzat elnöke.
4: Nagy-Dobronyi Illem a Samaritánus Református Gyermekotthon számára szerveztünk most egy jótékonysági bát, és nekik fogunk segíteni.
2: Katkó Andrea, az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon igazgatója elmondta, a háború hatalmas terhet rótt az intézményre, megtöbbszöröződött a befogadottak létszáma.
5: Romló tendencia van mögöttünk. Valamikor a 90-es évek elején gyermekotthon indulásakor voltak ilyen nagyon durva történetek. Rengeteg az ott hagyott gyerek, rengeteg a magára hagyott gyerek. Értjük ezzel azt is, hogy a család nem gondoskodik róla, nem járnak iskolába, ki kell hívni a gyámhatóságot, sok esetben rendőrségi eljárás is indul. 4 gyerekből legkisebb meghal. Ugye akkor derül ki, hogy a 3 is el van hanyagolva, nemrég voltunk ilyen esetnél. Többször körzeti rendőr értesít, utcán talált, nemrég Csapó vasútállomáson gyereket. Volt olyan is, hogy egy konkrét kisfiúért mentünk el, azt nem találtuk meg, a rendőrtiszt tovább járőrözött, és megtalált este novemberben 9:30-kor 3 kislányt, és megkérdezte tőlük, hogy miért vagytok az utcán. És mondták, hogy hát mert anyuka mondta, hogy most nem kell otthon lenni, mert otthon buli van. A rendőrtiszt természetesen felment megkérdezni, hogy mi ez, és senki nem volt józan, és nem tudta kitől megkérdezni, hogy kihez tartozik a 3 kislány. És ő hívott fel, hogy találtam 3 gyereket, és most mit csinálják? Hát mondom, vagy elhozza ide, vagy beviszi a kórházba, sokszor még ők se tudnak a nagyon szörnyű történetekkel mit kezdeni.
1: Só és lélek címmel a Parajdi Turizmus újjáélesztése érdekében szabadtéri fotókiállítást nyitottak a parajdi bányászat múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Gáspár Sándor tudósít.
6: A parajdi sóbánya tragédiája elevenedik meg azon a szabadtéri tárlaton, amelyet szombaton nyitottak meg Parajdon. A Só és Lélek című kiállítás egyúttal a közösségi összefogás és az újrakezdés üzenete is. A Visit Parajd, vagyis a Helyi Turisztikai Információs Egyesület szervezésében a szabadtéri kiállítás a sóbánya bejáratától a strandig vezeti a látogatókat. Több száz összegyűjtött archív és kortárs felvételből 250 került a tárlatra, amelyek a bánya történetét, a fürdő életet, illetve Parajd múltját mutatják be. Moldován László főszervező elmondta, szándékosan pünkösd idejére időzítették a kiállítás megnyitását, hogy a csíksomlyói búcsúra igyekvők, illetve onnan hazatérők is megtekinthessék. A képek között olyan látványtervek is szerepelnek, amelyek a bánya lehetséges jövőjét vetítik előre. Ugyanis a kiállítás fontos célja a turizmus újraélesztése. A tárlat nagyrészt adományok révén jöhetett létre. Állandó kiállításnak tervezik, a fenntartását helyi vállalkozók vállalták. Nyágrus László polgármester a megnyitón azt hangsúlyozta, Parajd számára a só az életet, a megélhetést, a fennmaradást, a hitet és a túlélést jelentette. Plányás István fényképésznek sok fotója került a kiállítás anyagába. 32 évvel ezelőtt készítette az elsőt a bányában, de az ő fényképéről ismerhetjük meg a jelenleg elárasztott József bánya legmélyén 200 évvel ezelőtt fölhagyott sópad maradványait is. A Sóvidék mindent megtesz, hogy előmozdítsa a parajdi sóbánya újranyitásának vagy helyreállításának ügyét. A Sóvidék nem mond le arról, hogy újra virágzó turisztikai célponttá tegyék Parajdot.
1: Közlekedési hírek.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javítása, ezért korlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében tart a gázvezeték javítása, a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trollibusz a Kossuth-Lajos tér felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Lezárták mától a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca közötti szakaszon felújítás miatt. Szintén mától zárták le a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt gázvezeték felújítása kezdődött. A 11. kerületben a Neszmi utat mától egyirányosítják a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár a Gazdagréti tér felé, a Neszmi út megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés. A budapesti elővárosi és a távolsági forgalomon is jól tartják a menetrendet a járataink, néhány kisebb késést kivéve. Pályakarbantartások miatt módosult a menetrend, és MÁV buszok, azaz sportbuszok közlekednek 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat, mától 21-ig Mezőtúr és Szarvas, 28-ig Vésztő és Szeghalom között, valamint ma még a Gyesev, Veszprém és Zirc közötti pályaszakaszán is. Zajlik a déli körvasút építése, ezért továbbra is módosított menetrend érvényes a keleti pályadvart érintő dunántúli vonalak esetében. Az erre utazóknak fontos hír, hogy holnap, azaz kedden, aztán szerdán és csütörtökön, majd pedig 26-tól 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocitik is csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak majd. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. Helyettük az S36-os vonatokkal utazhatnak, melyek a déli pályadvar és Tárnok között járnak, minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Péper Károly, Mávinform, viszont hallásra!
1: A várható időjárásról. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű. Végül főpíreink még egyszer röviden. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök. Nyílt levélben kéri Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását a Mi Hazánk Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát kilakoltatásának ügyében. Brutális orosz dróntámadás érte Harkivot. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
9: Most Múltidéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
10: 2026. május 18-a, hétfő van. Isten éltesse a ma ünneplő Erika és Alexandra keresztnevű hallgatóinkat. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, s gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel. Jelentése nagyra becsült. Az Alexandra pedig a görög, latin eredetű Alexander férfi név női párja. Jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Egyházunkban ma Szent Első János pápára emlékezünk. Római hagyomány szerint János Toszkánából származott, és 523-ban lett főpásztor. Mindössze 3 éves pápasága nem állt kedvező csillagzat jegyében, az egységes keresztény egyház stabilitásáért küzdött, de a kor Kelet és Nyugat-Róma között fennálló egyházi és politikai feszültsége nyomta rá bélyegét. Itáliában a keleti gótok voltak az urak, nagy Teodorich alatt, Konstantinápolyban pedig Justinosz császár uralkodott, végső soron viszályuk következtében került a ravennai udvar fogságába Első János pápa, aki ott néhány nap múlva, 526. május 18-án meg is halt. Holttestét Rómába szállították, és a Szent Péter bazilika előcsarnokában temették el. Az utókor vértanúnak tekintette a pápát, ravennai kényszertartózkodását és hirtelen halálát a börtönben elszenvedett nélkülözésekkel magyarázták. Ünnepét A 12. században vették fel a római naptárba május 27-ére, amikor a Szent Péter bazilikában történt temetésére emlékeztek. 1969-ben az ünnepet áthelyezték halála napjára. 75 évvel ezelőtt fogadta el az országgyűlés az 1951 évi első törvényt, amellyel az egyházak felügyeletére létrehozták az Állami Egyházügyi Hivatalt. A jellegzetes pártállami szerv egyik fő feladata az egyházak állami ellenőrzése, irányítása volt, aminek során szorosan együttműködött az egyházakkal foglalkozó állambiztonsági szervekkel. 1989-ben jogutód nélkül szüntették meg. 209 éve, hogy nagy létán megszületett Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Találmányát egy gyufagyárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni, a mezőgazdasági főiskolára. Hazatérte után megalapította az első pesti gyújtófák gyárát. A szabadságharc idején Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, mint elismert kémiai szakembert. A szabadságharc bukása után Irinyi börtönbe került, és szabadulását követően többet nem is foglalkozott politikával. Kémiai tárgyú cikkeket és tankönyveket írt. Fontos szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv megalkotásában. Öccse Irinyi József, hírlapíró politikus. 204 éve látta meg a napvilágot idősebb Bókai János, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. Tanulmányokat írt a gyermeksebészet tárgyköréből, valamint a vörhenyről és a kanyaróról. Részt vett az egészségügyi reformok kidolgozásában, illetve az orvosi közélet más területein. Megalapította a mai Sote 1-es számú gyermekklinikáját, amelyet akkor még Stefánia gyermekkórháznak hívtak. Bókait a hazai gyermekorvostani iskola megteremtőjének tekintették, 1873-tól gyermekorvostant tanított az egyetemen, az oktatást a bábákra is kiterjesztette, ingyenes rendeléseket tartott, helységet nyitott az Orvostanhallgatók Egyesületének, és az egykor kezdetleges szegénykórház hamarosan európai színvonalúvá fejlődött, majd Stefánia néven 1883. szeptemberében új helyre költözött. Halála után fia, ifjabb Bókai János ugyanitt folytatta apja munkásságát. 48 éve már, hogy e nap a múzeumi világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. 115 évvel ezelőtt, 1911. május 18-án hunyt el Bécsben Gustav Mahler, osztrák zeneszerző, karmester.
9: A múlt idézőt Tóth János András készítette.
11: Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kelő nap fényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyj el engem, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függesz tekinteted apámra, anyámra, hincs áldást fejükre, a lábuk nyomára. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Csató Béla, nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre, valamint áldja meg élő Rita és Zsombor 18. házassági évfordulóján az ő családjukat.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, szálljon le reánk a Szentlélek ereje, hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg is valósítsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amíg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett. Itt Pál apostol néhány tanítványt talált, és megkérdezte őket: megkaptátok-e a Szent Lelket, amikor hívők lettetek? Erre ők azt válaszolták: még csak azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek. Pál tovább kérdezte őket: hát milyen keresztségben részesültetek? János keresztségében, felelték. Ekkor Pál megmagyarázta nekik: János a bűnbánat keresztségével keresztelt. A népet pedig arra biztatta, hogy higgyenek abban, aki ő utána jön, vagyis Jézusban. Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Pál azután rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szent Lélek. Ismeretlen nyelveken kezdték dicsérni Istent, és jövendőltek. Összesen vagy 12-en lehettek. Pál pedig bejárt a zsinagógába, és bátran tanított. 3 hónapon át vitatkozott velük, és igyekezett meggyőzni őket Isten országáról. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözés szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban szeretett testvérek, az Úr Jézus Krisztus apostolainak elmondja, hogy ő nincs egyedül, mert az Atya vele van. Ezért így fogalmaztam meg a gondolatot, ma gondolkozzunk el az Atyához hűséges Krisztusról, és a Krisztushoz hűséges hívőről. Az Atyához hűséges Krisztus párbeszédet folytat az Atyával. Tennivalóit megbeszéli, az Atya szavaihoz igazodik, és mindenben teljesíti Atya akaratát. Még akkor is teljesíti Atya akaratát, amikor vért izzadva halálfélelemben gyötrődik. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te akarod. Tehát a Jézus Krisztusi hűség Atyához még akkor is működik, hogyha ő személyesen nem látja fontosnak azt, hogy keresztre feszítve gyalázatban halljon meg. És ezt azért tudja megtenni, mert tapasztalata az Atyának iránta való szeretete. És ezt a szeretetet hűségesen őrzi a lelkében, és tudja, hogy ez a szeretet őt megmenti, még ki is mondja, én legyőztem a világot. Ehhez hasonlóan valamiképpen nekünk is alkalmazkodnunk kell a hűségben Jézus Krisztushoz. Ahhoz, hogy Jézus Krisztushoz hűségesek legyünk, állandóan tanulnunk kell őt. Nem csak a Bibliából, hanem saját élet fordulataink megbeszéléséből is. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mert ha hiszünk Jézusnak irántunk való szeretetében, akkor a legnehezebb életkörülményeinkben sem roppanunk össze. Papként egy kicsit úgy megszégyeltem magamat édesanyám előtt. Engedély nélkül építettünk templomot, és ránk szakadt a szekuritáté. Hát nem volt könnyű dolog, és nagyon-nagyon megviselt. 2-3 hónap alatt sok-sok kilót fogytam. Mikor édesanyám rám nézett, azt mondotta, fiam, nem szabad ezt, hát az Úristen nem hagy el minket. És a templom felépült a legvadabb kommunizmusban, és fel is szenteltük. Nem szabad elfelejtenünk, a nehézségeinkben Isten velünk van, és a szeretetét mindvégig ránk adja. Azután fontos a Krisztushoz való hűségünkben, hogy ne mi válogassuk meg azt, hogy milyen körülmények tetszenek nekünk, ne szabjunk feltételeket, mint ahogyan Jézus sem szabott feltételt az ő atyának. És Jézus Krisztus nem csak azért nem hagyott minket magára, mert a tanítás magunkra, mert a tanítása itt van velünk, de azért is, mert ő személyesen osztja magát minden szentmisében, hogy vegyük és együk, táplálkozzunk ő vele. Amikor belőle és vele táplálkozunk, akkor az a szintézis valósul meg, hogy ő emel minket istenségébe. Valami olyasmi hasonlatban, mint hogy amikor rendes evilági táplálékkal táplálkozunk, az élteti bennünk az emberi életet, abból születnek az erők gondolkodásra és cselekvésre. Így Jézus Krisztus emel minket az isteni magasságokba és Isten erejébe. Átalakítja az életünket, ami által olyan emberekként kezdünk élni, akik átalakult életükkel egymás testvérei lesznek. Igen, így lehet az emberiség egységét csak Krisztusban megvalósítani. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
1: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét, kérjük Urunkat,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról, kérjük Urunkat,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről, kérjük Urunkat,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben, kérjük Urunkat,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Rita és Zsombor 18. házassági évfordulók alkalmával kapják meg a szükséges kegyelmeket, hogy növekedjenek egymás iránti és Isten iránti szeretetben, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a szeplőtelen áldozat, és árassza lelkünkbe kegyelmed éltető erejét, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnoszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Ami Urunk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a Te népedhez és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent misé áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hálod.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 260 milliárd forintos keretszerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai 4 Nobel és 1 Abel-díjas tudós a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást a kúria elnöki

0: Két Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebookon. Közpénzzel luxizó fideszes kúriai elnöknek nevezve őt. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi Facebook bejegyzésében, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszer saját irányítása alá vonja. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az Életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten, adja hírül az MTI. A holokauszt áldozataira emlékező séta végén az embermentők emlékművénél felállított színpadon Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, ez a szétszakított ország most adott magának egy új esélyt arra, hogy lebontsa a gyűlölet falait, hogy a társadalmi szolidaritás erősebb legyen, mint a közöny. Hozzátettem, a felejtés nem lehet opció akkor, amikor az embertelenség normalizálódása állandó fenyegetés. 8-an megsérültek a szombati modénai ámokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az áldozatok között van egy házas pár is, akinek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terror cselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modénai gázolás mögött, írja az Il Sole 24 Ore. A modénai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El Kodrit őrizetbe vették, az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a Liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyi záporok kialakulhatnak, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lesz. A hőmérséklet délután 17 és 22 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. Sávlezárásra és lassabb haladásra kell készülni. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a város határtól. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídtól északirányban, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, de lassú az előrejutás az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Váci úton pedig a Megyeri út előtti szakaszon. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zicsienő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Szintén mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés. A budapesti elővárosi és a távolsági forgalomon is jól tartják a menetrendet a járataink, néhány kisebb késést kivéve. Pályakarbantartások miatt módosult a menetrend, és MÁV buszok, azaz pótlóbuszok közlekednek 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat, mától 21-ig Mezőtúr és Szarvas, 28-ig Vésztő és Szeghalom között, valamint ma még a Gyesev, Veszprém és Zirc közötti pályaszakaszán is. Zajlik a déli körvasút építése, ezért továbbra is módosított menetrend érvényes a keleti pályadvart érintő dunántúli vonalak esetében. Az erre utazóknak fontos hír, hogy holnap, azaz kedden, aztán szerdán és csütörtökön, majd pedig 26-ától 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocityk is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak majd. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. Helyettük az S36-os vonatokkal utazhatnak, melyek a Déli Pedvar és Tárnok között járnak, minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Péper Károly, Pávinform, viszont hallásra!
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a kúria a luxus lakosztállyal és az épület felújításával kapcsolatos minden vádat cáfolt. A Tűzfal csoport szerint a Tisza kormány célja egyértelmű, nyomást gyakorolni Vargasi Andrásra és a kúriára saját hatalmi pozícióik erősítése érdekében. Amíg Darák Péter előző főbíró hivatali ideje alatt megkezdett Kossuth téri, az egykori királyi kúria épületének rekonstrukciójáról szóló vita jól mutatja, hogyan használja a Tisza vezetés a dezinformációt politikai nyomás gyakorlásra, miközben a valóságban a felújítás jogszerű, átgondolt és az előző vezetés által jóváhagyott folyamat, hívja fel a figyelmet a Tűzfal csoport. A kúria május 16-ai közleménye leszögezi, az épület rekonstrukcióját nem a jelenlegi, hanem az előző kúria vezetés hagyta jóvá. A tetőtéri bírói klub, amely nem elnöki lakosztály, már a korábbi tervekben is szerepelt. Ezen kívül nincs szivarszoba, nincs elnöki lakosztály, és a kúria nem rendelt kararai márványt, hangsúlyozza a közlemény. Ráadásul írja a Tűzfal csoport a kúria közleménye alapján, a jelenlegi kúriai vezetés három lényeges spórolást hajtott végre. Az elnöki protokolláris helységeket kétharmaddal csökkentették, a dolgozó szoba kisebb lesz, mint a mostani Markó utcai székházban. A tetőtéri klub részben a könyvtár funkcióit is átveszi, a büntető kollégium pedig az első emeleten kap helyet, nem külön épületben. A kúria expliciten cáfolja Magyar Péter 400 milliós elnöki luxus lakosztályról szóló állítását. A magyar hírlap a The New York Times-t idézi. Arról ír, hogy az amerikai adminisztráció egyes magas rangú tisztviselői nem zárják ki, hogy Kuba ellen is a venezuelai forgatókönyvet alkalmazzák, amely akár Raúl Castro elfogását is magában foglalhatja. A lap amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, Washingtonban felmerült annak lehetősége, hogy vádat emeljenek a 94 éves volt kubai vezető ellen. A USA Today információi szerint az ügy a kubai légierő 1996-os akciójához kapcsolódhat, amikor Havanna két humanitárius szervezethez tartozó repülőgépet lőtt le. A New York Times emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok korábban Venezuelában is szövetségi vád emeléseket használt fel katonai fellépés indoklására. Donald Trump januárban ráadásul vámokat vetett ki azokra az országokra, amelyek olajat szállítanak Kubának, ami hozzájárult a szigetország energiaellátási válságához. Május 1-én újabb szankciók léptek életbe a kubai vezetés ellen. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. május 18-a hétfő. Erik, Alexandra és Szandra névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. Letűnt korok hétköznapi használati tárgyait mutatja be a Háztartás című kötet, mely a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gondozásában jelent meg. Erről lesz szó a reggeli riportban.
4: Mi, mint Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, az a feladatunk, az a felelősségünk, hogy elsődlegesen a hazánkban gyártott, hazánkban feltalált, valamiért hozzánk kötődő, Magyarországhoz kötődő technikai érdekességeket gyűjtsük be, illetve nyilván a külföldön gyártottaknak is helyet kell adnunk, amennyiben azok jellemző módon a magyar háztartásokban megtalálhatóak voltak.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz nemzetközi lapszemle is 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsort is ajánlunk hallgatóinknak. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila. Ella Fitzgerald felvételével folytatjuk.

0: Az elmúlt percekben Gereben Zita, Elton John, Tóth Vera és Elvis Presley egy-egy felvétele szólt.
1: Uliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 260 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai, 4 Nobel és egy Abel-díjas tudós a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebookon, közpénzzel luxizó fideszes kúriai elnöknek nevezve őt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, ezt a kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésben a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az Életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten, adja hírül az MTI. A holokauszt áldozataira emlékező séta végén az Embermentők emlékművénél felállított színpadon Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, ez a szétszakított ország most adott magának egy új esélyt arra, hogy lebontsa a gyűlölet falait, hogy a társadalmi szolidaritás erősebb legyen, mint a közöny. Hozzátettem, a felejtés nem lehet opció akkor, amikor az embertelenség normalizálódása állandó fenyegetés. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljuttatott nyílt levélben felidézte Fejes Rudolf Anzelmnek, a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő, fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyenként záporok kialakulhatnak. Az északnyugati, nyugati szél néhol élénk lesz. Délután általában 17-22 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Milyen történeteket őriznek a mindennapok tárgyai, és mit mesélnek rólunk évtizedek távlatából? A Háztartás című kötet nem csak technika történeti különlegességeket mutat be, hanem egy letűnt korszak hétköznapjait is közelebb hozza az olvasókhoz. A kiadvány kapcsán Schneller Domonkossal, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával beszélget Balázs Zsanett.
1: Mitől válik egy régi vasaló, vagy egy mosógép, vagy éppen egy régi kávéfőző múzeumi értékké? Szerintem a legtöbben, ha hétköznapi tárgyakról van szó, akkor mindannyian találunk olyan különleges régi eszközöket, ami emlékeket idézhet fel bennünk.
2: Igen, hát ez nagyon sok mindentől függ, részint függ az adott tárgynak a korától, részint a ritkaságától, tehát hogy műszakilag jelente valamilyen különlegességet, vagy akár a megmunkálása valamilyen olyan különlegességet hordoz magában, illetve attól is, hogy mennyire kötődik Magyarországnak az iparához, vagy a műszaki történelméhez, hiszen mi, mint Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, az a feladatunk, az a felelősségünk, hogy elsődlegesen a hazánkban gyártott, hazánkban feltalált, valamiért hozzánk kötődő, Magyarországhoz kötődő technikai érdekességeket gyűjtsük be, illetve nyilván a külföldön gyártottaknak is helyet kell adnunk, amennyiben azok jellemző módon a magyar háztartásokban megtalálhatóak voltak, és hát értelemszerűen műtárgyként be kell kerülniük a múzeumnak a leltárkönyvébe, ez egy hivatalos folyamat.
1: Ha az ember beleolvas ebbe a kötetbe, háztartás ez a címe, sok olyan tárgyról olvashatunk, ami nagyon különleges. Van kedvence, ami a könyvben szerepel és ritkaságnak számít?
2: Igen. Tehát egyrészt a nem véletlenül az került a borítóra, ami került, ez egy nagyon-nagyon szép régi faszenes vasaló, egy ilyen míves öntött vas, de alapvetően a fogantyúja az kovácsolt vasból van, illetve van egy olyan üvegedényes tejafőző, ami a 132. oldalán található ennek a kiadványnak, ami szintén egy nagyon szép esztétikus tárgy. Ennek az utóbbinak a fotózása is egy külön kihívást jelentett a múzeumunknak a fotósa számára, de megoldotta, gyönyörű szépen be van világítva, egy átlátszó, nagyon légies tárgyról beszélünk.
1: Nemrég beszéltem egy múzeológussal, és ő azt mondta, hogy olykor nagyon nehéz kiválasztani a több ezer tárgy mennyiségből, hogy vajon mi is az, ami a közönség elé kerülhet, mert sokszor előfordul az, hogy nem egyszerű a kiállító térbe helyezni a különböző relikviákat. Mennyire volt nehéz ebben a hatalmas gyűjteményben megtalálni azt, ami reflektorfénybe kerülhet?
2: Sajnos nálunk ugye a kiállító térről ezeknek a tárgyaknak az esetében nem igen lehet beszélni, hiszen ugye tudjuk, hogy a legtöbb múzeum esetében 80-90%-a a nála lévő, vagyonkezelésében lévő műtárgyaknak eleve raktárban van, és csak egy kisebbik részét tudja bemutatni, de nálunk még egy átlagos múzeumhoz képest is sokkal több olyan műtárgy van, amit kénytelenek vagyunk raktárban őrizni, hiszen a központi kiállító helyet azt lebontották már közel 10 éve, és bármennyire is volt erre igyekezet, meg elképzelés, nem tudott elkezdődni az építkezés, reméljük, hogy ez meg fog változni. Viszont az, hogy mik kerültek bele a kötetbe, az mindenféleképpen egy rendszerező munkán és egy olyan osztályozó munkán alapult, ahol alapvetően nagy műtárgycsoportokra bontottuk azt a közel 70 ezer műtárgyat, amit a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum őriz. Ebből lett 11 kötet terv, ebből ez az első megjelent, és egyébként utána a köteten belül is felosztottuk alosztályokra, úgymond, tehát hogy a háztartás tárgyai közül mondjuk a fürdőszoba tárgyai, a nappali tárgyai, a konyha tárgyai, tehát így megpróbáltuk az emberekhez közel hozni egy olyan csoportosításban, hogy minden ember el tudja képzelni, hogy ezek hogy is kötődnek az ő mindennapi életéhez, vagy éppen a felmenőinek a mindennapi életéhez.
1: Ez a kötet generációkat köthet össze, hiszen mindenki családjában van olyan, ahol őriznek még régi tárgyakat, olyan ismerős, ahol fellelhetők régi tárgyak. Mennyire szempont az, hogy ez a kötet hidat képezzen generációk között?
2: Egyértelműen szempont volt. Tehát kifejezett célunk az, hogy adott esetben egy idősebb generációba tartozó nagyszülő vagy szülő az unokáival vagy gyerekeivel ezt nézegeti, és ezennek a tárgyaknak kapcsán egy beszélgetés tud kialakulni, hiszen a technológiai fejlődés olyan szinten felgyorsult napjainkra, hogy amíg nálunk, az én gyerekkoromban még az volt a kérdés, hogy volt-e bárkinek egyáltalán telefonja, vagy ikres telefonja volt iker, ez ma már az én gyerekeimnek értelmezhetetlen, meg az is, hogy foglalt egy telefonvonal, mert az iker beszél a másik készüléken, meg eleve ugye az, hogy a telefonkészüléken hogy kellett tárcsázni, az, hogy vezetékes volt, az, hogy nem lehetett bárhol beszélni, és gyakorlatilag a mobiltelefonok elterjedése, után az okostelefonok, az érintőképernyők, tehát a kommunikáció olyan forradalmon ment keresztül, ami egy kifejezett szakadékot tud ásni vagy teremteni két generáció között, tehát szerintem kifejezetten fontos az, hogy egy ilyen kiadvány segítségével ezt a szakadékot kicsit be lehessen temetni, és hidakat lehessen rajta képezni.
1: A híd képzésnek az egyik megszemélyesítője, ha szabad ezt a kifejezést használni ebben a kontextusban, Grecsó Krisztián, akinek az írásai megtalálhatók ebben a kötetben. Miért tartották fontosnak, hogy az irodalmi jelleg is megjelenjen ebben a kiadványban?
2: Lényeges kérdés volt, hogy ne pusztán egy szakkönyvet adjunk ki, hiszen szakkönyvből nagyon sokat adtunk ki mi is, meg fogunk is még kiadni, meg mások is, hanem egy olyan kötetet szerettünk volna, ami fogyasztható a laikusok számára is, akik nem rendelkeznek komoly felkészültséggel vagy tudással az adott tárgyak vonatkozásában. Éppen ezért választottuk azt a megoldást, hogy egyrészt minden oldalpáron a képek dominálnak, tehát nagyon szép stúdióban készült, bevilágított művészi szépségű képekkel próbáltunk dolgozni, amiket Szikora Zsombor, a múzeumunknak a fotósa készített el, illetve az, hogy ezeket a tárgyakat, műtárcsoportokat minél inkább közel tudjuk hozni az emberekhez, az olvasókhoz, és ehhez Grecsó Krisztiánnak ezek a kis tárcái, amelyek így humorosak, elgondolkodtatóak, adott esetben érzelmekre is tudnak hatni, sokkal inkább be tudják vonni az olvasókat, mint hogyha pusztán leírnánk az adott tárgynak a műszaki paramétereit.
1: Talán ez azért is lehet fontos, mert a technikai jelleg mellett társadalomtörténet is megjelenik a kiadványban.
2: Igen, az ember nélkül azt gondolom, hogy a tárgyaknak nincsen önmagában értelme, nem lehet kontextusba helyezni őket. Tehát például mondjuk egy jégszekrény, amit azért hívtak jégszekrénynek, mert nem volt elektromossággal működő, hanem jeget tettek bele még a kezdeti időszakokban. Ez mondjuk a 20. század elején még. Ez nem értelmezhető annak a kornak a társadalmi jelensége nélkül, és a korszak emberinek a bemutatása nélkül.
1: Ez pedig nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy nem egy kötetben gondolkodnak, hanem egy sorozatban.
2: Ugye egész pontosan az a cím, hogy Láthatatlan örökségünk, aminek az oka, hogy mivel a mi múzeumunknak sokkal nagyobb százalékban vannak raktárban sajnos a műtárgyai, mint egy átlagos más múzeum esetében, mondjuk a Néprajzinál, ezért olyan értelme láthatatlan, hogy a nagy közönség számára, a látogatóink számára ezek nem bejárhatók, nem tudják megnézni őket. 11 kötetet tervezünk összesen, és az az elképzelésünk, hogy egy technikai, műszaki, ez a műszaki muzeológia körébe tartozó tárgyakat, műtárgyakat bemutató kötet, után következzen egy közlekedési, ezért aztán a következő kötet, amit tervezünk, az a kerékpárok és motorkerékpárokról szól, tehát a múzeumunk gyűjteményében lévő gumikerekes járművek közül a kerékpárok és a motorkerékpárok, utána jönnek az optikai műszerek, utána a gépkocsik, autók, és akkor így megyünk tovább.
1: Régi retro kerékpárokról is olvashatunk, vagy akár nézhetünk majd fotókat?
2: Természetesen igen, tehát a kerékpár, vagy hát a velocipédek, a futóbiciklitől a velocipédeken keresztül a mai formájában ismert kerékpárok evolúcióján keresztül a a legújabb napjainknak az ilyen high-tech karbonvázas versenykerékpárjáig sok mindent szeretnénk bemutatni, ugyanígy a motorkerékpárgyártásnál is értelemszerűen a hazai típusok, a hazai fejlesztések előtérbe fognak állni, tehát a Csepel kerékpárgyártás, Pannonia motorkerékpárok, és általában ami jobban kötődik a hazai közlekedő közönséghez.
0: Schneller Domonkossal, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával Balázs Zsanett beszélgetett a most megjelent Háztartás című kiadványról.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, milyen témával várjuk Önöket a 9 órakor kezdődő hírek után.
1: Utazási magazinunkban Tatabánya bányász múltját és ezzel összefüggésben egy európai viszonylatban is több ritkasággal rendelkező bemutató helyet ismerhetünk meg. Az egykori 15-ös akna területére az ipari skanzenbe látogatunk.
2: Csoportos látogatókat, akkor én például úgy szoktam végülni, bejárom velük a bányász útját a munkafelvételtől egészen a munkahelyig, és aztán mivel van is skanzenünk, a skanzen az életmódot mutatja be, ezért vagyunk különlegesek a Magyar Múzeológiában, hogy nem csak a ipari bemutatói, több helyen is van az országban szerencsére, de olyan hely, ahol emellett a bányász életmód is benne mutatva, ilyen Magyarországon több nincs, Európában sincs sok.
1: Kialakítottak egy bányautat is, egy olyan útvonal, ami kifejezetten a bányászati emlékeket mutatja be. A skanzen ez mindegyikben benne van, igen, mint útvonal rész. Tehát ez már utólagos képítés volt.
2: A bányóutat egy utólagos képítés, és Szágos Magyar Bányász és Kohász Egylet voltak ezt a bányóutat. Elkezdte a bányóutat képítését, nem csak Tatabányán, hanem máshol is működik ez a rendszer. Mivel Tatabánya mi bányászváros volt, és rengeteg, a bánya közel 100 éves működés alatt 23 bányőzem működött. Nem egyszerre természetesen, mert egyik kimerült, másikat nyitották, és az a bányót, ezeket a bányászati emlékeket köti össze.
1: Több olyan alkotás van itt az udvaron, ami fémből készült. Ez itt egy ülő mackó, egy karácsonyfa, ez viszont nagyon tetszik, egy óriás madár.
2: Ez különleges, ez nem tartik a fémszobrászába, ez Tatabánya jelképe, ez a turó madárnak a váza.
1: Hegyen van,
2: igen,
1: fönt?
2: Igen, igen. 1994-ben a Turul, mint alkotás műszakilag annyira korrodálódott, hogy fel kellett újítani. És a felújítás során úgy döntöttek a felújítók, hogy az eredeti vázat nem használják föl, új vázat kap a madár, és az eredeti vázat pedig ide kikerült hozzánk. Tehát ez a Turul madár eredeti 907-ben készült vászszerkezete, és aztán mivel itt volt és jöttek a fémszobrászok, ez megihlette némelyik fémszobrász, tehát szépen család települt köré, ott van a Turul felesége, fiókái, és van a Turulnak tojása is.
1: De jó, tehát akkor tulajdonképp ez az eredeti, ez egykor fent volt a hegyen.
2: Ez egykor fent volt a hegyen.
1: Akkor azt lehozták, és ami most ott van, az már egy teljesen új?
2: Nem teljesen, a madának van egy fémváza, és van rajta egy bronzborítása. Most a bronzborítás az olyan 60%-ban megmaradt eredeti, a váz azonban új. Azt mondták, mikor felújították, hogy érdemes kicserélni a vázat, mert nem már nem bírta volna el talán a borítás. Igen, ez az eredeti.
1: Még a bronz takaró lemezek nélkül is egy hatalmas nagy alkotás.
2: Mikor elkészült, akkor Európa a legnagyobb madárszobra, 907-ben akkor Európa a legnagyobb madárszobra volt, és szerintem most sem kell a mérete miatt szégyenkeznie.
1: Ipartörténeti érdekességekkel várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szentirmai Ágnes számít tehát figyelmükre a 9 órakor kezdődő hírek után.

0: Az Omega felvétele szólt 8 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 260 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai 4 Nobel és 1 Abel-díjas tudós. A miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira, írja az MTI. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. Ezért a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésben a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyenként záporok kialakulhatnak, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati-nyugati szél néhol élénk lesz. Délután általában 17-22 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtti szakaszon sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, illetve a Budai alsó

0: Rakparton a Petőfénynál északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Kiskörúton az Asztória felé, az Üllői úton a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. A 6. kerületben a Nagymező utcát mától egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trolibusz a Kossuth Lajos tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
1: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a kúria a luxus lakosztállyal és az épület felújításával kapcsolatos minden vádat cáfolt. A Tűzfal csoport szerint a Tisza kormány célja egyértelmű, nyomást gyakorolni Vargasi Andrásra és a kúriára saját hatalmi pozícióik erősítése érdekében. A még Darák Péter előző főbíró hivatali ideje alatt megkezdett Kossuth téri, az egykori királyi kúria épületének rekonstrukciójáról szóló vita jól mutatja, hogyan használja a Tisza vezetés a dezinformációt politikai nyomás gyakorlásra, miközben a valóságban a felújítás jogszerű, átgondolt és az előző vezetés által jóváhagyott folyamat. Hívja fel a figyelmet a Tűzfal csoport. A kúria május 16-ai közleménye leszögezi, az épület rekonstrukcióját nem a jelenlegi, hanem az előző kúria vezetés hagyta jóvá. A tetőtéri bírói klub, amely nem elnöki lakosztály, már a korábbi tervekben is szerepelt. Ezen kívül nincs szivarszoba, nincs elnöki lakosztály, és a kúria nem rendelt kararai márványt, hangsúlyozza a közlemény. Ráadásul, írja a Tűzfal csoport a kúria közleménye alapján, a jelenlegi kúriai vezetés három lényeges spórolást hajtott végre. Az elnöki protokolláris helységeket kétharmaddal csökkentették, a dolgozó szoba kisebb lesz, mint a mostani Markó utcai székházban. A tetőtéri klub részben a könyvtár funkcióit is átveszi, a büntető kollégium pedig az első emeleten kap helyet, nem külön épületben. A kúria expliciten cáfolja Magyar Péter 400 milliós elnöki luxus lakosztályról szóló állítását. A magyar hírlap a The New York Times-t idézi. Arról ír, hogy az amerikai adminisztráció egyes magasrangú tisztviselői nem zárják ki, hogy Kuba ellen is a venezuelai forgatókönyvet alkalmazzák, amely akár Raúl Castro elfogását is magában foglalhatja. A lap amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, Washingtonban felmerült annak lehetősége, hogy vádat emeljenek a 94 éves volt kubai vezető ellen. A USA Today információi szerint az ügy a kubai légierő 1996-os akciójához kapcsolódhat, amikor Havanna két humanitárius szervezethez tartozó repülőgépet lőtt le. A New York Times emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok korábban Venezuelában is szövetségi vádemeléseket használt fel katonai fellépés indoklására. Donald Trump januárban ráadásul vámokat vetett ki azokra az országokra, amelyek olajat szállítanak Kubának, ami hozzájárult a szigetország energiaellátási válságához. Május 1-én újabb szankciók léptek életbe a kubai vezetés ellen. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 38 perc. Kedves hallgatóink, a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarelt Szent Imrei Kristóf szerkesztő ajánlja figyelmükbe.
5: Kulturális palettánk mai adásában elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa. Valamint figyelmükbe ajánljuk a Szerelem Ó című nagy sikerű szatírikus előadást, amely ezúttal a Gózon Gyula Kamara Színházban várja a közönséget. Mindemellett bővebben hallhatnak arról a különleges családtörténeti gyűjteményről, amely az Amerikába kivándorló magyarok emlékezetébe enged betekintést. Az Óhazából az Új Világba című kötetek szerkesztőit, Bakos Rékát és Fenyvesi Annát kérdeztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott könyvbemutatón. Ebből a beszélgetésből következik most egy rövid részlet.
6: Tulajdonképpen ezek a történetek alulnézetből mutatják meg a kivándorlás történelmét, ahogy a mindennapi emberek átélték ezeket azért elég jelentős változásukat a saját életükben, meg aztán generációkon átívelően is. És a két kötet, mind a kettő mikrotörténelem a megközelítése, tehát személyes történelmet és családtörténetet vizsgálunk, ebben ugyanaz. A szerzők, a saját őseik, illetve a kivándorló őseket követő generációk sorsát öntötték tulajdonképpen papírra, vagy hát klaviatúrára. Ami viszont különbözik, hogy az első kötet felépítése az kronológikus, tehát a kivándorlási hullámokra építettük fel a történetek sorrendjét, még a második kötetben pedig az amerikai magyar települések, tehát ahova a magyarok nagy számban kimentek, a keleti partvidéke, közép-nyugat, és látszik, hogy a történetek is ott koncentrálódtak egyébként, amiket beküldtek a szerzők.
5: Igen, hát ugye közel 200 évet és több mint 100 családtörténetet dolgoz fel ez a két kötet. Mik voltak azok a családtörténetek, személyes történetek, amik a leginkább megérintették önöket?
7: Fú, hát nekem az egyik történet, amit ugye kikutattam egy kollégámmal együtt, az egy szentesi történet. Nekem az édesapám családja Szentesről származott, tehát én a családtörténeti kutatásaimat is ott végeztem, és mint kiderült, a második világháború folyamán egy szentesi fülorgégésznek, aki a 30-as években Amerikában élt a családjával, de aztán visszajöttek, egy nagyon érdekes ilyen háborús élménye volt. Szentes határában ért földet egy sebesülés szenvedett amerikai hadi repülőgép, és akkor a két pilóta az tulajdonképpen Szentesen landolt. Szentesekkor már, ez 44-ben járunk, 44 decemberében, akkor már szovjet csapatok megszállása alatt volt, és amíg az amerikaiaknak megszervezték a visszautazását Báriba, addig ennél az orvosnál vendégeskedtek, és akkor ennek a történetnek nagyon-nagyon sok szála van, és sok felé vezetnek. Ehhez is tulajdonképpen el kell olvasni a kötetet, de ez egy ilyen elképesztő történet volt, hogy két amerikai ott landol a kukoricaföldön, Szentes határában.
5: Az Óhazából az Új Világba című kötetekről készült beszélgetésünket teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallgathatják meg. Várom önöket majd a zenéket válogató Peresztegi Attilával, valamint a műsorvezető Harcsik Róberttel.
1: Szent Imrei Kristóf ajánlóját hallották.

0: A nemzetközi lapszemle következik, a mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: A kormány figyelemmel kíséri a Kárpátalját ért dróntámadás fejleményeit, és minden lehetséges segítséget megad az ott élő magyar közösségnek, erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy a múlt szerdán közzétett videóüzenetben. Tar Zoltán jelezte, hogy a magyar kormány korábban már elítélte az orosz támadást, továbbá azt is, hogy jelenleg is vizsgálják a történtek részleteit, és folyamatos kapcsolatban állnak a helyi magyar közösségekkel, valamint a konzuli szolgálatokkal. Hozzátette, amennyiben olyan helyzet alakul ki, amelyben Magyarország segítséget tud nyújtani a Kárpátalján élőknek, a kormány kész megtenni a szükséges lépéseket. Ukrajna legfelsőbb korrupcióellenes bizottsága két hónap előzetes letartóztatásba helyezte Andriy Jermakot, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Zelenszky legszorosabb szövetségesét, írja az RBC. A bíróság ugyanakkor lehetővé tette Jermak számára az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést, amelynek összegét 140 millió hryvnyában állapították meg. Jermak a döntés kihirdetése után közölte, nem ismeri el a vádakat és fellebbezni fog. A politikus hangsúlyozta, hogy Ukrajnában marad és hogy nincs mit titkolnia. Elmondása szerint azonban nem rendelkezik elegendő pénzzel az óvadék kifizetésére, ezért ügyvédei, ismerősök és barátok segítségével próbálják előteremteni az összeget. Az ügy hátterében egy nagyszabású pénzmosási és korrupciós nyomozás áll. Mint ahogy már arról többen is beszámoltak, az ukrán nemzeti korrupcióellenes iroda és a speciális korrupcióellenes ügyészség nyomozása szerint Jermak egy olyan szervezett csoport tagja lehetett, amely mintegy 460 millió hryvnya illegális eredetű pénzt mosott tisztára egy luxus ingatlan fejlesztési projekt során Kijev térségében. Jermak ügyvédje Igor Fomin szerint enyhébb intézkedések is elegendőek lennének. Az ügy politikai visszhangja is jelentős. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök még 2025. novemberében menesztette Jermakot az elnöki hivatal éléről, ugyanazon a napon, amikor a korrupcióellenes szervek házkutatást tartottak nála. Jermak neve korábban a Midas néven ismert korrupciós ügyben is felmerült, amely az Enerhoatom állami atomenergia vállalat körüli visszaélésekhez kapcsolódik. A bíróság május 12-én egyszer már elhalasztotta a döntést az ügy rendkívüli terjedelme miatt. A nyomozati anyag összesen 16 kötetből áll, kötetenként mintegy 250 oldallal. Négy év után távozik hivatalából Michael Wallace Benecs érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a múlt csütörtökön az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benecs érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt négy év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez, nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök a múlt csütörtökön, amikor beszámolt Xi Jinping kínai államfővel folytatott első tárgyalásáról. Az elnök a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta, a kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról. Donald Trump hozzátette, hogy pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. Az amerikai elnök a csúcs találkozó gazdasági eredményeivel kapcsolatban arról számolt be, hogy Kína 200 darab Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti beszerzési forrástól. Alig egy héttel azután, hogy a brit reformpárt jelentős sikert ért el az önkormányzati választásokon, már is vizsgálat indult Nigel Farage ellen. A politikus ellen azzal az indokkal indított vizsgálatot egy hivatalos felügyeleti szerv, hogy megsértette a parlamenti szabályokat, mivel nem jelentett be egy 5 millió forint értékű ajándékot, így számolt be róla a New York Times. Farage kijelentette, hogy nem sértett meg semmilyen szabályt, és nem volt köteles bejelenteni a pénzt, mivel az egy személyes ajándék volt, amelyet még a 2024-es parlamenti választásokon elért sikere előtt kapott. Politikai ellenfelei azzal érvelnek, hogy az ajándékot, amelyet Christopher Harbourntól, a Tájföldön élő támogatójától kapott, a választás után kellett volna bejelentenie. Az ügyet a konzervatív párt terjesztette a parlament etikai biztosa, valamint egy hivatalos felügyeleti szerv elé, írta a New York Times. Újabb, súlyos geopolitikai állítással állt elő Moszkva, az északi áramlat gázvezetékek ügyében. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy olcsón megszerezze az északi áramlat azon részeit, amelyek korábban európai cégek tulajdonában voltak, majd saját feltételei szerint indítsa újra az orosz gázszállítást Európa felé. Az orosz diplomácia vezetője az RT India csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy Washington ezzel nem csak az európai energiapiacon szerezhetne meghatározó szerepet, hanem közvetve a gázárak alakulására is jelentős befolyást gyakorolhatna, írja mindenről a Világgazdaság. Lavrov különösen figyelemre méltónak nevezte az amerikai álláspont megváltozását. Felidézte, hogy Joe Biden, korábbi amerikai elnök, korábban egyértelműen kijelentette, az északi áramlat nem fog működni. Az orosz külügyminiszter értelmezése szerint azonban Washington most már a vezeték helyreállításában érdekelt. Állítása szerint az amerikaiak immár az ukránokat tartják felelősnek a 2022-es robbantásokért, amelynek során a balti tengerben 3 vezetékszál is megsérült. Az orosz külügyminiszter szerint, ha az amerikaiak valóban megszereznék az európai tulajdonrészeket, Németország ismét használni kezdené a vezetéket, azonban teljesen új feltételek mellett. Lavrov úgy véli, ebben az esetben az energiaárakat már nem az orosz-német megállapodások alakítanák, hanem Washington diktálná a szabályokat. Szerinte ezzel az Egyesült Államok stratégiai előnyhöz jutna Európa energia ellátásában, írta indiai forrásunk.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, ez volt a Zenés Napköszöntő 2026. május 18-án hétfőn. Peresztegi Attila zenei szerkesztő és Csák Éva hangtechnikus nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok! A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leó pápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. 14. Leó pápa kifejtette, a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, ám a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 260 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai 4 Nobel és 1 Abel-díjas tudós a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira, írja az MTI. Már több mint 2,2 millió eszélye a bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, ezért a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Az Amnesty International szerint tavaly 17 országban 2707 embert végeztek ki, ami 1981 óta a legmagasabb szám, derül ki a Nemzetközi Jogvédő Szervezet halálbüntetésről szóló legfrissebb éves jelentéséből, amelyet kedden hozott nyilvánosságra. Az emelkedésben döntő szerepe van Iránnak, ahol tavaly 2159 embert végeztek ki, ez több mint a kétszerese a 2024. évinek. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyenként záporok kialakulhatnak, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati nyugati szél néhol élénk lesz, délután általában 17-22 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz.
4: 9 óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Tatabányára, a város szabadtéri bányászati és ipari skanzenjébe hívom önöket. A létesítményt csendes erdei környezetben Bánhida városrész szélén találjuk. Jól megközelíthető busszal, gépkocsival, majd némi séta után a jó szerencsét felírató kapu alatt lépünk be az egykori bánya területére. Itt a föld mélyének története nem csupán kiállítási tárgyakban, hanem valódi megőrzött gépekben, épületekben él tovább. Érezni véljük a szénpor illatát, hallani a csillék csikorgását, és megérthetjük, milyen erő, kitartás és közösségi összefogás formálta a várost és a környék életét. Végig követjük majd a térség ipartörténetének alakulását és a bányász útját a munkafelvételtől a föld alatti munkahelyig. Tartsanak velünk erre a különleges időutazásra. Vezetőm Kis Vendel, a Tatabányai Múzeum történész-muzeológusa, igazgató helyettese lesz.
1: Tatabánya, mint a nev is mutatja, bányászváros volt, viszonylag fiatal bányászváros. 1896-ban kezdődik a bányászat ezen a területen, és nagyon hamar a magyar bányászat egyik központjává válik. Viszonylag kísérleten számos bányaüzem volt, ez volt a 15-ös számú bányaüzem, a 15-ös akna, ami termelt 1943-tól egészen 1976-ig, akkor összevonták a szomszédos bányaüzemekkel, már kimerülőben voltak a szénkészletek, és egészen 1985-ig működött ipari üzemként. Akkor bezárták, és múzeumi kezelésbe került. Fiatal a város is, ugye 47-ben lett Tatabánya város, fiatal a múzeum 71-ben alapították, és szinte a kezdetektől erre dolgoztunk rá. Tehát a fő profil az életmódtörténet és ipartörténet volt, volt egy tudatos előkészítő munka, és 70-es évek végétől a múzeum akkori vezetése folyamatosan keresse a lehetőséget. Akkor már lehetett látni, hogy a Tatabánya bányászat előbb-utóbb véget ér itt a szénmedencében, és egy bányaüzemet szeretett volna megszerezni. És akkor jött a lehetőség, bezárták 85-ben ezt az üzemet, és akkor a szénbányászat vállalat kivezette az iparleltárból, és átadta múzeumi célra. Az a szerencse, hogy mikor bezárt a bánya, akkor ugye leszerelték a gépeket, az épületek megmaradtak. Tehát gyakorlatilag egy működő bányaüzem felszínlétésében mind megmaradtak, ez adják a kiállítás alapját, és ennek alapján szoktunk a csoportos látogatókat, akkor ennek alapján én például úgy szoktam végülni, bejárom velük a bányász útját a munkafelvételtől egészen a munkahelyig, és aztán mivel van és skanzenünk, a skanzen az életmódot mutatja be, ezért vagyunk különlegesek a magyar múzeológiában, hogy nem csak a ipari bemutatói több helyen is van az országban szerencsére, de olyan hely, ahol emellett a bányász életmód is benne mutatva, ilyen Magyarországon több nincs, Európában sincs sok.
0: Van a 15-ös akna kiírva, jó szerencsét felírat az ék és a kalapács, mint jelkép. Ezen a kapun jöttek be a bányászok valamikor?
1: Igen, egykor? Természetesen, tehát az ember bejött a portán valamikor hajnal 6-kor, vagy reggel 6-kor, és akkor aztán elindult fölvenni a munkát. Az első állomás a bányászfürdő volt, ott történt meg az átöltözés. Illetve mikor véget ért a műszak, akkor ott tisztálkodott, és vette fel a civilrát, és ment haza, vagy hát ha nem haza, akkor egy kis porlemosásra a szomszédos kocsmába. Tudni kell azt, hogy ezek a ravasz vendéglátóbb helyiségek tudatosan rátelepültek a bányákra és a nagyobb telephelyekre, a nagyobb iparüzemekre, mindenhol így volt ez, tehát minden nagyobb iparüzem közelében ott lehetett találni a kocsmát, ahol már készültek arra, hogy a szomjas dolgozók jönnek és kicsit lazítanak. Belépünk az egykori bányászfürdő épülete, mint mondtam, itt történt meg az átöltözés, illetve a műszak végén itt volt a megtisztálkodás, hogy belépünk, van ez a kisebb, van egy ilyen elalakú vályó, ez a csizmamosó helysége volt, tehát mikor jöttek a műszakrok, az első lépés az volt, hogy beléptek a gumicsizmával a vályóba, volt itt egy slag, meg egy nagy kefe, és akkor tehát tiszta csizmával léptek be az öltöző helyisébe.
0: Itt ez a nagyobb tér.
1: Az öltöző, illetve mellett az öltöző fala izgalmas, mert
0: több gerenda van felfüggesztve a plafonra, és hengerek vannak
1: csigák,
0: rajta.
1: Csigák. Tehát az öltöző ugye kétféle lehet, egy rendes üzemi öltöző, ember bemegy, vasszekrények vannak, padok, átöltözik, ez a hagyományos. De a bányászatban szokás volt, hogy ezt a megoldást alkalmaztak, hogy a mennyezeten voltak gerendák, a gerendákhoz csigák voltak rögzítve, és a csigák végén kötél, és a kötél volt egy pici fémből hajtogatott fogas. Itt pedig végebb a nagytelje, mert padok sorozata volt, a fal mellett pedig volt egy akasztósor. Tehát bejött a dolgozó, felvette a munkaruhát, a civil ruháját felrakta erre a kicsi fogasra, majd szépen felhúzta a csigával, tehát ott lógtak a ruhák a mennyezeten.
0: A tiszta ruhák, a tiszta, mint egy fregorin mondjuk.
1: Igen, nem száradtak, de ott voltak, ez kvázi lopásbiztos megoldás. Mindenkinek volt egy pici lakatja, a kötelet rögzítette a fogason, lelakatolta és ment dolgozni. Munka után, mondom, bejöttek,
0: lemosták
1: a csizmát, ledobták a koszos ruhát, bementek a fürdőbe, fürdőből kijöttek tisztán, leültek a padra, leeresztették a civil ruhát, felöltöztek és mentek, a koszos ruhát leadták, vagy volt, aki hazavitte mosatni, és ment mindenki a dolgára.
0: A nagy belmagasságú öltözőcsarnok jelenleg bemutató és kiállító tér. Az itt elhelyezett gépszobrok szokatlan látványt nyújtanak, sajátos külsejük miatt többségüket nehéz néven nevezni.
1: Tatabányai születésű alkotóművész Lóis Viktor, aki ilyen mobil szobrokat, gépszobrokat gyárt, ha megnézi közelebbről, akkor ezek mindegyik egy egykori tárgy újrahasznosítása, tehát mosógépdob, motoralkatrész, írógép billentyűzet, tehát ez mind ez a tárgyaknak egy második élete, újra fogalmazta, már elhasznált tárgyából állított elő projektet, és ezek egy része ráadásul még úgy van kialakítva, hogy hangszerként is működik, tehát elektromos hangszerként is működnek. És ezeknek a tárgyaknak adott a múzeum 94-be helyett, 94 óta van itt ez a kiállítás, és olyan, ez is egyfajta ipari produktum, egyfajta újraértelmezése az iparnak.
0: A művész, amikor idehozta az alkotásait, megnevezte? Tehát mondta, hogy ez itt, ez pedig
1: van,
0: ez?
1: Van a tárgyaknak van a listán van mindegyiknek nevük.
0: Meg lehet szólaltatni valamelyiket? Van
1: olyan, ami... Feszültség kell. Elektromos hangszer. Volt egy zenekaruk, a Tundra Voice nevű együttes, volt is két koncertjük, most már nagyon régóta. Maga a művész is Amerikába költözött, szerintem az együttes sem él már, de
0: minden esetre érdekes végignézni, hogy ki mit ismer fel, ki mit lát ezekben a tárgyakban, eszközökben, hangszerekben, most mondom ezt így ilyen szóbeli idézőjellel.
1: Hangszer, de egy részük hangszerről, elektromos utalokat látunk, azok hangszerként is funkcionálnak.

0: akkor innen megyünk ki, mondjuk megjött dolgozni a bányász,
1: felvette a munkaruhát, és akkor ment tovább, ment az irodaépületbe.
0: Jaj, de szép víztorony van itt, igen, mellettünk. Távolról nem látni, a kialakítása is érdekes.
1: Egy iparüzemnek szüksége van vízre a dolgozóknak is, és magának a... Tehát sok mindez kell a víz, tehát...
0: Szokatlan a kialakítása.
1: Ugye az a korszak, ha az ember megnézi egy régi 45 előtt épült gyárüzemet, akkor lehet látni, hogy megvolt az iparnak is a maga stílus, a maga szépsége. Tehát amellett, hogy funkcionális épületek voltak, volt egyfajta sajátos ipari esztétikája. Tehát ez a torony még ennek a korszaknak a szülötte.
0: Nyilván, hogy ipari feladatot látott el, de akkor is valamennyire legyen jó ránézni.
1: Igen, ne legyen menetből ronda.
0: Következő helyiség. És aztán majd ezekre a szobrokra is térjünk ki, mert a bejáratnál is vannak. Több olyan alkotás van itt az udvaron, ami szintén, én úgy érzékelem, hogy a zöme, jöjjünk be ide az árnyékba, a zöme fémből készült, tükrözi az alkotónak a sajátos szemléletét.
1: Említettem Lóis Vitort, aki fémszobrokkal foglalkozott, és akkor az ő egy időt elszámolott Tatabánya, Szentendrére került, az ottani művész kolóniának volt a tagja, és mikor visszajöttek ide 94-ben, visszajött ide a kiállítással, akkor hozta magával a művész barátait, úgyhogy hosszú évekig, két éven, tehát itt a Skanzenben nemzetközi művész fémszobrász tábor volt, amit itt az udvaron látunk, ennek a fémszobrász tábornak azok az alkotások, amiket itt hagytak. Ezek hasonlóak, picit nem ugyanazok, mert minden művész más és más, de itt is jó pár szobor ipari hulladékból, fém hulladékból készült.
0: Ez itt egy ülő mackó, egy karácsonyfa, ez viszont nagyon tetszik, egy óriás madár.
1: Ez különleges, ez nem tartozik a fémszobrászába, ez Tatabánya jelképe, ez a turó madárnak a váza.
0: Hegyen van,
1: igen,
0: ott fönt?
1: Igen, igen. 1994-ben a Turul, mint alkotás műszakilag annyira korrodálódott, hogy fel kellett újítani. És a felújítás során úgy döntöttek a felújítók, hogy az eredeti vázat nem használják föl, új vázat kap a madár, és az eredeti vázat pedig ide kikerült hozzánk. Tehát ez a Turul madár eredeti 907-ben készült vázszerkezete, és aztán mivel itt volt és jöttek a fémszobrászok, ez megihlette némelyik fémszobrász, tehát szépen család települt köré, ott van a Turul felesége, fiókái, és van a Turulnak tojása is.
0: De jó, tehát akkor tulajdonképp ez az eredeti, ez egykor fent volt a hegyen.
1: Ez egykor fent volt a hegyen.
0: Akkor azt lehozták, és ami most ott van, az már egy teljesen új?
1: Nem teljesen, a madának van egy fémváza, és van rajta egy bronzborítás. Most a bronzborítás az olyan 60%-ban megmaradt eredeti, a váz azonban új. Azt mondták, mikor felújították, hogy érdemes kicserélni a vázat, mert már nem bírta volna talán a borítás. Igen, ez az eredeti. Igen, azért lehet látni a
0: méreteket. Tehát az érdekes, hogy nyilván lentről is látjuk, hogy ez egy viszonylag nagy madár, tehát távolról is tükröződik a méret, de itt, hogy itt állunk alatta a kitárt szárnyak, és még a bronz takaró lemezek nélkül is egy hatalmas nagy alkotás.
1: Mikor elkészült, akkor Európa legnagyobb madárszobra, 907-ben akkor Európa legnagyobb madárszobra volt, és szerintem most sem kell a mérete miatt szégyenkeznie.
0: Az irodaépület előtt terméskőből épített szökőkút állt és működött. A kort idéző emlékművekkel együtt ez is eredeti darabja a régi bánya területnek.
1: Maga az udvar egyébként teljesen csupasz volt, pontosan bejárati részen voltak ültetett gyümölcsfák, amik azt a szélt szolgálták, hogy a műszak után abból lehetett, ha valaki akart, akkor volt körte, cseresznye, almafa területen. A szökőkút az már az 50-es éveknek az esztétikája. Dicsére a laktanyákban lehet hasonlókat látni, de valóban hangulatilag jó.
0: Na, bejövünk a következő épületbe.
1: Felöltözött a munkás, és bejött, elindult az irodaépület felé, és belépett, az irodaépületnek van egy nagyobb terme, ezt úgy hívják, hogy szép magyaros némes a faléz, a német forlézen elolvasó szóba számít. Itt történt meg a munkások eligazítása. Tehát korán reggel itt, mint egy olyan kb. 200 ember szorongott, mindenki akár föld alatti, akár nem föld alatti volt, ezt úgy is írták, hogy a raport. Itt akkor vagy az üzemvezető mérnök, vagy a bányamester, tehát beosztották a különböző csoportokat az aznapi munkára. Felszínéket, föld alattiakat egyaránt, mikor ez megtörtént, vagy már előtte, azok, akik a föld alá mentek, bejöttek ide oldalt ebbe a terembe, ez volt a lámpakamra. Itt végezték a lámpák, ugye hosszú ideig benzines lámpák voltak a bányászatban, tartottam 45-45 után, aztán jöttek az elektromos akkumulátoros lámpák, közös mind a kettő, hogy mind a kettőt tölteni kell, vagy benzinnel, vagy árammal, tehát bejöttek ide a lámpakamra, mindenki megkapta a lámpáját, egy biléta, mindenki számmal ellátott bilétát, megkapta a lámpáját, felvette a lélegeztető készüléket, ez a kettő menetből hozhat a felszereléshez, és eligazítás után oda mentek, van itt egy nagy tábla, különböző alakú plédarabokkal, bárcákkal.
0: Igen, van kör alakú, van háromszög alakú.
1: Attól függ, hogy milyen beosztása volt, attól függött a bárcának a mérete, mindig van egy szám, és mindenki, tehát minden szám egy-egy embert jelent. Leemelte a saját pléjét, és így ment a munkahelyére. Ha munkahelyért, akkor minden munkahelyen volt hasonló plétábla, és akkor oda beakasztott. Tehát egy nyomkövető rendszer gyakorlatilag. Ha végzett a műszakkal, akkor visszajött ide, leadta a lámpakamrába a lámpát és az önmentőkészüléket, felakasztotta a bilétát, és lehetett, hogy mindenki visszajött.
0: És itt több mint 1200 hely van bilétáknak.
1: Hát ez viszonylag kis üzemnek számított, tehát ez kisbánya volt.
0: Több mint 1200, ez viszonylag kicsi volt?
1: Ez viszonylag kicsinek számított, három műszak, tehát műszakonként 400 embert jelent körülbelül. Ez az igazi nagybányáknál több ezeres létszám is előfordult, tehát mányon 2000, tehát ahhoz képest kicsi volt egyébként, annyira azért nem volt kisbánya természetesen. A lámpakamra területén, egy helyén, most egy elektromos, egy villamossági kiállítás van. Az elektromos áram termelésének az alapját a szén adta hosszúdék, tehát Tatabányán a bányászathoz a szén mellé villámgyorsan települtek a többi, tehát először is az energiatermelés, aztán cement és mészégetés, ugye úgy is energia kell a cement, meg a, tehát energiigénység parakat, tehát aztán a karbidgyártás, brikettgyártás, a végén 41-ben a legutolsó, ami az alumínium kvászat, amilyen szintén elektromos energia kell, egyfajta színipari vertikum épült ki Tatabányán az első 50 évben. Minden iparág megjelent, amihez szükség volt a szélre.
0: A Tatabányán bányászott szenet elsősorban lakossági fogyasztásra, vagy ezeknek az üzemeknek az ellátására használták?
1: Is. Mikor én iskolás voltam, akkor volt egy olyan olvas, mert az ipar kenyere a szén. Ami azért jó, mert tényleg a 45 után is, a 20. első felében az ipar legfontosabb energiahordozója a szén volt. Tehát kellett energiatermelésre, kohászathoz. Energiás kohászat, és persze a lakossági szén is természetesen. Ez volt a kisebb, a tatabányi szén, az egyik legjobb minőségű magyarországi barna szén volt, tehát vitték, mint a cukrot idézőjelben.

0: A mérnöki szobában mintha megállt volna az idő. Az asztalokon kiterített eredeti térképeken nézhetjük meg, milyen járathálózat húzódott a föld alatt, és hogyan helyezkedtek el a széntelepek a tatabányai szénmedencében.
1: Egy bányaüzemben volt mérnökség is, ahol folyamatosan vezették térképeken, nyilván tartott térképeken a termelési elemeken változásokat. A bánya egy olyan üzem volt, hogy mindig változott. Újabb és újabb vágatokat nyitottak, hogy ment előre a termését, a régéket meg folyamatosan tömedékelték, és mindezt a mérnökségen tartották nyilván. Naponta lementek, méréseket végeztek, és az eredményeket rávezették a térképét. Előttünk van egy nagy üzem térkép, ez sajnos nem a 15-ös, hanem ez a 14-es aktának a térképe, ezzel lehet látni, hogy mekkora volt. Ugye egy bánya folyamatosan működik, mekkora volt a 14-es akna mondjuk a 80-as évek elején, akkori állapotot rögzít, lehet látni a vágatokat, és lehet látni satírozottan azokat a területeket, amiket lefejtettek.
0: 1953-as a térkép.
1: És ezt folyamatosan vezették, bővítették a térképet az állapotoknak megfelelően. Körbe lehet látni az térképtartó állványokat, ugye rengeteg térkép készült, hiszen munkatérképek voltak, amiket kiadtak a csoportoknak, aztán ők is vezették a...
0: Meddig jutottak, hány métert haladt, a jóformán itt méterről méterre
1: igen,
0: kellett
1: igen, ezt vezetni. Igen, igen, igen. Itt meg látod egy axonometrikus térkép, hogy az ember el tudja képzelni, hogy nézett ez a föld alatti világ, tehát nem egy egyszerű barlang vagy hosszú csővezeték, hanem egy nagyon bonyolult hálózat, többszintes hálózatól voltak járószintek, szállítóvágatok, levegőzés biztosító vágatok, tehát egy bonyolult rendszer, picit ahhoz hasonlít, mint amikor az ember, mint egy hangyaboly. Tehát,
0: igen. Na most, igen, térbeli, a föld alatti egy térbeli elhelyezkedése.
1: Igen, háromdimenziós és igen hosszú, tehát több kilométer hosszú vágatrendszerről van szó.
0: Vannak ugye szállítóaknák, légaknák.
1: Robbantókamrák, szivattyúkamrák, zsompok a zsompok, ugye, amik a bányavizet fogták föl, kihúzó vágatok, ami a levegőztetés céljából voltak. Bányász egy idő után már nagyjából kiismerte magát ebbe a labirintus, hogy merre fele jár, igen.
0: Teljes bútorzatában maradt meg például a bérszámfejtő iroda is.
1: Valóban itt volt, ezen a helyen volt a bérszámfejtés, tehát amit a mérnökök a szomszédszobába rávezettek a térképre, azt itt is leadták, mert a bányászokat teljesménybérbe fizették, méter szerint. Mennyit haladt a brigád egy nap? Tehát ennek alapján számolták ki a teljesítményüket.
0: Tehát nem is órabérben voltak?
1: Nem órabérben, teljesítménybérben voltak, ez pedig a méterre lett. Tehát a műszak végén a csapatvezető vájár, mielőtt elment volna, miután leadott mindent, és elment fürödni, akkor beálltott az ablaknál, és beadta azt a kis cetlit, amit az aknásszal kapott a műszak végén, hogy ő igazolt, hogy az adott brigád ennyi és ennyi métert haladt. Szénben, vagy pedig a meddőbogyha vágatot hajtottak, és ennek alapján számolták ki a bérét. Tehát ez volt a bérszámfejtés, hogy mindezt elvégezték, és mikor volt a fizetés napja, akkor még itt sorakoztak a dolgozók, és itt az ablakon keresztül adták kinek a fizetésen, ugye nem bankszámla, hanem papírzacskó.
0: Ez is egy vezetői iroda?
1: Üzemvezető irodája, tehát lehet nem túlzott a nagy íróasszal, páncélszekrény, térképek. Picit odébb megyünk, és itt a
0: Szent Borbála szobor.
1: Szent Borbála volt a bányászat védőszentje, azért ugye segítő szent van, 12 segítő szent. Szent Borbála hirtelen halál ellen, pontosan nem is a halál ellen védett, mert a lényeg az volt, hogy keresztény embernek úgy meghalni, hogy nem kapott feloldozást, ugye a kárhozatna most a Szent Borbálahoz való imádkozás vagy fohászkodás egyenlő volt azzal, mintha megkapta volna a feloldozást. Tehát ő segítette a lelket, hogy ugye hirtelen hal meg, ugye van az ember, nincs módja maga az az utolsó kenetet, hogy a bányászok, aknászok, tüzérek, tehát van pár szakma, ahol az ember úgy halad meg, hogy bármikor, na most a Szent Borbála őket segítette, az ő lelküket segítette, ezért lett ő a bányászat védőszentje. És akkor szemben pedig látjuk, van egy kis képes összeállítás az egykori tatabányai bányaüzemeknek a fotója, tehát a felszíni létesítmények.
0: Nagyon sok tornyot, aknatornyot látunk, épített aknatornyot.
1: Kétféle módon lehet a szenet megközelíteni, függőleges akna, vagy pedig lejt aknával. A függőleges akna az ugye lefúrok egész addig, amíg az a lejtős akna pedig 20-23 fokos lejtéssel haladó befelé, és úgy érdemel ugyanezt a mélységet. Tatabányára az volt a jellemző, hogy mind a kettőt használ. Aknapárok voltak, voltak a függőaknák és voltak a lejtaknák. A lejtaknákon történt az anyagszállítás, a be- és kiszállítás, és a függőleges aknák szolgálták a személyszállítás, illetve minnyian a bányát folyamatosan szellőztetni kellett, tehát a két aknak között keringették a levegőt, hogy folyamatosan legyen friss levegő. Ennek a bányőzemnek is megvolt a maga lejtős aknája, tehát volt egy függőleges akna, és volt egy lejtős aknak. A függőleges akna, ez 285,56 méter mélyen ért el a talpat, tehát onnét indultak aztán a vágatok, a lejtakna pedig 853 méter után ért el ugyanezt a mélységet. Innét kb. Egy kilométerre volt a lejtakna. Az üzemudvaron látunk több egykori munkahelyet, az a hosszú épületsor, a műhelysor. Ott dolgoztak az asztalosok, villanyszerelők, lakatosok, kovácsok, tehát azok a mesteremberek, akinek a munka ez a felszínért, tehát szükség volt a terméshez. Eszközöket gyártottak, javításokat végeztek, tehát ők voltak az iparosok. Az irodaépület volt, ahol a szellemmunkát végzők dolgoztak. Az, aki a föld alatt dolgozott, az ide jött a kasházhoz. A kas tulajdonképpen, amit hírkában úgy nevezünk, hogy lift. Ez vitt el a dolgozót, itt ebben az esetben 286 méter mélyre. A kas egy gép működtette, mert a liftet, ott van távolabban az a gépház.
0: Túlsó, és itt látjuk az aknatornyot
1: fölöttünk. Ez meg az aknatorony, ami kellett ahhoz, hogy a kellő hosszúságú kötelet
0: le tudják engedni. És ez teljesen épen van, most látom a kerekeket.
1: Igen, ez, ugye amikor kivonultak, megszűnt, akkor ez itt nem bontottak le semmit, megmaradt az aknatorony is. Az aknatorony ráadásul a tatabányai bányászat legrégibb megmaradt műszaki emléke, ugyanis szokás volt, hogyha bezárt egy bánya, megszűnt a termelés, akkor azokat az eszközöket, amik használtak voltak, azokat kimentették. És ez egy olyan aknatorony, ami eredetileg

0: törésvonal, és ennek mentén a széntelep egyik fele lecsúszott, mint egy 200 méterre mélyre. Tehát az első kutatások nem találtak semmit. De ugye nem adták fel, és megtalálták, 30-on indultak a kutatások, és 940-re meg is találták az egy pár akna széntelepének a folytatását, és akkor nekiindult. Ott bezártak, itt építkeztek, és áthozták az egy pár akna tornyát.
1: Akkor ez egy áthelyezett torony, de akkor ez most már...
0: Több mint 100 éves, 119 éves.

0: És akkor ide be is lehet jönni ebbe a térbe. Most látjuk a torony, az akna toronynak a épületen belüli részét, és a két kast.
1: Itt van a kas, ami a személyszállítás vitt, ez ilyen dupla kas volt, tehát ilyen paternoszter, egyik felment, másik jött fel, és ugye két szintű is, tehát egy ilyen kasban nagyjából 8 ember fér el, tehát ez a kas egyszerre 16 ember tudott levinni a műszakra. Itt lehet látni a teremben a falészbeli táblának a párját, amit mondtam, be vannak jelölve a munkahelyek, fenntartás, szállítás, elővájás, fejtés, tehát mikor bejött a dolgozó, ide akasztotta be a bilétáját, és akkor lehetett, hogy ki hova megy. Beszállt a kasba, volt itt egy személy, a csatlós, úgy hívták ezt a személyt, aki mikor megtelt a kas, akkor egy ráccsal bezárta, és megadta a jelzést az irodájából a gépász kezelők, hogy indíthatja a kast, és akkor megindult a kas.
0: Ez volt az indításnak a jelzése?
1: Hosszú és rövid, mint a morze. És akkor ugyanez a gépházban hallani lehetett, és akkor a gépászkáz ellen megfelelően indított el a kas, gyorsan vagy lassan.
0: Ez annyira épp állapotban van, hogy én még azt is el tudom képzelni, hogy ez működőképes lenne.
1: Igen, igen, igen. Most már jó 40 éve nem működik az egész.
0: Ettől följebb nem ment, hanem innen indult lefelé.
1: Pontosan, pontosan. Van két vetítőernyő, tehát most azt csináljuk, hogy van egy kis animáció, tehát beszáll a látogató, lehúzzuk az ernyőt, és akkor
0: olyan, mintha
1: a gép kicsit megmozgatja a padlót, megy, mintha leszállna a kasba. De, picit dicsekedjek, az elmúlt év során Tatabánya városa nyert egy EU-s pályázatot, amit az ipar és kanzere költ, és ennek keretén belül most azon dolgoznak a szakemberek, hogy picit, icipicit megmozgassuk a kas, mint liftet. Tehát le lehet menni, ha elkezd belőle, le lehet menni 8 méter mélyre, ott lesz egy kialakított föld alatti bányatérség, tehát egy picit mozogni fog a kas, nem sokat, beszáll és már is kiszállhat, de mégis.
0: Igen, az érzet meg egyáltalán, igen. Tehát ez annyira hozzátartoznak most már ezek az interaktív elemek egy-egy ilyen létesítmény bemutatásához is, élményszerűvé teszik.
1: És akkor 3 év után remélhetőleg már akkor a látogatónak lesz egy ilyen élménye is.
0: Kijövünk a kas, mondjuk levitte a dolgozókat, igen, vagy fölhozta éppen, hogy attól függ, hogy műszak kezdés vagy műszak zárás volt.
1: És akkor megnézzük azért a
0: rajta.
1: A kasház mellett van a szellőztetőgép. A bánya levegőt folyamatosan szellőztetni kellett, mert eleve kell a friss levegő, másrészt pedig a széntermelés során olyan gázok és szabadulnak fel, amik, mint a szénmonoxid, ami ugye fulladások, vagy pedig a metán, ami, hogyha nem elegendő az oxigén, akkor egy bizonyos százalék alatt robbanóképes elegyet alkot. Tehát, ha folyamatosan mozgatom a levegőt, akkor ez a veszély nem áll fönn. Tehát a korai időszakban úgy történt a szellőztetés, hogy egy ilyen hatalmas kovácsülő, akkor azzal nyomták be a bányába a levegőt, de aztán nagyon hamar gépek szolgálták ezt. Ez itt a legutolsó, a Fox 100 szellőztetőgép, ez szívta befelé. Tehát itt a függőaknán keresztül szívta be a levegőt, ami aztán keringetés során kiment a lejtaknán.
0: Itt egy népes kocsi, egy mentőkocsi?
1: Igen, ez egy a népes kocsi általában a személyszállítás célját szolgálta, számos helyen, itt Tatabányán nem. És van a mentőkocsi, mikor olyan szerencsétlenség, hogy kocsival kellett a sérültet kiszállítani. Tehát ez egy...
0: Ráadásul jó hosszú, ahogy nézem. Eleve ennek van kialakítva, tehát egy

0: Ez át van alakítva
1: egyébként pedig a személyszállítás, tehát kettesével voltak benne a padok. Igen, szűknek tűni, de mert utaztam, mert tanúsítom, hogy nálam testesebb férfiak is beférte, be tudták hajtogatni magukat. Igen. Ez itt a gépház, szállítógépház egészen pontosan.
0: Ide is belépünk. Igen. Ez a dízelolaj illatot ér ez az ember.
1: Még a régi üzem. Ez a gép működtette a kas. A fülkébe ült a kezelő, ott szembe látszanak a lámpák, ahogy a csatlós a kasházba leadta a hangjeleket, a lámpák ennek megfelelően villóztak, és a kezelő ennek megfelelően irányította a kast. 40-től 42-ig tartott a vágató kialakítása, 42-re elkészült szerintem a kasház is, és ezek a gépek akkor beszerelődtek, és azóta üzembiztosan működnek. És szerintem most is működnének. Nem tudom mozgatni sajnos, ugye 286 méterre volt az egész kalibrálva. Azt mondom, már látható, hogy van egy animációnk. Ugye Tatabánya területén van még két bányőzben, vízbányák, ahol vízkitermelés folyik. Ott készítettünk felvételeket, és van egyfajta animáció. Az ember megnézheti, hogy hogy néz ki egy ilyen kasház működés közben.
2: Kis Vendel történésszel a tatabányai bányászati és ipari skanzen területén beszélgetünk. A zene után a szabadtéri géppark különleges darabjai között folytatjuk utunkat.

0: A szabadtéri gépparkban mutatják be azokat a gépeket, melyeket régen a bányákban használtak. Itt sorakoznak a szivattyúk, fejtőgépek, vontató és továbbító járművek. Vannak csillék, futószalagok, födénbiztosító támasztóegységek, és a Tatabányán gyártott, keskeny nyomtávra tervezett bánya mozdonyok közül is láthatunk néhányat.
1: Több sorban állnak a gépek, az első két sorban a szivattyúk. A Tatabányai bányaüzemeknek az egyik, ott a fő veszély, sújtólég veszélyesek voltak, ugye a metántermelés miatt, a másik pedig vízbetörés veszélyesek voltak, mert a széntelepek egy része már a kartvíz szintje alatt volt. Hogy lehessen folytatni a termelést, ezért ezt a vizet rendszeresen szivattyúzni kellett. Részint a bányában kijött minden zsompot. A zsomp volt az, ami összegyűjtötte a befolyó vizet, hogyha nem volt olyan sok, és a zsomba is volt egy szivattyú, ezt a összefolyó vizet szépen fölvezette, vagy ha vízbetörés történt, akkor bevezették, vannak itt egészen nagyméretű szivattyú, búvárszivattyú, ezeknek volt a célja, befolyó vizet a felszínre hozza. A másik megoldás meg az volt, hogy a helyi szivattyúk mellett, minden bányom volt szivattyúállomás, szivattyúállomás mellett volt a területen kimondottan olyan aknaüzemek, aminek az volt a feladata, nem szenet termeltek, hanem a felszínti vízkészletet csapolták, nagy mennyiséget szívtak föl, hogy a kartvíz szint a széntelepek szintje alá menjen, ne veszélyeses a termelés. Igen, és ezek a vizeket aztán a lakossági fogyasztásra, illetve újabban ipari fogyasztásra is, vagy használt is szokták termelni. Tehát az első készség ilyen különböző bányaszivattyúkat ábrázol, utána a sorokban pedig a szállítás, illetve de leginkább a szállításhoz használt gépek láthatóak.
0: Egész jó állapotban vannak ezek is. Ilyen hasonlót láttam a bejáratnál.
1: Ez a gép azt a cél szolgálta, ez az F6-os, az meg az F8-as, az egy picit nagyobb. Ezek vágathajtó gépek voltak, ugye a szenet meg is kell közelíteni, nem mindig a szénbe fúrják a bányát, meg is kell közelíteni. És akkor ki kell termelni a kőzetet, a meddőt, és ezek a gépek végezték. Van egy marófejes, ez válta bele magát a kőzetben. A gép alján van egy ilyen tolólap, rablókarnak ellátott toló, ami szépen beseperte a törmeléket, és tovább egy futószalagos rendszer, ami csatlakozott a szállítóvágaton már ott áll a futószalag, vagy szállítósorra. A rakodók, ez a szélrakodás szolgálták ezek a pici gépek, jövesztették a szenet, ugye az első rakodási mód az a szívlapát és a csille, ahogy haladt erről a technológia, többi szenet jövesztek, ugye a rakodógépek oldották meg ezeket már ilyen, mint a játékautókat. Távirányították, ezek oda mentek, föllapál, nagy adag, többet, mint amit a bányász tud, és akkor ezek pakolták a futószalagra. Lehette látni a szállítás különböző csilletípusokat. Attól függően, hogy milyen volt a termelvény, annak megfelelően voltak a csillet. Tehát lehet, hogy ilyen billenős csillet, ezek a meddőt, ezeket használják a kőbányászatban is. Van két különböző típusú csille, az a dorogi típusú csille, meg a tatabányi típusú csille. A dorogi típusú csille egy olyan csille volt, ami a felszínen szállította, tehát a simpályán hozta ki a szenet a bányából. A tatabányi típusú csillén lehet látni, van két gomba végén, kenges csille, ezek voltak arra a célra használva, hogy ezeket lehet a függőpályára állítani. Itt látszik is egy függőpálya szakasz, rajta a csillékkel mutatja, hogy hogy működött az egész. Tehát jött a bányából ki a teli csilleszén, ott azt a rakodóállomásról leszették az aljáról, ennek van a csilleszén és van az aljas szöl, a kerekes részről benne a bányában leszették, az ment vissza, tett egy fordulót, ez a csillefordító, tett egy fordulót, és a teli csilla ment a rótkötélpályára ki a osztályozóra, onnét jöttek az üres csillék párhuzamosan, és az üres kocsi szekrénen már megkapta maga ürés, az meg ment a munkára, hogy megint megpakolják. Itt látszik ez a folyamat a csillefordítón.
0: Hát akkor volt a dorogi, volt a tatabányai, és a billenő csille.
1: Ez meg a meddőszállító, igen.
0: Ezt kiborították, tehát nem emelték, hanem csak megbillentették.
1: És a harmadikat látszik az a...
0: Ilyen pőrekocsiszerű valami.
1: Pőrekocsi, PAM vágdinak hívták, ez pedig az anyagszállítás szolgálta, csöveket, bányafákat, tehát ezzel vitték a munkahelyre.
0: És látunk bányamozdonyokat, szintén többet, régieket, még gőzüzemű, aztán van már a villamos vontatásra kialakított.
1: Igen, mi a tatabányai bányák sújtva légveszélyesek voltak, ezért elektromos és értem széntüzelésű mozdonyt sem használtak, mert ezeket a mozdonyokat a felszínen használták anyagszállításra. Sőt, jó részüket helyben készítették. Tehát volt egy központi műhely, ami azonban inkább gépgyárnak lehetne nevezni, mert a központi műhelybe, mint látjuk, a sintől kezdve a mozdonyig bármit képesek voltak előállítani. Ezek megint az anyagszállítás végezték a felszínen.
0: Ez a szélső, ez nagyon cuki. Nézzük meg, ez annyira kicsi. Ilyet még én is el tudnék a kertbe képzelni. Ez nagyon aranyos.
1: Nagyon aranyos.
0: Három kerékpárja van. Keskeny nyomköz, ez egyértelmű. És mi van ráírva? Kisvasúti mozdony, ennyi, tehát igen, semmi több.
1: Van típusa, helyi népén muki vonatnak hívta őket. A 70-es évek elé közlekedtek, és akkor bejött a gépkocsi szállítás, lerató szállítás, és megszűnt a felszíni keskenypályás közlekedés. Ezek a vasúti szállítás hőskorából. Mint mondtam, helyben, tehát a kétféle típusú mozdony volt, az egyik mozdony típus a Német Birodalomtól örökölte a monarchia, tehát a típust. Uh-huh. És ez hely, és volt egy saját produkció is, mind a két típus helybe gyártották, a 14 bányamozdony volt szolgálva összesen, tehát itt a Tabányán, amik helyben voltak elő. És akkor a másik, az utolsó, ugye a kezdetén a munkahelyeket fa biztosítással, fatámokkal látták el. A fatámoknak annyi hátránya van, hogy egy ilyen fatámos fejtés maximum 6 méter szélességig van. Ahogy fejlődik a technika, mert nőtt az ipar szénigénye, megtűnt annak a lehetőség, hogy ne csak 6 méteres kicsi kamrákba fejtsék a szenet, hanem mondjuk a teljes front, tehát ahogy a szénmező milyen széles, akár 120-150 méter szélességben fejtsék, ezzel azt kell, hogy ilyen szélességben biztosítsák a födémet. És ezt a célt szolgálják az itt látható támok, amiket sokan jönnek, és akkor a birodalmi lépegetők. Van benne valami. Ezek ugye a legegyszerűbb támtípus óta lehet látni a legmodernebbekig, ezeket már Magyarországon gyártották, és olyan típusok, ezek önmozgóak voltak, tehát felállítottak egy front, mit tudom én, 60-70 egymás mellé szorosan a támot, ment a termelés, mikor a marótárcsa már nem tudott tovább menni a szénfalba, akkor ezeket elemenként szépen összecsukottak, és akkor hidraulikus módon előre vonszolták magukat.
0: Volt ezeknek kerekük, vagy miük volt? Mert hát óriás nagyok, igen. Tehát valahogy ezt mozgatni kellett előre-hátra.
1: Igen, volt természetesen.
0: Igen, a birodalmi lépegetők. Igen, ez, ha ránéz, ráadásul fehérre is vannak festve, úgyhogy teljesen ezt látta, idézi.
1: Aki látta a háborúját, annak rögtön beúrik.
0: És még mindig nem a skanzen területén vagyunk, még mindig a
1: bányaüzem.
0: A bányaüzem. Itt átjöhetünk, át lehet jönni az eszközök mellett. Itt ilyen futószalag darabokat látunk. Közel jöhetünk a csillékhez. Csöveket szállító csillék. Rajta Tatai szénmedence 1896-1997 fel, igen, van festve az egyik csillére.
1: Itt a területen 987 augusztusában fejeződött be a termelés, és azt a csillét, ami kijött, az utolsó csilleszén, akkor a csillét megkaptam.
0: És jó szerencsét, nagyon sok helyen kiírva látjuk, akkor itt a, igen, ez a kalapás és a...
1: Ég kalapás, a bányász, hát jelképe, ez mindenhol ott volt. És a köszönés...
0: A jó szerencsét.
1: Egészen a mai napig is a jó szerencsét.
0: És akkor most le tudunk menni itt a lejtősaknába.
1: Nem megyünk mélyre.
0: De hát mégis meg legyen a bánya érzet.
1: Megvan az illúzió, itt felettünk az acéltám, amin, nem acéltám, a vezetősín, amin közlekedtek a csillék, illetve az a függősínpályás bányavasút. És itt már benn vagyunk a bányatérségben, látjuk az acéltámokat, illetve a deszkabéli életet. Ilyen volt, vagy ehhez hasonló volt egy bánya, és csak lényegesen zsúfoltabb és zajosabb.

0: leérkeztünk a szállítóvágatba, ez a főszállítóvágat volt egy bányának a fő utca, és akkor innét ágaztak le a különböző járatok, ez egy ilyen főszállítóvágat részlet. Akkor látunk egy hidraulikus számmal biztosított fejtésrészletet. Ebből a pontból még lesz kiadva, mint egy 30 méter hosszúságú vágatszakasz, egészen a kasházig, és akkor
1: ezt a távot össze lehetne kötni.
0: Össze lesz kötve a két tám, és akkor a látogató akár innét, akár onnét végigjáratja a földeti térséget.
1: Újdonsága lesz tulajdonképpen a skanzennek pár év múlva.
0: Ilyen szerintem még Magyarországon nincs.
1: Valójában le lehet jönni a bányába majd.
0: Akkor látunk két kamrát itt a földeti térségben. Ugye ilyen pici, egy fenyőgerenda hossza kb. 6 méter volt, tehát ennél hosszabb, nagyobb területet nem tudtam, már biztosítani pedig kellett, mert ha csak belement volna a szénfalon biztosításnél, akkor a fejére szakad. Tehát 6 méter szélességet tudott átfogni a fenyőbiztosítás, tehát bementek először 3 méter szélességben, folyamatosan biztosítottak a szénfalba, elmentek egy adott méterig, és akkor nekiállt a oldalt dolgozni, és ott is jöttek kifelé. Tehát egy ilyen 100 méteres szénfal, belosztották a brigádokat, 4 fős brigádok voltak bizonyos távokra, mindig lefejtette a maga kamrát, tömedékelt, majd ment a szabadon részt területekre. A frontfejtés ugye egyszerre megy a termelés ezen a hosszú területen, de ez addig, amíg nem voltak ezek a hidraulikus számok, nem volt lehetséges. Tehát itt két kamrafejtést látunk, különböző biztosítási módok bemutatásával.
1: Itt, hogyha kimegyünk?
0: Itt akkor kimegyünk.
1: Itt ki lehet?
0: Bementünk egy lejtősaknál, és ki fog menni egy tárón. A táró az a fajta bejárat, mikor nem lejtősen, hanem a víz, tehát a földszintet egyenesen megy be. Ilyen is előfordul. Ez egy táró bejárat, bocsánat. Közben itt a szállítóvágaton látjuk, egy igazi szállítóvágat is tele volt mindennel. Fákkal, szerszámokkal, ami kellett a munkához, tehát nem jöttek el a felszínre, amit lehetett, lehoztak magukkal, hogy minél kisebb kiesés legyen. És elfogyott a fenyőgerend, akkor kijött a fejtés végig, és akkor ott kiválasztották a megfelelő darabot, visszamentek, méretre vágták, és folytatták a munkát. Tehát itt ez olyan, mint egy igazi bányának a gerendák, deszkák, ugye a deszkák az acéltámok köztéri is deszkabélettel látták el, hogy a kőzet kéne teregjen, vagy fejükre ne essen.
1: Vaskapon keresztül tudunk jönni, bezárjuk.
0: Tehát a lejtaknáknak, vagy a tároknak általában ilyen picit díszesebb, vagy, tehát nem csak egy egyszerű alagút bejárat, hanem mód volt, akkor kicsit kidolgozták.
1: És ez is az egyes számú Gróf Eszterházy Ferenc lejtősaknak, apuzatának a rekonstrukciója.
0: A legelső ugye római számmal látták el, sőt, nevekkel is ellátták néha ezeket az üzemeket. Ugye a legelső bányozó, mint az egyes akna volt, amit a terület birtokosáról, Gróf Eszterházy Ferencről neveztek el. Tudni kell azt, hogy a színjogot meg kellett venni. A terület földbirtokosa a Gróf Eszterházy hitbizomány volt. Tehát a bányaváltak először velük kellett tárgyalnia, hogyha bányászkodni akartak. Fizetni kellett bányapénzt az uradalomnak, és akkor tettek egy ilyen barátságot, hogy gesztus még. Ugye a grófé volt a legnagyobb terület, de aztán a községnek is volt föl, tehát a községekkel mind kötött a vállalat szerződés, és ebből komoly jövedelem, mint ma az iparűzési adó, tehát valami hasonló.
1: És ezek a bányák magánkézben voltak eleinte? Akár itt a Tatabányán?
0: Magánkéz voltak a Tatabányán bányászatot, a Magyar Általános Kőszélbánya részvénytársaság, röviden MÁK RT indította el. Ez egy kis borsodi bányavállalkozás volt, 1890-ben alakult, ugye Borsod megyében a Sajó mentén számos kicsi bánya volt, és egy Hercsikban nevezett vállalkozó, nem volt bányász, csak jó szemű ember volt, látta, hogy a szélre nagy, ez a magyar iparnak ugye fellendülő korszak, és rengeteg szén kellett, és hosszú külföldöket behozna a szenet, hogy jó üzlet a széntermelés. Ugyanakkor a kicsi üzemek nem igazán hatékonyak, tehát összeállt pár kisebb termelő a Borsod megyében, és megalakították a MÁK RT-t, ami nagyon, nagyon gyorsan, 3 év alatt a Borsod megye szénbányáknak legalább a felét sikerült bekapnia.
1: És utána terjeszkedett.
0: És hova tovább? Merre tovább? És akkor kaptak egy tippet, itt a közeli Vértesomlón, Tatabányán semmi nem volt, Tatabánya sem volt. A közeli Vértesomlón az Eszterházy család a 18. század vége óta végzett bányász tevéke, volt egy saját uralmi bányok, ami azonban nem volt gazdaságos, többször megállt, többször próbálkoztak. A geológusok azt mondták, hogy itt nagy remények jogosító lehet van, de nem sikerült. Úgyhogy mikor pont aktuálisan tönkrement az uradalmi szélme, és megkérdették, hogy nyugodtan lehet kibérelni, akkor jött a MÁK RT. és akkor kibérelték a vértesomi területet, plusz egy nagyobb rész, és akkor nekiálltak keresni a szenefa vélemények alapján, és megtalálták, kis szerencsével, meg természetesen komoly tudással megtalálták, és akkor aztán beindult a kortársak amerikai típusú fejlődésre beszéltek, és van is benne, amely 96. augusztusában mélyítik az első aknát itt már a város területén, ami 96. karácsonyára már kijön az első, az ilyen jelképes. Csilleszénnek 97 már több mint 200 000 tonnát termelnek, és a bányához bányászok kellenek, ugye helyi hagyomány nincs, az a pár bányász, akit vértesomon dolgozott, nem. Úgyhogy monarchia szerte kezdeni toborozni, és felépítnek egy lakótelepet, kolóniákat. És ebből a kolóniából nő majd ki Tatabánya község, 902-re már akkor a kolónia, hogy először csak Alsógalla község hatá volt egy pici bányatelep, de 902-re már a bányatelepen többen élnek, mint az itt lévő három Alsógalla, Felsógalla, Bánhida településeken, és már akkor 4 bányaüzem működik. És még nem volt vége, tehát pont felfutó szakaszában volt a bányászat.
1: Az iménti percekben Kis Vendel történészt, a Tatabányai Múzeum igazgató helyettesét hallották. Bányász kolóniában élni egykor életforma volt. Lakóterek, mesteremberek, iskola és oktatás a felidézhető múlt tevékenységei. Ezekről bővebben a pénteki messzelátóban hallhatnak majd, amikor folytatjuk a sétát a Tatabányai bányászati és ipari skanzen területén. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
3: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: Tíz óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira, írja az MTI. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. Ezért a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt. Magyar Péter szerint Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat és a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott párt finanszírozást. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott. Juhász Tünde, a Terca korábbi közigazgatási államtitkára erre reagálva azt írta, a minisztériumban minden hivatalos iratot iktattak, azok jelenleg is hiánytalanul megtalálhatók az irattárban, papír, valamint az elektronikus iktatórendszerben elektronikus formában. Az átadás átvételi folyamatot lebonyolító korábbi államtitkár közleményében hozzátette, Minden hivatalos dokumentumot teljes körűen és hiánytalanul átadtak az átadás átvételi eljárás keretében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium részére. A Magyar Péter által közzétett videóban szereplő szemetes zsákok hivatalos iratot nem tartalmaznak, fogalmazott Juhász Tünde. 8-an megsérültek a szombati modenai ámokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terror cselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja az Il Sole 24 Ore. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El Kodrit őrizetbe vették, az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyenként záporok kialakulhatnak. Az északnyugati, nyugati szél néhol élénk lesz. Délután általában 17-22 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: Heti zene, Magyar Kornél rovata következik.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Goldmark Károly zeneművei Magyarországon, szülőföldjén néhány nagy szerzeményétől, illetve apró karakterdarabjától, dalától eltekintve meglehetősen ritkán csendülnek fel. Ennek oka talán az, hogy tanuló évei után 20. életévét követően Bécs lett állandó otthona és zeneszerzői kibontakozásának színhelye. Fiatalságának esztendei 1830. május 18-i keszthelyi születését követően kis dunántúli falvakban rendkívül nehéz körülmények között teltek. Zsidó kántor és jegyző édesapja számtalan gyermeket nevelt, maga Goldmark Károly sem emlékszik pontos számukra önéletírásában. Tény, hogy 12-en maradtak életben. Az apa évi jövedelme éppen hogy csak a megélhetéshez volt elegendő, iskoláztatásról kezdetben szó sem lehetett. A nagyobbak tanították a kisebbeket, napjaikat reggeltől estig az erdőn mezőn töltötték. Egy lakodalom után félig telt vagy félig üres poharakat sorba állítva ütögetett, merő gyermekjátékból, így figyeltek fel zenei hallására. Azonban csak annyira törődtek vele, hogy édesapja karénekeseinek egyike, aki tudott egy kicsit hegedülni, 11 éves korában kezdett foglalkozni vele, amúgy falusi muzsikusok módjára. Egyszer aztán egy nyári vasárnap délelőttön a házuk melletti gyümölcsösben heverészve a fák alatt harangkongást, orgonaszót hozott a szél, többszólamú énekkar hangjai szűrődtek hozzá a távolból. Történetesen a katolikus templom kihaladszó zenéjének köszönhette, hogy muzsikus lett. Egy esztendő múltán már egy ügyes soproni hegedű tanár adott neki órákat, majd egy évi tanulás után nyilvánosan is fellépett egy egyesületi hangversenyen. A siker élménye mellett a legmélyebb benyomást a zongorával való találkozás jelentette számára. A bécsi Leopold Pirkhert professzor játszotta Liszt és Thalberg fantáziáit. Elragadtatásom épp oly nagy volt, mint csodálkozásom azon, hogy az ujjak csak amúgy tovaszáguldottak, anélkül, hogy összegavajodtak vagy mellé ütöttek volna. Az is megfoghatatlan volt számomra, hogy miért tapsolnak az emberek. Maga a 13 éves Goldmark későbbi bécsi tanára Leopold Janza opera témákra írt darabjait játszotta. 1844-ben már Bécsben tanult, a nála 10 évvel idősebb orvosegyetemista József bátyjánál lakott, és olykor segített neki kémiai tanfolyamain. Elrendezgette a különféle preparátumokat, üvegcséket és retortákat, aztán az előadás alatt egy spanyol fal mögött duetteket írogatott hegedűre. Ezeket az első zsengéit Janza professzor ügyesnek tartotta és bíztatta a folytatásra. Goldmark idős korában így emlékezett vissza a kezdet éveire. Mindaz, amit eddig az ideig, azaz 14. évemtől a 27-ig írtam, pusztulásnak esett áldozatul. És mély fájdalom vesz rajtam erőt, ha meggondolom, hogy Mendelssohn 17 éves fejjel a Szent Ivánai álom nyitányt, Franz Schubert pedig, aki már 32. évében meghalt, remek művek egész sorát írta meg, Mozartról nem is beszélve. Fáj, hogy lángoló fantáziával, meleg és heves szívvel átélt, virágzó ifjúságban veszendőbe ment. Veszendőbe a nyomorgás és nélkülözés miatt, s még inkább a bármiféle oktatás hiánya miatt, a konzervatóriumban 5 hónap alatt még a dur összhangzattant sem vettük át, az egész zeneirodalomnak mindannak nem ismerése miatt, ami nagy és felemelő, ami tanulmányként és nevelő erőként hatott volna, ehelyett állandóan és naponta a legközönségesebb lapos bohózat zenével kellett találkoznom. A szorgalmas és törekvő fiatal komponista túl első szerzői estjein és annak sikerei révén néhány jelentős támogatóval a háta mögött bejáratos lett a császárváros ifjú értelmiségi társaságába, amely a Stefánplatz és a Graben közötti keskeny átjáró egyik házának első emeletén működő kávéházban tartotta összejöveteleit. Itt az Elefántban találkoztak, beszélgettek, vitatkoztak és felolvasásokat tartottak, kora délutántól gyakran késő éjszakáig jeles tudósok, muzsikusok, orvos és jogi doktorok. A fiatal emberek vezéregyénisége a később nagyhírű Ernst Mach professzor volt, akkoriban még ifjú docens. Ismeri ön Kalidásza Sakuntaláját? Kérdezte egy ilyen találkozás alkalmával Goldmarkot, Mach professzor, és miután a szerző nemmel felelt, elhozott neki egy francia szövegen alapuló Shakuntala fordítást, amely minden nehézkessége ellenére rendkívüli hatást váltott ki a komponistából. A hindu mitológia világába kalauzó történetet az Ezer egy éjszaka évekkel korábban megismert csodálatos meséi nyomán Goldmark kedvtelve olvasgatta. Két év múlva készen volt a Shakuntala nyitány, amelynek hangszerelését elküldte egy barátjával, Otto Dessoffnak, a filharmonikusok egyik próbájára. A karmester rögtön átjátszott a zenekarával és közfelkiáltással tűzték programjukra. Az 1865-66-os évad negyedik hangversenyén tartott premier vegyes fogadtatásra talált. A közönség lelkesedett, a kritika elmarasztalt. A mindig szigorú kritikus pápa Eduard Hanslick meglehetősen ledorongoló volt, az ugyancsak irányadó Ludwig Speidl pedig egyenesen megsemmisítő. Egy ismeretlen szerző első zenekari próbálkozását a kritika könnyen megölheti. Azonban a következő bemutatók rácáfoltak erre. Pesten Erkel Ferenc, Kölnben Hiller, Stuttgartban Eckert, Lipcsében maga a szerző vezényelt. A siker egyre nagyobb lett, a darab bejárta Európa nagy koncertpódiumait. Goldmark elérkezettnek látta az időt, hogy lassan minden egyebet félretéve csak a komponálásnak éljen, és belefogott élete főművébe, a Sába királynőjébe. Most ennek részletével búcsúzom, a Dallamív ma délutáni adásában ritkán hallott műveiből hallanak válogatást.

Goldmark, a Sába királynője című operája első felvonásából a bevonulási indulóval véget ért a heti zene Magyar Kornél rovata.

0: Részlet hangzott el a Terpszikor táncokból, Pretorius művét a New London konzort előadásában hallották. A Szent Orsolya rend nővérei közel 300 éven át szolgálták a győri közösséget, különösen a leánynevelés és a keresztény értékek közvetítése terén, maradandó nyomot hagyva a város kulturális örökségében. A rendalapító Mericsi Szent Angéla életéről és a rend magyarországi megtelepedéséről Amerika nővér beszél a 17 órakor kezdődő híreket követően a Magvetés adásában.
1: Angélát nagyon megragadta a vértanúk története, és főként Szent Orsolya története, akinek a vértanú tiszteletét Sönaui Szent Erzsébet egy bencés apáca terjesztette el. Orsolya favorizált szent volt, bocsánat, így mondom, a reneszánsz korban. Egyetemek például a párizsi Sorbonne védőszentje, azon kívül kelmefestők, bányászok, és még nem tudom ki mindenkinek a védőszentje, de egyetemek, iskolák. Angéla boldog gyermekkora hamarosan véget ért, mert a szülei meghaltak. 10-15 éves kora körül történt ez, sőt a nővére is, és szállóba költöztek, ami Brescia és Desenzano között szintén egy kisváros, az anyai nagybátyához, Biancosi családhoz. Angéla minden nap szeretett volna áldozni, és erre akkor nem volt lehetőség másképpen, mint hogy 16 éves kora után belépett a Szent Ferenc harmadrendjébe. Tehát ferences harmadrendi nővér lett, rendkívül nagy érdeklődéssel fordult a szegények, nyomorultak és a köréje gyűlő kis és nagy lányok és özvegyasszonyok felé.
0: A Szent Orsolya rend alapítójáról és a rend magyarországi megtelepedéséről hallhatnak a Hitéletünk krónikája adásában Magvetés címmel a 17 órakor kezdődő hírek után.

0: Pálinkás Gergely felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Fésűs Éva. Csaló az üveghegyen. Harmadik rész.

0: Tök királynak meg a fiának akkora ehetnékje volt, hogy a bőséges finom ebédből alig jutott a háziaknak néhány falat. Igaz, el is ment az étvágyuk, amikor látták, hogy Filkó alig, ha nem vájúnak nézte a szépen megterített asztalt, mert nekidőlve úgy szürcsolta a levest, és olyan csámcsogva habzsolta az ételt, mint az erdőháti kiskondás malacai. Tök király időnként meglögdöste a könyökével, de ezzel csak azt érte el, hogy tányérja körül a hófehér abrosz is csupa folt lett. Az meg egészen természetesnek tűnt Filkónak, hogy mindenki előtt belenyúl a tálba, hiszen így szokta meg kobakházán, mint ahogyan azt is, hogy villával kotorászon a fogai között, cuppogva szopogassa a csirkecombokat, aztán könnyed mozdulattal maga mögé haigálja. Azért vannak a szolgák, hogy felszedegessék. Zsíros szája széle vastag félköröket rajzolt a pohara szélére. A király kisasszonyok viszonyogva fordultak félre, a kicsi királyfiakból kikibudjant a gúnyos nevetés, ám ez egyáltalán nem zavarta, és azt sem bántotta, hogy icipici Palkó egy óvatlan pillanatban szamárfület mutatott feléje. Filkót nem lehetett megsérteni. Odahaza, hol agyon ajnározták, hol pedig egetverő patáliákat csaptak miatta. Ezt is unta, azt is unta. Minden leperget róla. Csak egyetlen egy dolgot tartott szem előtt, azt, hogy ő királyfi. Mindenki más arra való, hogy kívánságait teljesítse. Szinte felnyerített, amikor behozták a habos tortát. Jó oka volt rá a királynénak, hogy előre felszeletelje. Csak így érhette el, hogy a gyerekeinek is jusson belőle. Zöld király szótlanul fogyasztotta el az ebédet, a királyné pedig időnként lesütötte a szemét, összeszorította a száját, nehogy olyasmit találjon mondani, amivel megsértené a vendégeit, és okozója lehetne a két királyság közötti viszálynak. Eddig még sohasem háborúztak egymással, ezután sem kívánta volna. Alig várta, hogy asztalt bonthasson. Mindenki felállt, csak tök király maradt rendületlenül ülve, mintha odaragadt volna a székhez a nadrágja.
1: Én még ejtőzni akarok egy kicsit az én régen látott cimborámmal.
0: Belekapaszkodott zöld király ruha ujjába, és erővel visszarántotta. Mihely kettesben maradtak, neki könyökölt az asztalnak, maga elé vonta a boros kancsót, úgy csettingetett nagyokat.
1: Valóban fönséges volt ez a lakoma. Annyit tettem, hogy alig megy a fejemre a koronám.
0: Tedd le nyugodtan, legyintett zöld király.
1: Arról szó sem lehet, mert most úgy akarok beszélni veled, mint király a királlyal.
0: Zöld király elszántan feléje fordult. Akkor ki vele? Miért jöttél utánam? Mit akarsz tőlem? Tök király sunyi pillantást vetett rá a szeme sarkából.
1: Csak ugyan nem találtad ki? Szabad a gazda?
0: Szabad.
1: Na jó, de előbb kocincsunk még egyet.
0: Egészségedre, mondta zöld király, aztán letette a poharát anélkül, hogy ivott volna. Tök király fenékig ürítette a magáét.
1: Ejha,

0: Jó borocskád van, cimborám. Remélem, ebből kínálsz meg a lányod lakodalmán. Hol van az még? Hát, a küszöbön. Ugyan már. Még eddig nem akadt olyan királyfi, sem olyan sárkányölő vitéz vagy derék juhászlegény, akihez szívesen hozzáadtam volna a lányomat.
1: Hát, na hát, most itt a jó alkalom. Azért jöttem, hogy feleségül kérjem Filkónak a legidősebb lányodat.
2: Erdőháti zöld király az első perctől kezdve tartott valami nagy veszedelemtől, amit ez a csávába való ember hozhat rájuk. De hogy ilyen arcátlanul szemetvesen az ő drága, szép király kisasszony lányára, azt nem képzelte.
0: – Te becsíptél! Félre beszélsz! – kiáltotta.
1: – Tök józan vagyok!
2: – vigyorgott tök király.
1: – És egyenesen beszélek. De hát mit képzelsz, hogy én egy tök Filkóhoz adjam szép, okos Ágica lányomat? Azt már nem. Verd ki a fejedből ezt az őrültséget, vagy én verem ki.
0: Ejnye, csillapodjál, és ne kosarasz ki ilyen hirtelen, zöld komám.
2: Zöld király az asztalra csapott.
1: Ne komázz engem, hallod-e? Úgy is jó. Akkor másképpen beszélek. Hát ide hallgass. Ha 3 napon belül nem kapja meg Filkó fiam Ágica király kisasszony feleségül, és vele együtt a fél országodat, meg az üveghegyet, akkor mi lesz?
2: Tök király az egész boroskancsót a szájához emelte, nagyot hörpintett belőle, aztán kaján vigyorral közölte.
1: Akkor megmondalak a feleségednek.
2: Zöld király hátra hőkölt.
1: A feleségemnek?
0: Annak bizony. Hát tudja meg, kinek is adta annak idején a kezét. Azután leleplezlek a néped előtt. Tudtára adom mindenkinek, hogy csaltál. Az lesz csak a kedvemre való botrány.
2: Zöld király majdnem nekiugrott.
0: Elhallgass, hitvány! Nem félsz, hogy főzeléket gyalulok belőled?
2: Tök királynak a szeme sereppent.
1: Nem én, mert a vendéged vagyok, és az egész kíséretemmel együtt 3 napig az is maradok.

0: Erdőháti zöld király 3 nap, 3 éjjel át üldögélt a karos székében. Alig evett, alig ivott, homlokát a tenyerébe ejtve szüntelenül csak gondolkozott. Sehogy sem talált mentséget a tettére. Nem törődött ő annak idején semmi mással, csak azzal, hogy minden erejét, ügyességét összeszedve legyőzze a többieket, mert ő nem csak szerencsét akart próbálni, mint azok, hanem igaz szívéből szerette is a király kisasszonyt. Úgy érezte, ez a tiszta szerelem adott neki erőt, hogy elsőnek érjen fel az üveghegy tetejére, és lehozza onnan a csodálatos kristályvirágot, amiért elnyerhette a szépséges királylány kezét, s azzal együtt a királyságot. És most itt terem régi idők homályából ez az irigy tök király, hogy megvádolja és kétségbe vonja az ő becsületes győzelmét. Öregedő embert az emlékezete is gyakran cserben hagyja, különösen akkor, ha minduntalan megzavarják töprengésében. Tök király nem hagyta békén. Időnként odalopózott hozzá, és kajánul sugdosott a fülébe. Úgy kell neked. Minek másztál a mezitláb, mikor a nagy lábadúja nem is fájt? Hiszen, ha tudná. De hiába törte a fejét. Nem tudott rá válaszolni, és minél tovább tépelődött, annál jobban nyomta szívét a vétek súlya. Gyerekei Lábújhegyen jártak körülötte, és már a királyné is felhagyott a faggatózással. Minden idejét és türelmét igénybe vette a hosszúra nyúlt vendéglátás. A palota egész népe torkig volt a telhetetlen vendégek kívánságaival, a tökvitézek ricsajával, az egész kiállhatatlan társasággal. Akkor is sok veszőtséget okoztak volna, ha illendően viselkednek. Csak hogy ezek a faragatlan fickók egyre jobban elszemtelenedtek. Tök király pedig úgy sétálgatott fel alá a palotában, mintha ő lenne itt az úr. Az udvarmester ezután is mindenről a királynénak számolt be, mert ő felsége, mintha ott se lett volna. A 3. nap reggelén a megszokott vidám nótázás helyett szomorú dal hangjait hozta a szél a palotába. Csengő-bongó birodalomban, 3 napja valami baj van, árnyak járnak, nem süt a nap, varjú károg az ablak alatt. Fonnyad a rózsa, ága se hajt, nem veri vissza kék hegy a dalt, senki se boldog, égre se néz, illan a jó kedv, hígul a méz. Minden reggel bús reggel, minden ember búval kell, szájról szájra rossz hír jár, titkos bajból lesz nagy kár. Mi volt ez, udvarmester? Neszelt fel a királyné. Jó királlyal együtt búsul a népe, 3 napja se jó reggelünk, de még jó éjszakánk sincs, volt a válasz. Az egész országban mindenki ballábbal kelt fel. Országszerte nem ízlik a szilvás gombóc, savanyú a szólószőlő, fényét vesztette az aranyalma. Az üveghegy meg olyan kongó hangot ad ma reggel, mint a repet fazék. Csak tudnám, mi bántja az én jó uramat, de 2-re sem mond egyet napok óta. Bezzeg a vendégek, annál zajosabbak. 7 határig elhaladszik a kurjongatásuk, és úgy esznek, jaj, mint a sáskák. Maholnap kűrül az éléskamra. Nem sajnálom tőlük, és azért, mert vígan vannak, nem küldhetem rájuk a katonáimat. De vajon mire várnak? Miért nem cihelődnek már? Nem akármilyen okuk lehet. Ő felsége ma délre összehívta az egész udvarnépét, mert fontos dolgot akar bejelenteni. A királyné elsápadt. Nekem nem is mondta. Ajajaj, udvarmester, Rosszat sejtek. Nagyon nagy baj lehet, ha az én kedves uram még a gondját, baját sem osztja meg velem. Az udvarmester tanácstalanul topogott. Nem tudta, mit is mondhatna erre. Amikor hirtelen, keservesen sírva beszaladt Ágica király kisasszony, nyomában a többi gyerekkel. Az udvarmester gyorsan, tapintatosan visszavonult, azok pedig felháborodva követelték, hogy tegyen már valamit az édesanyjuk a vendég királyfi ellen. Egymás szavába vágva sorolták Filkó bűneit. Csúzdival lövöldözött a kerti madarakra!
1: Letaposta a tulipánokat! Az én mackómnak kitörte a lápát! Szót öntött a kakaomba! Kitépte a szalagot a hajamból is, azt mondta, hogy csúf béka vagyok. Engem meg butának nevezett, amiért szót fogadok. Utcú kutyának szándékosan a farkára lépett.
0: Ágica újra hangosan felzokogott.
1: Ne sírj, Ágica, már nem fáj neki, tettem rá borogatást.
0: Vigasztalta icipici Palkó, de a király kisasszony ráborult az édesanyja vállára. Ott szipogott, szepegett tovább.
1: Én nem az utcú kutya miatt sírok, hanem azért, mert ilyen királyfihoz kell feleségül mennem.
0: Micsoda? Figyelt fel a királyné a szóra. Hát ezt meg kimondta?
1: Ő maga. Azzal hencegett, hogy itt minden úgyis az övé lesz, még az én kezem is, mert édesapa megígérte.
0: Ugyan már, ez képtelenség, csak nem étettek vele bűrköt. Hitetlenkedett a királyné, de a gyerekei hevesen bólogattak. Ágica a könnyeivel küszködött, és hozzátette.
1: És azt is mondta, hogy ha nem hiszem, ma délben majd megtudom. De én nem akarok Filkóné lenni. Nekem inkább soha se kell királyfi, hiszen ha fal mellé ülne, felfutna rá a feje.
0: A testvérkéi felháborodva folytatták. És olyan szemtelen, mint a tarkavarjú. Lompos lusta. Hétnapos sár van a csizmáján. Osztoba hencegő. Nagy szájú fecsegő. A királynénak fokozatosan derült fel az arca. Mekkora szerencse, hogy ilyen. Legalább kifecsegte a szándékukat.
1: Ugye, édesanyám, nem adjuk neki Ágicát?
0: Kérdezték a gyerekek, és már is védelmezőn körülvették a nővérüket.
1: És édesapát se hagyjuk bántani, fűzte hozzá icipici Palkó, mert minél nagyobbakat nevet a tök király bácsi, ő annál szomorúbb.
0: Persze, hogy nem hagyjuk, mondta elszántan a királyné. A titok egyik felét már tudom, de azt is sürgősen ki kellene deríteni, hogy miféle bogarat tettek édesapátok fülébe, amitől ennyire hajlik a szavukra. Icipici Palkó kihúzta magát.
1: Bízza rám, édesanyám!
0: Ó, te, icipici, mit tehetnél te ekkora országos dologban?
1: Már ki is találtam. Cserélek kuka Mikivel, a kisinassal. Jól bemázolom a képemet fekete cipőkrémmel, nagy kötény kötök, és helyette én megyek be kitisztítani a vendégek csizmáját.
0: És azután?
1: Azután mindent kihallgatok. Nyugodtan fognak előttem beszélni, mert azt hiszik, kuka Miki vagyok.

Fésűs Éva, Csaló az üveghegyen. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: a 100 fok Celsius muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat, kommentálta Súlyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon megjelent interjúban azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-éig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására, írja az MTI. A lemondásával kapcsolatban Súlyog Tamás azt mondta, hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is bekívánja tölteni. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi funkciót lát el, így a lemondás kérdése nem politikai nyomás kérdése. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andriy Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon kezdett megbeszélésén. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszi az a megbeszélés sorozat, amely fontos alapot teremthet a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá Orbán Anita. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira, írja az MTI. Már több mint 2,2 millió eszia a bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. Ezért a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőző. Nyolcan megsérültek a szombati modénai ámokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modénai gázolás mögött, írja az Il Sole 24 Ore. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El Kodrit őrizetbe vették, az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyenként záporok kialakulhatnak, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati nyugati szél néhol élénk lesz, délután általában 17-22 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatával jelentkezünk.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, én Króli Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig ugye a múlt héten Lőv Gergely, Gergő atya, aki az esztergomi szemináriumnak a spirituálisa, és folytatjuk a beszélgetést, amit a múlt héten csak abba hagytunk, nem fejeztünk be, ami a testi létünkről és a testben való feltámadásról szól.
4: Szent Ágoston írja azt, hogy egyetlen dologban sem mondanak ellent a keresztény hitnek oly hevesen, konokul, minden erővel perlekedve, mint a test feltámadásának. Igen. És most is Amerikában csinálnak egy felmérést a katolikus templomban járó hívek között, és megkérdezik, hogy hisznek-e a test feltámadásába, amit minden egyes szentmisébe vasárnaponként megvallunk, és több mint 90% nem hisz benne. Ez miért van?
5: Igen, tehát hogy ezt a felmérést nem ismertem, de én magamtól is ezt gondoltam volna, hogyha mondjuk 10 embert megkérdezünk, akik templomba járó katolikusok, hogy hisz a test feltámadásába, akkor mondjuk 5-en azt mondják, hogy az micsoda, 4-en azt mondják, hogy nem hisznek benne, és akkor egy valaki esetleg azt mondja, hogy igen, ő ezt vallja. De akkor is, ha megkérdezzük, hogy ez pontosan mi is, akkor lehet, hogy ő is zavarba jön. Ugyanúgy én is egyébként, tehát, hogy én 5 évet foglalkoztam ezzel, és mégis nehéz ezt körüljárni. Pont azért, mert hogy ez egy irtózatosan nehéz kérdés, és hogy valahogy pont itt merül föl a keresztény tanításnak az igazi feszültsége, amikor az üdvösség ígérete találkozik az ember testi valóságával. Mert úgymond azt könnyebb elképzelni, hogy az Isten a lelkünket üdvözíti, a lelkünk örökké él. Ugye hol van az elhunyt? Hát már az égben van, és már egy új csillag jelent meg, és ő már az angyalok között. Meg, tehát, hogy ez valahogy sokkal befogadhatóbb, mint hogy azt mondom, hogy ő testi módon létezik. És hogy az Isten képes arra, hogy őt örök életre meghív, és örök éljen, és ezt testben tegye.
3: Foglalkozunk már ezzel egy kicsit, hogy ugye beszéltünk erről, hogy az Isten tervében, aztán javíts ki, hogyha nem jól mondom, hogy az Isten tervében ott van az én ideális magam, nem? Tehát az én tökéletes önmagam. És hogy ez a földi valomban én ennek egy lenyomatát, vagy valamilyen, hogy mondjam, egy béta változatát, vagy nem tudom, mit képviselek, tehát olyasmi, ami tökéletlen változatát képviselem, de azért ebből tudok következtetni arra, hogy az Isten milyennek képzelt el engem.
5: Én azt gondolom, hogy azért az Istennek a velünk való terve az nem egy statikus dolog. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az Istennek van rólam egy képe, de az nem egy olyan kép, ami kész, akár ki lehetne nyomtatni, vagy stb., hanem ez egy elképesztően dinamikus valóság, és a lényege az valahol az, hogy én bennem az élet minél teljesebben megvalósuljon, és hogy én minél szabadabb legyek. Tehát, hogyha valamit akar az Isten, akkor az, hogy én szabad legyek. És ez az izgalmas, hogy igazából a bűn bármennyire is úgy tűnik, hogy az Isten rabságából a végre a szabadságra visz, hogy az meg pont ezt a szabadságot akarja tőlem elrabolni. És ilyen szempontból azért én tehetek azért, hogy ez az ideálkép milyen lesz. És például ilyen, tehát azt mondjuk, hogy a Mária a mennyország királynője. És akkor van, aki ez, amik fennakad, hogy akkor a mennyországban is lesz egy hierarchia, hogy van, aki nagyobb, van, aki kisebb. És akkor erre szokták mondani, ugye, hogy hát mindenki telve lesz a boldogsággal, csak van, akinek kicsebb gyűszűje van akinek vödröcskéje, és akkor, de valahol ez igaz, tehát hogy az, hogy én itt a Földön hogy élek, annak van hatása az örök életemre, és hogy az Isten mindent kárpótolni tud mindenért, meg ki tud alakítani, meg tehát tényleg ő ad nekem egy feltámadt testet, de hogy én azt gondolom, hogy valahol ez egy közös munkának azért mégiscsak az eredménye. És nyilván ebben azért vannak adottságok, tehát hogy azt azért kimondhatjuk, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, és hogy a feltámadásban sem szűnnek meg ezek a valóságok. Tehát hogy ilyenek vannak, de ugyanakkor meg nagyon sok minden, hogy és nem tudom, kicsit ez, hogy most akkor milyen lesz a színe a feltámadt testemben, a szememnek, vagy a hajamnak, tehát hogy én azt gondolom, hogy ott nem ezek lesznek a kérdések. És valahol, tehát hogy az biztos, hogy aki feltámad, az egy ember lesz, anyagi teste lesz, és hogy kifejez engem, de hogy most ezt hogy kell elképzelni, hogy ő hogy néz ki, azt azért, tehát azt tudjuk, hogy Jézus megjelenik az apostoloknak, és ugye nem ismerik föl. Tehát akkor rögtön ez mond valamit, hogy akkor mégse teljesen ugyanolyan, mint a mostani testem. Ugyanakkor aztán meg fölismerik, és hogy megmutatja nekik a kezét meg a lábát, tehát akkor valószínűleg kezelába van. Ugyanakkor a sebek ott vannak rajta. Hát ez is kérdés, hogy akkor most, és ha valakinek mondjuk úgy hal meg, hogy egy aknára lépett, és lerobban a féltest, akkor az a seb is ott lesz rajta. Tehát, hogy nyilván nem így kell elképzelni, vagy a Krisztus sebeinek inkább pont az a jelentősége, hogy ugyanaz a Krisztus támad föl, aki meghalt értük. Hogy az nem egy ilyen, a Jézus meghalt, de akkor egy korábbi valóság az, hanem aki átment a halálon, aki keresztül ment rajta, és megnyitotta ezt az új valóságot, ő az a Krisztus. Ugyanakkor, na, és ez, hogy az értünk vállalt szenvedés áldozata, annak örök értéke van, és az megjelenített Jézus sebeinek mondjuk inkább ez a jelentőség. Ugye, és Tamás is, aki mondja, hogy meg akarom érinteni, neki is mondja, hogy érintsd meg, de aztán azt nem írja János, hogy megérintette vagy sem. Szóval, hogy ez a Caravaggio kép, ugye, ami nagyon híres, mondjuk, igen, hogy így belenyúl könnyékig.
3: Igen.
5: Az
3: valami, fikció. Igen,
5: nagyon kifejez, de ugyanakkor fikció.
4: Én nekem ez a hasonlítgatás, hogy nem ez az egyik legnagyobb kísértés, hogy pont ez az, ami tönkreteszi a testhez való viszonyunkat is, meg mindent, hogy állandóan hasonlítgatjuk egymást, és hogy akkor, hogy ez a mennyországban ez a hasonlítgatás, ez biztos, hogy el fog tűnni. Tehát, hogy ott már nem tudjuk egymáshoz, mert hogy
5: igen.
4: Ez az, amit, hogy na hát akkor most előrébb van, vagy hátrébb, vagy hogy ki van közelebb. Hogy,
5: igen, vagy akár
4: hogy
5: tudok örülni a másik örömének.
4: Igen.
5: Nem, hogy az, hogy Mária, tehát hogy nehéz azt gondolni, hogy ő nem nyer valami módon abban a küzdelemben, hogy akkor mennyire tudtam befogadni az isteni kegyelmet, de hogy ennek én ott örülni tudok, és hogy hálás vagyok neki, hogy engem is ő mennyire segített. Én mondjuk így képzelem el, hogy olyan szemben hasonlíthatom magamat, hogy látom reálisan, hogy igen, ő valamit jobban befogadott, de ugyanakkor meg ennek örülök, és igazából azt is megtapasztalom, hogy ez nem az én káromra történt. Tehát, hogy attól én nem lettem kevesebb, hogy Mária ennyire, hanem de jó.
3: Azt kimondhatjuk, hogy például ugye amikor meghalunk, utána a tudatosság az folytonos marad? Tehát én tudni fogom, hogy én ugyanaz az ember vagyok. Tehát, hogy nem lesz ebbe egy szakadás, vagy nem lesz, hogy föl kell ismernem, hogy én ki voltam, hanem a tudatom folytonos marad?
5: Valószínűleg tudom, hogy ki vagyok, meg feltámadok. Tehát, hogy én támadok föl, sőt, még inkább tudom, hogy én vagyok, vagy még inkább tudom, hogy én ki vagyok. Tehát, hogy inkább arra döbbenek rá, hogy ez kicsit olyan, mint amikor megtapasztalok magammal kapcsolatban valamit, és akkor ez egy ilyen szemnyitogató hasonlat, vagy tapasztalat, vagy akár amikor visszanézek magamról mondjuk egy korábbi felvételt, és így látom, hogy akkor én mit gondoltam annó magamról, és az mennyire kevésbé volt az. Tehát, hogy most mennyivel jobban tudom, hogy akkor ki voltam. A kicsit ezt mondom, hogy szerintem lehet, hogy egy ilyen van, hogy ott rádöbbenek tényleg, hogy ki vagyok, de csak akkor ahhoz képest, amit eddig gondoltam magamról, hogy ki vagyok, az nagyon kevés lesz.
3: De nincs benne szakadás, tehát egy folytonosság van benne.
5: Én azt gondolnám, igen. Most, ha úgy beszélünk folytonosságról, hogy az én vagyok, ez és én ez vagyok, egy folytonosság.
3: Tehát igen, úgy.
5: Tehát nem az van, hogy én megszűntem, és az Isten teremt egy új valakit, aki szintén én vagyok, hanem ez folytonosságban van. Viszont ez például érdekes, hogy akár lehet, hogy az elején még fel kell fedeznem, hogy így akkor most mint egy űrhajós, nem tudom, hogy akkor feltámadt testtel, hogy kell működni, az izgalmas lehet. Na, visszatérve, hogy viszont ez egy nagyon jó kérdés, hogy a halál az azt jelenti, hogy a testem és a lelkem szétválasztódik. És ez egy természet ellenes állapot, mert a természetemből fakad, hogy test és lélek egysége vagyok. Ugye, és akkor ez is izgalmas, hogy most milyen szót használunk, meg húha, na most belemehetünk még egy témába, ugye, hogy test és lélek, vagy test és lélek és szellem.
3: Igen.
5: Viszont érdekes, hogy a Szentírásban mondjuk, tehát ha bibliai alapokon nézzük, akkor az ember test és lélek és szellem, ez egyetlen helyen szerepel, ugye az első Timóteus levél 5. fejezetében, ott a vége felé, hogy ugye ezt minden csütörtök este imádkozzuk a befejező imaórában, hogy a békesség Isten szentelje meg benneteket, őrizze meg lelketeket, testeteket, szellemeteket, lelketeket és testeteket az örök életre. És tehát, hogy ez az egyetlen hely, ahol ez így található, úgyhogy ezért izgalmas, hogy ez mennyire egy biblikus hozzáállás az emberhez. Tehát, ha nagyon a Bibliát nézzük, akkor azért inkább azt mondhatjuk, hogy az ember test és lélek, és hogy a test az minden földi valóságot jelöl ebben, a lélek az pedig mindent, ami szellemi valóság, ugye? De itt már látjuk, hogy És ugye például a latinban ugye azt mondjuk, hogy corpus, ugye vagy káró egyébként, ugyanúgy, ahogy a görögben szóma van, meg sarx, tehát az a latin is vissza tudja adni, illetve, de egyébként a későbbi nyelvek is, tehát az angolban is mondhatom azt, hogy body, vagy azt, hogy flesh. És ugye ezek a, aztán a lélek ugye az a psziché a görögben, amiből jön a pszichológia, és ugye a pszichoszomatikus betegség, amikor a pszichém hat a szómámra, igen, és akkor az a latinban az anima, és ugye a spiritus az a maga a lélek, a szellem, szellemi valóság, és a görögben ez lesz a pneuma. Ugye ezért pneumatológia mondjuk a lélekről való tan. És csak ez nagyon nehéz, hogy akkor magyarul hogy adjam vissza azt, amikor Iréneusz arról beszél, hogy az Isten az ő lelkét, az ő spirituszát akarja nekem adni, és hogy én ezt képes vagyok befogadni, de hogy közben bennem már van egy lélek, ami a Iréneusz terminológiában az élet lehellete. Tehát Iréneusz azt mondja, hogy az Isten megteremti az embert a földporából, test, és beleleheli az élet lehelletét, ez a lélek. De így az ember még nincsen készen, hanem meg van hívva arra, hogy a lélek nagy ellel, vagy a szellemet befogadja. És akkor végül is oda jutunk el, hogy amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor válik Krisztussá, ugye a felkenté, csak itt nagyon veszélyes, mert akkor belemehetünk abba, hogy akkor adopcionizmus van, hogy addig csak ember volt, és akkor száll le rá a Szentlélek, és fogadja őt az Isten a fiává. Nyilván nem. Tehát, hogy abszolút tanítja Jézus, hogy vagy Iréneusz, hogy fogantatásától kezdve meg, tehát, hogy a megtestesülés pillanatától Jézus Isten is, és ember is egyszerre, de hogy a lelket, a szellemet, azt a keresztségben nyeri el az ember számára. És hogy ezért például a vízkereszt ugye egy hatalmas ünnep, mert akkor ezt az üdvösség történeti pillanatot nézzük, hogy az, amit az Isten megígért öröktől fogva, hogy a szellem, a nagybetűs lélek, a Szentlélek leszáll az emberre, az ott megtörténik. És hogy előtte már sok ugye leszállási kísérletet hajtott végre, mondjuk mint egy ilyen űrhajóval lehet a Holdra, de azok valamennyire, ugye a prófétákon, hogy valamennyire sikerültek, valamennyire nem, és látjuk, hogy mennyire felemésztették az embereknek a képességeit, az erőit. Ugye akár egy Mózes nézünk, akár egy Jeremiást, meg Izaiást, és akkor, de hogy Jézus az, akire rászáll a lélek, és rajta marad. És hogy onnantól kezdve, és hogy ezért, és aztán nyilván ez a lélek tevékenységét aztán látjuk a csodáiba, stb., és hogy ez már ott van benne, rászállt, de hogy a léleknek a hatása Jézus testén a feltámadásban fog teljessé válni, ugye? Tehát, hogy addig is már áthatja őt a lélek, de hát mégsem, tehát nem az történik, hogy keresztségbe leszáll a lélek, és egy feltámas testtel létezik utána, hanem ahhoz Jézusnak is meg kell halnia, mint emberként, meg kell lennie, hogy a feltámadáshoz menjen. És a transzhumanizmus, meg mindenféle gondolkodás, az a halált hagyja ki a dologból, mert és ezzel igazából nem ezt a mostani valóságunkat emeli föl, hanem az Isten által nekünk adni szándékozott valóságot kicsinyíti le. Mert hogy azt mondja, hogy ez a valóság, ez azért be tudja fogadni. És az Isten meg pont azt mondja, hogy a halál azért kell, mert ez a valóság, ez nem tudja befogadni. És hogy ez a testem, ez kifejez engem, de igazából nem tud végeredményben kifejezni engem, mert az a feltámadt testem, ami engem bemutat.
3: Gergő, ha ezt jól értem, hogy a Jézus vízkeresztségének meg kellett előznie mindenképpen a színeváltozását, mert nem lehetett, annélkül nincs színeváltozás.
5: Hát most ezt így nem tudom, hogy mondhatjuk-e. Tehát, hogy az biztos, hogy Jézus megtestesülése pillanatától kezdve, vagy hogy igen, tehát onnantól kezdve megfogad Mária méhében, ő Isten is, és ember is egyszerre. Tehát, hogy ilyen módon az ő dicsősége, az meg tud nyilvánulni a testében, de hogy, és megint mondom, hogy ez a nehéz, hogy most az egyház tanításáról beszélünk, vagy arról, hogy Iréneus az ő teológiájával, a krisztológiájával hogy közelíti meg ezt az egészet. És én is emlékszem, hogy dogmatika órán engem írtóra zavart, hogy miért arról beszélünk, hogy Ágoston mit tanított, Tamás mit tanított, Iréneus mit tanított, stb. Hát az érdekel, hogy az egyház mit tanít. Csak hogy ha meg akarom tudni, az egyház mit tanít, akkor végig kell vennem, hogy Ágoston mit tanított, Tamás mit tanított, Iréneus mit tanított, stb. És abból fog nekem valami összeállni, mert ez például megint csak Baltazár mondja, Hans Urs von Baltazár, egy svájci teológus, a vatikáni zsinatnak nagy teológusa, meg ennek az egész 20. század ébredésnek meghatározó alakja, hogy ő mondja, hogy azért a dogmákat nem szabad kiszakítani az eredeti környezetükből. Tehát a dogmák megfogalmaznak valamit, ugye ilyen határokat fogalmaznak meg, hogy ezt már nem állíthatjuk. Tehát mondjuk, hogy állíthatjuk-e azt, hogy Jézus, mondjuk az adopcionista eretnekség, ha már beszéltük róla, hogy állíthatjuk-e azt, hogy Jézus a megkeresztelkedése pillanatában válik Istenné, és addig csak ember. Nem, ezt nem állíthatjuk. Viszont, hogy akkor ebből levonhatjuk ezt a következtetést, hogy akkor neki kellett, hogy a lélek rászálljon ahhoz, hogy a megdicsőülten megmutatkozzon, ezt már nem biztos, hogy állíthatjuk, vagy ezzel óvatosabb lennék. Tehát, hogy a Biblia egyébként tele van ilyen ellentmondásokkal, amik közben mégis sokkal inkább kifejezik az Istent, mint ha nagyon világosan próbálunk beszélni. Nem, hogy aki megnyeri az életét, ugye, az elveszíti azt, és aki elveszíti értem is az evangéliumért, az megmenti azt. Most akkor mi van? Tehát, hogy nem pont fordító van, vagy most, és közben mégis mennyi mindent kifejez ez a gondolat.
3: De, és a színeváltozásban az már Jézus megdicsőült teste volt? Vagy valami más?
5: Én azt mondanám, hogy ott átsugárzott valami ebből. Tehát, hogy én azt tartanám, hogy Jézusnak, mint ember, meg kellett halnia ahhoz, hogy az ő megdicsőült teste megvalósulhasson. Ugyanakkor a színeváltozásban ott elővételeződik ebből valami, vagy ez a valóság áttör és megnyilvánul. Pont azért, mert hogy és ez izgalmas, hogy kérdezed, hogy van-e folytonosság ez a mostani testem és a feltámadt testem között, meg egyáltalán igen. Valóság, hogy én vagyok most, és akkor is én leszek. De hogy a halál, tehát hogy ha azt mondom, hogy nincs folytonosság, akkor álljunk meg, akkor mi van? Tehát akkor hagyjuk az egészet. Igen, igen. Ezt nem mondhatom nyilván.
3: Akkor tehát, valaki más.
5: Igen, akkor van folytonosság. Meg akkor annak tényleg mi értelme, hogy megteremt engem az Isten, élek itt valahogy, aztán úgyis mindegy, mert a halál mindent lezár, és megteremt engem újra, egy sokkal jobb, akkor miért nem azzal kezdte? Tehát, hogy abszolút van összefüggés a kettő között. Viszont, ha meg azt mondom, hogy van folytonosság, kész passz, akkor mi a halál? Tehát, hogy akkor a halál az csak tényleg, ugye, az mondjuk szép, hogy a keresztények, ókori keresztények dormitóriumnak nevezték a temetőt, ugye, hát alvó szoba, ahol csak alszanak a testek, aztán majd fölkelnek. Ugye ez egy kicsit nagyobb, hosszabb alvás, és közben hát nem csak elalusszuk a hajunkat, hanem...
3: Igen. Ráncosabbak is leszünk.
5: Igen. Ugye milyen szép, hogy a szarkofág, ha már itt beszélünk a görögről, hogy szarx, ugye, fagein, ugye az a STO igéből van, szarkofágosz az azt jelenti, hogy hús zabáló. És ugye Jézus is, amikor mondja, hogy egyétek az én testemet, akkor azt mondja végül is, hogy hát rágjátok a húsomat, meg zabáljátok, szóval, hogy ezek nem ilyen finom szavak, hanem hogy azt vegyed magadhoz. És ugye azért, mert hát mit láttak, hogy ott van az ember, aztán utána, amikor újra felnyitották később, akkor már csak a csontjai voltak, tehát ez a szarkofág, ez megette a húsát. Na, szóval, hogy értjük, hogy amikor meghalunk, akkor elég durva változásokon megy át keresztül a testünk. És azt is mondhatjuk egyébként például egy temetésnél, hogy ott nagyon nehéz, mert a temetési szertartásnak a szövegében is néha nagyon pontosan megvan fogalmazva, hogy akinek a testét most eltemetjük, néha meg azt mondjuk, hogy őt, akit eltemetünk, és nem, őt nem temetjük el. Tehát, hogy az a test, ami az már nem ő. És ezért izgalmas, hogy akkor most miről van szó? Tehát, hogy
3: igen.
5: Tehát ez az, hogy egyrészt jó, ha használunk egy pontos terminológiát, másrészt meg jó, ha alázattal megállunk, és azt mondjuk, hogy próbálunk valamit ebből megfogalmazni, de közben ez tényleg egy minket meghaladó valóság, mert test vagyok, ez én vagyok, ugyanakkor ez a test nem tud engem kifejezni, mert egyrészt a bűnbeesésből fakadóan ez a bűnben létező test, és ezért korlátolt. Másrészt pedig, mert egy sokkal nagyobb valóság az, amire engem az Isten meghívott. És amikor meghalok, akkor pedig azt mondhatom, hogy az a test, az én voltam, de az már nem én vagyok. És hogy a feltámadt testem az nem az a test lesz, Mert ugye tényleg akkor, aki nagyon régen halt meg, azt hogy szedegeti össze, aki atombomba robbanásban halt meg. Ugye ez egy másik, amit szintén Anti Wright-hoz ilyen példa, hogy az ókorban ez egy klasszikus kérdés volt, hogy mi van akkor, ha egy kannibál megeszik egy keresztényt, és ugye megemészti, de utána ő maga is megtér és keresztény lesz, akkor feltámadáskor ugye mi lesz a testükkel. És erre mondhatjuk azt, hogy ugye Szent Pálnál olvassuk, hogy az Isten maga ad nektek testet, és hogy, tehát hogy a feltámadt test az egy új valóság, anyagi valóság, de az egy új valóság, amit az Isten ad, és közben mégis van valamilyen folytonosság a mostani valóságommal, a mostani testemmel, és hát ez egy jó kérdés, hogy ez hogy néz ki. De olyan földi példát hozhatunk, hogy például, ha levágom a körmömet, ugye, vagy a hajamat, tehát, hogy akkor is változik a testem, és egyébként azt is tudjuk, hogy a sejtjeink is cserélődnek, és talán 7 évente, vagy 10 évente, talán az idegsejtek, meg bizonyos őssejtek nem, de hogy a testünk nagy része az lecserélődik. És mondjuk én itt, aki beszélgetek veletek, mondjuk 7 évesen, vagy 7 évvel ezelőtt nem ezek a sejtek voltak, nem ezek a molekulák voltak. És mégis én vagyok. Tehát, hogy itt is van egy, és akkor erre mondja nagyon szépen C.S. Lewis, hogy az ember olyan, mint egy vízesés, hogy van egy állandóság a formában, és egy állandó változás az anyagban. És ilyen szempontból a feltámadt testem az nem ezek a molekulák lesznek, és mégis én leszek. De hogy a halál, az meg kell, hogy egy határpont legyen, és kell, hogy az legyen, hogy ott megsemmisülés van. Hogy ott vége. Hogy nem csak a testem elporlad, és a lelkem meg örökké él, hanem a lelkem se tud a testem nélkül élni. Tehát az nem csak a testemnek természet ellenes állapot, hogy a lélektől elválasztódik, hanem a lelkemnek is, és itt ütközünk bele abba, hogy ezek megint csak a mi fogalmaink, hogy test és lélek vagyok, mert valójában ember vagyok, én vagyok, és tehát nincs egy ilyen lelkem, ami ugye ez a 21 gramm eltávozik a testből, meg nem tudom, és hogy a testem se mondható meg, hogy az pontosan hogy van körülhatárolva.
3: Jó, jó. És akkor most tényleg a fogalmi tisztázásnál, tehát, hogy öntsünk tisztvizet a pohárba, hogy akkor most a feltámadás az helyreállítás vagy újrateremtés?
5: Hát mondanám, hogy mindkettő. Aha. De egyébként meg abszolút új. Tehát, hogy új jeget és új földet teremtek. Ugye íme újjá teremtek mindent. Tehát, hogy pont az, hogy ez a földi valóság, ez nem tudja befogadni az Istent, meg az ő örök életét, és ugyanakkor pedig minket akar üdvözíteni. És akkor ez egy feloldhatatlan ellentét, amit az Isten valahogy mégis felold.
4: Hogy ez nekem nagyon segített ez a kép, amit írtál, hogy a szent lélek az nem, hogy tényleg ugye ez külön válik, hogy az élet, az Isten lelke, amit a teremtéskor meg az élettel ajándékoz nekünk, amikor élő. És hogy a keresztségben egy valami újjal találkozunk, tehát hogy ott valami a szent lélek belép az életünkbe, és az átszalad, hogy egy formája azt a saját valóságunkat, és hogy ugyanúgy, amikor a Krisztus mondja, hogyha esztek az én testemet és iszátok az én véremet, akkor már örök életetek van, tehát hogy az is formál. Igen. Minket, és hogy ez azon gondolkoztam el, hogy például Pió atya esetében, aki már a földi életében megtapasztalta mondjuk azt, hogy a bilokációnak a lehetőségét, tehát az, hogy leküzdi a saját lelki testének a határait, vagy az, hogy a stigmatizációban, igen, hogy megjelennek Krisztus sebei, tehát hogy valamit már a megdicsőült testből elővételez.
5: Hogy igen, végül is ezt mondhatjuk, hogy pont ez az izgalmas, hogy az Isten országa jön, jöjjön el a te országod, ezt imádkozzuk, és az jön. És hogy ennek már előjelei láthatóak, és hogy valahogy ez már érzékelhető, ugyanakkor meg a maga teljességében még nem érkezett el. És tényleg ez nagyon jó, ezt én is most nézegettem, hogy a jelen időben van, hogy annak, aki eszi az én testemet, aki az én húsomat rágó, és az én véremet ivó, örök élettel rendelkezik most jelen időben, birtokolja az örök életet, és én fel fogom támasztani, az meg jövő idő. És akkor ezért szép, hogy az örök élet már most itt van, de a testi feltámadás az még várat magára, majd az idők végén, ahhoz meg kell halni. És pont ez a szép, igen, és Irénaeus is nagyon gyönyörűen ír erről, hogy a szentségekben tényleg az örök élet jön el. És akkor ilyen szempontból Lehet, hogy ez drasztikus, de nekem valahogy nagyon tetszik ez a meglátás, hogy Irénaeusz úgy gondolja el, most lehet, hogy kicsit leegyszerűsítem, de hogy az Isten megteremti az embert a föld porából, ugye test, beleleheli az élet lehelletét lélek, de a szellem az még nem érkezett el. És ugye Pál apostol beszél erről, hogy az első ember lélekből való lelki, és a második, ugye Ádám, és a második ember az Istentől való és szellemi, és most nem fogom pontosan idézni, de ott is, tehát hogy na, protestánsok sokszor nagyon szépen fordítják a Bibliát, mert ott a Károli féle fordításban talán ott megjelenik, mert úgy mondjuk, hogy így lesz az első ember élő lényé, a második ember pedig éltető lélekké, de hogy sokkal inkább arról van szó, hogy tehát ott ez a psziché van megint csak, hogy Ádám pszichével rendelkezett, és Jézus az, aki elhozza nekünk a,

0: nem önmagában nem hordoz örök életet, és hogy a testet élteti ebben a földi valóságban, de nem tud neki örök életet adni. És a szellem az, akit az Isten adni akar az embernek, és úgy van az ember megalakítva, hogy be tudja fogadni a szellemet, hogy a szellem az, aki viszont éltetni tudja örök életen keresztül a lelket is, meg a testet is. És akkor, ha ezt nézzük, akkor a szentségek is sokkal radikálisabbak lesznek, mert akkor azt mondjuk, hogy teremtettségből fakadóan test és lélek vagyunk, de a szellemmel nem rendelkezünk. És a keresztségben, ahogy Jézusra leszállt a lélek, ránk is leszáll a lélek, a szellem, és akkor kezd el beteljesedni az a struktúránk, amit az Isten nekünk adni akar. És akkor itt az izgalmas, hogy ezt mennyire éljük meg. Tehát ők azon, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével, ugye pont itt egy adásban hallottam, nagyon tetszett, hogy ez a római ugye, jogban volt, hogy akkor ítem vissza ezt, hogy vége van, most már menjetek el, mert már, és egyrészt ezt jelenti, másrészt ez sokkal mélyebb jelentésréteggel gazdagodik, hogy azt mondja, hogy most itt megtörtént ez az életadás, és akkor most menjetek úgy, avval a békével, az én békémet adom nektek, akkor menjetek, és ezt vigyétek ki. És ugye amikor a pap azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, ugye elmondja Jézus szavait, és akkor elhisszük, hogy átváltozik az oltári szentség. Bár sokszor nehéz, meg most tényleg egy kenyérdarab. Egyébként én magam is azt tapasztalom, hogy néha így nehéz, hogy most meg rá, hogy én ugye papként, hogy most én ezeket kimondom, és akkor ez tényleg megtörténik. Néha meg annyira erősen ott van bennem az élmény, hogy melyek áldoztatni, és tényleg mintha nem én vinném ezeket a kenyérdarabkákat, hanem engem vinne valaki, és hogy látom, hogy ott igazi találkozások történnek, vagy akár ahogy egy-egy ember magához veszi az oltári szentséget, olyan felemelő látni, hogy ő tényleg hiszi. És akkor én is így Krisztus teste, és akkor hú, ez tényleg Krisztus teste. Tehát, hogy igen, szóval, hogy elhisszük, hogy akkor pap kimondja a szavakat, átváltozik, szentség, de hogy például elhiszem-e, hogy amikor azt mondja, hogy én feladozulak téged az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, akkor én átváltozom. Hogy az az, tehát ott kicsiből megtörténik a feltámadás, hogy az az ember, aki bejött, az a bűnös ember, az meghal, megszűnik, és kimegy egy szent ember, akinek semmilyen bűne nincsen, és akire úgy tekinthetünk, mintha azokat a dolgokat, amiket művelt, azokat soha nem követte volna el. És hogy tudok-e magamra például így tekinteni, és azzal a bizalommal beleállni akkor egy helyzetbe, hogy akkor most leülök beszélgetni a fiammal, lányommal, barátommal, és most nem fogunk összeveszni, mint a múltkor, mert én egy új ember vagyok. És hogy nyilván érezzük, hogy azért ez mennyire törékeny és nehéz, de hogy szerintem jó erre újra meg újra emlékeztetni magunkat, hogy szentségekben tényleg ilyen jellegű csodák történnek.
1: Azt hiszem, hogy most magyarázatot kaptam arra, hogy mi a testi ember, vagy a test szerint élni, meg a lelke, vagy a lélek szerint élni, tehát pontosan ez a keresztségben jön el az, hogy az ember lélek szerint tud élni.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Egyébként csak arra lennénk meghívva, hogy test szerint éljünk.
2: Ez az a jó hír, amit a Jézus a halál akkor a pokol tornácára, vagy az alvilágba elvisz, hogy ezt a lelket viszi el, hogy azt, amit ő, tehát hogy ezek az idősíkok, ezek mind annyira nehéz aha. összehozni, hogy ez a lélek, hogy ez csak a keresztségben, de ugyanakkor ez visszahatólag, ez visszamegy a...
0: Igen, tehát itt mondjuk azt gondolom, hogy rátapintunk mondjuk az ő gondolkodásmódjának a határaira, meg akkor ez azt gondolom, hogy például nehéz, hogy akkor tényleg hogy tekintsek mondjuk valakire, aki nincs megkeresztelve, hogy akkor hát kicsit azért ilyen futottak még kategória, nem, mert én rendelkezem a spiritusszal, ő meg nem. És akkor, tehát hogy ebből azért akár egy ilyen keresztény fajelméletet is ki lehetne alakítani, és hogy nyilván nem, ez nem cél, meg összeegyeztetetlen mindennel, amit Jézus tanít. Ugyanakkor viszont az fontos, hogy őrizzük meg annak a radikalitását, hogy nem mindegy, hogy meg vagyok-e keresztelve, vagy sem, és hogy ez ontológiai változást hoz. És hogy bár az Istennek, tehát hogy ő megígérte, hogy a szentségben működik, ezt tudjuk, azt viszont nem ígérte meg, hogy máshogy meg soha nem fog működni, tehát hogy ő nincs megkötve a szentségektől, viszont hogy szükség van arra, hogy ezt elvigyük másoknak, és ők ebben részesedjenek. Tehát, hogy most a pokol tornácer, hogy alászállt a poklokra, hogy oda milyen örömhírt visz el. Igen, hogy és ez jó kérdés, hogy akkor akik ott léteznek, akkor ők csak test és lélek és szellemmel még nem rendelkeznek, és akkor jön Jézus, aki már test és lélek és szellem, sőt, a szellem teljesen áthatja az egész valóságát,

0: És akkor ezt hozzá... Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy bizonyos szempontból igen, mert tehát, hogy amikor Jézus ugye János evangéliumban meghal, ugye kileheli a lelkét, de ugye a görögben az, hogy paredokento pneuma, tehát, hogy átadta a lelket. Ugye ez a, mint a tradíció az is tradere, hogy átadni, és hogy a latinban is ez van, hogy ugye Jézus kileheli a lelkét, hogy belénk lehelhesse, ugye meghal azért, hogy mi élhessünk. Tehát, hogy ő belehal abba, hogy a lelket átadhassa nekünk, a spirituszt, és ilyen szempontból a lelket viszi el nekik, meg ez a pünkösnek a valósága, nem, hogy a spiritus után leszáll az apostolokra is. De hogy igen, most ez kicsit szerintem így bele lehetne ebbe bonyolodni, hogy ott milyen ontológiai valóságok voltak Igen, és akkor meg ez is, hogy a poklok egyébként mit jelent, mert ugye például ezt is mondhatjuk, hogy Jézus azáltal, hogy meghal és feltámad, igazából azáltal hozza létre a poklot. Mert hogy Jézusban adott kinyilatkoztatás, és Jézus az a valóság, amit Jézus elhoz, anélkül igazából pokol sincsen, mert addig, akik nem tudtak az Istenhez kapcsolódni, addig senki nem tudott kapcsolódni az Istenhez, azok nem a pokolba kerültek, hanem amit mondjuk a ókori világ Hádésznak vagy Seolnak mondott, az Istentől elszakítottság helye. És például erre Baltazár azt mondja, hogy alászáll a poklokra, és ott azt történik, hogy aki ott van, az megtapasztalja, hogy én el vagyok szakadva az Istentől, és nem tudok hozzá közeledni, és az Isten ott van mellettem, ugyanúgy meghalva. És ő is el van szakadva az Istentől, tehát a fiú az atyától, és hogy ez a fajta szeretet, hogy én elszakadtam az Istentől, de az Isten ebben az elszakadottságomban is velem van, ráadásul ő is magára véve az én helyzetemet, hogyha még ez sem érint meg, na akkor az a pokol. Tehát, hogy igazából ugye ez kicsit az, hogy bűntudat jó értelemben, vagy bűnbánat, az sincs szeretett tapasztalat nélkül. Tehát hiába mondom valakinek, hogy ez bűn, ezt ne tedd meg, stb. Ha ő nem tapasztalta meg Jézusnak azt a szeretetét, ami az evangélium, hogy az életét adta értem, és hogy minden helyzetben szeret, akkor ő benne sose fog bűnbánat ébredni. Mert egy olyan világban, amiben nincs szeretet, abban igazából bűn sincsen, mert akkor teljesen mindegy, hogy viselkedek, ha nincs jó. És akkor ilyen szempontból az örömhír, tehát hogy mi arra vagyunk meghívva, hogy a krisztusi életet hirdessük, és azt, hogy mekkora valóságok vannak Jézusban, és ez az, ami valakit mondjuk meg tud érinteni.
1: Van annak bármi értelme is, hogy az ember a megdicsőült test kapcsán, hogy mondjam, ilyen kvázi tudományos módon gondolkodjon, tehát mit megkérdezze, hogy beszéljünk-e arról, hogy mondjuk lesznek-e sejtjeink, vagy lesznek-e, mit tudom én, atomok.
0: Aha.
1: Egyszer hallottam pont, amikor készülünk erről a podcastra ennek kapcsán, hogy ugyanúgy lesz gyomorunk, és mindenünk ugyanúgy lesz, noha nem fogunk, lehet, hogy fogunk enni, mert Jézus is evett, ugye, evett halatta, méghozzá a főt halat, és hogy biztos finom volt. És hogy nem csak a funkciójuk miatt, hanem egy csomó minden olyan dolog van, aminek most a szépségét még nem érzékeljük, de akkor majd szépségében fogjuk tudni látni, és ezért lesz, van értelme megtartani például a gyomrunkat, meg a lépünket, szívünket, vesünket, akármit, mert az szép lesz, és ennek a szépségét érzékelni fogjuk. Ez nekem nagyon tetszett, ez a gondolat, szerintem nagyon szép. De hogy van-e értelme biológiai, fizikai, akármilyen terminusokban beszélgetni a feltámadt testről?
0: Igen. Hát igen, csak ugye azt nem mondta, hogy hamburger se lesz. Én azt gondolom, tehát egyrészt azért a Szentírás, ha megnézzük, hogy mit mond az üdvösségről, akkor például azt mondja, hogy ez egy város, ugye mennyi Jeruzsálem, ami egyébként olyan szép, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony, hogy ez a legszebb, amit a Biblia el tud képzelni, a vőlegénynek fölékesített mennyasszony, ezt nagyon tetszik, meg ezt el is szoktam mondani esküvőkön, hogy igen, hogy az nagyon szép. Másrészt pedig, hogy azt mondja, hogy ugye a bárány mennyegzője, ami egy lakoma, egy lagzi tulajdonképpen a mennyország. Ugye amikor végre a bárány, a Jézus találkozik a jegyesével, az egyházzal, az egész emberiséggel, aki meg van hívva, és aki hisz az ő szavának, és egyesülnek, és találkoznak, és soha nem hagyják már el egymást, és akkor ennek örülünk. És tehát, hogy én egyrészt azt mondanám, hogy ha ennyire lesz ott zsíros legjava falat és finom színbor, hogy hát azért ne vegyük már az Istentől a lehetőséget, hogy azért ott lehetnek ilyen dolgok. Másrészt viszont igen, azt gondolom, hogy az meg talán kicsinyes, vagy pont olyan túlságosan olyan kevés, hogy azt gondolom, hogy tehát biztos, hogy olyan dolog, ami itt a Földön jó, az a mennyben is lesz. Nem? Tehát, hogy az kár lenne, hogy a mennyország kevesebb, mint ez a földi valóság. Ugyanakkor meg értjük, hogy annál sokkal mélyebb dolg. Most kicsit azt tudnám hasonlatnak hozni, nem, hogy mint mondjuk egy kisgyerek mit szeret, mondjuk egy étterem mit rendel, hát mindig hasábburgonyát, meg rántott húst. És akkor hát el sem tudja képzelni, hogy ennél van jobb, és akkor amikor megrendel valaki ugye egy jó kis steaket, ilyen véresen, én azt nem tudom, hogy... De igen, de állítólag az tényleg jó, de mit emlékszem, hogy én is például a sört nagyon nem szerettem kiskoromban, vagy nem is ittam meg úgy, de hogy mit, ha megkóstoltam ezt szagát, hogy soha nem vágytam rá, hogy most ezt furcsa ízű italt mégyem, és én most meg nagyon szeretem mondjuk, vagy egy jó sört, azt szívesen megiszom, de hogy érezzük, hogy itt is van egy olyan, hogy van valami jó, mert jó a rántott hús, meg jó a sült krumpli, de hogy van valami sokkal több, amit akkor még nem tudok befogadni, és amire ez egy kicsit mutat, vagy nem tudom. És hogy ugyanígy képzelném el, hogy tehát most ha tényleg a vesém az egy jó dolog, akkor a mennyben is lesz vesém, mert most tényleg az, hogy testi létező vagyok, az mit jelent, hogy anyagi vagyok? Tehát hogy az biztos, hogy nem huhogó szellemek lesznek. Meg mondom, hogy Jézus is mondja, hogy nézzétek a kezemet és lábamat, akkor keze, lába, hát hogyha lesz. De hogy most igen, hogy ezt mennyire kell ilyen molekulák, sejtek szintjén érteni. Mert egyrészt azt mondanám, hogy ha teljesen más a feltámadt test, akkor miért ilyennek teremti most az Isten az ember? Tehát, hogy...
2: És miért mondja erre azt, hogy ezt a képmásomra teremtettem?
0: Igen, és tehát Irénaeus például ezt kifejezetten ezt mondja, hogy az Isten az embert az ő képmására teremti, és hogy a testi mi voltában is. Tehát ezt kifejezetten írja egy helyen, és ez nagyon fontos, hogy a testem is kifejez. És hogyha mennyországban nem lenne testem például, akkor kevésbé lennék az Istennek a képmása, mint ahogy a testemmel vagyok. Tehát ez izgalmas, hogy azért is kell a testem, mert hát az nem csak engem fejez ki, hanem egyébként az Istent is. Hogy...
2: Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet az angyalokkal, és hogy a sátánnak a gőgi az miért pont, tehát hogy miért volt pont ez a legnagyobb kísértés, hogy az embernek a, hogy nem szolgálók, vagy ez a, hogy az összeesetés az ember és az angyaloknál.
0: Igen, de tehát hogy mondjuk azt nem is tudom hirdetni, de hogy mondjuk a Szentírás az angyalokról nem írja, hogy az Isten képmásai lennének, ugye? Ugye meg ott van a Zsoltár, hogy mi az ember, ugye, hogy törődöl vele, a 8. Zsoltár talán, az emberfia, hogy gondot viselsz rá, kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, igen, és hogy ugye uralmába adtál mindent, tehát hogy ez az izgalmas, hogy az embert az angyaloknál magasabb szintre hívja az Isten. Pedig jelenlegi formájában, hát sokkal alacsonyabb, ugye? De hát ott van Mária, mennyország királynője, az angyalok királynője. Szóval, hogy hát nyilván ezt nem nehéz. Tehát, hogy az angyalokat az ember szolgálatára teremti az Isten. És akkor ezek is ilyen izgalmas dolgok, hogy hát pedig hát egy mekkora valóság egy angyal, és hogy általában a Bibliában bárki találkozik egy angyallal, akkor mi az első szava az angyalnak, hogy ne félj. Ezt miért kell mondani? Mert fél. Tehát, hogy ugye, és ez is izgalmas, de hát ez egy teljesen másik téma, hogy ugye mennyire az angyalokat ilyen, ugye vagy ilyen puttóknak gondoljuk, és akkor kis aranyos kisgyerek, vagy ilyen tündéknek képzeljük el, és akkor általában szép nők mondjuk az angyalok szárnyakkal. És hogy ez a kép, ami nagyon létezik a fejünkben, ez mennyire nem ír le egy angyalt, mert hogy inkább egy elképesztő, erős valóság, és hogy tehát tényleg, ahogy hát ő is, egyébként valami módon ő is biztos, hogy az Isten jelenlétét mutatja meg. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy azért valahol az angyalok is hordozzák az Isten képmásságát, de érdekes, hogy kifejezetten a Biblia az emberről írja, hogy az Isten képmására teremtette őt, és hogy ebben a testi mi voltunkban így hordozzuk az Istennek a képmását. És ugye ebben benne van akár a férfi-női valóság is, hogy az Isten képmására teremtett ők, férfinak és nőnek teremtett őket. Tehát, hogy az ember, egy ember van, de két kiadásban, és hogy ilyen módon tükrözi vissza az Istent. Aki önmagában viszont sem férfi, meg sem nő. Hát Jézus férfiként testesült meg, de hogy az atyára ugye nem azért hivatkozunk, hogy atya, mert hogy ő fiú, hanem mármint, hogy nem is úgy atya-fiú, hanem hogy nem az, hogy férfi nemű az atya, hanem azért, mert gondoskodik, mert kezdeményez, mert vezet, mert nevel, mert büntet, mert stb. Tehát, hogy igen, és ez fura. És akkor mert a lélek, akkor az mi? Ugye az atya férfi, a fiú férfi, akkor a lélek meg esetleg nő, vagy semleges nemű, de hogy ott nincs értem erről beszélni, mert az Isten fölött áll a nemiségnek, ugyanakkor tőle származik a férfiasság is, meg a nőiség is, és mindkettő őt mutatja meg. Én nagyon szeretem például a John Eldridge-nek ezt a gondolatát, a férfi lélek titka, talán ez a cím a könyvének, ugye a kalandvágyó harcos hős, és hogy ott egy nagyon leegyszerűsítő dolog, de szerintem valamit nagyon szépen kifejez, hogy a férfi arra lett meghívva, hogy az Isten erejét mutassa meg a világban, a nő pedig arra, hogy az Isten szépségét. És ugye hol jönnek a legnagyobb kísértések? Pont ezen a ponton. És hogy az, hogy a fiúk kardokkal játszanak kiskorukba, az teljesen normális, az, hogy összevesz... Tehát, hogy tudom, múltkor ez a gondolat jutott eszembe, hogy két srác összeveszett, de ilyen nagyon, és akkor, hogy hát ugye, hogy az is férfias, hogy összevesztetek, az meg még férfiasabb békén, ha kibékültök, de hogy az, hogy van bennem egy ilyen harcra vágy, egy ilyen küzdelem, egy ilyen, hogy ez teljesen férfias dolog, és ez az Isten erejének a megnyilvánulása, ugyanakkor meg arra van meghívva, és igazából arra vágyik a férfi, hogy ne csak úgy harcoljon, hanem hogy a szépért harcoljon. És hogy az életét adja a szépért a ezért való védelembe. Ugye a nő pedig az Isten szépségét hivatott megmutatni, és hogy az, hogy egy kislány öltözködik, és ireg forog, és mutogatja magát, hogy ez mennyire szép és nőies, és ez mennyire arról szól, hogy ő szeretné megmutatni azt, hogy milyen szép az Isten. Hogy valahol mélyén ez van. És hogy ő pedig vágyik arra, hogy valaki harcoljon érte, és akkor ez milyen szépen ugye egymásra talál a kettő. Na, de nyilván ez árnyaltabb az egész képen. Csak hogy önmagában ez ott van. És akkor miért a vőlegények fölékesített mennyasszony a legszebb? Mert az az Isten képmása, és az Isten szépségét akarja megmutatni. És ráadásul minden nő, de hogy az a nő, aki most épp oda akarja adni az életét, na az meg akkor pláne. És hogy lehetnek gyönyörűek a, nem tudom, az Alföld, ugye, vagy mit nekem te Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája, tehát hogy ezek gyönyörű dolgok, de hogy egy nőnek a szépségét sosem fogják kenterbe verni, mert hogy az Isten képmása ő, és a szépségét elsősorban ő rajta mutatja. Nyilván egy nő is erős, egy férfi is szép a maga módján, de hogy azért van valahol egy ilyen. Na, és bocsánat, hogy és akkor a bűnbeesésnél mi történik? Hogy ugye Évát megkísérti a sátán, és akkor ugye mondjuk, hogy hát akkor Éva bűnbe esett, és hát arra vitte a férfit, és akkor, de mit hallunk, hogy vett a fáról, evett a gyümölcséből, és adott a vele levő férjének. Tehát hol volt Ádám, amikor Évát leküzdötte a kígyó, vagy kísértésbe vitte? Hát ott mellette, és mit csinált? Semmit. És ugye ez az egyik kísértése a férfinak, hogy az erejével ne éljen, hanem nem csak semmit. Igen. És ugye mert mit kellett volna, mi lett volna a helyes válasz? Ugye amikor hogy mondja a kígyó, hogy igaz-e, hogy és akkor hogy eltapossa egyből, ez lett, hogy megvédi a szépet, ugye?
1: Igen.
0: Tehát, és akkor ez, hogy a szép, aminek Istenhez kéne vezetnie, az a halált hozza, akinek az életre kéne vezetnie a halált hozza, és az erős, akinek pedig dolga van, hogy megvédje a szépet, meg nem csinál semmit. Igen. És akkor
1: igen.
0: Ez.
1: Igen. Szerintetek miért olyan nehéz a mai embernek elhinni azt, hogy van testi feltámadás? Én nem értem korábban, de azt gondolom, hogy azért korábban ez könnyebb volt valahogy a korábbi korok emberének.
2: Hát pont ezt mondta, hogy nem.
1: Nem volt, mindenkinek nehéz volt.
0: Igen, tehát egyik oldalról azt mondjuk, hogy már Pál apostolt is akkor igen. Szakítják félbe a Athénagoraszon, ugye, hogy hát beszélne a testfeltámadás, akkor jó, akkor erről majd máskor is meghallgatunk. Tehát ők is ez az, ami kiakasztja.
1: Ezt még gondoltad még egyszer.
0: Igen. Tehát hogy ez kezdettől fogva, mert ez a botrány. Tehát hogy a keresztény tanítás az egy botrány. Hát egy ácsot hirdetünk, akit rabszolgaként legutolsó módon feszítettek keresztre. És ugye mikor vannak az első ábrázolásai például a keresztnek? Hát nem tudom, talán a 4.-5. századon, hogy több száz évig nem is bírták így ábrázolni, mert az emberek azt mondták, hogy ez mi? Tehát, hogy minthogyha tényleg ugye most egy villamos székkel vagy giotinnal járkálnánk a nyakunkba. És milyen szép, ugye ezt meg a... Na, nem akarok minden kitérőket tenni, de hogy Edith Stein mondja, hogy a kereszt az egy jel lett, és hogy valamit jelentett az ókorban, a hatalmat, a legyalulást, azt, hogy Róma van hatalmon, és mindenki más az így fogja végezni, és most mit jelent? Jézusnak a győzelmét. És hogy teljesen új jelentést kapott, mert Jézus egy új jelentést adott a keresztnek, ugye kiválasztott és felemelte. Na de visszatérve, hogy miért olyan nehéz elhinni a test feltámadását? Hát ezért, mert hogy ez a hitünknek a valahol itt csúcsosodik ki, hogy ugye ez hogy amikor nem tudom, valaki mondja, hogy mondtam, hiszek az Istenben, és akkor mondjuk megkérdezi, és akkor mivel foglalkozok, és akkor mondja, hogy pap vagy szerzetes vagyok, vagy megőriztem a szüzességem, a házasság, ja, hogy te tényleg hiszel az Istenben. Tehát, hogy akkor derül ki, nem, hogy amikor valahogy a testi valónkban is megmutatkozik. Tehát, hogy könnyű, és pont ez a veszély, és ugye Ferenc pápa is erről beszélt az ilyen új gnoszticizmus kísértése, hogy amikor az egész kereszténységet át akarjuk ültetni egy ilyen spiritualizmusba, egy ilyen lelki, hogy ezek ilyen szép valóságok, hallgasd a Lélekszava podcastet, mosogatás közben, és akkor ez felemeli a lelkedet, aztán csináld ugyanúgy, ahogy eddig csináltad, és nehogy ez testi változást okozzon. De pont ez az izgalmas a kereszténységben, hogy ez a testi valóságodra hatással van. És hogyha fölveszed a szentségeket, az alakítani fog téged a testedben is, egészen addig, hogy a feltámadáskor egy nagyon drasztikus változást fog létrehozni. És azért tényleg érezzük, hogy ha valaki úgy tényleg, tehát azt szokták mondani, hogy orvosok, meg hentesek, meg aki tényleg hússal dolgozik, meg testeket úgy lát, hogy nekik úgymond pláne nehéz elhinni, hogy most ez fog feltámadni. Igen. Tehát hogy ez egy tényleg nem egy könnyű tanítás, és hogy nem véletlen. Meg ez az egyik, a másik meg, hogy keveset beszélünk róla. Tehát nem, hogy a temetésen azt mondjuk, hogy úgy se értik, meg nem tudom, akkor inkább mondok valami vigasztalót, valahol megérthető, tehát hogy az is nehéz, amikor tényleg valaki borzasztó gyászba van, és akkor én meg elkezdjem neki mondani, hogy de hát örülj egyébként, mert fel fog támadni. De hogy, na, én azt gondolom, hogy ezt, és ezért akartam ezzel a témával foglalkozni, mert hogy ezt valahogy meg kéne találnunk, hogy ezt, ami ilyen nagyon szétágazó, és nagyon sok kérdést fölvet, és nagyon sok ellentmondást tart magában, ehhez azért valahogy közeledjünk. És most attól tartok, hogy így beszélgetünk, inkább csak, aki mondjuk ezt hallgatja, lehet, hogy inkább csak összezavarodik. De az se baj feltétlenül, mert hogy az lenne jó, hogy így kicsit megmozgatni ezt a témát, hogy ez nem olyan egyszerű. És akkor visszatérve ez a zenés hasonlathoz, ugye, hogy a dur meg a moll, vidám, szomorú, átmész egy csomó, és a végén ugyanezt mondod, hogy a testfeltámadás is a legfontosabb, amit a testfeltámadással kapcsolatban elmondhatunk, hogy fel fogunk támadni. És erre jutottam a dolgozatomban is, hogy fel fogunk támadni, csak hát ez egy nagyon sok árnyalatot magába foglal.
1: Pedig szerintem nagyon is érdemes lenne beszélni a test feltámadásáról a temetéseknél.
0: Igen.
1: Mert ugye Csókai András mondta azt, ugye neki meghalt a 10 éves gyereke.
0: Igen.
1: És hogy akkor tudott ő igazándiból megbékélni, vagy békét szerezni a szívébe attól a gondolattól, hogy a föltámadásban még egyszer meg fogja tudni ölelni majd
0: Igen.
1: a gyerekét. Tehát, hogy a valódi teste lesz, tehát nem pusztán egy idea lesz, meg egy szellem, Igen. hanem meg fogja tudni ölelni Igen. a gyerekét, és ez neki megnyugvást tudott hozni.
0: Igen. Hát nekem például a nagypapám temetésén ott fogott meg nem ez a gondolat, hogy valahogy nekem a nagypapámmal így a készszorítás az volt egy ilyen nagyon fontos találkozási pont, és akkor itt tényleg följött bennem, hogy amikor kis gyerekkoromban mentünk le Sajkodon a hajnalba, a boltba, kiflér, és fogtuk egymás kezét, és nagyon sokszor volt, hogy mentem hozzá érettségire készülve, és rengeteget segített, és akkor mindig, amikor elköszöntünk, ahogy így megszorította a kezemet, abban volt valamilyen nagyon olyan jellegzetes, és olyan szeretet, de olyan erő is, és akkor ez jutott eszembe, hogy Ady Endrének van, ugye, hogy már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, és hogy én meg abban remélek, hogy amikor majd a feltámadt kezével fogja megfogni a kezemet, és hogy az milyen lesz. És akkor ez, tehát hogy igen, hogy ez egyébként nagyon is reményt tud adni, csak ez, hogy ezt meg kell valahogy találni erre a kommunikációs csatornákat, vagy azt a beszédmódot. Na, és ez, szerintem ez újra meg újra egy felhívás a számunkra.
1: Egy szóval várjuk mindahányan, nem csak a lélek, hanem a testnek a föltámadását is az utolsó időkben. Gergő atya, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, beszélgettél velünk ezzel a nagyon-nagyon izgalmas témáról. Önöknek, nektek pedig a figyelmet. Ez volt a Lélekszava Podcast. Ezt az epizódot, és mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának a honlapján, valamint a közösségi média felületein. A hit hallásból fakad.
3: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában a testi létezésről és a feltámadásról beszélgetett Lőv Gergely atyával, az Esztergomi Szeminárium spirituálisával, Kródi Tamás és Kródi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Johann Sebastian Bach A-dur fugáját Ton Koppmann szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, Alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat, kommentált a Súlyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon hétfőn megjelent interjúban. Azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-éig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására, írja az MTI. A lemondásával kapcsolatban Súlyog Tamás azt mondta, hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is bekívánja tölteni. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi funkciót lát el, így a lemondás kérdése nem politikai nyomás kérdése. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg, Andris Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon kezdett megbeszélésen. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszi az a megbeszélés sorozat, amely fontos alapot teremthet a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá. Andris Szibiha ukrán külügyminiszter a tárca hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a hétvégén konstruktív és tartalmas telefonbeszélgetést folytatott Orbán Anitával. Andris Szibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Egyre gyakrabban lesznek aszályos évek a Kárpát-medencében, amihez az agráriumnak is alkalmazkodnia kell, mondta Áder János volt köztársasági elnök, ki Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában. Áder János, a Kék bolygó klímavédelmi alapítvány kuratóriumi elnöke, Lakatos Mónika éghajlati szakértővel beszélgetett az adásban. Arra a felvetésre, hogy a Kárpát-medencében miért érződik előbb és súlyosabbnak a klímaváltozás, mint Európa más részein, Lakatos Mónika kifejtette, ennek elsődleges oka, hogy a Kárpát-medence hegykoszorúkkal majdnem teljesen körbezárt egység, és a medence jelleg bizonyos éghajlati szélsőségek hatását felerősíti. A szakértő szerint a másik ok a víz háztartás sérülékenysége, az, hogy a folyók vízpótlása a környező hegységekben leeső csapadékból és hóból származik. Hozzátettem, a hőhullámok idején nagyon gyorsan felmelegszik a talaj a szántóföldi területeken, a gyors talaj kiszáradás miatt pedig nem tud érvényesülni a párolgás hűtő hatása. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyenként záporok kialakulhatnak, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati-nyugati szél néhol élénk lesz. Délután általában 17-22 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték: most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt: most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéjét.

0: Szent János evangéliumának 16. fejezetéből a 29-től a 33. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Barsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
2: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abban a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének misztériumával, magával a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, beásva magukat a katonák a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ! A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, azt tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszariad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezek a megrendülés, azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Cselánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon San Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az Új Szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a II. Vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte. Tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sose veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van. Ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterekön nem nagyon szeretem, hogy a novicisok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy ne a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hadni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korba az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa azt, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet? Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell? Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy Hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és hát utána halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogyan öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a sziszibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztóruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit, elfelejtett. Eszébe lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damianói templom mellett. Mellette. Nem ment el. Bement. Erről még kellene beszélni. Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez szakrális helyen baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy ne mennék be, mert a támba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Bassi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Guzsolyas című népzenei összeállításunkban a muzsikás együttes felvételei szólnak.

0: Guzsolyas című népzenei összeállításunkban a muzsikás együttes felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Május 17-én, húsvét 7. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a Regina Célit a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból kiindulva azt hangsúlyozta, Jézus mennybe menetele nem egy múltbeli, távoli, minket nem érintő esemény, hanem olyan valóság, amely az egész világ mindenséggel együtt minket is magában foglal, írja a Magyar Kurír. A Szentatya úgy fogalmazott, a mennybe menetel nem távoli ígéretről szól, hanem élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé von. Látókörünket már ebben az életben kitágítja és felemeli, gondolkodásunkat, érzésvilágunkat és cselekvésmódunkat pedig egyre inkább Isten szívének megértéséhez közelíti. Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat, kommentálta Súlyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon hétfőn megjelent interjúban, azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-éig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására, írja az MTI. A lemondásával kapcsolatban Súlyog Tamás azt mondta, hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is be kívánja tölteni. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi funkciót lát el, így a lemondás kérdése nem politikai nyomás kérdése. Áprilisban mintegy 1898 millió euróval 60,6 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai, derül ki a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett előzetes adataiból. A devizában tartott eszközök állománya 2026 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,4 milliárd euróra, míg az aranytartalék értéke 111 millió euróval közel 14 milliárd euróra csökkent, adja hírül az MTI. A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének küldött levelében, jelentette az olasz sajtó hétfőn. Az újságokban megjelentek szerint Meloni leszögezte, Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását, az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is, áll az MTI tudósításában. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 26. Gyulai Pálinka Fesztivált a vár előtti téren. A rendezvény idén újdonságként Hungarikum korzót rendeznek, amelyen nem csak a térség, hanem az ország nemzeti érdekeit is bemutatják. Közölték a szervezők hétfőn közleményben, melyről az MTI ad hírt. A Hungarikum korzó célja, hogy bemutassa Magyarország kiemelkedő értékeit, és közelebb hozza a látogatókhoz azokat a történeteket, amelyek a hungarikumokat világszerte ismertétették, írták. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, helyenként záporok kialakulhatnak. Az északnyugati-nyugati szél néhol élénk lesz. Délután általában 17-22 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben az idén 101 éves Mustos Aladárné Jutka nénivel beszélgetek életéről. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a Mustármag című műsorunk szól, melyben két témával foglalkozunk. Az adásban hallhatnak a Felső Zsolcán megrendezett Roma napról, valamint egy hétvégi programot is ajánlunk önöknek. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kedves riportalanyom, Mustos Aladárné Jutka néni idén néhány nappal ezelőtt ünnepelte 101. születésnapját. Én a most következő riportommal szeretném őt köszönteni, melyet még évekkel ezelőtt készítettem vele. Fogadja ő, és hallgassák önök is szeretettel! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mustos Aladárné Jutka nénit, akit Miskolci otthonában kerestem fel. Ha élete pályáját szeretnénk áttekinteni az előttünk álló néhány percben, akkor természetesen a gyermekévekhez kell először visszatérnünk. Milyen családból is származik ön?
5: Nagy családban apu is tanító volt, anyu is tanítónő. Csak mikor Vajtára kerültünk, akkor ott anyu már nem tanított, mert csak 3 tanító állás volt, és egy volt a kántor tanítói, volt üres, azt pályázta meg apu, és arra vették föl. Akkor voltak a gyerekek sorba, úgyhogy úgyse tudott volna tanítani.
3: Szekszárdon született 1925-ben, és összesen önnel együtt 7 gyermekük volt a szüleinek.
5: Igen, igen, igen.
3: Ez valóban egy szép nagy család.
5: Család, igen, igen. És nagyon szerettük egymást, mikor a legkisebb született, nem is sejtettük, hogy születni fog. Otthon voltunk ugyan a karácsonyi szünetre, és februárban született, és nem is sejtettük, és akkor most jött a hírát, fölvertük az egész intézetet, úgy örültünk annak a picinek.
3: És milyen volt a nemek aránya a 7 testvér között?
5: 4-3.
3: A lányok javára?
5: Igen. Igen.
3: Beszéljünk akkor még a gyermekévekről. Milyen élmény volt és milyen érzés volt egy ilyen nagy családban felnőni?
5: Hát olyan természetes volt, hát ezt szoktuk meg.
3: És gondolom egy mélyen vallásos családba,
5: igen,
3: született
5: igen,
3: ön.
5: Hát apu kántor tanító volt. Ott a falu közepén volt a templomiskola, a sekrestésnek a lakás, a tanítói lakás. Plébánia, ez mind ott a falu közepén egybe volt.
3: Melyik falu ez?
5: Vajta nevű falu, Fejér megyének a legdélibb csücskébe. Körös-körül Torna megye van már, ez úgy valahogy belenő.
3: Általános iskolai tanulmányait is ott Vajtán ott, végeztem?
5: Igen, az első 4-et, igen.
3: És utána?
5: Utána a Budai Margitba jártam.
3: Egészen pontosan a Szent Margit gimnáziumba, Budán.
5: Budán, igen, most is megvan. Akkoriban volt új, még egy kicsit előbb építették a nővérek, hát építették.
3: A nővérek az apácák, mert hogy ott apácák tanították
5: apácák
3: önöket.
5: Tanítottak.
3: Milyen érzés volt ebben a Szent Margit gimnáziumban tanulni? Mire tanították meg önöket ott a nővérek?
5: Hát mindenre, ugye általában az iskolai tanárok is nővérek voltak, és mint hogy mi vidéki gyerekek voltunk, mind a 4 lány ott járt, hát nem egyszerre csak 2 voltunk ott. Akkor ők voltak az internátusban is, meg az iskolában is ők tanítottak. Úgy volt, hogy a földszinten első emeleten volt a gimnázium, és a 2. emeleten voltak a mi internátus. Nem olyan, mint egy kollégium, mert hát nem voltunk annyira szabadok, nem lehetett például kimenni, olyan nem volt, hogy én kikérezkedem a városba, vagy kimentünk, akkor sorakozó volt, úgyhogy sorba mentünk. Egyszer volt is egy érdekes eset is, fölfelé akart indulni a sor, és akkor volt egy nővér velünk, aki magyar volt eredetileg, de Amerikában született, és Amerikában nőtt föl. És akkor odaértünk, ahol fölfelé kellett mennek, azt mondja, forduljatok föl.
3: És ha minden igaz, akkor nyelveket is tanultak itt ebben a gimnáziumban, tehát a nyelvek iránti így nagy érdeklődése már a gimnázium éveire tehető.
5: Igen, elsőben németül kezdtük, olyan nehezen ment, úgyhogy tudom, hogy felállítottak, és akkor mondta a nővér, hogy na most mondjam, hogy ich setze mich, ich stehe auf, ich sitze, meg ezeket, és olyan nehéz volt. Hát aztán belejöttünk.
3: Mert hogy németül tanult, franciául, latinul?
5: Ez mind az iskolában tanult.
3: Ez mind az iskolában?
5: Nálunk három nyelv volt a gimnáziumban, akkor még három nyelv volt minden gimnáziumban.
3: Tehát akkor németül, franciául és latinul tanult.
5: Igen, németül kezdtük, latinnal folytattuk harmadik gimnáziumban, és ötödikben franciául, úgyhogy a franciára jutott 4 év, a latinra 6, és a németre még 8.
3: És oly jól megtanulta ezeket a nyelveket, igen, hogy mind a mai napig beszéli is, és igen, olvas is ezeken a nyelveken.
5: Igen.
3: Gyakorolja valahogyan? Vagy azon hát, túl, hogy olvas, vagy valakivel van módja és lehetősége beszélgetni?
5: Van egy angol könyv, úgyhogy ha megyünk a villamoson, megyek a templomba, akkor mindig azt olvasom vissza.
3: Mert hogy még angolul is megtanult időközben?
5: Igen, mikor már érettség után tanultam angolul, igen.
3: És a gimnázium elvégzése után jött a nagy kérdés. Hova tovább?
5: Igen.
3: Hol tanult tovább?
5: Hát tanultam, egyetemre jártam a Pázmányra, de csak 2 fél év volt, 1 fél év rendes volt. A második fél évben volt az, hogy befejezték a tanévet valamikor márciusban vagy áprilisban, és mindenkinek haza kellett menni, hogy ne legyenek Pesten diákok, hogyha jön az ostrom, vagy háború, vagy valami, akkor ne legyen ezzel probléma. Úgyhogy mindenkit hazaküldtek akkor, úgyhogy csak ennyit jártam. Utána, mint hogy vegyészetre iratkoztam be, ott, ha valaki 2 évig kihagyta, akkor már előről kellett újra kezdeni. Tehát, ha valaki 2 év kihagyás után nem mehetett harmadikba, hanem előről kellett kezdeni. De hát nem csak azért nem tanultam tovább, hanem anyagilag sem ment akkor, már az sokkal nehezebb volt. Tandíjmentes voltam, szóval nem kellett fizetnem az egyetemen, de a kollégiumot kellett fizetni.
3: És akkor a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett 1 évet?
5: Az 1 évet úgy, hogy az második fél év az nagyon csonka volt. Befejezték hamar a tanévet, hogy mindenki menjen el Pestről.
3: És utána?
5: Utána otthon voltam, és akkor utána fölmentem Pestre, gondoltam, hogy elmegyek Angliába, és akkor megtanulok angolul, utána elmegyek Franciaországba, Németországba, mint háztartási alkalmazott. Tudom a 3 nyelvet, majd hazajövök, aztán adok órákat. És akkor anyóiknak se került pénzbe, hát a kisebbeknek még a gimnázium is hátra volt. Senkinek nem került pénzbe, és mégis megvan.
3: És el is tudott utazni ezekbe az országokba?
5: Nem, meg volt már az útlevelem, már azt mondták, hogy 1 hét múlva ekkor és ekkor menjek az útlevélért. A helyem meg volt Angliába, és akkor azt mondták, hogy beszüntették az útlevél kiadást. Akkor szűnt be, mert ez tulajdonképpen kivándorló útlevélnek számított. Ilyen útlevelet adtak annak, aki ki akart menni. Beszüntették, nincs tovább, és akkor nem kaptam útlevelet.
3: Itthon maradt, és akkor el kellett kezdeni dolgozni.
5: Igen, hát már előbb dolgoztam már, mikor Pestre mentem az útlevél. Már akkor 2 évet dolgoztam Pesten. Egy zsidó családnál voltam, ahol az édesapjuk ott maradt a gyerekeknek, amikor ugye elvitték a zsidókat, és akkor a nagyszülőknek volt vendéglőjük, és az édesanyjuk ott dolgozott a vendéglőbe. És akkor én voltam a mama helyettes. Én voltam velük, hát nem egész nap, mert délelőtt iskolába mentek. Csak délután megcsináltuk a leckét, meg sétáltunk, meg játszottunk, meg minden, úgyhogy délután én voltam velük lefekvésig, és akkor ott volt egy szobám, úgyhogy ott kaptam egy szobát, igen.
3: Aztán elérkezett 1950, az a bizonyos év, amikor férjhez ment.
5: Igen.
3: Hát minden lány életében az egyik legszebb, igen, nap a férjhez menetele napja. Gondolom önnek is így volt ez. Budapesten kötöttek házasságot.
5: Bazilikához tartozott a zsidó család, az a Sziget utcában lakott, és a Sziget utca az a Bazilikához tartozott. Ott nem volt közel templom. Nem tudom, hogy most van-e már. Általában zsidó családok laktak azon a részen nagyon sokan.
3: Férje, Mustos Aladár, őróla mit lehet tudnunk?
5: Őróla azt lehet tudni, hogy ő neki is az édesanyja az 2-szer ment férjhez, úgyhogy az édesapja az a második férje volt, és akkor így az első házasságból van neki 3 testvére, és a másodikból 2 voltak. A kislány meghalt 6 éves korában, úgyhogy hát ő egymaga maradt. Most akkor utána az édesapja is meghalt, édesanyja is meghalt, és akkor ő egyedül lakott Farkasréten, ott volt neki egy bérelt lakása, nem saját lakása. pontosan egy osztálytársamnál.
3: És hogyan ismerkedtek meg?
5: Így pontosan az osztálytárs révén. Amikor 5 éve érettségiztünk, 43-ban érettségiztem, tehát 48-ban, akkor elmentem minden osztálytárshoz, mindenkitől kérdeztem valakit, hogy tudja-e valamelyiknek a címét, és így végeredményben mindenkihez eljutottam. És mikor Gabihoz mentem, ahol a férjem lakott, akkor még egy helyre el akartam menni, még egy osztálytársamhoz. Mondta Gabi, hogy elkísérő, tudta, hogy hol lakik. Ő mondta meg az osztálytársnak a címét, és akkor hát elindultunk volna mindjárt, de akkor közben, amíg beszélgettünk az osztálytársammal, az emeletről lejött Ali, és akkor hát bemutattak neki, és akkor mondta Gabinak az édesanyja, hogy hát kísérd el a sötétbe, már ne egyedül menjenek, kísérd el őket, és akkor elkísért minket, hát nem sokat beszélgettünk, meg nem is gondoltam semmire az égvilágon. És akkor, mikor hazamentek, akkor nem volt otthon az az osztálytársam, akit kerestem, tehát ott mindjárt elváltunk, én mentem haza, és akkor ő mondta neki, Gabi Alinak, hogy na, ezt a lányt vedd el, ez olyan, amilyet te keresel. És akkor hát utána keresett mindenhol, végigjárta az egész utcát, mindenkor megkérdezte a nevemet, és sehol nem tudtak ilyen nevű lakóról, és hát akkor arra még emlékezett, hogy azt mondtam, hogy én a budai ferencesekhez járok templomba. És akkor hát azt mondta, hát akkor csak itt kereshet meg. Egyik vasárnap elhatározta, hogy végigmegy minden szentmisén. Elment a reggelire, és sorba egy után a másikra. Na, és én éppen az esti misére mentem, tehát egész napját ott töltette. És amikor meglátott, akkor utána adott nekem egy levelet. És mondom, hát a Gabi írt nekem, és már addigra ő el is tűnt, úgyhogy csak odaadta a levelet, kezembe nyomta a levelet, és eltűnt, és akkor a levélben az volt, hogy hát szeretne komolyabban megismerkedni velem, és ilyen fantasztikus.
3: Nagyon szép történet. Ali tehát akkor a férje,
5: igen,
3: mert hogy az Aladárt igen, úgy becézik,
5: igen,
3: hogy Ali.
5: Igen.
3: És 1950-ben tehát házasságot is kötöttek, és házasságukból született egy fiúgyermek.
5: Igen. Péter.
3: Péter.
5: Péter, igen, hát ő is itt lakik Miskolcon. Hát azért jöttünk mi ide, különben nem jöttünk volna Miskolcra, hanem mikor Peti az a bencésekhez járt Pannonhalmára, és akkor várható volt, hogy nem veszik föl sehova egyetemre, úgyhogy kerestük az egyetemi felvételi könyvet, hogy hol van a legkevesebb felvételre jelentkező, mert ez benne volt a könyvben, hogy hol mennyi, és itt úgy nézett ki, hogy a Miskolci Egyetemen a gépészmérnökire aránylag kevés a jelentkező, és akkor azért ide adta be jelentkezést, és akkor vissza is jött, hogy nem veszik föl, mert hát Pannonhalmáját, azt nem írták oda. Aztán olyan sokan érdeklődtek, akik szintén katolikus iskolába jártak, hogy fölvették-e az egyetemre, érdekelte őket a saját gyereküknek a sorsa miatt, és akkor annyian érdeklődtek, hogy végül jött a minisztériumból, hogy mégis fölvették. És akkor így került ide ő Miskolcra.
3: Önök pedig utána jöttek.
5: Mi pedig azon utána jöttünk, igen.

0: Egy jelentős időszakot dolgozott ön, egészen 27 évet nevelőotthonban, igen, gyermekotthonban.
1: Igen.
0: Hol?
1: Balaton-Almátéban. Mert amikor a férjemmel összekerültünk, akkor ugye ő neki pesti lakása volt, és a pesti lakást aztán eladta, de ő Almádiban nőtt föl, illetve Veszprémben is Almádiban. Almádiban híres ember volt az ő nagyszülei szülei, úgyhogy így aztán ő oda kívánkozott, mert amúgy is volt a családban több pedagógus, úgyhogy ő neki nem kellett iskolába járnia elevébe, általánosba, hanem magántanuló volt, mert a sok pedagógus tanította, és akkor ő olyan sokáig mehetett mindig csónakázni, meg mehetett a Balatonra, úgyhogy élvezte a Balatont, és hát így oda kívánkozott, meg az őseinek ott voltak. Volt több háza is, úgyhogy csak akkor éppen nem volt üres, laktak benne, úgyhogy aztán mi az egyik nagynénénél kaptunk egy szobát, és akkor ott laktunk először. Aztán utána ő minden áron nem akart így maradni, hanem vett egy telket, és akkor a telken építettünk egy házat, és akkor már ott laktunk.
0: A nevelő otthonos időszakból pedig szép és megható történeteket is el tudunk mesélni, igen, a kedves hallgatóknak, például Karcsika megható történetét.
1: Igen. Én nevelő otthonban először egy évig én is nevelő voltam, de tudták, hogy templomba járok, és hát az nagyon nem volt jó pont, úgyhogy fölmondtak, de akkor kérdeztem, hogy hát más állás nem volna-e ott, és akkor fölvettek raktárosnak, élelmezésvezetőnek, végeredményben, mint élelmezésvezető jöttem nyugdíjba. Az én irodám mellett volt egy hálószobájuk a gyerekeknek, nagyon sokan aludtak benne, legalább 15-en, hát ott aludt Karcsika is, és akkor egyszer, ahogy ott dolgozom az irodában, általában sokat túlóráztam délután, meg még a kertben is dolgoztam, akkor egyszer csak bejön Karcsika, egy kis pöttömke kis gyerek, és volt ott egy karosszék, leült, ott mocorgott benne, aztán kiment. Akkor ezt megcsinálta többször is, másnap is, harmadnap is. Aztán akkor meg kezdtem kérdezni, hát hogy hívnak, és akkor megtudtam, hát, hogy tulajdonképpen nem tudott semmit a családjáról, mert második elemista volt, úgyhogy nem tudta, hogy honnan került oda, csak hát ő az állami nevelő otthonban volt. Hát akkor tanuljunk egy kicsikét, másodikos volt akkor, és már másodszor járt a másodikat, mert megbuktatták olvasásból. Na hát akkor gyere, olvassunk, és akkor olvastunk, akkor a többi tantárgyból jó volt, csak olvasni nem tudott, nem tanult meg. Na, és akkor hát megtanult olvasni, és akkor utána egész nyolcadikig pártfogoltam, mindig bejött tanulni, meg minden, úgyhogy hát így volt az Karcsika. Közben megtudta, hogy kik a szülei. Az édesapja valaki durva ember lehetett, máig se ismeri Karcsika, már 50-valahány éves volt már itt is, úgyhogy...
0: Akkor tetszenek tartani még mind a mai napig a kapcsolatot.
1: Igen, és akkor az megverte annyira az édesanyját meg őt, hogy kórházba kerültek mind a ketten, és akkor az édesanyja meggyógyult, azt kiengedték, Karcsika ott maradt, és az édesanyja ott is felejtette, és aztán az édesanyja férjhez ment még egyszer máshoz, és akkor onnan van 3-4 gyerek, azokat is ismerem, volt nálam is közülük. És akkor utána, amikor elvégezte az általános iskolát, akkor, hogy mire menjen, hát aztán kitaláltuk, hogy láttam, hogy jól rajzol, hát menjen üvegcsiszolónak, sose tudtam, hogy ennyire gyönyörűen rajzol, mert onnan Ajkáról jött vissza a nevelő otthonba, megkérdeztük az igazgatót, hogy vállalja-e, hogy szóval ott lehet-e karácsonyi szünetbe, és akkor eljött karácsonyi szünetbe, egy kicsit dolgozgatott a konyhán, és akkor ott volt, hozta a rajzait, tehát olyan gyönyörűek voltak, hogy néztem, ezt a tányért például ő csinálta.
0: Van egy szép tányér itt előttünk az asztalon, valóban szép mestermunka.
1: Igen.
0: Valamint Zolika történetét is megoszthatjuk a kedves hallgatókkal.
1: Igen, mikor Karcsika elment, akkor aztán nem volt fiam már a nevelő otthonban, és akkor ő vele úgy került sorba, hogy jött egy német hölgy Németországból, és az igazgató éppen el volt foglalva, és megkért, hogy vezessen végig a nevelő otthonon, mutassam meg neki, hogy hol vannak a gyerekek, és sehol nem volt gyerek, csak egy osztályban, abban volt Zolika éppen, és akkor bevezettem oda, és mutattam, és akkor tudtam, hogy Zolika tud furujázni, és mondom, hát itt a furuja, furujázd el ezt a ótanemban, az ó zöld fenyő, furujázd el a néninek, mert azt biztos ismeri, mert az németének, és akkor Zolika nem tudta, nem sikerült neki, de a német, hogy elvette a furuját, és ő elfurujázta. Úgyhogy hát aztán így lett a Zolika, és akkor ő is jött hozzám minden délután tanulni, amíg dolgoztam a nevelőotthonban, addig oda, amikor már nem, akkor följött, közel laktam nevelőotthonhoz, és akkor oda jött föl, és akkor ő is ott nyolcadikig ott tanult. Hát most már nagy, három gyereke van, két fiú, egy kislány, igen.
0: Akkor vele is tartja a kapcsolatot.
1: Vele is tartom most, és ő mindig németül ír. Kiment Németországba, és ott nősült meg, úgyhogy német a felesége, és a gyerekek se tudnak magyarul, úgyhogy...
0: És mind a mai napig németül leveleznek minden, akkor.
1: Igen, én magyarul írok neki, csak hallmanyenes, de ő németül ír mindig.
0: S hány évvel ezelőtt kerültek ide Miskolcra?
1: Petéknél a két gyerek, ővelük alig találkoztunk. Miskolc Almádi nagyon messze van egymástól, csak a szünetbe tudtak jönni, hát így, hogy olyan ritkán láttuk őket. Hát
0: mármint az unokákat.
1: Unokákat. Nem is annyira én találtam ki, mint a férjem. Jobb is, hogy ő, mert ő nagyon ragaszkodott Almádihoz. Úgyhogy mondta, hogy akkor eladjuk a házat, és akkor eljövünk ide Miskolcra, és akkor már ő egyszer régebben volt itt, és Hámorba vett egy házat. Ide jöttünk időnként nyáron, nem időnként, az egész nyarat itt töltötte. Érdekes, hogy Almádi volt, de nagyon tetszett neki Hámor, és akkor aztán utána vettük ezt a lakást, amelyikben most vagyunk. És a gyerekeknek is vett egy-egy lakást, mind a két unokának. Mind a két unoka kapott egy háromszobás lakást, úgyhogy nekik is megvan a lakásuk. Eljöttünk utána, hogy ne legyünk ilyen messze, mert ritkán láttuk egymást, és akkor jöttünk aztán ide véglegesen.
0: Miskolcra kerülése után pedig az itt található különböző vallási közösségek szolgálatából, munkájából azért ön kivette tevékenyen a részét. Például sokat segített, önkénteskedett a máltai szeretetszolgálatnál is.
1: Igen, igen. Megkérdeztem, hát először azt mondták, hogy nem kell, olyan sokan vannak, nem vesznek föl, de Éva néni volt akkor a gazdasági vezető, és akkor azt mondta, hogy na mégiscsak jöjjek. Úgyhogy akkor aztán így jöttem, a csomagokat készítettünk először. Aztán később már szükség volt mindenfélére, mert ahogy az akkoriban kezdődött itt a máltai szeretetszolgálat, aztán mindenféle munkát csináltam, ezt és azt is, közben aztán olyan csúnya volt a kert, na, no, hát akkor azt is, és akkor először még az élelmezésnél dolgoztam, főleg a nyilvántartásnál, kiszámolásnál, hogy mennyibe került, meg a névsor készítésben, hogy akik ott ebédeltek, azoknak a nevét majdnem mind ismertem most, és nagyon sokan köszönnek, ha az utcán találkozom velük. Aztán inkább a kertben dolgoztam, úgyhogy ott tulajdonképpen két kert is volt. Az egyik kert a máltai szeretetszolgálaté, és később épült az, amelyikben a kórház van tulajdonképpen, és akkor annak a kertjét is csináltam, úgyhogy hát ott is volt két sor ágyás. Itt ebbe a másik épületbe, ott pedig sikerült csinálnom, az egyik bent lakó dolgozó megcsinált egy fából egy ilyen keretet, egy ilyen üvegház keretet, hát az volt olyan 3x4-es körülbelül, és akkor arra vettem nejlont, és akkor volt egy üvegházom is, úgyhogy lehetett ott a palántákat előkészíteni, nem került sokba, mert csak a virág maga volt, úgyhogy akkor volt sok palánta, és akkor abban tudtam ültetni mind a két kertben.
0: Gyönyörű virágos kerteket alakított ki, és nem csak a máltai szeretetszolgálat udvarán, hanem időközben a Diósgyőri plébánia udvarán is.
1: Az még megvan, úgyhogy azt még most is csinálom, úgyhogy éppen ma szóltam, hogy nyissák meg a vizet, mert nagyon fúj a szél, és nagyon száraz lehet, meg majd kell menni öntözni. Ott árvácskák vannak, szépen átteleltek, 120 darab van, hát most már meg kell öntözni.
0: És milyen virágokat ültetett ezekbe a virágos ágyásokba?
1: Hát olyan virág kell ott, ugye, amelyik mindig nyílik. Hát mindig nyílik az árvácska, és mindig nyílik ez a begónia. Úgyhogy úgy szoktam csinálni, hogy ősszel, mikor elfagy a begónia, akkor beültetem árvácskával, ugye az átterel szépen, azzal nincs probléma, és akkor az van májusig, és akkor utána ültetek begóniát, az van fagyokig. Ez a kettő van, csak úgy egy kicsit variálom, hogy mintás legyen, hogy többféle színből, és valami mintája legyen, és akkor így.
0: És mind a mai napig gondozza ezt a kertet?
1: Igen, most beültettem ősszel, benne vannak az árvácskák, hát van benne más minden is. Múltkor megnéztem, és akkor pont egy hóvirág van nyílott is.
0: Nagy öröm volt akkor. Igen. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy aktív tetszik lenni kora ellenére.
1: Igen.
0: Isten éltesse még sokáig.
1: Igen, köszönöm.
0: hogyan került kapcsolatba élete során a Szent Mónika közösséggel és a Szent Johanna közösséggel?
1: Hát a Mónika közösség ugye ott van a plébánián, tehát az természetes volt, hogy akikkel templomba jártunk, azok voltak, hát ott mentem én is, úgyhogy az természetes volt, és hát a Johanna közösség, hát abban kevesen vagyunk. Azt a plébános úr tartja, és egy hónapban csak egyszer van, akkor van egy óra hosszabb. De oda azok mentek eleinte, akik letették ezt a Szentlélek szemináriumot, igen.
0: És élete során eljutott különböző külföldi országokba is. Igen. Járt például a Niagara vízesésnél, vagy a Világkereskedelmi Központ tetején is.
1: Igen, igen. Azért, mert az egyik testvérem apáca volt, és amikor a 50-ben az iskolák megszüntet, akkor már ő apáca volt, kiküldték először Olaszországba, aztán onnan Amerikába. Úgyhogy ő Amerikába végezte el az egyetemet, és ott is tanított a rendnek, amelyikbe jártam. Tulajdonképpen anyunak a testvére volt abban a rendbeli apáca, úgyhogy onnan volt a renddel az ismeretség. És akkor hát ő ebben a rendbe belépett, és akkor hát odakint volt. És a másik húgom az pedig 56-ban ment ki, úgyhogy ők kimentek a férjével, hogy jobb világ lesz odakint. Hát már ők mind a ketten meghaltak, de a lányok kint van, úgyhogy nem olyan régen volt itthon, és olyan hamar megtanult magyarul, úgyhogy gyerekkorában beszélt magyarul, de aztán azóta nem.
0: Visszajöttek a gyerekkori emlékek.
1: Akkor így a húgom meghívott, ez a húgom meghívott, aki nem apáca volt, és akkor kint voltam egy hónapig, és akkor mentünk ide-oda mindenhova.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy kalandos élet
1: igen.
0: áll ön mögött, kalandos élete volt. Beszélgetésünk végén befejezhetjük a riportunkat azzal a bizonyos Horácius idézettel?
1: Hogyne.
0: Az hogyan szól, és miért olyan kedves az az idézet önnek?
1: Én Horácius nagyon szerettem, és nagyon sok verset tudok fejből, és latinul mondogattam magamba, de ez egy olyan jó fordítás volt, és akkor azért volt az a Horácius idézet, igen. Tavaszi szél a fagyot, a tavasz tova üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
0: Ez kedves önnek.
1: Igen, igen. Igen, olyan szép, ritmusos minden. Úgyhogy, hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította, úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
0: Köszönöm szépen Mustos Aladárné Jutka néninek a beszélgetést, további életéhez jó egészséget, igen, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm. Igen, igen, hát minden este gondolok rá, hogy meddig ki tudja, hát minden nap azzal kezdi az ember a napot, hogy köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsolcán megrendezett

0: engedjétek meg, hogy csak egy nagyon rövid gondolattal emlékezzem a tegnapi napra, amely kapcsolódik a mostani egész napos programhoz. Tegnap volt katolikus egyházunkban Boldog Ceferino ünnepe, aki a romák, a cigányoknak a védőszentje. 1861-ben született egy vándorkereskedő, lókereskedő családból, amely hivatást folytatta ő is, de találkozott Jézussal, és ez számára az életének egy nagyon fontos momentuma volt. Templomi házasságot köt, védelmezi azokat az embereket, akiket hite miatt üldöznek. Egy érdekes történettel fejezném be az ő életét, amikor 1936-ban elfogták, mint egy papot védelmező szemét, és megkérdezték, hogy van-e fegyvere, és azt mondta, hogy van, és egy rózsafűzért mutatott. Ez volt az ő fegyvere. Kivégezték, mert hívő ember volt. Legyen az ő élete segítség, hogy érdemes Jézus mellett dönteni, még ha ez áldozattal is jár. A mai naphoz szeretettel kívánok mindenkinek sok-sok játékos örömöt, fölszabadultságot, mondjam ki, ünnepet.
1: Berecné Szűcs Mónika, igazgató, Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola. A Roma napot már második alkalommal rendezzük meg iskolánkban. Próbálunk kapcsolódni a Nemzetközi Roma naphoz, ami egyébként április 8-án van, csak mivel ez mindig a tavaszi szünetre esik, ezért egy másik napot kellett, hogy válasszunk. A fő célunk az, hogy a gyerekeinket megismertessük a saját népük hagyományaival, próbáljunk nekik gyökereket adni, hogy erre támaszkodva majd boldog, sikeres felnőttek lehessenek, és mindig legyen valami, ahová vissza tudnak majd térni. A mai napon nagyon változatos programmal készültünk számukra, már túl vagyunk a megnyitón, ami nagyon szép, színesre sikerült. Roma táncok, dalok, versek hangzottak el. Díjaztuk azt a rajzpályázatot is, amit erre a napra tűztünk ki. Az alsó tagozatos tanulóink roma népmeséket illusztráltak. Két népmesét, a Sült nyúl és a Megátkozott ló című népmesét illusztrálták a gyerekek. Nagyon szép munkák születtek. Most már elindult, forgószínpad-szerűen elindultak a programok. Néhányat kiemelnék közülük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a vendégünk Szegedi Dezső Jászai Mari díjas színművész, aki roma származású, és nagy szeretettel veszi körül egyébként a roma gyerekeket. Ő drámajátékokat fog játszani a gyerekekkel, lovári nyelven fognak megtanulni különböző kifejezéseket, kis mondókákat, illetve dramatizálnak majd roma népszokásokat is. Itt a hátam mögött éppen egy teknővájó bácsi, aki tavaly is a vendégünk volt, az idén a gyerekekkel kis medált készítenek, csiszolnak, és utána pedig dekupás technikával ezt fel is fogják díszíteni. Az udvaron, a játszótérnél egy vályogvető hölgy a vendégünk. A gyerekekkel az egész iskola hozzá fog járulni egy közös nagy vályogból készült fali kép elkészítéséhez, amit majd később az iskolában el fogunk helyezni. Ezen kívül roma táncházba mehetnek a gyerekek, népdalokat fognak majd megtanulni, és itt van egy közelben szolgáló plébános, aki népi játékokat hozott el, egy ilyen fa játszótér tulajdonképpen, ezt is kipróbálhatják majd a gyerekek. És mindeközben pedig a kedves szülők itt az udvaron üstökben főzik a gyerekeknek az ízletes ebédet, miközben a gyerekek még vakarót is fognak készíteni, ugye ez egy jellegzetes roma étel, és a nap végén itt közösen majd sörpadok és asztalok mellett fogjuk elfogadni, fogyasztani az ebédet. Hát körülbelül ennyi lesz a nap. Azt tapasztalom sokszor, amikor a tanítványaimmal beszélgetek, hogy mintha ilyen légüres térben éreznék magukat, tehát igazán nem érzik magukat se romának, se magyarnak, és sokszor kell velük erről beszélgetni, hogy kik is ők valójában. Például hogy a mai nap kapcsán is nagyobbakkal, 7.-8-osokkal beszélgettem erről, hogy miért is jó ez nekik, hogyha megismerik azt, hogy honnan jöttek, hogy hol vannak az ő gyökereik, hogy felnőtt

korukban, hogyha problémájuk van, hogyha segítségre van szükségük, akkor legyen hová visszamenni, hogy megtalálják saját magukat. Talán ez leginkább a kisebbeknek nyilvánvaló, ez még csak egy kis jó szórakozás lesz, jó pofa dolog, de a nagyobbak, én úgy gondolom, már ezt a részét is átérzik majd ennek a napnak. Nagyon örülök annak, hogy ettől a tanévtől nekünk van egy roma származású pedagógusunk, Lakatosné Horváth Nikoletta, matematika tanárnő, és ő tényleg mindenben nagy-nagy segítségünk ennek a napnak a szervezése kapcsán. Ő édesanyja is többek között az, aki a főzésben segít, úgyhogy ezúton is szeretném tanárnőnek kifejezni a köszönetemet, és nagyon fontos azt itt megemlíteni, hogy ő nagyon fontos példakép itt a gyerekek előtt, hogy bizony ide is el tudnak jutni, és nem számít az, hogy honnan indult az ember, hogyha van kitartása, van szorgalma, akkor bármit el lehet érni.

0: 20. alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén a motoros búcsút Ecséden. Csontos Péter szervezőt, Hajdú Mária kérdezi a részletekről.
1: Idén májusban 20. alkalommal kerül megrendezésre ez a motoros búcsú, ami úgy gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény, és ismét egy fantasztikus hétvége elé, egy testben, lélekben töltődő program elé nézünk. Erről beszélgetek Péterrel. Kedves Péter, hogyan éled meg a 20. motoros búcsú szervezését?
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Tulajdonképpen a 20. motoros búcsú előzménye az eddigi években folyamatosan szervezett motoros zarándoklatok, illetőleg kulturális jellegű programok szervezése. Ezek mind, ahogyan az elmúlt esztendőkben, úgy most is, idén is már korábban megkezdődtek az előkészületei. Folyamatos kapcsolattartással és természetesen a programok igazításával telik az idő. Emellett természetesen vannak fizikai megoldható, illetőleg megoldásra váró feladatok. Ezeket folyamatosan próbáljuk megoldani, illetőleg kivitelezni. Én úgy hiszem, hogy ez a 20. alkalom fontos állomása mind az alapítvány életében, mind maga az esemény történetében, hiszen ahogyan az elején is felvezetted, mind kezdeményezők veszünk részt ennek a szervezésében, és tulajdonképpen a motoros barátainkkal ezek egyesületeket, közösségeket, csoportokat vagy baráti köröket is egybefoglalva egy fontos mozzanata, hogy közösségként gondolkodva egy közös program keretében próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy itt a Boldogasszony kápolna előtt találkozhassunk, illetőleg lehetőséget találjunk arra, hogy a szűzanya tiszteletet megéljük. Ünnepi szentmisével, tehát lelkiségi programokkal, kulturális jellegű programokkal, előadásokkal és bemutatókkal egyaránt. Természetesen folyamatban vannak ennek az egyeztetései, folyamatos kifejtése, illetőleg ennek a programoknak a bemutatása is minél előbb napvilágot lát, annál kedvezőbb a fogadtatása, illetőleg megismerhetik a tartalmat egy-egy programnak, hogy mire is várhatnak az elkövetkezendő időkben. Ezeket mindig előzetesen próbáljuk, hát természetesen ezeket próbáljuk minél előbb bemutatni, tájékoztatni az embereket, ám mindig vannak egy-egy mozdulatok, amik átigazolásra és kiigazításra szükséges meglépnünk.
1: Azt mondjuk már el a rádióhallgatóknak, hogy most ez a rendezvény mikor kerül megvalósításra?
2: Igen, ez az első és legfontosabb, hiszen május hónapról van szó.
1: Szűzanya hónap.
2: Így van. Minden évben május hónapban tartjuk a motoros búcsút. Ez a szezon kezdete is a motorosok számára, ugyanakkor számunkra viszont ugye katolikusok számára a szűzanya hónapja, a rózsafűzér és litánia az, ami tulajdonképpen kiegészíti a lelkiségi programokban. Számunkra ezek mind fontosak, és ezeket szeretnénk a hagyományokat, az értékeket közvetíteni, ezért május 3. hétvégére helyezzük ennek az időpontját. Ez ugye most 15-e és 16-a.
1: Péntek és szombat.
2: Így van, és 16-án van a fő nap, amikor is a motorosok ugye ünnepi szentmise keretében vehetnek részt, motoráldásban részesülnek, vendéglátásban szintén szeretettel várják az Ecsédi Motoros Egyesület tagjai az ide látogatókat.
1: Az elmúlt években úgy nagyságrendileg hány motoros szokott részt venni ezen a fantasztikus programon?
2: Mindig változó. Ugye egyrészt ennek az időjárás is az okozója, másrészt viszont ugye természetesen annak is hangsúlyos fonatja van, hogy más-más események mennyire befolyásolják, de átlagosan általában 1000-1200 fővel számolva, és egy 200-300 motor közötti létszámmal tudunk számolni.
1: És ugye azt szoktuk tapasztalni és megélni, hogy határon túlról is szoktak érkezni motoros zarándokok.
2: Pontosan. nem csak Felvidékről, nem csak az ország belső határaiból, hanem természetesen Erdélyből is szoktak érkezni. Idén attól lesz egy kicsikét különlegesebb ez az ünnepi hangulat, hogy a 20. alkalom keretében Novák József plébánost hívtuk Ipolyságból, és most, amikor az alapítvány alapításának 25. évfordulóját is ünnepeljük, most különleges ez a 20. motoros búcsú is, hiszen most a határon túlról, Felvidékről érkezik egy plébános, Novák József atya, aki
1: remélhetőleg szintén motorral fog érkezni.
2: Igen, mert ugye motoros plébánosról van szó, és hát ugye ő az, aki a Szentmisét bemutatja, a motorokat megáldja, és hát természetesen a felvidéki motorosok számára, akik már jelezték felénk, hogy ez egy nagyon fontos presztízs számukra, és nekünk meg hatalmas öröm, hogy itt köszönhetjük. Tehát minden egyes programot, ahogyan már utaltam rá, szerettünk időben közölni, ám az egyeztetések, illetőleg az időpontok változása véget fontos összehangolni, és ez időt is igényel, és hát természetesen nagy logisztikát is. Éppen ezért néha megcsúszunk, de az elmúlt évek tapasztalata szerint, tehát mi beleférünk ebbe az időszakba, amikor is közzé tesszük a programjainkat, és hát akkor ezt így, ha megengeded, akkor röviden vázolnám. Ugye a pénteki napon, május 15-én 17:30-tól egy ünnepélyes megnyitás, illetőleg egy litánia fogja követni majd gyertyás körmenet, és hát egy 18:30-tól egy szolid vacsora az, ami a motorosokat vendégül látja, az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából. A szombati napon, május 16-án, ami a rendezvény főnapja, akkor pedig 10 órakor ünnepélyes megnyitó, majd ezt követően Kúszó András zászlókészítő és fotóssal beszélget egyik motorostársunk, majd ezt követően a mentőmotorosok részéről Porpáci Rihárd tart egy rövid tájékoztatót és egy kisebb előadást arról, hogy miért fontos a biztonság és a biztonságos közlekedés, hiszen ez számunkra is a megrendezett motoros búcsú meghirdetésekor mindig fontos szempont. Majd ezt követően bemutatkozik dr. Hidán Csaba László, régész, történész és harcművész bemutató, oktató, aki látványos és hangsúlyos előadásaival kicsit ide varázsolja a 11. századi magyarság történetét, minden eszközt bemutatva, látványosan felvezetve, az ő előadásait is nagyon szeretik, úgyhogy reméljük, hogy most is sokan lesznek, akik megtekinthetik, meghallgathatják őt. És hát ugye ezt követően egy író-olvasó találkozóról tudunk beszámolni, illetőleg hát egy pódiumbeszélgetés lesz Regő Dániel fiatal íróval, aki első kötetes író, és a Libri Talent felfedezetje. Egyébként az ő mentora Bán Mór, illetve Bán János, hát ha esetlegesen így jobban ismerik, ugye a Hunyadi kötetek szerzője, úgyhogy vele beszélget Mahovics László, a motoros barátunk, ami már megszokott volt, illetőleg utána következő programok már tulajdonképpen a megkoronázása lesz az ünnepségnek, hiszen az ünnepi szentmisét, ahogyan már említettük, Novák József atya délután 2:00-kor mutatja be, majd ezt követően vendégül látunk mindenkit, ugye az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából, és a MOTA-MOT felajánlásával mindenki jogosult lesz, aki ide érkezik egy vendéglátás erejéig, és ezt követően kerül majd sor a motoros felvonulásra délután 17 órakor várhatóan.
1: Jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom a szervezéshez és majd a megvalósításhoz, mert biztos, hogy ez az időszak most azért sok munkával telik még, hogy az utolsó egyeztetések, utolsó simítások, hogy május 15-én és 16-án minden a helyére kerüljön, és egy fantasztikus programmal tudjon mindenki testben, lélekben feltöltődve hazamenni majd a motoros búcsú után. Kedves Péter, te hogyan éled meg ezeket a motoros búcsúkat? Ugye most előtte is, utána is, hogy összességében hogyan szoktad ezt úgy megélni, és mit adnak neked ezek a csodálatos rendezvények?
2: Hát először is mindenképp évről évre a számunkra egy már az alapítvány tekintetében, és hát jó magamnak is egy lelki feltöltődés mindenképp. Ugyanakkor egyfajta inspiráció a mindennapi munkálatokhoz, a hitben való megerősítésben, ugyanakkor motivál minket, és jó magam, és úgy érzem, hogy engem is motivál az, hogy a továbbiakban, hogy hogyan és miképpen serénykedjünk és dolgozzunk a feladatokat, mindenképpen lássuk el, hiszen úgy vélem, egész pontosan így helyes, hogy úgy vélem, hogy a mai időszakban, mai korban, amit hát azért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sajnos van, hogy egyház ellenes mondatok verbálisan és hát még fizikálisan, hogyha nem is itt Magyarországon, de számos országban már tetten érhető. Úgy hiszem ebbe a korban nagyon fontos az, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, és természetesen, mivel mi magyarok egy Mária országa vagyunk egyrészt, és egy máriás lelkületű nép, ezért számunkra a szűzanya tisztelete szintén egyfajta inspiráció lehet, hiszen Szent István korától folyamatosan ezt őrizzük, és ezt próbáljuk továbbadni. Ezt kell minden napokban is képviselnünk és továbbadnunk. És ezek az alkalmak, akár a motoros búcsú szervezése előtti pillanatok is mind megerősítenek, hiszen tudjuk azt, hogy amikor már maga a program lezajlott, vagy amikor már maga a program ott van, hogy előadás közepén tartunk, vagy akár utána is, nyilván a fizikai és a mentális jelenlétünk akkor egy kicsikét felszabadultabb, hiszen láthatjuk, hogy hogyan fejlődik az, amit elkezdtünk szervezni, hogyan alakul, és milyen a fogadtatása, milyen és hogyan kezelik a motorosok, illetőleg az érdeklődők.
1: És immáron 20. alkalommal teszitek ezt meg.
2: Igen, és ez minden évről évre folyamatosan ott van számunkra, hogy egyfajta inspiráció, ahogyan említettem, abban az irányban, hogy még jobban szervezzük meg, hogy még több lelkiséget próbáljunk belevinni, és még több értéket. Számomra egy fontos kérdés az, hogy a motoros búcsú keretében a lelkiség, a kultúra és a hagyományőrzés, ez mind ötvözve megmutatkozzék, és hogy ezt folyamatosan ébren tartsuk. És ezt foglalja magában az a fajta ünnepi szentmise és hangulata, amikor együtt és egymás mellett tudunk térdelve imádkozni, és hát ugye a mostani időben ennek hatalmas ereje van.
1: A motoros búcsú mottója is nagyon találó, jó példával élni két keréken.
2: Igen, amikor az első alkalommal ezt úgy szembesültünk ezzel a mottóval, ugye abból is indul ez ki, hogy a mai fiatalságnak, ugye, amióta elkezdtük, nem csak a 2020-as évek, meg a 2010 körüli időszak az, ami meghatározó volt, akkor, amikor láttuk, hogy a fiatalság, hogy milyen úton halad, és hogy mennyire kell számukra egy iránymutatás, hanem a mostani időszakban még inkább fontos, hogy egy jó példákat tudjunk felmutatni, és ez az, amiből kiindult, hogy jó példával élni két keréken, hogy egy motoros, aki sisakba, bőr ruházatban egy sportmotorral, vagy éppen egy túramotorral megjelenik, az alatta az az ember, akit lehet, hogy egy tanárként tudunk tisztelni, vagy edzőként, vagy éppenséggel egy egyszerű, minden nap velünk szembesülő ismerősként jelenik meg, és nem mindegy az, hogy ő tud a saját közösségének, illetőleg az ideérkezők számára, akár a fiatalokat tekintjük, hiszen azért valljuk be őszintén, sokkal jobban szeretik azt, hogyha a motorokat látják, és a sportmotor, vagy éppen a túramotor számukra sokkal kedvező fogadtatás maga.
1: Lelkiség, de ugyanakkor bízunk benne, hogy minél több lelki feltöltődést is kapnak a fiatalok is.
2: Ez így van, és hát ugye természetesen ebből adódóan már vonzóvá válhat maga a személyiség, és azt, amit képvisel. Így van.
1: Kedves Péter, köszönöm a beszélgetést, és a rádióhallgatók, akik kedvet kaptak a 20. motoros búcsú részvételére 2026. május 15 és 16-án kerül megrendezésre a Szentkút völgye Boldogasszony kápolnában Ecséden. Kedves Péter, további jó szervezést, és sok erőt kívánok hozzá, és bízunk benne, hogy a 20. motoros búcsú is nagyon sok lelki feltöltődést fog adni a résztvevőknek.
2: Mi is ebben bízunk. Köszönöm szépen!

Csontos Péterrel, a 20. ecsédi motoros búcsú szervezéséről Hajdú Mária beszélgetett. És ezzel műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket!

Ó keresztény imádság! Hálát adunk neked, Szent Atya, mindenható és örök Isten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítünk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését. Tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz. Ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől. Öltöztes minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szereteted jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Bilincsik Márton nevében is. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a viszonthallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: a Jacques-Lucie trió játszott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, bemondó Lázár Csaba. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette meg Ajdos László tárcavezető vasárnap a Facebook oldalán. A miniszter Bögi Viktória jogászt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be, akinek 9 éves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata van. Hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett szakdolgozó a beteg mellett, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint e területen kritikus a helyzet. Közölte, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyzetértékelő dokumentuma alapján több 10 000 szakdolgozó és 30 000-nél is több ápoló hiányzik a rendszerből. Ráadásul vannak területek, ahol az ápolók havi 168-174 óra helyett 220-240 órát dolgoznak, ami rendszer szintű önkizsákmányolás. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz és kérte az élvonal alapítvány teljes körű átvilágítását. Magyar Péter miniszterelnök még pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, amelyet az Orbán kormány írt alá. Az MT-hez eljuttatott nyílt levélben Krausz Ferenc kiemelte, nyilatkozataiban világossá tette, hogy a szerződésük adta jogi lehetőségektől függetlenül további kötelezettségvállalásokat, kizárólag az új kormánnyal való konzultációkat követően tesznek. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nosztradias székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média Szolgáltató szervezésében 12. alkalommal színes zenei és gasztronómiai programokkal, mesterségbemutatókkal, irodalmi és gyermekműsorokkal, valamint koncertekkel várják a látogatókat határon innen és túlról. Kiszivárgott információk szerint a brit miniszterelnök belátta, hogy a kabinettjét övező politikai válság tarthatatlanná vált, így a háttérben már a visszavonulás részletein dolgozik, jelentette a Daily Mail kormányzati forrásokra hivatkozva. Keir Starmer pozíciója azután vált végképp tarthatatlanná, hogy nemrég saját miniszterei is nyíltan távozásra szólították fel. A kulisszák mögött már megindult a harc a pozíciókért. A miniszterelnöki szék legesélyesebb kihívója a munkáspárti Andy Burnham, Manchester polgármestere, akit a brit sajtóban gyakran csak Észak királyaként emlegetnek. Hazánk időjárásáról. Este borult lesz az ég, máshol napos, gomoly felhős idő várható, a hőmérséklet késő este 9 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
0: 14 óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a zenés kalandozást, beszélgetést Halper László kiváló gitárművésszel, jazzgitárossal, aki nagyon aktív a mi nagy örömünkre, és nem csak a saját kiváló bandájával, hogy így mondjam, Halper Quintettel készít csodálatos lemezeket, és ad ki, illetve remek koncerteken élvezhetjük a muzsikájukat, ahol ugye a komponista is megmutatkozik, nem csak a remek gitáros és improvizáló művész. De hát ő nagy tisztelgéssel áll olyan csodákhoz, ahogy említettük a minap is múltkor, hogy a Jimi Hendrix életművét dolgozza jazzbe, gyakran világsztárok közreműködésével, akik szintén ugye nagy örömmel ugranak egy ilyen külön produkcióra, attól függetlenül, hogy ez éppen nem New Yorkban, vagy Londonban, vagy Los Angelesben van, hiszen ez teljesen mindegy, a minőség nem helyszín függő, és nem nemzet függő. De hát a magyar öregeket is nagy tisztelettel és szeretettel veszi elő, nem csak könyvek formájában, legendás megemlékezések, vagy éppen interjúk formájában, hanem a zenéjével is tiszteleg. Most a következő percekben már el is hallgattam, hiszen a Kokó című számmal nyitottunk, Bacsik Elek került most a terítékre, és a Rivalda fénybe így általunk, illetve Halper Laci által, mert ugye nem sokára egy remek esemény keretében is szóba kerül, meg zenébe kerül. Mesélj!
1: Igen, Bacsik Elekről van szó, ugye, aki 1948-ban disszidált, és soha többet nem jött Magyarországra. Őt ott kint érte külföldön ez a változás, ugye, ami akkor Magyarországon politikailag végbe ment, úgyhogy abba a kommunista érából nem akart hazajönni, hanem elindult egy ilyen Odysseus-szerű fantasztikus út, ami vezetett Olaszország, Spanyolország, aztán Franciaországba lett először nagyon jó nevű gitáros az 50-es években, 60-as évek elejéig. Ott elsősorban gitárosként ismerik, lemezeket is készített, amit mai napig kiadnak Franciaországban. Aztán vezetett ugye Dizzy Gillespie-vel zenekarával is játszott, és aztán vezetett az út Amerikába, elsősorban Las Vegasban élt sokáig, ott elsősorban mint jazzhegedűs hívta föl magára a figyelmet, hiszen az ott nagyobb kuriózum volt. Ugye egy multi-instrumentalistáról beszélünk, aki fantasztikusan csellózott, hegedült, brácsázott, gitározott, ha kellett, bőgőzött. Ugye volt a Rádió C-ben, ami egy nagyon szép emlék nekem, hogy én ott műsorokat készíthettem, ugye Zenész Legendák című sorozat ötletével kerestem meg a rádiót, egy olyan generációról, pont ilyen muzsikusokról, akik ugye kitörlődtek kicsit a magyar zenei kultúrából, hiszen disszidensnek számítottak a múlt rendszerben. Ebből az egyik muzsikus volt Bacsik Elek, ebből lett ez a rádiósorozat, hogy Zenész Legendák, majd több kötetnyi könyv, ami zenészekkel készült, hogy ennél a generációnál nem velük, hiszen már nem éltek, hanem a zenésztársakkal, barátokkal, családtagokkal beszélgettem. És hát az az igazság, az azért is volt szerintem szerencsés, hogy én annak idén ezt megcsináltam, mert felhívtam a figyelmet erre a generációra, azóta Bacsik Elekről, ugye, aki az egyik fejezet volt a Zenész Legenda című könyvemben, azóta két könyv is megjelent, két monográfia, aminek nagyon örülök, és most tervben van, hogy ahol lakott abban az utcában, vagy legalábbis a kerületben egy emléktábla legyen. Ugye az apropó az, hogy május 22-én lenne 100 éves. 23-án lesz a koncert, egy napra rá, a BMC-ben, a Budapest Music Centerben egy megemlékezés az ő életéről. Nem csak zene lesz, hanem mesélek az ő életéről, hiszen azért nem annyira köztudott az ő pályafutása, tehát ez egy ilyen egybekötő dolog, de fantasztikus zenészekkel fogjuk előadni azokat a számokat, amit ő is szeretett játszani, mert nem volt elsősorban komponista, ő mások kompozíciót játszott, ami magas szint. Egyébként lesz egy olyan szám, amit ő írt. A ritmus szekcióban társaim lesznek Lakatos Pecek András dobos, Sovrát Plutó József basszusgitáros, hát aztán őket nem kell a jazz szerető közönségnek bemutatni. Mind a ketten megnyerték annak idején a maguk hangszerén a Magyar Rádió Jazz versenyét egyébként. És hát a vendégzenészek is fantasztikus, ugye Robi Lakatos, aki egy hihetetlen jazzhegedűs, és nem csak jazz, mindent embertelen játszik, és járja a világot. Most is egy olyan turnéról jön, hogy Texas, Párizs, nem tudom micsoda, tehát hogy ilyen tényleg a világot keresbekasul járja. Juhász Gábor, aki nagyon-nagyon jó barátom, és hát fantasztikus gitáros, ilyen több díjjal rendelkező gitáros, gitáros fog még velünk játszani, valamint a babos gitárverseny győztese Fehér Fábio Mário is ott lesz velünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy méltó megemlékezés lesz Bacsikelek emlékére.
0: És hát akkor csendül mindjárt, a Kokót hallhattuk, a Blues for Elec, a Night in Tunis és a Parker's Mood. Érdemes-e valamit hozzáfűzni?
1: Csak annyit, hogy ugye a Parker számok azok, hogy csinált egy olyan lemezt, amin Bird and Dizzy a címe, ami Charlie Parker és Dizzy Gillespie számokat játszik, ezen ugye hegedül, és volt az I Love You című album a 70-es évek elején, ahol több hangszeren megmutatja, hogy milyen sok hangszeren játszik, és ez a Blues for Elec, ezt a szaxofonosa írta neki, és ebben a fantasztikus gitárjátékát hallhatjuk.
0: Hát akkor van mire készülni, hiszen itt a közeli napokban két remek koncerten is neki felgyűröd az ingújat. Idézzük fel a másikat, igen, amiről már volt egy
1: műsorunk. Igen, a május 20-án a Budapest Jazz Klubba fogunk játszani a Halper Hendrix World zenekarommal, ahol Jimi Hendrix számait játszuk jazzes világzenés feldolgozásban, Lisztes Jenő fog cimbalóni, Szokolai Dongó Balázs népi fúvos hangszereken, és szintén Robi Lakatos fogott velünk, hál' Isten, játszani, nagyon várom. És utána 23-án a BMC-ben lesz ez a bizonyos Bacsik 100 emlékkoncert, és hogy még egy koncertet hagyj említsek, 24-én játszunk a Margit szigeten, a Boris Jazz Fesztiválon a Halper Quintettel, amivel viszont a saját számaimat játszom.
0: Hát akkor hál' Istennek, hogy ilyen remekül, és 3-4 lábon is állsz, és adod a remek zenédet. Halper Laci, köszönjük szépen, hát akkor rövidesen élőben találkozhatunk, kapásból 3 eseményt már is tudunk, de különben majd rátkeresünk, Halper Laci.
1: Köszönöm szépen.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Arany János. Buda halála. Hunrege.

Ébredj, deli hajnal, te rózsa özönlő, már lengeti keblét hűs reggeli szellő. Ébredj, puha fészked melegén pacsírta, már tetszik az égen hajnal előpírja. Támadj, koronás nap, már zeng neked a dal, serkeny hadikürtszó, kölcs sereget zajjal. Fuvalom, hajnal, kürt, pacsírta, had és nap, ébredjetek mind-mind. Etele ím gyorsabb. Etele, mint harcra készül-e serényen, előre a munkát szomjazza keményen.

paripa sem horkol. Buda is már fölkelt riadó kürtszóra, tennapi kedvéből jó volna, ha volna. Emberebb a két nő, Ilda meg a másik, gúnyolja nyerekből mély nagyokat ásít. Szép reggel az asszony, pihenést lehellő arca szelíd hajnal, friss hajnali szellő. Puha, gyenge harmat, gyümölcs üdehamva, szava rigóének mélyebb fuvodalma. Szebb reggel az asszony, paripára szálván, övezett köntössel, solyma kerekvállán, csalogányként csattog, vágy öröm áthatja, ügyes ügyetlenség hadi mozdulatja. De Buda ezt látja, mint a vak a rózsát, színére nem örvend, érzi a szúrósát. Asszonyok ingerlő szava miatt mormog, haladnak azonban, túl nőnek az ormok. Akkor Etel hajtóseregének jelt ád. Jel futja be némán az egész völgy nyíltát, körül a kurjongás, valamint tűz gyúlad, sor-sor után vigyázz, itt nem szabadulvad. Fel csapinós lejtőn gyalog ifjak törnek, őrt a lovasság áll szélein a körnek. Odafen jó téres, fűnőtte lapály van, törpe bogyós bokrok itt-ott a lapályban. Halljátok először medve vitészségét, hogy múlatta Etels Buda feleségét. Nagy medve, bozontos, kétlábú, temérdek, kezde alátörni, amint közel értek. Bontja meg a hajtók sűrű elősorját, rázza le nyílvesszőt, valamint pozdorját. Kelevéz nem járja, ha ütik, nem szédül, de öklecsapásin hajtók sora szétdül. Kört kör után nyitva, így lefelé ballag, oda se néz hulló kopjának, zajnak. Százszor is elnyomni az alatt próbálják, bömböli nagy garral a maga nótáját. Vetette magát már lovasok rendére, asszonyi nézői hangos ijettére. Akkor Etel, piha, nem kell félni, mondá, gyere velem, mackó, ha danolsz, táncolj rá. Van erős pányvája lószőr kötelekből, azt medve nyakába hajítja nyerekből, markolja keményen, lova után vonja. Nem menne a medve, de ha Etel mondja. Szép tágas a völgynek ottan körül öble, sarkantyúzza lovát, nyargal vele körbe. Úgy tetszik, a vadból oda minden vadság, nézni a nézőnek csupa egy mulatság. Így Etel a fogját fárasztja halálig, míg lihegő száján csúf nyelve kimállik. Futtában a nagy kört szedi összébb, összébb, ént végre a bajnok, hogy gúzsba kötözzék. Ilda ezen s gyöngyvér miután mulattak, solymász gyerekikkel a völgybe maradtak. Buda pedig fölment. Etele az ösvény lejtőbb menedékit számára keresvén. Mint mikor a víz ár tisza dús lapáját elönti körül, az ég s föld karimáját, összefoly ég és víz egy iszonyú gömbbe, csak egy sziget ormó függ ennyi özönbe. Megtelik az ormó lustos fenevaddal, gulyabőgésével, százféle csapattal. Itt juhoké búvik össze, odább lóé, mintha legott bárkát építene Noé. E sziget a Mátrán, úgy képzelem, olyan. Keresi szegény vad, merre szabaduljon. Vissza megint nyílra is veri fénylő kopja, döngő pajzsoknak rettenetes dobja. Látnál csikasz ordast megülni haraggal, szembe a körszélén csiholó fogakkal, agyaras disznónak tehetetlen mérgit, amint hasogatja bükkfa ezüst kérgit. Látnál bikabölényt, vele mind a falka,

rohanni hol egyik, hol a más oldalba. Remegni középen szép jávor ünőket, nem annyira éri ott a zsivaj őket. Szóla Etel mostan. Bátya, ne felejtkezz, gímekből amoda könnyű vadat ejthetsz. Eszmélt Buda erre, neki hajtá ménnyét, távoldad az öccse követte személyét. Ekkor valamennyi tárogató zendül. Bunkó nagyütésén, fabodon, dobrendül. Száz kürt riogástól a levegő lázad, jele, hogy beállt a királyi vadászat. Dámvadat ejthetnes gímet Buda könnyen, szégyelli Eteltől, hogy azokra menjen. Előbbi szavának érezte fulánkját, viszi bölényhadra jó fegyvere lángját. Szemben kopját hajt nagy bika bölényre, mely legelül szágult, borzadva sörénye, de mámorosan lát, reszket is a jobbja, szarva pajzsáról csattan le a kopja. Megbőszül a vadfaj, egyenest Budának. Ontja meleg bélit szöksárga lovának, ledobban a pára, túlfélre zuhanván, Buda király combját terhe alá nyomván. Ó, ha nekem volna most egy szavam olyan, mellyel ez egy percet röviden rajzoljam. Etele jól látá Buda nagy veszélyét, legközelebb is volt, hogy nyújtsa segélyét. De szörnyű jelenség, rút ördögi ármány, ott terme király és öccse közé állván. Toronymódra merett a bajnok elébe, irtózatos annak szemlélni a képe. Agyara lóg hosszan, szeme vérben ázik, nyelve miként villám tüzesen cikázik, üstöke lángot hány, övig ér szakálla, vértarajos kígyó minden egyes szála. Pajzsa, mint kőszál, hegyelő fogszirtja, iszonyú pallosát egyik keze tartja, Buda fejét csonkán rengeti a mással, hogy Etelnek dobja szörnyű vigyorgással. Akkor, mint nap előtt holló hamar elmén, röppent el egy árnyék Etel igaz lelkén. Nem volna-e bátyját jobb hagyni halálra, mint hagyni türelmét örökös próbára? De legott, markolván somfagerej végét, támadja meg Isten gonosz ellenségét. Ármány, riad a hős, emberevő ármány, nehogy magad elbízd Etelét bevárván. Megölni nem öllek, nem szült anyad dögre, nyomorítlak sebbel és kínnal örökre. Szólott, iramodván a rettenetesnek, eltűnt az, a fegyver találta üresnek. Még jókor a bátyját megvédeni ért el, tiporni az állat most akará térdel, miután vérszaktól az egekre síván érlelte a bosszút, melyet állni kíván. Egy kopjadöféssel a bika lerodgyant, feketén a vére nagy erővel budgyant. Megtorlik a többi futtába halálán, mint parti sörényes habok egymás vállán. Most, valamint hajcsár, botja nehéz fáját, zúdítá Etele örves buzogányát. Támad nagy üresség hirtelen a sorba, s vissza nyomán fordult, elinalt a csorda. Ez alatt távol sem nézik vala veszteg, Buda mentésére többen elérkeztek. Vetni kezét minden sietett a lóra, és lábra segélni a királyt alóla. Ki nem nagy ütéssel, ekkép szabadulván, megölelte öccsét nyakába borulván. Soha, Etel, soha. Ennyit rebeg ajka, tudja Etel mégis, mit ért szíve rajta. Akkor bátyja kezét megfogva szelíden, mára nekünk, mondá, ez elég is légyen.
Vadat immár hagyjuk elejteni másnak. Lássuk az asszony nép. Gyere, hogy solymásznak!

Ím az alatt Gyöngyvér-s Ilda között újság, történt semmi okon, csuda háborúság. Mindenki a solymát gilicemadárra egyszerre bocsátá levegő útjára. Buda királynénak szépen eredt solyma, mintha idegről lőtt nyíl veszeje volna. De nem úgy a másik. Ez alig, hogy vesz részt, Gyöngyvér madarának esik ereszkedvést. Űzi, el is fogja odafenn körmével, szórja meleg tollát csepegő friss vérrel. Hallani víjongást a csata nem látszik. Fényes levegőn egy pontocska cikázik. Egyszer ihol sólyom, esik agyon tépve Buda királynénak majdhogy az ölébe. Felvette, sokáig nézte simogatván. Végre nagyot jajdult, bőkönnye fakadván. Ilda, Kaján Hilda, kegyetlen Krimhilda! Solymomat a solymod íme legyilkolta, ám nézd! S oda tartá. De öccse kacagván kiüté kezéből, s szólt rája tapodván. Madarat madárér, adhatok én százat! Ennyi csekéségen zajt ütni, gyalázat! Piha! Kinek egy csöppesze van, nem tenné! Nem csendesül ezzel a fejedelemné. Kell is nekem, így szól, madarad, ha eztet, drága turul solymom, újra nem éleszted. Mert se fiam nem volt, se szeretett jányom. Ez az egy madár volt, e sincs a világon. Lobbott ezen arca vete Ildikónak, szép homloka tetszett vérrel el egy hónak. Ne sikolt az őrült, éles szava csenge, nem vagy mai gyermek, se leányzó, gyenge. Sose vénezz engem, szólt erre Budáné, halkabban előttem kegyelem királyné. Azt se tudom, mely jön korosabb egy nappal, vagy azt se, magánál kibeszél rútabbal. Így szólalkozának ketten is egyszerre. Etele Budával jöttek ilyen perre. Gyöngyvér panaszát csak nehezen vevék ki, mire felindulván mond az ura néki. Asszony, a patvarnak vége legyen, hallod? Mert keserű kínját bizonyisten vallod. Etele halálból uradat most menti, és mit cselekeztek az alatt ketten ti? Ó, keserű kínját én érzem előre fekete bánatnak, így sír Buda nője. Mert soha nem érek, tudom azt jó véget, soha én ez asszony, sem az ura véget. Etele más részről, lebocsátva hangját, édesgeti berzent, haragos galambját. Adja önön solymát, noszolá Gyöngyvérnek, kedvesiért kedvest, így együvé férnek. Látszott is az asszony hajlani szép szóra. Madara megjött volt az aranyzsinórra. Veszi harmat kézzel, s ángya felé lépve kitekeri nyakát, úgy dobja elébe. Nagy bajjal a két hős bírt annyira menni, hogy a csekéségből ne legyen több semmi. De mégis a pörnek vetik aztán végét, összeöleltetvén egymás feleségét. Ám de miképp sírást, ha gyerek elhagyja, sajog a két asszony szíve indulatja. Mosoly ül a szemben, csevegés a szájon, de nem óhajtják, hogy odabent ne fájjon. Vadászat azonban végire járt e nap. Arra mulatság lőn, ma is úgy, mint tennap. Etele gazdául hadait vendéglé, azután lenyugvék nyugvó neje mellé. Csillagok a földön csillámlani szűntek, zárva le minden szem, tüzek is eltűntek. De az ég nagy sátra, a magosan mélylő, szerte ragyog, s virraszt az örökkön élő. Ím az öreg Isten,
Világ szeme napja, hadak ura, föld, víz, s az örök tűz apja, emberek edzője kurta rövid létben, ül val a sátrában, aranyos karszékben. Megnyíladozott volt kárpítja egeknek, hallgatja halandók, hogy szerte pihegnek. Nézd le, acéltűkör mélybe ható szemmel, legelteti gondját csöndes figyelemmel. Pajzsa szék mellé heverőn támasztva, bal könyökét annak szélére nyugasztja, hajtja halántékát egy ujja hegyére, mélyen alácsordul szakálla fehére. Jobb keze már kissé gerjedezőbb innal nyugszik markolatán, mely födve rubinnal. Lába előtt tegze lépcsőin a széknek, és nagy rettenetes tűznyilai égnek. Így a kerekföldet szeme átvizsgálván, megnyugodott végre etelének álmán. Komoly öreg arcát váltotta derűre, mely az egen rózsát, északi fényt szűle. Alszik az én szolgám, etele hős, mélyen. Most kell hiú álmát, hogy jobbra cseréljem. Elme salak hitványködi helyett, mondta, ejtenem őt tisztább, végzetes álomba. Itt az idő, mert lám győztes akarattal győzi magát, s harcol riadó haraggal. Diadalt ármányon, ma is üle szépen. Bátyja unott élte, ment hősi kezében. Itt az idő, hogy már birodalmát bírja, miképpen öröktől ez meg vagyon írva. Mély titkú rovással fent a világ fáján, úr az egész földön, ha ez egy hibáján. Nosza hát teljék be, ami betelendő, jó vagy gonosz is bár, jöjjön a jövendő. Nagy tettekre ma én etelét eljegyzem, isteni kardommal derekát övedzem. Szólván kimagasult Deli nagy személye, fegyveres ünneplő házába beméne. Pöngevasat, melyen titkos betű választ, nincs földi halandó, ki megolvasná azt. Akkor tűzlegelő szélparipát kettőt szolgái befogván ragad ékes gyeplőt. Fénylő hadszekerén maga Isten hajtja, dörög az ég, amint száll lefelé rajta. Állítja lovát meg etele sátrához, halkan maga bément a földnek urához. Övezé álmában csípeit a karddal, ismét a szekéren, mint jött, tovanyargal. Lovai körmétől lágy levegő csattog, mint a megütött víz, nem süllyed alattok. Kereke zsurlásán ordítva csikordul, olyan erővel zúz, oly sebesen fordul. Messze mezőn háló sok erre fölérez, takaróját jobban felvonja füléhez, s mélyebben elalszik, hogy a hajnal költi. Hadurat nem látja ember soha földi.

Arany János, Buda halála. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella. Hangmester Biksa Levente. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Chopin negyedik C-moll polonézét Samson François szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, és kérte az élvonal alapítvány teljes körű átvilágítását. Magyar Péter miniszterelnök még pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, amelyet az Orbán kormány írt alá. Az MT-hez eljuttatott nyílt levélben Krausz Ferenc kiemelte, nyilatkozataiban világossá tette, hogy a szerződésük adta jogi lehetőségektől függetlenül további kötelezettségvállalásokat kizárólag az új kormánnyal való konzultációkat követően tesztek. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzés sorozatának tavaszi szezonja. Az áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV vezető szakember és értékesítési szakember vett részt. A sikeres üzleti tárgyalások ma már nem csupán versenyelőnyt jelentenek, hanem a vállalkozások stabil működésének egyik alapját jelentik. A szinte minden vármegyébe eljutó képzéssorozat tovább erősíti a helyi és regionális vállalkozói közösségeket is. Az elmúlt évben indította el a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a Fogyasztóbarát Vemáruház tanúsítvány pályázatot, amelyet idén is meghirdettek. A cél az, hogy a fogyasztók minél több olyan webáruházzal találkozzanak, amelyek mindenben betartják a jogszabályi kötelezettségüket és fogyasztóbarát szemléletet vallanak. Azok a webáruházak, amelyek pályáznak és megfelelnek a kritériumoknak, a honlapjuk kezdőlapján jól látható helyen tüntethetik majd fel a FEOS ajánlásával 2026 tanúsítványt. Pályázni szeptember 30-áig lehet, az értékelésre pedig legkésőbb december 1-jéig sor kerül. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Duranapok május 29-e és 31-e között. Az Európon Osztradia székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. Hétfőn reggel általános sztrájk kezdődött Olaszországban, amelyhez a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak a háborús kiadások csökkentését, béremelést és a jóléti rendszer megerősítését követelve. Az egynapos sztrájk nem érinti a légi közlekedést. A vasúti dolgozók munkabeszüntetése este 9 óráig tart, ugyanakkor biztosítják a nagysebességű járatok, valamint a repülőtereket a városokkal összekötő gyorsvonatok közlekedését. A tömegközlekedés minden városban más és más idősávban áll le. Rómában a reggeli és az esti órákban garantált a buszok, villamosok, metrók közlekedése. Hazánk időjárásáról. Néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat, a hőmérséklet késő este 9 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A mai adásban elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa, valamint figyelmükbe ajánljuk a Szerelem Ó című nagy sikerű szatirikus előadást, amely ezúttal a Gózony Gyula Kamara Színházban várja a közönséget. Mindenek előtt azonban bővebben hallhatnak arról a két kötetről, amelyek az Amerikába kivándorló magyarok emlékezetébe engednek betekintést. Tartsanak velünk!

0: Óhazából az új világba. A személyes történelem és helyszínek nyomában címmel jelent meg egy különleges családtörténeti gyűjtemény, amely a magyar kivándorlók és leszármazottaik személyes történetein keresztül mutatja be a magyarok amerikai emigrációját és ennek generációkon átívelő hatásait. Hogyan vágtak neki az új világnak, milyen kihívásokkal néztek szembe, és hogyan alakították ki új életüket. Vagy épp miért döntöttek a hazatérés mellett. A személyes elbeszélések, levelek és fotók egyedülálló bepillantást nyújtanak a múltba, és segítenek a szélesebb közönség számára is kézzel foghatóvá tenni ezeket a történeteket, méltó emléket állítva azoknak a százezreknek, akik a jobb élet reményében elhagyták Magyarországot. Az eddig megjelent kötetek szerkesztőivel, Bakos Rékával és Fenyvesi Annával Szent Imrei Kristóf készített interjút.
1: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatták be azt a két kötetet, amelyek az Amerikába kivándorló magyarok emlékezetébe engednek betekintést. Első körben Bakos Rékához, a kötetek egyik szerkesztőjéhez fordulnék, hogy milyen út vezetett ahhoz, hogy feldolgozzák és nyilvánosságra hozzák ezeket a nagyon is személyes történeteket, illetve hogy kik voltak azok, akik elévülhetetlen szerepet játszottak ebben.
2: Nekem személyes kapcsolódásom van a témához, a dédszüleim a századfordulón kivándoroltak Amerikába, és ők azok között voltak, akik aztán később haza is tértek, és Magyarországon alapítottak családot, és igazából az ő történetük iránti kíváncsiság volt ez, ami elindított engem ezen az úton, és aztán megismerkedtem másokkal, akiknek szintén hasonló volt a családtörténetük, és Szabon János volt az egyik, akinek elévülhetetlen érdeme van ebben az egész kezdeményezésben, az ő ötlete volt, hogy alapítsunk egy Facebook csoportot. Akár hazatérő amerikás leszármazottaknak, akár kint maradó, már mostanra amerikaivá vált magyarok leszármazottainak.
1: Átfordulva Fenyvesi Annához, ön hogyan kapcsolódott alapvetően ehhez a témához, ehhez a kutatáshoz?
3: Engem elsősorban a szakmai érdeklődés vezetett. Én Szegeden vagyok nyelvész, és annak idején a 90-es években Amerikába PhD-ztem Pittsburghben, ahol akkoriban nagyon sok amerikás magyar élt még. És hát az elmúlt években én is elkezdtem a saját családomat kutatni, és ezért mindenféle családkutató csoportokban lógtam a Facebookon, és ott láttam a hirdetést, amikor Réka és Szabon János megalapította ezt a csoportot, és én alapvetően ezért léptem be a csoportba, és azt láttam, hogy elképesztő történeteket kezdtek el posztolni az újonnan belépő tagok, ugye naponta 10-12-20 ember lépett be, és fantasztikus történeteket hoztak, és hát egy idő után megszólalt bennem a bölcsész, hogy hú, hát ezeket a történeteket meg kell menteni, meg kell őrizni, és ráírtam a Rékára, hogy csináljunk ebből kötetet, és akkor így kezdődött.
1: Mi a különbség a két kötet között, és milyen átfogó képet adott ez a kutatás, ezek a családtörténetek a magyar diaszpóráról Amerikában?
2: Tulajdonképpen ezek a történetek alulnézetből mutatják meg a kivándorlás történelmét, ahogy a mindennapi emberek átélték ezeket azért elég jelentős változásukat a saját életükben, meg aztán generációkon átívelően is. És a két kötet, mind a kettő mikrotörténelem a megközelítése, tehát személyes történelmet és családtörténetet vizsgálunk, ebben ugyanaz. A szerzők a saját őseik, illetve a kivándorló őseket követő generációk sorsát öntötték tulajdonképpen papírra, vagy hát klaviatúrára. Ami viszont különbözik, hogy az első kötet felépítése az kronológikus, tehát a kivándorlási hullámokra építettük fel a történetek sorrendjét, még a második kötetben pedig az amerikai magyar települések, tehát ahova a magyarok nagy számban kimentek, a keleti partvidéke, közép-nyugat, és látszik, hogy a történetek is ott koncentrálódtak egyébként, amiket beküldtek a szerzők.
1: Igen, hát ugye közel 200 évet és több mint 100 család történetet dolgoz fel ez a két kötet. Mik voltak azok a családtörténetek, személyes történetek, amik a leginkább megérintették önöket?
3: Fú, hát nekem az egyik történet, amit ugye kikutattam egy kollégámmal együtt, az egy szentesi történet. Nekem az édesapám családja Szentesről származott, tehát én a családtörténeti kutatásaimat is ott végeztem, és mint kiderült, a második világháború folyamán egy szentesi fülorgégésznek, aki a 30-as években Amerikában élt a családjával, de aztán visszajöttek, egy nagyon érdekes ilyen háborús élménye volt. Szentes határában ért földet egy sebesülés szenvedett amerikai hadi repülőgép, és akkor a két pilóta az tulajdonképpen Szentesen landolt. Szentes ekkor már, ez 44-ben járunk, 44 decemberében, akkor már szovjet csapatok megszállása alatt volt, és amíg az amerikaiaknak megszervezték a visszautazását Báriba, addig ennél az orvosnál vendégeskedtek, és akkor ennek a történetnek nagyon-nagyon sok szála van, és sok felé vezetnek. Ehhez is tulajdonképpen el kell olvasni a kötetet, de ez egy ilyen elképesztő történet volt, hogy két amerikai ott landol a kukoricaföldön, Szentes határában.
2: Nekem a saját családom története nyilván, mert onnan indult minden. Dédapám 1905-ben vándorolt ki, egyébként, mint később kiderült, az öccsét követve. Édesapjuk nagyon korán meghalt, és azért mentek ki egyrészt, hogy segítsék a családjukat, és dédapámnak nagyon erős elhatározása volt, hogy visszavásárolja az édesapja földjeit, amit apránként eladogatott a család, hogy pénzthez jussanak. 1905-ben ment ki, és 1906-ból már van egy földvásárlási szerződésünk, tehát ő is ilyen vándorfecske volt, aki ment, dolgozott egy évet, hazajött, vett földet, visszament, és aztán 1909-ben vette feleségül dédanyámat, aki egyébként 19 évesen vállalkozott erre a nagy útra, hogy átszelje az óceánt, és ami a legtragikusabb, vagy egyik legtragikusabb ebben a történetben, hogy dédapám éppen itthon volt Magyarországon, valószínűleg földet vásárolni, amikor kitört az első világháború, és elvitték katonának a keleti frontra, így dédanyám egyedül maradt Amerikában, és milyen jó így utólag tudni, hogy a sógora, illetve a sógornője, tehát a dédapám öccse és az ő felesége ott volt, és 3 évvel ezelőtt találtunk egymásra az amerikai rokonokkal, ami számomra egy ilyen nagyon-nagyon jó lezárása, lekerekítése ennek a történetnek, és ők életükben először tavaly nyáron jártak Magyarországon.
1: Nyilván bőven vannak különbségek abban, hogy melyik család hogyan és mennyire őrizte meg a magyar identitását, de most alapvetően arra lennék kíváncsi, hogy önök szerint mik azok a közös vonások, összetartó erők, amik a legfontosabbak, ami a magyar-amerikai múltat illeti.
3: A nyelv ugye 2-3 generáció után elvész, hiszen az iskola nyelve az angol Amerikában, a munkahelyi nyelve az angol, illetve hogyha valaki nem magyar anyanyelvűvel házasodik, akkor nyilván a család nyelve is nagyon gyorsan angol lesz, viszont ezek a magyar konyha, tehát a nagymamának a vasárnapi levesei, meg a sütemények, ezek abszolút nyelvtől függetlenül a 4.-5. generációnál nem csak hogy megjelennek, hanem fontosak, ilyen közösséget összetartó erő. Én ugye nyelvész vagyok, azért hagyj kanyarodjak vissza a nyelvhez. Nagyon érdekes, hogy például van egy szerzőnk, aki egyébként is nagyon fiatal, most 24 éves, és 5. generációs leszármazott Amerikában, és elkezdett magyarul tanulni a chicagói közösségnek az egyik iskolájában, és például a szegedi könyvbemutatónkra tavaly ő úgy jött, hogy az egyik szerzőnként kiültettük a pódiumra, és ott a családjáról magyarul mondta el a történetét, hát ez egy elképesztő pillanat volt, 120 ember teljesen pisszenés nélkül figyelte minden szavát, és aztán ovációt kapott, mert annyira szívhez szóló volt az, hogy tényleg az 5. generáció, és akkor neki ez fontos.
2: És bocsánat, még én is szeretnék ezt hozzátenni, hogy amit látunk, hogy az első nagy hullámban kivándoroltak, ők ugye nagyrészt még magyarul kommunikáltak, nem is feltétlenül tanultak meg angolul, de mondjuk a dípisek, tehát a második világháborút követően, vagy az 56-osok közülük nagyon sokan döntöttek úgy tudatosan, hogy már nem feltétlenül adják tovább a nyelvet, és az ő gyerekeikkel, meg unokáikkal beszélgetve most nagyon sokan szerzőink, akik egyébként magyar állampolgárságért folyamodnak, tanulják a nyelvet, és szívszorító volt azt hallani, hogy ők azt érzik, hogy azáltal, hogy nem anyanyelvként tanulták meg a magyar, tulajdonképpen az identitásuk egy részét elvették tőlük a szüleik, és nyilván nem rosszat akartak nekik, hanem ellenkezőleg jót, de ők ezt most egy ilyen nagyon-nagyon erős veszteségként élik meg, amit próbálnak mindenhogyan pótolni a nyelv megtanulásával, önkénteskedéssel, magyar közösségek bejárással, de van bennük egy ilyen nagyon erős hiány.
1: Meg talán ez azt is érdemes hozzátenni, amiről már valamennyire volt szó, de hogy talán érdemes hangsúlyozni, hogy nem csak az új világban maradók, hanem az óhazába visszatérők történetei is megelevenednek ebben a két kötetben.
2: Igen, tehát ugye nagyjából a nagy hullámban kivándorlóknak a harmada tért vissza Magyarországra, és többségük azért valamennyi pénzt össze tudott gyűjteni, házat tudtak venni, földet tudtak visszavásárolni, de őket ugye a második világháború után, a kommunista hatalom átvétel után nagyon-nagyon hátrányos meg megkülönböztetésért, a kizsákmányolónak bélyegezték őket, kuláknak bélyegezték őket, elvették a földjüket, és egészen ugye a rendszerváltásig, a kárpótlásig egy fekete bélyeg volt tulajdonképpen rajtuk, ami még a gyerekeik vagy az unokáik továbbtanulási lehetőségeit is korlátozta bizonyos esetekben.
3: Az előzőhöz szeretnék visszakapcsolni, hogy kérdezte, hogy mi az, ami a közösségekhez köti mondjuk így a leszármazottakat. Egy nagyon vicces történetem is van. Az egyik amerikai barátom, aki szintén szerzője lett az egyik kötetünknek, ő egy 56-osnak a fia, egy ilyen magasabb társadalmi osztályú család, a nagykőrös, a barátomnak a nagypapája például a nagykőrösnek a polgármestere is volt, még a II. Világháború előtt, és ez az illető, az Alex, és úgy nőtt fel, hogy az édesapja nem tanította meg magyarra, bár ő maga is református lelkész volt, de ő úgy volt vele, hogy a fiai azok legyenek csak amerikaiak. A családot ugye nagyon meghurcolták a kommunista érában, és aztán, amikor az Alexnak meghalt az édesanyja, aztán az édesapja is, úgy érezte, hogy elveszítette a kapcsolatát a magyar közösséggel, és akkor kérdezte így a lányát, hogy ja, Istenem, hát mit csinálják, hogy kapcsolják, és akkor mondta, hogy hát varrassál magadra valamit, és fogta magát. Az egyik vádliára rávarratott egy ilyen színes magyar címert, a másik vádliára a családi címert, ugye Jalsovicki családi címert, az egyik karjára egy ilyen méves monogramot, a JS, ugye Jalsovicki Sándor volt az édesapja, nagyapja, és ő is az lenne, ugye, hogyha magyarul használná a nevét, és a másik karjára meg szintén még valamit, már nem emlékszem pontosan, hogy mit, és akkor ezeken a tetoválásokon keresztül, amikor ugye nyáron sortba mászkál, akkor hát ezt egy csomóan észreveszik, és egy jó pár magyar barátot így szerzett magának Amerikában, hogy valaki fölismert, hogy hát az ott a magyar címer virít az illetőnek a vádlia szépen piros-fehér-zöldben, és így talált vissza tulajdonképpen a magyar kapcsolatokhoz.
1: Nem akármilyen történetileg. Ha jól tudom, egyébként több helyen is bemutatták Amerikában a magyar diaszpóra körében mindkét kötetet.
2: Igen, az első kötetet Pittsburghben mutattuk be, a Pittsburghi Egyetemen, a második kötetet pedig New Yorkban, a Magyar Házban, illetve a Washingtoni Nagykövetségen. És nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg nekem személyesen visszatérni Pittsburghbe, ahol a dédszüleim összeházasodtak, ahol éltek, szóval ez egy ilyen nagyon megható volt, és hát New York meg ugye azért, mert minden magyar odaérkezett Ellis Islandre a nagy hullámból, amikor először odaléptek ki Amerika partjaira tulajdonképpen.
3: És ezeken a könyvbemutatókon ugye mindig azt szoktuk csinálni, hogy 2-3-4, néha 5 szerzőt kiültetünk magunk mellé, és akkor ők elmesélik a saját történetüket, hogy a közönség tényleg élő szerzőt is lásson, meg a saját szájukból hallja ezeknek a történeteket, és ezek ilyen nagyon megrázó pillanatokat is tudnak hozni, amikor ugye a szerző is nagyon fontos neki, ugye, hogy ezt a történetet elmondja, és akkor a közönség pedig nagyon nagy érdeklődéssel szokták hallgatni, úgyhogy ezek ilyen nagyon érzelmileg is, hát ilyen mélyen szántó pillanatok szoktak lenni.
1: Végezetül arról is fontos beszélni, hogy lesz folytatása ennek a sorozatnak. Mi mindennel készülnek a következő hónapokban, években?
2: Az idejében 2 kötetet tervezünk megjelentetni, az egyik egy kivándorló naplója, aki 1914 és 18 közötti amerikai éveit vetette tulajdonképpen papírra, a másik pedig a soproni erdészeknek a története, akik Kanadába vándoroltak ki, és közülük páran egyébként aztán Amerikában kötöttek ki, és az ő örökségüket kutatjuk interjúk és beszélgetések, illetve források nyomán.
3: Igen, és jövő évben pedig még 2 kötettel készülünk, az egyik az a homorodalmási atyafi története. Homoró Dalmás, ez egy kis székelyföldi falu, ahonnan a 20-as, 30-as években, vagy hát még előtte több százan mentek ki Amerikába, többnyire csak azért, hogy dolgozzanak, és aztán pénzt hozzanak vissza, földet vegyenek, és akkor ezeknek az embereknek, a leszármazottainak a nagy része még mindig a faluban él, és így például a padlásokról kerülnek elő a dédnagyapáknak a hajósládái, a mindenféle tarisznyái, tehát sokkal kevesebb volt valahogy onnan az elmenetel, meg elköltözés, és hát egyre több ember jelentkezik a szerzőnknél, aki a történetet megírta az egyik könyvünknek. És a másik kötet, amivel szintén jövőre készülünk, az a Borsod megyei dollártanya története. Ez pedig egy szintén ilyen Amerikából visszajött csapatnak a története, akik Borsodban egy grófnak a földjét vették meg. A gróf az kikötötte, hogy csak dollárért akarja eladni, és ezeknek az amerikás magyaroknak pedig csak dollárjuk volt, és akkor megvettek egy nagyobb darab földet, ezt felosztották 17 egyenlő részre, és ott házakat építettek, ott gazdálkodtak, együtt éltek. Hát ennek a történetnek aztán, hogy a DSS-ítés vetett véget, meg amikor az iskolákat körzetesítették, ugye a kommunista hatalom az mindent megtett azért, hogy ezt a kis ideális közösséget szétzilálja, úgyhogy ma már nincsen ott dollártanya, de nagyon sok leszármazott van, és az egyik szerzőnk, aki szintén a saját üknagyapja történetét írta meg, most interjúzik és keresi a forrásokat, már úgy értem, hogy a levéltárban kutat és tárja fel az egész történetet, és ebből írunk egy kötetet, illetve ő ír, mi meg szerkesztjük.
0: Bakos Rékával és Fenyvesi Annával, az Óhazából az Új Világba című kötetek szerkesztőivel Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Aki szeretne többet megtudni az Amerikába kivándorló magyar családok különleges történeteiről, az csatlakozzon az Óhazából az Új Világba nevű Facebook csoporthoz, amely már több mint 2000 tagot számlál.

0: A Gózon Gyula Kamara Színház ismét műsorára tűzte Murray Szészgál nagy sikerű szatirikus bohózatát, a Szerelem Ó című előadást. A darab májusban több alkalommal is látható a felújított teátrumban, többek között május 21-én. Hogy mitől örök és kifogyhatatlan téma a szerelem, hogyan szólítja meg ma is a nézőket ez a különös, egyszerre humoros és elgondolkodtató történet, és hogy mi a különlegessége a darabnak, arról egyik szereplőjével, a Jászai Mari díjas Nagyváradi Erzsébettel beszélgetett Kovács Éva Rebeka.
1: Először is ennek az előadásnak az a különlegessége, hogy ez a Covid alatt mutatódott be, streamelve. Vígjátékot, egy bohózatot bemutatni nézők nélkül, az egy különös pikantériát jelentett akkor, de rá fél évre találkoztunk nézőkkel is, és az volt ennek a különlegessége, hogy állítólag a videó felvétel szerint másodpercre ugyanaz az előadás volt, csak a közönség nevetése az a plusz 5 perc rövidítette meg, de a ritmusát nem zavarta meg, és nagyon nagy élvezet volt, hát ilyen nagy szünet után a közönség elé vinni.
2: Mitől különleges Murray Szészgál humora? Mi az, ami különlegessé teszi az előadást?
1: Fantasztikus darabot írt, ez az egyetlen darabja, de ezt olyan zseniálisan írta meg, hogy egészen elképesztő. 3 olyan figurát rajzol nekünk, amiben mind a hárman lubickolunk. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy darabnak a sikere, az mindig az asztalnál dől el, ez azt jelenti, hogy a szereposztásnál és a rendezőnél. Tehát amit a papíron látsz, szereposztást, az már önmagában képvisel egy sorsot. És ezt a 3 szerepet annyira zseniálisan sikerült kiosztani, hogy itt van Milt szerepében Tűzkő Sándor kollégám, aki egy nagyon szép férfi, fantasztikus humorral, mélységgel, szerelemmel, szenvedéllyel. A Harryt játszó kollégám Stubnya Béla, aki arról is híres, hogy ő nem is tudom, hogy még az országban éle pantomimes, biztosan él, de Stubnya Béla az egyik jeles képviselője, és ebben a szerepben olyan különleges mozgás sokat írt bele az író, hogy ez a fiú, amikor rájön a roham, akkor elfelejt beszélni, vagy megsüketül, vagy egyszerűen elájul, vagy megmerevedik, és ezt a Stubnya Béla egy isteni mozgás kultúrával játssza el nekünk, illetve hát itt vagyok én, szerepében, aki pedig hozom a magam kis szerelmes, szenvedélyes életét és mélységét. Úgyhogy szerintem ez egy zseniális szereposztás, mind a 3-unkat, ha úgy lehet mondani, pofon ütötte, és ehhez ajándékban megkaptuk Tasnádi Csabát, aki jó ízléssel és humorral nyúlt ehhez az előadáshoz, és vezetett minket. Nagyon fontos ennek az előadásnak a humora, ami persze abszurd, igazából csak a figurákat kellett lemélyíteni, kitisztázni, és nagyon nagy öröm játszani, mert amikor azt érezzük a közönségnél, hogy beül a nézőtérre, felmegy a függöny, és abban a pillanatban elkezdi jól érezni magát a néző, és nevet, és jön velünk, és ebben a 3 órában jól érzi magát.
2: Inkább vígjátéknak, vagy inkább egy keserédes látleletnek érzed ezt a történetet?
1: Húha! Nagyon jó kérdés. Én azért elsősorban vígjátéknak gondolom, hiszen kevés olyan pillanat van, ami sírásra fakasztaná a nézőket. Inkább elgondolkodnak rajta, de azt hiszem, hogy elsősorban a szórakoztatása a lényeg. Persze, hogy közben egy keserédes bohózat, de szerintem a vígjáték van elsősorban hangsúlyban.
2: A te szereped Ellen. Mitől izgalmas ez a figura?
1: Ez a nő egész életében egy férfira vágyott, egy családra és gyerekekre. Ehelyett rendkívül művelt, a Financial Times vezető elemzője, és egy olyan életet él, amit ő nem akar. Ő nem akar intelligens lenni, ő nem akar művelt lenni, ő egy családot akar. Egy nő akar lenni, biológiai értelemben is. És ezt Milt, a férje, nem tudja neki megadni. Ezért is mennek szét, ezért is megy tönkre a házasságuk. Ez a nő aztán Harryben azt hiszi, hogy megtalálja az új szerelmet, és végre elindulhat az élete. De persze az is egy vakvágány, hiszen megint nem teljesül be a vágya, hogy ő családanya legyen. És aztán van egy nagy találkozás újra, Miltel, a régi férje, az ex-férje, és itt az a kérdés, hogy vajon tudják-e ott folytatni a kapcsolatukat, ahol abba hagyták, illetve tudnak-e lépni még egy lépcsőfokot, hogy ez a nő is beteljesüljön, betesüljön az álma. De mivel ez egy abszurd játék, nem biztos, hogy ez sikerül, és nem biztos, hogy mindennek úgy van igaza, hogy le vannak írva a jelenetek. Nagyon nagy ívet játszom közbe. Nagyon szép ez a szerep, nagyon izgalmas. Nagyon jó vígjátékot játszani, főleg ezt az abszurd humort.
2: Van olyan jelenet, ami különlegesen közel állt hozzád, vagy éppen kihívást jelentett?
1: Azt hiszem, hogy az egész előadás, vagy az egész szerep kihívást jelentett, mert én mindig szeretem lenullázni magam, nem szeretem a régi szerepeim rutinját egy másik szerepbe magammal vinni, illetve ennek az előadásnak van egy olyan játékstílusa, amit mind a hármunknak meg kellett tanulni. És ez nagyon nagy mesterünk volt a Snádi Csaba, aki rávezetett erre a játékstílusra. Szerintem az egész szerep kihívás volt, talán a szerepnek a eleinte a szárasságával, mert nekem mindig egy picikét le kell vetköznöm a civil szenvedélyemet, a forróságomat, és ennek a nőnek megtalálni a kiégettségét. Azt hiszem, hogy az volt régebben egy kicsit nehezebb feladat. Ilyen gyönyörű pillanatokat tudok mondani a Brooklyn híd közepén, amikor tönkre megy az életem, és egyik férfi sincs mellettem, és ennek vannak ilyen nehéz pillanatai, azokat nagyon szeretem.
2: Mit gondolsz, mi az, ami miatt ez a történet ma is aktuális?
1: Maga a témája, a szerelem. Ebből soha nem tudunk sárga utat találni, ami az egész életünk végéig elkísér a boldogság felé. A szerelemért mindig küzdeni kell, soha nem lehet megnyugodni. Persze vannak picike nyugvópontok, de ugyanúgy, ahogy az én családomban is, én is a mai napig dolgozom a családomért, a boldogságunkért. Gondolom ugyanezt teszi a férjem is, és a gyerekem is, tehát hogy mind a hárman dolgozunk azért, hogy ez egy nagyon egységes, az életünk alapköve legyen, és hogy nagyon jól tudjunk működni, és tartsuk azt a harmóniát, és azt a várat, ami megvéd minket egy kicsit a világtól. Mert ha mi hárman együtt vagyunk, és összetartunk, akkor olyan nagy baj nem lehet az életünkben. Ez a darab is arról szól, hogy mi az útja annak, hogy megtaláljuk a boldogságot, mi az ára annak, mit ad a jó Isten, hogy az ember hogy találkozik a szerelemmel. És a szerelem megtalálása, felismerése, elfogadása, és vigyázása, az pedig egy nagyon komoly munka. Szerintem egy kicsit segít hozzá az előadás ebben az értelemben.
2: Szerinted mit visz haza a néző ezután, az előadás után?
1: A szerelmet. A szerelmet. Nagyon sok pillanatban felcsendül a Yesterday-nek, Beatles Yesterday-nek a dallamvilága, de különböző hangszerelésekben. És szerintem ez az előadásnak ad egy olyan zenei stílust is, persze, amivel a néző a fülében és a szívében megy haza. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kis dallam összefoglalja az egész előadás hangulatát.
0: Nagyváradi Erzsébet Jászai díjas színésznővel Kovács Éva Rebeka beszélgetett a Szerelem Ó című előadásról, amely legközelebb május 21-én csütörtökön 19 órakor várja a közönséget Budapest 17. kerületében a Gózon Gyula Kamara Színházban. A további előadásokról és időpontokról a színház honlapján a gozon.hu oldalon találnak részletes információt.

0: Az Akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben filmfesztivált, kiállításokat, valamint egy hangszer bemutatóval egybekötött koncertet ajánl a figyelmükbe a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Különleges emlékkoncerttel tisztelegnek a magyar hangszerkészítés két meghatározó alakja előtt május 19-én a Láng Művelődési Központban. A cseh származás

A koncert igazi kuriózuma, hogy minden fiatal előadó, a híres Stovasser műhelyből származó, 100 évnél is idősebb tárogatón szólaltatja meg produkcióját, így pedig a mesterek által megalkotott hangszerek egy évszázad múltán az új nemzedék kezei között kelnek életre. A látogatók a hangverseny előtt és után közvetlen közelről szemlélhetik meg azokat a 100 éves hangszerkészítő szerszámokat, amelyeket egykor a Stovasser manufaktúra utolsó mesterei használtak. Emellett a Corpus hangszerbolt jóvoltából muzeális értékű, patinás Stovasser tárogatók is bemutatásra kerülnek, így a közönség nem csak hallhatja, hanem testközelből is megcsodálhatja ezeket a történelmi ritkaságokat. A Legendás hangszerkészítők című zenei program kedden 19 órakor kezdődik, Budapest 13. kerületében, a Rozsnyai utca 3-as szám alatt található lángművelődési központban. Május 28-a és június 3-a között immár 14. alkalommal rendezik meg a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. Magyarország egyetlen Oscar kvalifikáló fesztiválja, a legújabb és legizgalmasabb magyar és nemzetközi rövidfilmek bemutató helye, amely nem csak lenyűgöző mozi élményt kínál, hanem a magyar filmszakma egyik legfontosabb találkozó helye. A vetítések a Puskin moziban és a Városháza udvarán zajlanak, emellett szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Puskin kávézóban. A filmek központi témái között megjelenik az identitáskeresés, a kapcsolódás vágya, a felnőtté válás bizonytalansága, valamint a városi közeg elidegenítő hatása. A nemzetközi versenyprogram keretében a zsűri a legjobb film díját és külön díjat is kioszt, a közönség pedig kedvenc külföldi filmjére szavazhat. A vetítések kizárólag 18 év felettiek számára elérhetők, kivéve a gyerekeknek szóló Friss Hús Kids programokat. A részletekért keressék fel a frisshus.mozi1.hu weboldalt. Még jövő hétfőig várja a látogatókat a Szép Művészeti Múzeumban az a kiállítás, amelynek középpontjában a világ leghíresebb régészeti leleteinek egyike, a kínai terrakotta hadsereg áll. Kína első császárát, akit Qin Shi Huangtiként ismer a történetírás, Krisztus előtt 210-ben temették el városnyi méretű sírkertjében, amelynek építésén 33 éven át több százezer ember dolgozott. A császársír központi része máig feltáratlan, de a sírkertben számos sírt kiástak már a kínai régészek az elmúlt 50 évben. Ezek legismertebbje a kínai császár sírját őrző, életnagyságú terrakotta katonákat felvonultató hadserege, melynek figuráira a környéken kutatású földművesek bukkantak rá 1974-ben. A világ egyik leglátványosabb régészeti anyagát bemutató tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel találkozhat a közönség, melynek részeként az agyag hadsereg 10 eredeti példányát is megcsodálhatja. Amennyiben a látogató megőrzi a kiállítás teljes áru belépőjegyét, annak felmutatásával 20% kedvezménnyel válthat jegyet a helyszínen a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. Az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás tehát még május 25-éig tekinthető meg a Szép Művészeti Múzeumban, amelyről további információt találhatnak az intézmény honlapján. Május 8-án új tárlat nyílt a Pesti Vigadóban, amely Szőnyi István, a 20. századi magyar festészet egyik meghatározó lírai hangú mesterének művészetét hozza közelebb a látogatókhoz, bemutatva a jóval kevésbé ismert grafikai munkáit is. Szőnyi művészetét a nagybányai hagyományok és a személyes élmények formálták. Az első világháborút követően Zebegényben lelt otthonra, ahol a Dunakanyar tájai, a mindennapok csendes jelenetei, az otthon és a család meghitt pillanatai váltak festészetének központi motívumaivá. Műveiben a természet és az ember harmonikus együttélése, a létezés öröme és a hétköznapok rejtett szépsége szólal meg. Ennek következtében a tárlat egyfajta szemlélődésre hív, arra ösztönöz, hogy lelassulva, a képek világába merülve fedezzük fel a mindennapok rejtett szépségét és az időtlen értékek érvényességét.
Mindezt június 10-ig tehetik meg az érdeklődők.

0: Budapest 5. kerületében, a Vigadó Galéria 5. emeleti kiállító termében. További kiállításokért és programokért keressék fel a vigadó.hu oldalt. Ki döntötte el, mi számít tisztának és mi piszkosnak? Mit mesél el egy hímzett törölköző, egy súlykoló, vagy egy darab házi szappan egy közösség működéséről? Miért váltak a mosáshoz és testápoláshoz kötődő tárgyak női munkák eszközeivé, sőt, olykor szerelmi ajándékká? Mi számít ma természetesnek a testtel kapcsolatban, és mi tabu még mindig? Ezekre a kérdésekre nem kész válaszokat ad, hanem közös gondolkodásra hív a Szabad Szappanozni című kiállítás tárlatvezetése május 23-án a Hagyományok Házában, ahol a tárgyak mögötti történetek, gesztusok és döntések is láthatóvá válnak, és talán a saját mindennapi rutinjaink is új megvilágításba kerülnek. A kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményére és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak kortárs installációira épül. A tárlatvezetés segít eligazodni ebben a különleges párbeszédben. Múlt és jelen, hagyomány és kortárs gondolkodás, funkció és szimbolika között. Ezen a vezetett alkalmon nem csak azt tudhatjuk meg, mire használták a hímzett törülközőket, a súlykolót vagy a mángorlót, hanem azt is, milyen társadalmi normák, női szerepek, tabuk és rítusok kapcsolódtak a tisztasághoz. Szó esik a szappanfőzés veszélyes, mégis nélkülözhetetlen gyakorlatáról, a piszok és a tisztátalanság határairól, valamint arról is, hogyan váltak egyes használati tárgyak szerelmi ajándékká. A tisztaság kultúrtörténetét bemutató tárlatvezetés szombaton délelőtt 10:30-kor kezdődik a Hagyományok Háza Nagy Lajos termében, egy héttel később, május 30-án pedig mosószer készítő workshop is kapcsolódik a programhoz, amelyről szintén bővebben olvashatnak a hagyományokháza.hu oldalon.
1: Az Akvarell programajánló rovatát, a Kultúrmorzsát hallották.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Hogyan tudjuk megragadni az ember lényegét? Mindenek előtt nem önmagában, hanem Istennel való kapcsolatában firtatja a Szentíró az ember titkát. 17:30 a múlt és jelenben Dér Katalin tanítását hallhatják.
3: Az ember oly kicsi, parányi, törékeny, Izajás próféta szavaival, aki azt mondja, hogy mint vízcsöpp a veder falán, olyan az ember. Hát hogy van az, hogy Isten mégis figyelmet fordít rá? És egyáltalán miben mutatkozik meg elsőrendűen ez a különleges gondviselés? Nos, nem csak abban, hogy Isten biztosítja számára az életet, az élet feltételeit, levegőt, vizet, földet, hanem még sokkal inkább abban, hogy szól hozzá, beszél hozzá, hogy kinyilatkoztatást ad ennek a teremtményének, és egészen odáig elmegy, hogy elküldte hozzá egy szülött fiát. Sőt, odáig elmegy Isten, hogy az embert önmagával rokon lénynek tekinti. Ez fantasztikus. Azt mondja, Istenek vagytok.
2: 17:30 tehát, múlt és jelen Dér Katalinnal.

0: Wolfgang Amadeus Mozart második D-dur fuvola versenyének részletét hallották. Előadta Jean-Pierre Rampal és a Bécsi Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Theodor Guschelbauer. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Jó napot kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, irodalmi kategóriában Jankó Laura íróköltő néprajzkutató kapta idén a Stephanus díjat. Az elismeréseket Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Stephanus alapítvány elnöke és Molnár Antal, a Szent István társulat elnöke adta át hétfőn Budapesten. Martos Levente Balázs rádiónk vezérigazgatóját Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is méltatta. Összegzése szerint Martos Levente Balázsban harmonikus egységet alkot a nagy tudású ember és a derűs, szelíd jó pásztor. Áprilisban mintegy 1898 millió euróval 60,6 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai. Derül ki a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett előzetes adataiból. A devizában tartott eszközök állománya 2026 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,4 milliárd euróra, míg az aranytartalék értéke 111 millió euróval közel 14 milliárd euróra csökkent. Adja hírül az MTI. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzés sorozatának tavaszi szezonja. Az áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV vezető szakember és értékesítési szakember vett részt. A sikeres üzleti tárgyalások ma már nem csupán versenyelőnyt jelentenek, hanem a vállalkozások stabil működésének egyik alapját jelentik. A szinte minden vármegyébe eljutó képzés sorozat tovább erősíti a helyi és regionális vállalkozói közösségeket is. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, írta a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Tóránt közölte a hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Emlékeztetett, a hatóság kiutasító döntéseit a fővárosi törvényszék előtt támadták meg. A közigazgatási perek jelenleg zajlanak. Először a pénzt adták vissza, most a kiutasítást szüntették meg, írta az ügyvéd. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 26. gyulai Pálinka Fesztivált a vár előtti téren. A rendezvényen idén újdonságként Hungarikum korzót szerveznek, amelyen nem csak a térség, hanem az ország nemzeti értékeit is bemutatják, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A Hungarikum korzó célja, hogy bemutassa Magyarország kiemelkedő értékeit és közelebb hozza a látogatókhoz azokat a történeteket, amelyek a hungarikumokat világszerte ismertté tették. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Két baleset is történt a fővárosban, Zuglóban, az Erzsébet királyné útján, az Öv utcánál helyszínenleg. Emiatt a 69-es villamos Rákospalota MÁV-telep és a Mexikói út között nem közlekedik, a 62-es és a 62A villamos pedig a Nagy Lajos király útja, Czobor utca és Rákospalota MÁV-telep között nem jár. Illetve baleset történt a Csömöri úton is kifelé a Rákospatak utca előtt. Ugyancsak balesetnél tart a műszaki mentés a 15. kerületben, az Apolló utcában, a Tököli út közelében. Varga Etele, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról: az északkeleti országrész felett egyes helyeken még este is borult lesz az ég, máshol napos, gomoly felhős idő várható, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. A hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul, késő este 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat Néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2006-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
4: A 10 parancsról gondolkodásunkban egyenként vizsgáljuk a konkrét isteni előírásokat. Minden egyes konkrét parancs az első parancsnak a részletezése. Az első parancs ugyanis azt mondja, hogy az embernek föl kell fedeznie az igaz Istent, és a vele való szövetséget kizárólagossá kell tennie. És ebből fakad az, hogy ezt az Isten kapcsolatot kell belevinnie a második parancs alapján az embernek a beszédébe, a harmadik alapján az ünneplésébe, a negyedik parancs alapján a szülőkkel való tisztelet viszonyba, az ötödik az életvédelmébe, a hatodik a másik nemhez való viszonyba, a hetedik az anyagi javakkal való kapcsolatba, és legutóbb azt láttuk, hogy az Istent fölismerő és az Istennel szövetségben élő ember az igazság szolgálatát az igaz beszéddel képviseli az emberi közösségekben. Most tehát a kiinduló megállapításunk az, hogy a 9. parancs azt kívánja, hogy vigyük bele a házasság stabilitásába, felbonthatatlanságába az Istennel való kizárólagos közösségünket. A 9. parancs szó szerint azt mondja, hogy fele barátot, feleségét ne kívánd. A maga a megfogalmazás érthető egy Mózes korabeli ókori férfi jogú társadalom látószögében, de nyilván itt arról van szó, hogy a feleség se kívánja egy más nőnek a férjét, tehát hogy a fele barátot, házastársát ne kívánjuk. Így is tanítjuk most már a gyermekeket, tehát nem a szó szerinti bibliai értelmezésben, hanem a Bibliának, a lényegi mondani valójának értelmében. Tehát azt kéri a 9. parancs, hogy az Isten szerint élő ember tartós házasságban éljen, ne legyen az életében válás. Minden esetre tudjuk, hogy az ószövetségi időszak megengedte a válást. Nem tanácsolta, hanem megengedte, hogy zátonyra futott házasságokat ne tartsanak fönn az emberek, hanem a férfinak jogában állt egy vállólevelet kiállítva, jogi keretek között úgy elbocsátani a feleséget, hogy ő újra jogszerinti házasságot tudjon kötni. Most ezt a megengedő módot ugye Jézus visszavonta. Azzal a kiinduló ponttal, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Azt is mondta, hogy Mózes a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg a válást, én pedig azt mondom nektek, így folytatta. Tehát saját isteni tekintélyére hivatkozik. Nem arra, hogy az Úr azt mondta, mint az ószövetségi hivatkozások, hanem saját tekintélyére hivatkozva mondja, én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, az házasságtöréshez segíti hozzá. Aki elbocsátott nőt vesz el, az házasságot tör. Tehát Jézus kiterjeszti a hűségnek a követelményét a férfiakra is. Most ezt a gondolatot, ugye Szent Pálnál úgy látjuk, hogy ez egy szentség. A férfinak és a nőnek az élet közössége az egy szentség. Az Efezusi levélben ír erről Szent Pál, ahol a házasságot bemutatja a férfinak, a nőnek a kötelességeit egymás iránt, és így fejezi be, hogy nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Azt a szót használja, hogy nagy misztérium ez, és ez a szó, hogy misztérion, misztérium görög szó, ez ugye a latinban ez lett a szakramentum. Tehát nagy titok ez, ezzel azt mondja Szent Pál, hogy nagy szentség ez, Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. És erről már emlékszem, hogy szó esett, de röviden felidézem, hogy miért is szentség a házasság. Azért, mert mint minden szentség, egy látható valóság által egy láthatatlan valóságot jelez és eszközöl. A legegyszerűbb példa a keresztség, hogy a látható dolog a vízleöntés, és a láthatatlan az, hogy az illető újjászületik és Isten gyermeke lesz. A láthatóság a házasságban a férfinak és a nőnek az egymás iránti odaadó elkötelezettsége, szeretete. A láthatatlan az, hogy ezzel megjelenítik Krisztusnak és az egyháznak a kölcsönös szeretetét, a tökéletes önátadását is, és a tökéletes másik elfogadását is. Tehát ezért szentség a házasság a mi felfogásunkban, mert az isteni életben való részesedésnek az egyik fontos lehetősége. A keresztény házasságban élők megjelenítik Krisztus és az egyház szeretet közösségét, és egyben részesednek is belőle. Ezt is mondtam már, de újra mondom, ez természet fölötti eszmény. Ez annyit jelent, hogy nem természetes, de nem úgy nem természetes, hogy az ész számára ezt nem lehet elfogadottá tenni, hanem úgy természetes, hogy beteljesíti az emberi észnek a határait is. Az emberi ész fölött áll, de az emberi ész ebbe belelát, és föl tudja térképezni a gazdagságát. Márpedig, hogyha ez természet fölötti eszmény, akkor csak természet fölötti eszközökkel lehet ezt megvalósítani és fenntartani. Majd a végén még ez a gondolat szóba fog kerülni. És fontos tudnunk, hogy az egyház történelem során ezt az eszményt ugye egy házasságkötési szertartás valósította meg, hogy eddig ők nem voltak házastársak, mostantól fogva házastársak, ott kellett egy liturgikus formula. És ennek a lebonyolításában igenis az egyház közösségének nagyon fontos szerepe volt. Már az első századokban az, hogy két rabszolga is házasságot köthetett, az egy óriási újdonság volt. Vagy egy szabad ember és egy rabszolga házasságot köthetett, óriási társadalmi falakat átütő és leromboló lehetőség volt. Később ez megismétlődött a középkorban, hogy a jobbágyok házasság kötéséhez is ragaszkodott az egyház, hogy azért, mert valaki szolga, attól még ugyanolyan természetjogi személy, mint a szabadnak született. Tehát a társadalmi fejlődést ilyen módon azért aktívan elősegítette. Azután a következő lépés az volt, hogy beiktatták a szertartásba a tanúkat, hiszen ugye volt rengeteg úgynevezett klandesztin házasság, titkos házasság, hogy egy pap előtt a két fél házasságot kötött, de erről a társadalomnak nem volt tudomása. És milyen zűrzavart eredményezett ez, hogy megállapítani, hogy a gyerekek azok törvényes vagy törvénytelen gyerekek, hogy örökölhetnek vagy nem örökölhetnek, és mennyire kiszolgáltatott volt mindig a gyengébb fél, nyilvánvalóan a nő. És az egyház bevezette, hogy ez nem két ember magánügye, hanem ez szociális távlatú döntés, ez az emberi közösséget is érinti. Legalább két tanú legyen, amelyik ezt a világ felé demonstrálja. És azután ugye bevezette az egyház, hogy az illetőknek a szabad döntésüket saját maguknak kell kimondaniuk. Jól lehet persze sokáig a szülők határozták meg, hogy fiam, kit vegyél feleségül, lányom, kihez kell hozzá menned, de mégis azzal, hogy ott a tanúk előtt az illetőnek saját magának kellett kimondania, hogy Isten színe előtt X téged feleségül veszlek, vagy hozzád megyek feleségül Y, ezzel mégis a szabad emberi döntés felé terelte az egyház ilyen módon a történelmet. Nos, tehát ez az egynejű felbonthatatlan házasság lett a keresztény házasság eszmény. Következő lépésben számba kell vennünk azt, hogy olyan korban élünk, amikor az emberek jó része nem e szerint gondolkodik. Tudomásul kell vennünk, látjuk, tapasztaljuk. Olyan korszakban élünk, és olyan történelmi kontextusban, amikor a szexuális találkozást azt két ember magánügyének tekinti a világ. Ez egy élmény, amiről kár lenne lemondani, ez egy olyan fogyasztási cikk, amihez ha hozzájutok, akkor miért hagyjam ki. Az alantasabb gondolkodásban ugye az szerepel, hogy csak az a fontos, hogy ne legyen nem kívánt terhesség, meg ne legyen nemi fertőzés. Ha ezt technikailag megoldjuk, akkor két ember magánügye a szexuális kapcsolat. Ha egy kicsit magasabb rendűen gondolkodnak, akkor azt mondják, hogy azért a másik személynek a kihasználása vagy megalázása se legyen benne. Minden esetre a világ a szexualitást úgy értelmezi, mint ami magánügy, aminek nincsen se társadalmi, se üdvösséget érintő természet fölötti következménye. Most ezt a gondolkodásmódot meg is ideologizálják, és nagyon szép érvekkel próbálják alátámasztani. Mérei Ferenc nagy tudású lélektanosunk volt, 1979-ben egyik cikkében ezt írta: a hűség fogalmának hagyományos jelentés tartalmát megkérdőjelezem. Ameddig szeretek valakit, ameddig a másik érdekel, fontos nekem, addig a hűség természetes. Amikor már nem szeretem, nem érdekel, akkor következik a hűség. Egy hagyományos felhívás arra, hogy akkor is ragaszkodjak egy emberhez, ha már nem kell nekem. Szorítsam magamban vissza az új keresésének vágyát, a spontaneitást, érzéseimnek, vágyaimnak az elfogadását, s tartsak ki a nem szeretett, az elunt, az el nem fogadott mellett. Ezt kívánná az embertől a hűség. Így gondolkodik a világ. És legyünk őszinték, ismerjük el, hogy ez a gondolkodásmód bizony behatol, beszivárog a keresztény fiataloknak a gondolkodásmódjába. Ők is kezdik azt mondani, hogy nem kell nekünk papír, szeretjük annélkül is egymást. Egyre többet tapasztaljuk, hogy kereszténységhez tartozó fiatalok még polgári házasságkötés nélkül is összeköltöznek, és elhiszik a világnak az üzeneteit, és boldognak hazudják magukat ebben az állapotban, főleg a nők, aki szolgáltatottabbak. Ismerek olyat, aki évek óta ilyen kapcsolatban él egy nem keresztény férfival, nem mer teherbe esni, mert attól fél, hogy akkor a másik fél ez zokon veszi, hogy így akarja házasságba kényszeríteni. Naponta megjátsza a boldog embert, és közben pedig szétmorzsolódik a keresztény élete. Bizony a keresztény fiatalok között is megjelenik ez a, mondjuk ki, nevezzük nevén a dolgot, a felelősség kiiktatásának a gondolkodásmódja. Megjegyzem, hogy nem mondunk emberek fölött ki ítéletet, ez Istennek a joga. Az is igaz, hogy olyan embereket is ismerhetünk, akik végsőkig harcoltak azért, hogy a házasságuk fönnmaradjon, és a másik mégis ott hagyta őket, hajótöröttek. Ezt is el kell ismernünk, hogy sok ilyen jó szándékú ember van. És mégis ki kell mondanunk azt, a jelenség fölött ítéletet mondhatunk, hogy emberileg is nagyon sok problémába zavarja bele a válás az embereket, a vagyonmegosztástól a gyermekláttatásáig. Nagyon sok emberi problémát okoz, és nekünk, akik a keresztény eszményhez ragaszkodunk, meg kell próbálnunk érvelni, amellett, hogy ez a keresztény eszmény, ez igaz, sőt, megvalósítható. Itt az érvelni tudásunkban két lépcső van. Az egyik az etikai érvek felsorakoztatása, a másik pedig a hitbéli indokoknak a számba vétele. Az etikai érvekhez nyugodtan sorolhatjuk azt, hogy két félnek a személyi kibontakozását is jobban szolgálja a stabil intézmény, mint az intézmény nélküliség. Ha nincsen egy társadalmi liturgia, egy szertartás, ami által ők a világ szemében házastársakká válnak, akkor valóban a legelső komoly gondnál valamelyik fél lelkifurdalás nélkül kiléphet a kapcsolatból. De ha benne marad és vállalja a küzdelmet, vállalja azt, hogy a társa beteg, vagy idegileg kimerült, vagy gyász, nehéz keresztjeinek a hordozásában segít neki. Tehát felelősség teljesen marad a másik ember mellett, az neki is jó emberileg is, olyan értékeket fog kiépíteni, amelyekhez egyébként nem jutott volna hozzá. Tehát etikailag nyugodtan mondhatjuk, hogy helyes érv, hogy mind a két fél személyes kibontakozását jobban szolgálja a stabilitás, mint a bizonytalanság. A második erkölcsi érv még súlyosabb ennél, a gyermek érdekét is ez szolgálja, hogy apa, anya szeretik egymást, és egy életközösségben, egy házasságban élnek. Megjegyzem, hogy kimutatott tény, hogy az úgynevezett élettársi kapcsolatokban sokkal kevesebb gyermek születik, mint a házasságokban. Nyilván azért, mert a nők nem mernek egy-két gyereknél többet szülni, mert attól félnek, hogy bármikor a férje ott hagyja őket egy másik nő kedvéért. És a harmadik etikai érv az, hogy a társadalomnak is az az érdeke, hogy a családok ilyen stabil közösségben éljenek, ne összevisszaságban. Legendaként szoktuk emlegetni, de ez történetileg is hiteles, hogy Karinti Frigyesnek az első házasságából volt egy gyermeke, feleségének Arankának is az első házasságából volt egy gyermeke, és utána egy közös gyermekük is született, és egyszer nagy veszekedés van a gyerekek között, mi történik itt, kérdezi Aranka, és Karinti Frigyes ezt válaszolja, hogy az én gyerekem meg a te gyereked üti a mi gyerekünket. Tehát a társadalomnak nem érdeke az, hogy ilyen érzelmi és családokhoz tartozási szinteken is átívelően az emberek szétszabdaltságban éljenek. Na most itt az a fontos, hogy valaki ezeket az etikai érveket önmagára vonatkozóan belátja-e. Mert ezeket az érveket minden józanul gondolkodó ember belátja. Azt mondja, hogy igen, ez igaz, úgy általában a társadalomra, de én kivétel vagyok. Tehát az erkölcsös gondolkodásmód a mi felfogásunk szerint ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy nem vagyok kivétel. Tehát az általános igazságokat önmagamra merem és tudom alkalmazni. Itt az etikai érv halmaznál Szent Ágotai Jánosra utalok, aki nagyon szépen megfogalmazza evangélikus léttére a katolikus felbonthatatlan házasság eszményt. Ezt írja Élet és Irodalomban 1982-ben. Egyedül a jól kiegyensúlyozott és a felek kölcsönös bizalmára épült, egymáshoz minden tekintetben jól alkalmazkodó felek közötti állandó házasság teremtheti meg az ember méltóságát nem lealázó életet az élet későbbi szakaszában az öregségben. Emberré válásunk hozta magával monogám életformánkat, ettől el lehet rugaszkodni, sokan meg is teszik, de gyermekeiken túl saját veszélyükre és kárukra, hogy esetleg a jövőben ez másként lehetséges, elfogadom, de én a magam részéről nem kívánnám ezt megélni. Közösen megöregedni, ez is egy olyan erkölcsi érv, ami mind hozzá tud járulni az erkölcsi belátáshoz. No de hitbéli érveink is vannak. Ha a házasság a mi felfogásunk szerint Krisztus és egyház hűséges közösségének a leképezése, akkor kérem, a házasság az nem más, mint ugye, Isten hűségéből való részesedés. Isten hűségesen szereti az embert, akkor is, hogyha ő méltatlan hozzá. Akkor is elfogadja, lehajol, megbocsát, fölemeli, új életet, új esélyt ajándékoz neki. Aki házasságban él, ezt az isteni hűséget jeleníti meg, azzal is, hogy harcolni tud önmaga önzése ellen, azzal is, hogy megbocsátani tud. Milyen szép Szent Péternek a gondolata, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Minden indulatot ki lehet engesztelni az esti imádkozással. Meg kell tanulni újra és újra adni, és elfogadni tudni. És közben persze imádkozni kell, bőtölni kell, szentgyónást kell csinálni, ahol az ember mindig a múltjának a bűneit leteszi, és Istentől új életet kap ajándékba. És a helyes szentáldozási technika is, mindig szoktam mondani, egy házasságban élőnek ennyit jelent, hogy amikor valaki megy sorba áll, megy áldozni, akkor gondolja ezt, hogy Istenem, az én férjem, feleségem sokszor ideges, sokszor igazságtalan, de én nem így akarok viselkedni vele, ahogy ő viselkedik velem. Én őt a te akaratod szerint akarom szeretni, Uram. Adj erőt ehhez nekem. A szent áldozásban pontosan ezt az isteni szeretet erőforrást kapjuk meg, hogy ezt az állapotbéli kötelességhez tartozó szeretetet valóban meg tudjuk élni. A házasság felfogás sincs elszakadva az élő hittől. Hogyha korunkban a hitválságban van, akkor nyilvánvalóan a keresztény házasság is válságban van. Most a hitválság az kettőt jelent. Az egyik az, hogy az Isten hitnek az ereje elhomályosul, hogy az ember azt mondja, hogy igen, van Isten, kell lennie Istennek, de nincs hatással a mindennapi életemre, az ünneplésemre, beszédemre, stb., ahogy a 10 parancsban látjuk. De a hitnek van egy speciális válsága is, hogy el kell merni hinni azt, hogy a keresztény házasság eszmény megvalósítható. És ebben kell a keresztényeknek megújulniuk, hogy kiharcolni, hogy igenis a felbonthatatlan monogám házasság, ha ez a hivatásom, akkor én minden nehézség ellenére meg tudom valósítani Isten erejének a segítségével. A keresztény házasság eszmény 3 dolgot kér, hogy vállaljunk magunkra. Az első a szabad, érett, elkötelezett döntés. A második a felbonthatatlanság, a harmadik pedig az élet szolgálata. Most csak az képes félelem nélkül és szabadon átadni magát egy másik embernek, aki ugyanígy Isten színe előtt és Istentől segítséget várva elkötelezi magát én mellettem, ugyanígy szabad, érett személyi döntéssel a felbonthatatlanság távlatában és az élet szolgálatának a védelmében. Hogyha kétfél szentségi házasságot köt, akkor ezzel kinyilvánítja, hogy nem a saját erkölcsi nemességükre, vagy a saját emberi méltóságukra akarják alapozni az életüket, hanem Krisztusra, a sziklára. Ha pedig Krisztushoz tartoznak, akkor bizony a megbocsátani tudás, az újrakezdés, a másik gyengéinek az elfogadása is egy olyan program lesz, amely segít az embert az örömök mellett a terhek hordozásában is segíteni. Így tud két fél kölcsönösen megérlelődni a szeretetben, az örök szeretetre, vagyis az üdvösségre. Ehhez az kell, hogy megpróbáljunk kiszakadni a világból olyan értelemben, hogy a világnak a gondolkodás módjával ne engedjük megfertőzni magunkat. Igényesen föl kell ismernünk Jézusnak a követelményeit, az elveit, és alázatosan meg kell próbálnunk ezekhez igazítani az életünket. Hagyni kell azt, hogy Jézus, mint erőforrás, mint kovász, folytonosan sajátos újrakezdéshez segítse életünket. Mert ha tényleg igaz az, hogy Isten Jézusban tökéletesen átadta magát nekem, nekünk, az egyháznak, a világnak, akkor nekünk csak az lehet a válaszunk, hogy tökéletesen elfogadjuk Jézust, és tökéletesen odaadjuk magunkat neki. És ebben a hűségben kell megújulnunk. És ha valaki ebben a házastársi hűségben megújul, akkor nem valósít meg semmi mást, mint hogy beleviszi a házasság megélésébe az Istennel való élő szeretet szövetségét. Legközelebb majd a 10. parancsról, más tulajdona irigylésének a tilalmáról fogunk gondolkodni.
2: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. A ma 196 éve 1830. május 18-án Keszthelyen született Goldmark Károlyra emlékezünk, ritkában hallott műveivel. Először korai opuszával, B-dur vonós négyesével, amelyel sikerült kivívni a kora nagyszerű muzsikusa, a bécsi filharmonikusok első koncertmestere, József Helmesberger megbecsülését. Először elutasította, majd 1860-ban vonós négyesével sikerre vitte a B-dur kvartettet, amely után már a szerző több alkotásának előadója és lelkes propagátora lett. Most a Lajta vonós négyes felvételéről idézzük a harmadik és negyedik tételt.

A Bédurvonós 4-es után Goldmark első szimfonikus alkotását, az 1001 éjszaka meséit idéző nyitányt hallják, amelyet a bécsi filharmonikusok 1865-66-os szezonjának negyedik hangversenyén mutattak be, Otto Dessoff vezényletével. A kirobbanó sikert követően fél Európa jelentős koncerttermeiben, köztük a pesti Vigadóban is diadalt aratott. Lehetőséget teremtve ezzel élete főműve a Sába királynője című opera megkomponálásához. A nyitányt a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játsza, Kóródi András vezényletével.

0: Goldmar Károly műveiből válogattunk a most elhangzott dallamívben. A szerző születésének 136. évfordulójára emlékezett a szerkesztő Magyar Kornél.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Pünkösdi ünnepségek néven kulturális és közösségi rendezvényeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban, május 18-a és 25-e között Hargita megyében. Tudatta az MT-vel hétfőn a Székelyföldi megye önkormányzata. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó a Székelyföldi megye több településen zajló rendezvények több mint egy héten át kínálnak kikapcsolódást a térségbe látogatóknak. A rendezvénysorozat kiemelt eseménye a Csiki Kamarazenekar május 20-ai pünkösdváró hangversenye Csíkszeredában, valamint a május 20-22-e között tartandó Hunyadi napok a csíksomlyói Mária kertben, amelynek nyitónapján Böjte Csaba Ferences szerzetes tart szentmisét, majd Lupescu Radu történész tart előadást Hunyadi Jánosról. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira, írja az MTI. Már több mint 2,2 millió eszély a bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, ezért a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a NAV. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A hantavírus valós komoly veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének küldött levelében. Jelentette az olasz sajtó hétfőn. Az újságokban megjelent idézetek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is, áll az MTI tudósításában. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 26. Gyulai Pálinka Fesztivált a vár előtti téren. A rendezvényen idén újdonságként Hungarikum korzót szerveznek, amelyen nem csak a térség, hanem az ország nemzeti értékeit is bemutatják, közölték a szervezők. Az útinform híreivel folytatjuk. Az 5-ös főúton Városföld térségében 4 személyautó ütközött, a 97-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A 37-es főúton Onga térségében baleset történt, a Felső Zsolca felé vezető oldalon a 4-es kilométernél csak egy sáv járható. A 86-os főúton Csorna térségében egy furgon és egy személyautó karambolozott, a 149-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Hazánk időjárásáról. Az északkeleti országrész felett egyes helyeken még este is borult lesz az ég, máshol napos, gomoly felhős idő várható, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. A hőmérséklet késő este 9 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Magvetés, hitéletünk krónikája.

A Szent Orsoly rend nővérei közel 300 éven át szolgálták a győri közösséget, különösen a leánynevelés és a keresztény értékek közvetítése terén, maradandó nyomot hagyva a város kulturális örökségében. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A rendalapító Mericsi Szent Angéla életéről Matkovics Mária Amerika nővér, az Orsolyita nővérek magyarországi elterjedéséről Bernik Rozália nővér beszél. Mericsi Angéla noha a nőnevelés jelentőségét már 1521-ben felismerte, csak élete alkonyán 1535-ben alapította meg a Szent Orsolya Társaságát. Úgy vélte, hogy a társadalom bajai a családok bajaiból származnak, és hogy a családok erkölcsi állapota elsősorban a családanyák minőségétől függ. Ezért arra szánta az életét, végül arra alapított szerzetet, hogy a társadalom jó keresztény anyákban bővelkedjék. A Szent Orsolya rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségének elöljáróját, Amerika nővért hallják.

0: Merici Szent Angéla alapította a Szent Orsolya Társaságot. Angéla Desenzanóban született 1474 körül, egészen pontos dátumot nem tudunk, és 1535-ben Bressában alapította a társaságot. Angéla nagyon boldog gyermekkort élt meg, szülei mélyen vallásos, földművelő emberek voltak, de Desenzano egy városias falu, tulajdonképpen így fogalmazhatnék, ők is emeletes kőházban laktak, és kijártak a Grezzére, a tanyára dolgozni. Esténként Giovanni Merici, az apuka, összegyűjtötte a családtagokat és a segítőket, meg a környékbeli embereket, és vagy a Bibliából, vagy a szentek életéből olvasott fel az összegyűlteknek. Angélát nagyon megragadta a vértanúk története, és főként Szent Orsolya története, akinek a vértanú tiszteletét Sönaui Szent Erzsébet egy bencés apáca terjesztette el. Orsolya favorizált szent volt, bocsánat, így mondom, a reneszánsz korban. Egyetemek például a párizsi Szorbon védőszentje, azon kívül kelmefestők, bányászok, és még nem tudom ki mindenkinek a védőszentje, de egyetemek, iskolák. Angéla boldog gyermekkora hamarosan véget ért, mert a szülei meghaltak. 10-15 éves kora körül történt ez, sőt a nővére is, és szállóba költöztek, ami Brescia és Desenzano között szintén egy kisváros, az anyai nagybátyához, Biancosi családhoz. Angéla minden nap szeretett volna áldozni, és erre akkor nem volt lehetőség másképpen, mint hogy 16 éves kora után belépett a Szent Ferenc harmadrendjébe. Tehát ferences harmadrendi nővér lett, rendkívül nagy érdeklődéssel fordult a szegények, nyomorultak és a köréje gyűlő kis és nagy lányok és özvegyasszonyok felé. Ő beléjük akarta plantálni azt a hitet, amit a kedves szüleitől kapott még Desenzanóban. Olyan személy volt, aki alkalmas az evangelizálásra, át tudta adni a hitét, a hitének a lényegét, az elemeit, és az Isten szeretete ember szeretetbe fordítódott le. Ezért nagyon érdekes módon már a nagylány Angélát Madre Suorénak hívták, anya nővér, vagy Suor Madre, fordítva is érvényes, tehát anya és nővér volt egy személyben. A Biancosi család egészen más típusú család volt, mint az ő szülei családja. Nagyon előkelőek voltak, és nagyon városiasak. Angéla, amikor tehette, visszavonult Desenzanóba. A földjükre, a Grezzében lakott, egy nagyon egyszerű kis kunyhószerű házban, egy kő volt a párnája, egy gyékény alatta a kövön, és így aludt. Aszkéta életet élt, hát az egész környék szentnek tartotta. És hát mindenkivel jót tett. Közben dolgozott, keményen művelte a földjét. Ekkor történt 18-20 éves kora körül, hogy aratóknak vizet vitt, és a Brudazzo mezőn, ami a Grenze közelében van, látomása volt. Mégpedig egy égigérő létrát látott, mint álmában Jákob, de ő nem álmában, hanem nappali vízióban, és ezen nem angyalok lépteltek, hanem koronás leányok. 18 éves korától 50 éves koráig töprengett, hogy Istenem, mit akartál nekem ezzel mondani? Mire késztetsz ezáltal a látomás által? És akkor érett meg benne, körülbelül 50-60 éves kora között, hogy a köréje sereglő özvegyekből, leányokból, akiket mint egy katekéta tanított és segített, egy társaságot hozzon létre. Szent Orsolya védelme alá helyezte a társaságot, mert a radikális Krisztus követés megvalósítását a vértanúk életében látta. És Orsolya, aki majd 1000 évvel előbb a 4. vagy 5. században élt, társnőivel együtt vértanú lett. Lenyilaszták őt és társait, barbárok Köln városa mellett, mert nem akarták megtagadni a hitüket, és nem omlottak a barbár vitézek karjaiba. Tehát a tisztaságukat, Istennek szentelt életüket őrizték mind halálig. Hűek voltak mind halálig. Ez Angéla fő motívuma is volt, és főként a romlott erkölcsű reneszánsz kor közepén pontosan a tisztaságért, a Jézusért meghalni tudó lányokat állította példaképül. Közben, ugye eltelt azért 20 és 50 éves korak között, jó 30 év, közben a ferences elöljáró visszarendelte őt Bressába, mégpedig a háborúktól szenvedő város lakóinak vigasztalására, nevezetesen Katerina Patengóla asszony vigasztalására, aki egy nemes asszony volt, és hát nagy társaság gyűlt köréje, és itt Angéla találkozott nagyon komoly politikai személyekkel, például Sforza gróffal, aztán párbajúzó nemesekkel, akiket szét tudott választani. Egy békeangyal volt, nagy tehetsége volt a békeszerzéshez. Haragvó feleket, legyen az akár a gyerekét ütve, verve, nevelő apa nevelésére alkalmas volt, akár haragvó nemesek szétválasztására. Egy nagy zarándok volt Angéla, felszállt társakkal együtt, unokabátyával és más társakkal 1524-ben a Szentföldre indult. Egy évvel később, mint Loyolai Szent Ignác éppen. És tengeri viharba kerültek, kalózok támadták meg őket, eleve Velencében rengeteg időt kellett várakozniuk, mert nem indult a hajó, az alatt a gyógyíthatatlan betegek kórházában dolgozott. Na aztán elindult végül is a hajó, túlélték a törökök támadását, a kalózok támadását, és Kréta szigetén megvakult. Valószínűleg az izgalmaktól, tehát ez egy ideiglenes vakság volt, amit rábocsátott az Úr, és pontosan a Szentföldet vezetőkkel vakon járta végig, de a belső látása kiélesedett. És a Kálvárián kapta végső soron, ahogy Szent Ferenc a szegénység adobányát, kapta ő pedig a Istennek szentelt élet adományát, a Krisztus jegyességet. Tulajdonképpen az egész egyház Krisztus jegyese, de egy Istennek szentelt személy speciálisan Krisztus jegyese. Tehát ezt a Kálvárián vakon megkapta, mint ajándékot. Visszafelé, aztán Kandia szigetén visszanyerte a látását. Érdekes módon. Ettől kezdve aztán a velencei pátriárka szerette volna Velencében tartani, a bressaiak nagyon örültek, hogy visszatért Bressába, majd egy római zarándoklatra is vállalkozott, kihallgatást kért a pápától, és a pápa is szerette volna Rómában tartani Angélát. Tehát korának már élve egy szinte szentén még nem avatott, de élő szentje volt. úgy érezte, hogy Bressába szól a hivatása, és eljött végül 1535. november 25-e, amikor Bressa püspöke előtt fogadalmat tettek, 28 leány térdelt az oltár körül, de igazából, ezt nem is helyesen mondtam, egy nem a mai szerzetesi fogadalomnak megfelelő fogadalom volt ez, hanem vallalták írásban, hogy ők Istennek szentelt életet élnek, terjesztik az evangéliumot, segítik a szegényeket, és így tovább. Tehát nem hivatalos fogadalmas nővérek voltak, nem szerzetesre, de hangsúlyozom, csak társaság. És mégis az Úristen szándéka más volt. Ugye ez az évszázad, a hitújítás évszázada is, 1517 Luther fellépése, aztán Calvin hirdette tanait, és nagyon fontos volt, hogy zsinat gyűljön össze, ez volt a trentói zsinat, a trienti zsinat, ahol sajnos felszámolták az ilyen szabad lelki társulásokat, társaságokat, mert hogy ellenőrizhetetlenek a protestáns és egyéb eretnek tanok beférkőzhetnek az egyházba. Ezáltal tehát arra késztették az orsolytákat, ez már Angéla halála után volt, vállalják a klauzúrás monasztikus életet. Minek utána akár Itália, de főként Franciaország nagyon a katolikus doktrína terjesztése mellé állt, átkerült Provence-ba, majd elterjedt egész Franciaországban a rend. És szinte minden városban, tréfásan úgy szoktuk, minden bokorban létesítettek egy-egy orsolyta zárdát, és az első orsolyták katekéták voltak, tanították a katolikus hittant, és természetesen számtant, olvasást, mindent, ami elemi igénye volt az akkori társadalomnak. Aztán Németalföldre átkelt Németországba, és a mai Ausztria területére, Bécsbe, Pozsonyba 1676-ban. Igazából már 1675-ben ott voltak, de 1676 a hivatalos pozsonyi alapítás. A szlovák testvéreink a 350 éves évfordulót ünneplik most, de tulajdonképpen mi is velük együtt lélekben, mert akkor Pozsony Magyarország, a három részre szakadt Magyarország fővárosa volt. És nem véletlen, hogy ott történt az alapítás. Pozsonyt úgy jellemzik, mint egy méhekkel teri kaptárt, ahonnan kirajzanak az alapítók. Pozsony után jött Nagyszombat, Pázmány városa, Kassa, majd átkerült Nagyváradra, a mai Románia területére a rend, és lehet sorolni az összes többi alapítást. Végül Bécsből jöttek az alapítók, a mai Magyarország területére, Győrbe, 1726-ban. Tehát most ünnepeljük az alapítás 300 éves évfordulóját. 1540. január 27-én halt meg Mericsi Szent Angéla. Ő már nem érte meg ezt a kirajzást és ezeket az alapításokat természetesen.
1: Az orsolyita nővérek 1948. június 16-áig, az egyházi iskolák államosításáig megszakítás nélkül dolgoztak a leányok lelki és szellemi nevelésén. Az államosításkor azonban ez megszűnt. A rend győri nővéreit, mintegy 80 apácát, 1950. június 18-án az éjszaka leple alatt leponyvázott teherautókon Széchenybe szállították. Így vetett véget az államhatalom egy éjszaka alatt 224 év munkájának. 43 év számüzetés után 1993. július 15-én a rendház újra visszakerült a Szent Orsoly rend tulajdonába. Amerika nővér és Bernik Rozália nővér az orsolyita nővérek győri letelepedését és az 1950-es deportálási időszakot idézik fel.
2: 1726. július 15-én már említette az Amerika nővér, hogy Bécsbe jöttek a nővérek, 5 nővér alapító vagy megbízott főnöknővel együtt, és már szeptemberben megkezdték a tanítást a Káptalandonban, és már 60 tanulója volt. Hát ez fokozatosan bővült, elemi iskola, polgári iskola, akik végeztek, azok vagy tanítóképzőbe mentek, mert a rendnek volt tanítóképző fokozatú iskolája is, és ipariskola. Az ipariskola olyan volt, hogy már adott érettségit. Bejött a kis óvodás, és kiment, mint keresőnő, vagy mint tanítónő, vagy mint ipariskolát végzett, szakmát végzett hölgy. Ez fokozatosan bővült 1726-tól, amire 1948-ban az államosítás megtörtént, akkor több mint 1200 diákja volt a rendi iskolának. Tehát, mint említettem, mindenféle iskolatípus volt, és ez 1948-ban az államosításról megszűnt. Ingatlanjainkat elvették, és a nővéreket pedig még 2 évig meghagyták, és 1950-ben deportálták őket. 80 nővért vittek el innen akkor, 1950. július 18-án.
1: Lehet róluk tudni, hogy mi lett az ő sorsuk?
2: Az, hogy 3 hónapig még lágerbe voltak, és akkor úgy, ahogy formailag megegyezett az állam az egyházzal, a katolikus egyházzal, és az, hogy nem élhettek közösségben, nem taníthattak, és nem foglalkozhattak fiatalsággal, tehát le kellett venni a rendi ruhát a lágerből, amikor kijöttek, és mindenki hát oda ment, ahova tudott. Részben vállaltak civil munkát, részben a családok fogadták be, de a családok se tudták befogadni, mert akkor az ő egzisztenciájuk volt veszélybe, úgyhogy hát pénz nélkül, ruha nélkül, lakás nélkül mindenki. Szent Angela megmondta, hogy figyeljétek az idők jeleit. És hát ők látták, hogy ő nekik most már ez a életforma, ez a szerzetesi közös életforma nem valósul meg, és igyekeztek a hétköznapi életbe elhelyezkedni. Volt, aki például a tanítóképzőnek az igazgatónője, az a győri egyik tüzéptelepén portás volt. Portás volt. Voltak, akik tanítottak, tehát tanárok voltak, azok voltak, akik takarítást vállaltak, voltak, akik hát pici babákhoz felügyeletet vállaltak, családok. Tehát olyan, amilyen lehetőségek voltak, azokat próbálták magukévá tenni, és hát elhelyezkedni, hogy valami fizetéshez jussanak, és akkor úgy fokozatosan, nagyon fokozatosan kialakult, hogy mindenkinek azért lett munkaköre, tehát volt fix fizetése és úgynevezett majd nyugdíj helyzet, akkor végén úgy próbáltak lakáshoz jutni, részben összesegítették a rokonok, ismerősök, de részben úgy is, hogy összeköltöztek. 2-3 összeköltöztek, és akkor így próbálták fizetni az albérleti szobát. Volt olyan nővérünk, aki ágyra járó volt. Például a Richardsgyárban 2 nővérünk is, akik hát zeneakadémiát végzett az egyik, a Krizesztoma nővér, és hát az Ágnes nővér is, az is magas képzettségű tanárnőt. Hát ők a Richardsgyárba felváltva dolgoztak éjjel-nappal, hogy még el tudják látni, mert még közben hát voltak kicsi babákat is, akik elvállaltak őrzésre, addig még az anyuka munka helyén volt, és akkor így váltogatták egymást, hogy egyik ment éjszakára, a másik nappal, hogy el tudják még a kicsi babát is látni. Hát amilyen lehetőségeket, igyekeztek megmaragadni és beleállni a hétköznapi életbe. Például az Ágnes nővért rövid időre Debörtönbe zárták, és akkor ott voltak ilyen nagy hölgyek, de jó, hogy magukat széjjel szórták, nem kerültünk volna ilyen közös kapcsolatba. Végén aztán mindenki egy picit nyugdíjhoz jutott, a végén, amikor már ugye nagyon kialakult a nem közösségi élet, akkor azért mindenkinek ismétlen volt lakása is. Igyekeztek.
1: 50-ben feloszlatják a rendet, eltelik 40 év, várják az idők jeleit. Mi hozta meg az újra rendé való állásukat?
0: A rendszerváltás. Utána engedélyezték az 1950-ben betiltott rendek működését. 1950. szeptemberében született a egyház és állam között egy megegyezés. 4 szerzetes rendnek engedték a működést 2-2 katolikus gimnáziummal, bencések, piaristák, ferencesek és egyetlen női rend, a mi asszonyunkról nevezett iskolanővérek, ma a Boldogasszony iskolanővérek nevet viselik. Hát a többi rend az fű alatt és föld alatt próbált dolgozni, szervezkedni. Ágnes nővérék is titkos összejöveteleket tartottak, ugye? Rozália nővér járt ezekre a titkos összejövetelekre 1950 után. És a rendszerváltás után nem egyszerre indult minden szerzetes rend, hanem a lehetőségekhez mérten. Egerben már 1991-ben és Sopronban indult a katolikus iskola, illetve katolikus kollégium. Egerben nem kértük vissza a katolikus iskolát, mert fölmérte Márta anyja, az akkori megbízott tartományfőnöknő, hogy nem bírjuk viselni a terheket, annyi terhet, de 6 katolikus iskolát létesítettünk a visszaszerzett iskolákból. Győr csak 1993-ban tudott indulni, mert a balettintézet egy része tanyázott nálunk, illetve egy állami kollégium volt, és mire a város vezetősége is beleegyezett, hogy átadják az épületet, 1993 lett. Nagyon sokat köszönhetünk Pápai Lajos püspök atyának, aki síkra szállt a Szent Orsolya rend visszaállításáért, és valóban nagyon sokat tett, eleve országosan a katolikus iskolákért. Tehát ő a katolikus iskolák újra alapításának zászlóvivője volt valóban.
1: 89-ben, amikor visszakapta a rend a létjogosultságát, akkor 6 intézményt tartottak fent. Hányan voltak rá nővérek?
2: Még csak, bocsánat, így mondom, szó volt róla. 89-ben, 91-ben volt először Eger és Sopron, és 93-ban. De Győrben is már voltak a tárgyalások a város önkormányzata és a szerzetesek között. Az különösen ki kell emelni Ambrózia nővért, mert ő már 91-ben, 92-ben tárgyalt a várossal, hogy adják vissza az épületet. Hát ez nem ment olyan simán, bizony Pápa Jolos püspök úr nagyon komolyan besegített, így aztán nagy nehezen 1993. július 15-én nagyon sok küzdelem árán visszaadták az épületet, és az Apáca utca 41-43 szám alatti általános iskolát. Akkor még a tanítóképző működött, mint városi iskola, de ezt az általános iskolát visszaadták. A tanulóknak egy része, de Zömében maradt az iskolába, és vállalták a katolikus tanítást, katolikus nevelést vállalták, úgyhogy 1993. augusztus 29-én ünnepélyes évnyitó volt, pápai püspök úr vezetésével ünnepélyes szentmise, és 1993. szeptember 1-én megindult a tanítás 850 gyermekkel. 850 gyermekkel, tanárok, tantestületből szabad volt a választás, akik ki akartak válni, azok kiváltak, akik maradtak a tantestületben, azokat az egyház megye, mert jó, a rend visszakapta az iskolát, de fenntartóilag a egyház megyét bíztuk meg. Ő volt a fenntartó, nagyon szépen indult, nagyon lelkesen, és nagyon nehéz körülmények között, mert az iskolának a berendezéséből alig maradt valami. Például iskola padok nem voltak. És ezt mind július 15-től szeptember 1-ig meg kellett oldani, és itt nagyon nagy érdeme volt a Hernádi Lászlónénak, az újonnan kinevezett igazgatóhelyettesnek, és Szabó Péternének, aki a gazdasági vezető volt, és külföldi magyar kapcsolatokat keresve megoldották, szereztek padokat, még a padlásról is lehordták. Tehát úgy kapták vissza, mint hát nem működő iskola, de sikerült szeptember 1-re működő képessé tenni. És így nagyon szépen beindult, és hát mai napig tart.
1: A győri Szent Orsolya rend 300 éves történetéről és a rendalapító Mericsi Szent Angéláról Matkovics Mária Amerika nővér és Bernik Rozália nővér beszélt. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Kékes Jenikő.

0: Múlt és jelen. Dér Katalin előadása.
1: Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. A Kicsoda az Isten című sorozat eddigi három adásában azt kérdeztük, létezik-e Isten, kicsoda, milyen ő, mit tanít róla Jézus. Ám csak az Isten hitben, csak Jézus Krisztusban vagyunk képesek elgondolni azt is, hogy kicsoda az ember, és kik vagyunk mi személyesen. Ma erről lesz szó, hiszen a két téma szorosan összefügg. Tehát hogyan tudjuk megragadni az ember lényegét? Micsoda az ember? Kicsoda vagy micsoda? A Biblia kétszer is felteszi ezt a kérdést, Istenhez intézve, mint olyanhoz, aki egyedül ismeri őt teljes mélységében. A Jób könyvében, a 7. fejezet 17-es versben így. Vajon micsoda az ember, hogy oly nagyra tartod, arra méltatod, hogy törődj vele? Aztán a Zsoltár, a 8. Zsoltár kérdése hasonló. Amikor nézem az eget, kezed művét és a holdat, meg a csillagokat, amelyeket alkottál, micsoda az ember? Mondom, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz rá. Ez a két szentíró nem önmagában, hanem Istennel való kapcsolatában firtatja az ember titkát, és ez nagyon lényeges, nem önmagában. Az ember oly kicsi, parányi, törékeny, Izaiás próféta szavaival, aki azt mondja, hogy mint vízcsöpp a veder falán, olyan az ember. Hát hogy van az, hogy Isten mégis figyelmet fordít rá? És egyáltalán miben mutatkozik meg elsőrendűen ez a különleges gondviselés? Nos, nem csak abban, hogy Isten biztosítja számára az életet, az élet feltételeit, levegőt, vizet, földet, hanem még sokkal inkább abban, hogy szól hozzá, beszél hozzá, hogy kinyilatkoztatást ad ennek a teremtményének, és egészen odáig elmegy, hogy elküldte hozzá egy szülött fiát. Sőt, odáig elmegy Isten, hogy az embert önmagával rokon lénynek tekinti. Ez fantasztikus. Azt mondja, Istenek vagytok. Istenek vagytok. Értsd, Istennel rokon lények. Így olvassuk a Bibliában, a 82. Zsoltárban, a 6-7-es versben. János evangéliuma, amelyik ezt idézi, 10. fejezet 34-es versben, magyarázatul hozzáteszi. Így nevezi önmagával rokon lényeknek, mondja az Úr, azokat, akikhez szavával szólott, mert ez a lényeg szavával. A Zsoltárban, amire az előbb hivatkoztam, tehát a 82. Zsoltárban ugyanez van, még egy döbbenetes töblettel. Azt mondja, Istennel rokon lényeknek, szó szerint Elohimnak, vagyis isteneknek, mondanak titeket, magasságbeli fiai, rokonai vagytok mind. Mindamellett mégis meghaltok, mint a közemberek, mármint az Istent nem ismerők. Elhullotok, mint a többi nagyok. Hát igen, ez döbbenetes. Az ember földi halála az egy drámai ellentétet hordoz. Mert Isten az embert nem a halálra teremtette, de az ember még története legelején, az Édenkertben úgymond, elhagyta őt, az élet forrását, és a halál útját választotta. Isten ezért az ember szabad döntésének, feltétlen tisztelete miatt most már nincs abban a helyzetben, hogy örök életet, spirituális, szellemi életet adhasson neki. Ezért mondja, por vagy te, és visszatérsz a porba, amelyből vétettél. Na most ezt nem általános értelemben érti Isten, és nem örökérvénnyel, hanem a bűneset után és a bűn miatt mondja. Amikor az ember bizalmatlan lett Isten iránt, és elfordult tőle, akkor lett az igaz, hogy por vagy te. Ha Isten nem tartja fenn az ember életét, akkor az a halálba hanyatlik. Csak hogy Isten nem nyugszik bele az ember pusztulásába, mert a Biblia aranymondata szerint úgy szerette a világot,

hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát van lehetőség visszatérni az életpályájára vagy útjára. Na de, micsoda az emberben az a nagy érték, amely miatt Isten ilyen kitüntető gondoskodással veszi körül, még aztán is, hogy az ember egyébként elfordult őtőle. A 8. Zsoltár előbb idézett mondatának a folytatásában ott felsejlik a megoldás. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá, és rögtön utána pedig ott van a felelet. Az ember, illetve Isten ember iránti eme megbecsülésének három megnyilvánulását nevezi meg itt a Zsoltár. Nagyon zseniális. Nagyon. 1. Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál. Elohim, Istenek vagytok ti. 2. Dicsőséggel és tisztességgel koronázta meg őt. Részt adott neki saját dicsőségéből. És 3. Úrrá tette őt, kezeinek munkáin mindent lába alá vetett. Isten az emberre bízta ezt a remek művét, a teremtett világot. Szóval ez a 3. A Teremtés könyve első fejezet 27-esben mindezek legvégső okát abban mutatja meg, hogy Isten az embert eltérően a többi élőlénytől saját képére és hasonlatosságára alkotta. Ez a lényeg, ez a rare, képére, hasonlatosságára. Ez az ember teremtés célja. Nem az van, persze, hogy a teremtéskor az ember Isten kész, tökéletes, befejezett képmása lenne. Nem. Nem az. A Teremtő az embert nem kész állapotban alkotta meg. Nem mindjárt létrejöttekor lett ő Isten képe és hasonmása. De olyan képességekkel látta el az embert, hogy egész életében határtalanul fejlődhessen ebbe az irányba, hogy egyre jobban hasonlítson Teremtőjére. Ugyanezt mondja Jézus is a hegyi beszédben, amikor azt mondja 5. fejezet 48-as vers, legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Az itt szereplő görög szó, teleios, amelyet ugye tökéletesnek fordítanak, igazából célra telosz görögül, teloszra. Célra, valamilyen cél felé irányulót jelent. Jézus az ember teremtésének célját fogalmazza meg újra. Az ember Isten adta célja az, hogy hasonlóvá, erkölcsi értelemben hasonlatossá váljék alkotójához, atyához, Istenhez, hogy az ő képmása és hasonmása legyen. Menjen ebbe az irányba. Ezt mondja Jézus. Amint a ti mennyei atyátok is ebbe az irányba megy. Micsoda az ember? Most már jól látjuk azokat az okokat, amelyek ezt a kérdést, a kicsoda az ember kérdését oly kiélezetté teszik. Kiélezetté teszi a kérdést, hogy az ember a természethez, a kozmoszhoz és Istenhez képest oly parányinak, jelentéktelennek tűnő lény, akire Isten valamilyen okból mégis gondot visel, és akihez örök szavát intézi. Akit saját rokonának nevez, akihez elküldi egyszülött fiát, hogy ő is emberré legyen, hogy azonosuljon ezzel a parányi lénnyel, és megmentse őt. Hát ez ugye már eleve döbbenetes. És kiélezetté teszi a kérdést a földi halál ténye. Hogy az a lény, akit Isten saját képére és tökéletesedésre teremtett, és akinek ehhez minden eszközt, képességet megadott, na az mégis meghal itt a földön. Ez a legnagyobb kérdés a világon. Az ember kérdés. Gyorsan tekintsem át, hogy melyek azok a képességek, amelyek a bűnbeesés, az ember bűne és megromlása után is megvannak, mint máig, amelyek bár tökéletlen formában, de megmaradtak. Hát először is az emberi lélek.
Ehhez hasonló valóság nincs más a teremtésben. Pontosabban a Biblia leggyakrabban magát az egész embert nevezi léleknek, test és lélek egységét nevezi így, ahogy mi is beszélünk mondjuk ezer lelkes községről. Magát a lelki világot inkább a szív szó fejezi ki, amelyik a Bibliában soha nem az érzelmek központja egyáltalán, nem is valami különálló alkatrész az emberben, hanem az ember teljes lelki világa, az értelem, az intellektus, az akarat és az érzelmi világ középpontja és szervezője. Ez a szív. Amikor a 90. Zsoltár 12. versében a zsoltáros bölcs szívet kér Istentől, azt mondja, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Akkor voltaképpen azt szeretné, mit szeretne, hogy mindezek a lelki működések, amiket a szív fog egybe, ezek kerüljenek harmóniába önmagukkal, és aztán Istennel. Mert az ősbűn egyik legtragikusabb iszonyú következménye bennünk, éppen ennek a belső harmóniának a hiánya vagy megromlása. Értelem és érzelem pörlekedik, ahogy Pál apostol mondja, értelmemmel tudom én a jót, de valamilyen érzelem mégis a rosszra van készen, a rosszra csábít. Aztán a ráció és az akarat, az is pörlekedik. Az ember tisztában van vele, hogy mit kellene tenni, és mégsem képes azt eléggé akarni. És így tovább, az ember belsője olykor szinte széthullani látszik. Ezt át lehet élni, bizony. Széthullani látszik, mert egyeseknél egészen a tébolyig ez elmegy. Azután itt van az emberi agy, ami egy abszolút csoda. Állítólag az agykutatók úgy mondják, 100 milliárd idegsejt, 100 billió féle kapcsolatáról kellene megállapítani, hogy miként működnek, de ha ez sikerülne is valahogy, még akkor is ott van e felett valami nem anyagi dolog, nem anyagi, aminek a miben létéről, vagy működéséről a kutatóknak sejtelme nincs, meg senkinek. Olyannyira, hogy a világhírű magyar agykutató, nagyon világhírű Bitó László paradox mondása szerint azt mondja, az emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet. Mondja, ő az agykutató. És mennyi minden van az agyon belül, az értelem, melyről úgy gondolja a bibliai bölcs, a példabeszédek második fejezetében, hogy azt mondja, értelem őriz téged, és megfontolás őrködik fölötted. És itt van az ember felfogó képessége, a logikai következtetés, a kreativitás, a memória csodája, amelyből bármikor bármit, ami egyszer oda bekerült, elő tudunk venni, ameddig egészségesek vagyunk, amikor szükség van rá. Aztán az erkölcsi ítélő képesség, a lelki ösmeret, melynek segítségével mindenről képesek vagyunk, az értelmi belátáson túl, még egy új síkon is gondolkodni, tudnilik a jó és a rossz síkján. Hát a lelki ismeret magyarázhatnák nekünk ítéletnapig a jót és a rosszat, akár a 10 parancsolatot, ha valami, amit lelki ismeretnek mondunk, belül nem mondaná, hogy ez jó, amaz rossz, akkor nem tudnánk megérteni, se megkülönböztetni a jót és a rosszat. Aztán itt van még az érzelmek titokzatos világa, amelyek minden moccanásunkat kísérik, és mindenre, ami csak az ember szeme elé kerül, azonnal reagál, de gondolatnál sebesebben. Az érzelem előbb reagál, és a döntési képesség, amely minden pillanatunkban választ, sokszor tudattalanul, az igaz és a hamis között. És akkor még nem szóltam a szívről,
ami ezt a sok mindent egységes tudattá rendezi, és egyetlen egyedi személyiséggé formálja, és ez az egységes egyedi személyiség az, amiről Kosztolányi ismert nagy versét írta, a halotti beszédet, aki milliók közt egyetlen egy, ilyen az ember, egyedüli példány, nem élt belőle több, és most sem él, és mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló, akárki megszülethet már, csak ő nem, és ha meghal, nem kelti fel se könyv, se szó, se vegyszer. Na éppen ez az, amit az Isten nem tűr, hogy az embert ne keltse fel a halálból semmiféle erő, mert az ő ereje igenis felkölti a halottakat. No de, visszatérve a szívhez és a személyiséghez. Az egységes, egyedi személyiség az, amely határtalanul fejlődőképes, nem más. Ez. Egészen a halálig, így hogy bármilyen öreg legyen is az ember, a személyisége, ez a titokzatos valami, ez még mindig képes fejlődni, élethosszígön. Ám mindezt megelőzi egy súlyos, félreértésekkel terhelt kérdés. Én erről már nagyon sokszor beszéltem, de muszáj újra meg újra állandóan beszélni róla. Miért kapta az ember az életet, ha a halálban úgyis el kell veszítenünk egyszer? Mire való akkor az egész földi lét? Mi értelme van? Isten a teremtéssel életet adott az embernek, földi életet, csak hogy van egy hosszabb távú terve, egy célja, melyet előre elhatározott, melyre már a világ teremtése előtt kiválasztotta az embert, írja Pál apostol az Efezusiaknak, első fejezet 4-5-ös vers. Ez a cél pedig az, hogy amint megalkotta, úgy egykor újjá alkossa az embert egy új világra. És ez a terv, az ember újjáteremtésének terve, ismétlem, már a világ teremtése előtt készen volt. Nos hát, miért kell az embert újjáteremteni? Mondom, Isten az embert nem csupán mint teremtményét, hanem mint gyermekét akarja újjáalkotni, ez a nagy titok. Sokan mondogatják, olykor még egyházi körökben is, és milyen hátborzongató, sokszor érvként a bűnök mentegetésére, hogy hát kérem, mindenki Isten gyermeke. Na nem, hát nem. Ez nem igaz, hogy mindenki Isten gyermeke. Súlyos tévedés. A Biblia nem ezt mondja, hanem a következő a helyzet. Isten megteremti, életre hívja az embert, annak akarata, döntése, beleegyezésen nélkül, szülei pedig ugyanígy, beleegyezésen nélkül nemzik őt, és ez nem járja ám. Az ember, aki mindenek előtt szabad akarattal bíró lény, épp ezen a legdöntőbb ponton, létrejöttében, megszületésében, minden csak nem szabad, hát ez skandalum kérem, ez botrány, és nem maradhat ennyiben. Ez az állapot semmi esetre sem lehet végleges. A szabadság kicsúfolása ez. Szóval valaminek történni kell, és történik is valami. Az embernek azért adatik akaratától függetlenül az ideiglenes, véges földi élet, hogy annak folyamán ideje alkalma legyen, eszes teremtményként szabadon eldönteni, kívánja-e az életet, az igazi életet, a legmagasabb rendű végleges, örök életet, Isten örök életét és társaságát. Azaz, magyarul, akar-e az Istennek nem csak a teremtménye, hanem a gyermeke lenni, ahogy a Biblia ezt mondja, a gyermeke. Akar, vagy nem akar? És kérem szépen, hajszál pontosan úgy lesz, ahogy az ember dönt. Isten teremtményének lenni, és Isten gyermekének lenni, óriási különbség.
A Biblia precízen, szakszerűen ketté választja ezeket az állapotokat, amikor megkülönböztetve az ember teremtésétől, egyszer csak elkezd születésről beszélni, ilyen szavakkal, hogy fentről születni, Istentől születni, Isten életéből újjászületni, Isten gyermekévé születni, meg hasonlók. No, ahogy az ember viszonya más az általa alkotott géphez, mint az általa nemzett vagy szült gyerekhez, hát úgy Istennek is egészen más kapcsolata van a teremtmény emberrel, mint a gyermekeivel. Mindenki Isten teremtménye, akár akarja, akár nem, akár hiszi, akár nem, az teremtmény. Viszont ellenben senki sem lesz automatikusan Istennek a gyermeke, csak az, aki földi életében úgy dönt, szabadon, úgy dönt, hogy az akar lenni. Isten teremtménye vagyunk, Isten gyermekévé válnunk kell. És nem valamikor majd, valami mennyei valóságban, hanem most. Itt és most a földön, mert erre való a földi lét. Ez a célja. Ez a tétje. Vagy földi élete során válik valaki Isten gyermekévé, vagy sose. Az Isten gyermekségben pedig az ember Isten fiának képéhez lesz hasonlóvá, írja Pál apostol a római levélben, 8. fejezet 29. Hogy mindazok a képességek, amelyeket Isten az embertől kapott, a bűnnek az iránytű rossz irányba fordulásának hatására mennyire megromlottak, hát azt ugye sokszor tanúsítja a Biblia, az egész történelem, meg a mindennapi élet is. Az értelem annyira megromolhat, hogy utóbb az agy már be sem enged magába olyan információt, ami nem áll az érdekében az egyénnek. A lelkiismeretet az ember elkezdi a legrútabb tettei igazolására, önigazolásra használni. Érzelmei állandóan becsapják, és az ember olyan érzelmi viharok forgatagába tud kerülni, ahonnan úgy véli már nincs kiút. Na persze van. Döntési képessége fogságba, saját önös érdekeinek, önzésének fogságába jut, és így tovább. Tehát egy káosz az egész. Az egész emberlét egy káosz. És külön kegyelem, ha valaki kétségbeesésében legalább eljut addig, ameddig Pál apostol, hogy felkiáltson. Én nyomorult, kivált meg engem e halálra szánt testtől és a kárhozatos lélektől. Római levél, 7. fejezet, 24-es. Mert ezzel a kérdéssel kezdődik a megoldás. Ki vált meg engem? Az ember rájön, hogy ebből a káoszból és fogságból nem tud maga szabadulni. Ez lehetetlen emberileg, de Istennek minden lehetséges. Ő meg tudja tenni, hogy amikor az ember szabadon, határozottan őt választja, úgymond megtér, akkor őt újjá tudja teremteni. Egy új teremtmény lesz belőle, de ehhez az akarat kell. Az ember szabad és aktív akarata. Nos, hát mi ez az újjáteremtés? De tényleg, mi az a jó, amit tennie kellene az embernek ahhoz, hogy boldog új teremtmény legyen Krisztusban? Erről fogok beszélni a következő alkalommal, kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.

0: Múlt és jelen Dír Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékes Jénikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon folytatott megbeszélésen. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszi a megbeszélés sorozat, amely fontos alapot teremthet a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá. Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgázkészletek, amelyek még biztosan a védett áron lesznek kaphatók a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormuzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és a szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Amennyiben változna a helyzet a Közel-Keleten, akkor is csak lassú konszolidáció indulhat meg. Május 17-én, húsvét 7. vasárnapján a pápa a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a Regina Célit a Szentpéter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból kiindulva azt hangsúlyozta, hogy Jézus mennybe menetele nem egy múltbéli, távoli, minket nem érintő esemény, hanem olyan valóság, amely az egész világ mindenséggel együtt minket is magában foglal, írja a Magyar Kurír. Pünkösdi ünnepségek néven kulturális és közösségi rendezvényeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban, május 18-a és 25-e között Hargita megyében. Tudatta az MT-vel hétfőn a Székelyföldi megye önkormányzata. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó a Székelyföldi megye több településen zajló rendezvényen több mint egy héten át kínálnak kikapcsolódást a térségben látogatóknak. A rendezvénysorozat kiemelt eseménye a Csiki Kamarazenekar május 20-ai pünkösdváró hangversenye Csíkszeredában, valamint a május 20-a és 22-e között tartandó Hunyadi napok a csíksomlyói Mária kertben, amelynek nyitónapján Bőjte Csaba Ferences szerzetes tart szentmisét, majd Lupescu Rádó történész tart előadást Hunyadi Jánosról. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó. És Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Hazánk időjárásáról. A gomolyfelhők nagy része este feloszlik, nagy területen derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Híreket legközelebb fél hétkor az esti hírtükörben mondunk. A teljességünk felé. A szerkesztő Gerbe Janita.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm egyrésztről itt a stúdióban Szegreti Gabit, a mesekönyvünknek az egyik szerzőjét, illetve Ausztriából csatlakozik telefonon hozzánk Vibó Kildi. Vibó Kildi biológus és gyermekkönyvíró, Szegleti Gabriella pedig a Betesda gyermekkórház pszichológusa, és közösen írtak egy könyvet, tulajdonképpen minden gyermeknek szól, hiszen minden gyereknek vannak érzései. Nagy szeretettel köszöntöm tehát a hölgyeket.
1: Köszöntjük mi is a hallgatókat és téged is.
2: Köszönjük szépen, hogy meghallgatnak.
0: Nagyon tetszett egyébként a megfogalmazás, hogy a magyar nyelv gyönyörű ebből a szempontból, mert még a testérzeteinket is meg tudjuk vele fogalmazni, hogyha egy kicsit odafigyelünk a nyelvhasználatra, mert ugye gombóc van a torkomban, gombóc lehet a gyomromban is, tehát akár a szóhasználatból is kiderül, hogy hol a baj. Talán 2-3 érzelem is volt, ami hasonlóképpen érezhetünk, de nem mindegy, hogy dühöt érzünk, vagy szomorúságot.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebb a gyerekeknek, ezeket a testi élményeket valahogy nevén nevezni, és társítani érzésekhez. Tehát nagyon sokszor megélik, hogy valami történik a testemben, de nem tudom pontosan, hogy ez miért, és közben már maga az a testi érzés is lehet nagyon frusztráló, vagy akár kellemetlen, ami aztán további indulatot, vagy érzelemszabályozási nehézséget válthat ki, és nagyon fontos ezeket helyre tenni. Tehát, hogy tényleg az egyik alappéldám, hogy hány gyerek van, aki jön és mondja az anyukájának, hogy fáj a hasam, és semmi másról nincs szó, csak éppen mondjuk éhes. Tehát, hogy tisztában legyünk, hogy az az adott testi érzés, az ténylegesen egy fájdalom élményhez kapcsolódik, vagy valami egész más érzéshez kapcsolódik. És hogy ez fontos megtanítani a gyerekeknek nagyon didaktikusan is, pont azért erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk a könyvbe, hogy mit érzek a testemben, hogyha
0: hol érzem,
1: érzem.
0: Ki, ugye fotók is vannak a kisfiúról.
1: Igen. Ez nagyon-nagyon fontos.
0: Igen, mert valóban a gyerek azt mondja, hogy fáj a fejem, fáj a hasam. Nagyjából ez a kettő, de hogy az pontosan milyen érzelemre utal, vagy tényleg lelki eredetű, vagy csak éhes.
1: De egyébként ez sokszor a felnőtteknek sem olyan egyszerű, amikor mondják, hogy fáj a fejem, és igazából majd szétrobban neki, mert olyan feszültség van benne mondjuk egy-egy nap után, tehát hogy azért sokszor a felnőtteknek is meg kell tanulni az érzéseiket felismerni, és megfelelően szabályozni.
0: De hát itt ugye a mese részletek után, ugye gyerekekhez is szólnak, hogy ezt figyeld meg, így tudod csillapítani, így tudod kordában tartani, és a szülőkhöz is szólnak, hogy magukat is megfigyelhetik, és a gyereken is megfigyelhetik ezeket az érzéseket. Hogyha műfaját tekintve kéne megfogalmazni, hogy mi ez a könyv, akkor bajban lennének-e?
1: Hát én biztosan, de erre biztos, hogy Ildi valamit tud mondani.
2: Az az igazság, hogy amikor az első könyvünk a polcokra került, akkor egy nagyon aranyos könyvtáros írt hozzá egy recenziót, és abban azt írta, hogy mikor elolvasta, persze tényleg gyönyörűeket írt róla, de rögtön áthelyezte a gyerek polcról a felelős szülők polcára, ha tényleg tudni akarod ott. És most, amikor megjelent a Királyfi, akkor azt írta, hogy ugye Ildi, ez most erre volt válasz, hogy gyerekeknek is legyen.
0: Úgyhogy visszakerült akkor ez a gyerekpolcra, gyerekkönyv.
2: Gyakorlatilag igen, gyerekeknek kézikönyv magukhoz, valami ilyesminek nevezni, hogyha lehet ilyet adni, de mindenképpen mese. Tehát az a része, a Királyfi része, az tényleg, én mindig úgy élem, meg az én gyerekeim már nagyok, de én mindig úgy élem meg, hogy olyan könyvet kell valahogy kiadnunk a kezünkből, amit az én gyerekeim, mikor kicsik voltak, szerintem minden anyuka itt, akkor nagyon szívesen olvastak volna, lehet, hogy még most is, de hogy mindenképpen ez nem egy szakkönyv ilyen szempontból, hanem egy gyerekkönyv, ami segít a gyerekeknek, és szerintem sokat segíthet a felnőtteknek is.
1: Igen, és én azt mondom, hogy talán ez az egyik legfontosabb, hogy bár egy gyerekkönyv, egy mesekönyv, de a szülőknek ugyanúgy szükségük van tanításra, meg mesékre, hiszen én nem tudom elválasztani a szülőt a gyerektől. Tehát, hogy egyszerűen nálunk az én szakmámban, tehát a pszichológiában a gyerek és a szülő az egy egység. A család az egy olyan egység, ahol nem tudjuk csak így kiemelni a gyereket, és azt mondjuk, hogy csak a gyerekkel foglalkozunk, mert hogy nincs szülő nélkül gyerek. Egyszerűen a szülő az, aki a példát mutatja. Ő az, akitől megtanulja például, hogy hogyan szabályozza az érzéseit. Tehát, hogyha a szülő önmaga nem tudja szabályozni saját magát, hogyha ő kiborul, vagy az indulatait nem tudja kordában tartani, vagy pont, hogy nem tudja kifejezni megfelelően az érzéseit, akkor a gyereke csak azt tanulja meg abból, hogy ő sem fogja tudni, vagy teljesen inadekvált módon fogja tudni kezelni a saját érzéseit. Az
3: értelmek veszélyesek.
1: Igen. Talán. Veszélyesek, félelmetesek, vagy gátolatlanul szabadjára lehet engedni őket. De hogy egyik sem a jó megoldás.
3: Kik a főhősei ennek a mesének?
2: Jonatán a királyfi. A királyfi. Bár volt egy ilyen, hogy írták, hogy miért királyfi, hiszen ez egy sima család. Gyakorlatilag ugye, ahol a királypapa egy papa, aki újságot olvas, a nagymami a király, az ő mondjuk palacsintácsit, de én azért írtam ezt királyfinak, ezt a főhőst, hogy őt azért fogalmaztuk meg királyfiként, mert amikor beszületik egy gyerkőt, akkor szerintem minden családban királyfi lesz, az királylány. És hogy gyakorlatilag onnantól kezdve így ki lesz emelve, ami nem csak jogokkal jár, hanem a legtöbbször nagyon sok elvárással is. És ezért lett ő egy ilyen királyi csemete. Abszolút ő a főszereplő, és hát mindenki más is tanul belőle. Nem tudom. Én meg hát persze az érzelmek, Gabi, szerinted?
1: Igen, én is most ezen gondolkoztam, hogy a királyfi, vagy az érzések, de hogy így valahogy mind a kettő.
2: És ez csak a mese részben, mert az utána következő részben viszont az olvasó lesz a főszereplő. Tehát, hogy minden fejezet után van egy meselés, és ott meg az olvasó lesz, meg az adott érzelem lesz a főszereplő. Teljesen hozzászólunk, hogy te hogy látod ilyenkor magad, ha megnézed a tükörbe. Tehát, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve az olvasóhoz írtuk az egészet.
3: Interaktivitásra szólít fel gyakorlatilag a könyv, vagy hív.
1: Abszolút, de én azt gondolom, hogy ma ez szükséges is. Tehát, hogy a gyerekek egy olyan térben nőnek fel, ami egyszerűen hívja, hogy sokkal dinamikusabb és sokkal interaktívabb legyen minden, ami őket körbeveszi. Mert hogy rettentő sokat vannak sokszor képernyő előtt, vagy egyáltalán olyan digitális eszközök veszik őket körül, amivel hát most lehet, hogy nem a legszebb fogalmazás, de valahol fel kell venni a versenyt egy könyvbe is. Tehát, hogy nagyon fontos volt számunkra, a képek is nagyon dinamikusak. Tehát tényleg Hajni iszonyatosan nagy munkát fektetett abba, hogy nagyon látványosak, nagyon dinamikus legyen így az egész, a tördelés is. És hogy valóban ez az interaktivitás az fontos volt, hogy meg legyenek szólítva a gyerekek is és a szülők is.
3: Miért fontos egyébként az önszabályozás, hogyha már egy kicsit összefoglalnánk azt, ami eddig elhangzott?
1: Hát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb pszichológiai készségünk, hogyha képesek vagyunk szabályozni magunk, szabályozni az érzéseinket, akkor könnyebben meg tudjunk küzdeni a mindennapok kihívásával, a stresszel. Tehát, hogy azok az emberek, akik képesek szabályozni önmagukat, ők sokkal jobban tudják a stresszes helyzeteket is szabályozni, valamint én azt gondolom, hogy így az életminőségünk szempontjából is nagyon fontos. Ma már tudjuk, hogy az érzelem szabályozás a rezilienciának az egyik alapja. Tehát az, hogy a pszichológiai jóllétünk, a pszichológiai alkalmazkodó képességünk megfelelő legyen, ahhoz szükséges, hogy jól tudjuk szabályozni az érzéseinket. Valamint akik képesek megfelelően szabályozni, őnekik azért a szociális kapcsolataik is sokkal jobbak, vagy erősebbek, hiszen kevesebb olyan konfliktus helyzet van, amit valahogy kezelni kell a mindennapokban. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos készségünk.
2: itt a megfelelő szabályozás, amit Gabi mondott, az nagyon fontos, és itt azért kihangsúlyoznám, hogy a túlszabályozás sem jó. Mint biológus úgy gondolom, hogy az, amikor elfojtjuk az érzelmeket, tehát pont akkor, hogyha konfliktust akarunk például kerülni, és ez semmilyen módon nem nyilvánulhat meg, például Gabi szuper bipárnája nincs ott a közelben, ez komoly betegségeket okozhat később. Tehát a megfelelő szabályozás, se nem elnyomás, se nem kitörök ott, az ilyen szempontból mérhetetlenül fontos. Egészségügyi szempontból is épp annyira, mint a szociális kapcsolatok megőrzése vagy kialakítása szempontjából.

0: Milyennek látjátok a gyerekeknek az állapotát, így az érzelemszabályozás szempontjából jobb-e a helyzet?
1: Én nagyon bízom benne, ezért csináltuk, hogy hason ránk, és jobb legyen, és segítsünk. Én azt gondolom, hogy maga az érzelemszabályozási nehézség, az valóban egy nagyon aktuális téma, és ez jó, hogy téma, és jó, hogy ilyen sokan foglalkoznak vele. Pont azért, amiről ugye beszéltünk, hogy mennyire fontos a saját életünk, életminőségünk szempontjából. Viszont ugye az érzelemszabályozási nehézségeknek a hátterében rettentő sok és összetett folyamatok állhatnak. Egyrészt biológiai tényezők, pszichológiai tényezők, és hát olyan környezeti faktorok is, amik ugye aktuálisan megboríthatják az egyensúlyt. Tehát fontos tudnunk és differenciálnunk, hogy pontosan mi áll egy érzelemszabályozási probléma hátterében. Mert lehetnek olyan biológiai sajátosságok, amikről feltétlenül mondjuk egy gyermek nem tehet. Tehát, hogy alapból a gyerekeknek az idegrendszere az éretlenebb. Azok az idegrendszeri területek, a homloklebeny, amigdala, azok túlaktiválódik például, vagy a homloklebenyük éretlenebb, ami segít az érzelemszabályozásba, tehát a gyerekek alapból intenzívebben reagálnak mindenféle helyzetekre. Viszont vannak olyan gyerekek, akiknek érintett az idegrendszere. Őket hívjuk például ugye neurodivers gyerekeknek, vagy ugye az idegrendszeri fejlődési különböző nehézségekkel küzdő gyerekeknek. Tehát egy ADHD-s vagy autizmussal élő gyermeknél óhatatlanul is fogunk látni érzelemszabályozási nehézségeket, és itt fontos, hogy a szülő értse, hogy miért van, mik lehetnek az ő eszközei ennek a kezelésére. De hát az alaptemperamentumunk is más, tehát vannak olyan egyének, akik sokkal intenzívebben reagálnak helyzetekre, van, akik kevésbé. Tehát, hogy egyrészt van egy biológiai sajátosság, amiről tudni kell, viszont ott vannak azok a pszichológiai és környezeti tényezők, amik valóban megboríthatják az egyensúlyt. És erre oda kell figyelni szülőként, akár pedagógusként is. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy gyerek máshogy reagál, hogy kevésbé tudja az érzéseit kordába tartani, akkor az általában számunkra egy jelzés. Jelzés, hogy valami van, valami történt. Most az, hogy ez éppen mondjuk a családban, vagy a kortárs helyzetben, iskolai közegben van, ezt persze ki kell deríteni, bocsánat, de hogy nagyon sok minden állhat a háttérbe. Ugye egyrészt a családi helyzetben nagyon fontos az, hogy maga a szülők ugye milyen példát mutatnak, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy családi konfliktus helyzetek, aktuális kis krízis állapotok kapcsán mondjuk egy gyermeknek az érzelemszabályozása felborul. Ez lehet egy válás, vagy lehetnek ilyen nagyon egyszerű olyan konfliktus helyzetek, ami érinti az egész családot, akár anyagi létbizonytalanság, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden. De az is egy fontos dolog, hogy egyre többször találkozunk azzal, hogy a kortárs csoportban éri valami olyan, akár bántás, csúfolás mondjuk a gyermeket, ami egyszerűen az érzelmi szabályozást felborítja. De ezek lehetnek iskolai kis kudarcok, teljesítménykudarcok, amit mondjuk nehezebben kezel egy gyermek. Tehát fontos, hogy erre szemünk legyen. És ami talán a mindennapokban most nagyon-nagyon eluralkodott, és nem tudom nem megemlíteni, az a gyerekeknek a túlstimulálása. Tehát, hogy az érzelemszabályozást nagyon erősen gyengíti a kialvatlanság, például a túl sok képernyőidő, tehát hogyha túl sok stimulus éri a gyereket, ami nem tud levezetődni, és nem tudja megfelelően kipihenni magát, akkor ez hat az idegrendszerére. Tehát, hogy fontos megtalálnunk az okot, hogy miért reagál úgy egy gyerek, ahogy reagál, és hogyha megtanítjuk az érzések felismerésére és kezelésére, az mellett fontos, hogy azért az okokat is próbáljuk kezelni, én azt gondolom.
2: Régen, mikor még én gyerek voltam, jönnek ilyen történetek, akkor kevésbé gyorsan, tehát lassabban változott a világ, és így voltak ilyen bevált sémák, mondjuk gyerek szempontból, és még az én koromból, hazamentem, és otthon volt velem a nagymami, és mindenféléket csináltunk. És most már ez nincs, tehát most már olyan szinten változik minden, hogy én már nem mint nagymami, hanem mint anyuka is szinte le vagyok maradva a gyerekeimtől. Tehát őnekik egészen más közegekben kell helytállnia, mint amiről nekem egyáltalán fogalmam vagy tapasztalásom volt. És ezért rengeteg olyan újdonságnak vannak kitéve nap mint nap, amivel kapcsolatban még csak segítőként sem tudok föllépni. Tehát tényleg a mostani gyerekeknek ilyen szempontból elég nagy a kitettségük. Ami viszont jó hír az az, hogy én nézem itt nap mint nap a könyves platformokat, és egyre több olyan kérdés, hogy és tudtok tanácsot adni, hogy milyen könyv kellene ehhez vagy ahhoz a problémához. Tehát most már nagyon sok szülő fordul egyébként mesekönyvekhez vagy könyvekhez, hogy segítséget kapjon mondjuk ő meg a gyerkőc, ez az egy-egy adott helyzetben, tehát ez mindenképpen esetleg segítséget jelenthet.
0: Záró kérdésnek tenném fel azt, hogy mind a kettőket arra kérném, hogy egy-egy legfontosabb aspektust emeljünk ki, akár egy gyakorlatot, akár egy karaktert, akár egy mesehelyzetet, amivel így útra bocsájtanánk a hallgatókat, hogy érdemes egyrészt az érzelemszabályozásunkkal foglalkozni, másrészt a könyvet elolvasni, és ilyen tartalmakat még tovább hallgatni.
1: Én amit kiemelnék, az az, hogy először a szülők olvassák el, és kicsit gondoljanak bele, hogy ők használják-e a mindennapokban ezeket a technikákat. És mielőtt a gyereküknek elkezdik olvasni, kezdjék el kipróbálni. Mert tényleg ők a minták, őket fogják követni a gyerekek. A gyerek úgy fog viselkedni, amit lát a szülőtől, és ez iszonyatosan fontos. Én a szülőket emelném ki, vagy a szülői oldalt.
2: Van ebben a könyvben egy boszorkányinas, akiről eddig nem beszéltünk, mert olyan, mintha mellékszereplő lenne, de most, hogy így belegondolok, már őt is felsorolnám a főszereplők közé, aki amikor a kis királyfi úgy dönt, hogy neki már elege van az érzelmeiből, és sokkal jobb lenne nélkülük a világ, akkor csiribicsiribá, ez majdnem spoiler, de nem a víz a történetnek, eltünteti. És ezzel ráébreszti gyakorlatilag a kis királyfit arra, hogy mennyire nem tudnánk boldogulni, és nem csak a kis királyfit, hanem a környezetét is, hogy mennyire nem tudnánk boldogulni érzelmek nélkül. Tehát nekem így az egyik fő aspektus az, hogy minden érzelem, még az is, amivel nehéz együtt élnünk, amiről már beszéltünk eddig, vagy amivel a környezetünknek nehéz együtt élni, az is nagyon-nagyon fontos abból a szempontból, hogy élhessünk, csak tényleg, amit a Gabi nem győtt hangsúlyozni, tényleg kezelni van szükségünk megtanulni.
0: Ha megengedik, én is hozzátennék egy utolsót. Nekem nagyon tetszettek egyrészt a gyakorlatok, mert hogy ez nagyon fontos, hogy a szülőknek is legyen kézzelfogható gyakorlata. Másrészt ez az utolsó varázsgyakorlat, amikor arra buzdítjuk a gyerekeket, és hát persze nyilván a felnőtteket is, hogy minden izmukat feszítsék meg nagyon erősen, ameddig már fáj szinte, és aztán engedjék el, és akkor egy kicsit a test is átérzi azt, hogy jó megnyugodni. Jó a feszültség, de utána nagyon jó egy kicsit kilazítani és kiereszteni. Hát én nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok velünk, és szeretettel ajánljuk a könyvet a figyelmükbe a kedves hallgatóknak. Szegleti Gabinak és Vibó Kildinek köszönöm szépen, és ajánljuk figyelmükbe az Ugyanolyan Királyfi című könyvet.
1: Köszönjük
2: szépen.

0: az elmúlt percekben Mike Oldfield muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Május 18-a, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat! Főpirénk röviden. Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett a kárpátaljai magyarok jogairól. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég képzett szakdolgozó a beteg mellett, mondta az egészségügyi miniszter. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten, és átadták a Stefanus díjakat. Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett a kárpátaljai magyarok jogairól. Magyar Péter a hétfői kormányülés előtt egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével, és arról tájékoztatta, hogy megindult a technikai szintű egyeztetés Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. Orbán Anita, a külügyminiszter, pedig ukrán kollégájával beszélt ugyanerről telefonon a hétvégén. A részleteket Bartók Szilviától hallják.
3: Magyar Péter közösségi oldalán számolt be róla, hogy a hétfői kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, miszerint technikai szintű egyeztetés kezdődött az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. Antonio Costa közölte, hogy Volodymyr Zelenszkij számára vasárnap ő is világossá tette, hogy minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Orbán Anita külügyminiszter még a hétvégén egyeztetett Andrij Sibihával, ahol arról döntöttek, hogy a kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Kedden pedig kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok rendezéséhez, írt a közösségi oldalán Orbán Anita. Az ukrán külügyminiszter tehát nyitott a kárpátaljai magyarság helyzetéről szóló tárgyalásokra. Erről Andrij Sibiha is beszámolt hivatalos honlapján. Az ukrán tárcavezető úgy fogalmazott, hogy Ukrajna kész együttműködni Magyarország új kormányával, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreálljon a bizalom és a jó szomszédi kapcsolat a két ország között, írta meg az Index.
0: Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná lemondásomat, kommentált a Súlyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon hétfőn megjelent interjúban. Azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására, írja az MTI. A lemondásával kapcsolatban azt mondta, hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is bekívánja tölteni. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett szakdolgozó a beteg

0: 120-240 órát dolgoznak, ami rendszer szintű önkizsákmányolás. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz és kérte az élvonal alapítvány teljes körű átvilágítását. Magyar Péter miniszterelnök még pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, amelyet az Orbán kormány írt alá. Az MTI-hez eljutatott nyílt levélben Krausz Ferenc kiemelte, nyilatkozataiban világossá tette, hogy a szerződésük adta jogi lehetőségektől függetlenül további kötelezettségvállalásokat kizárólag az új kormánnyal való konzultációkat követően tesznek. A szabad tankönyvválasztást és a helyettesítések kifizetését látják az egyik legsürgetőbb feladatnak az oktatásban a Tanítanék Mozgalom április végén publikált kérdőívének kitöltői, a hazai közoktatás átfogó megújításáért fellépő független civil szervezet felmérésében 13 ezer válaszadó vett részt. A Telex információit Bartók Szilvia foglalja össze.
1: A kérdőívet kitöltők arra adhattak választ, hogy milyen változtatásokat tartanak a legfontosabbnak az oktatásban, ami akár a következő tanév kezdetéig megvalósulhatna. A válaszok alapján kiemelt támogatottságot élvez az önálló oktatási minisztérium felállítása, a túlórák és helyettesítések kifizetése, a nevelést oktatás segítő munkatársak bérrendezése, a szabad tankönyvválasztás, a pedagógus teljesítményértékelési rendszer felfüggesztése, valamint az iskolai érettség megállapítása a szülő és az óvoda pedagógus bevonásával. Egy top 5-ös lista összeállítása mindig relatív, nagyon függ attól, hogy kik állítják össze és hová teszik a fókuszt. Ercse Kriszta oktatáskutató szerint a kérdőívben nagyon sok pedagógus és iskola használó szülő és diák nyilvánított véleményt, akiknek a visszajelzése nagyon fontos. Ugyanakkor az oktatáskutató szerint óvatosan kell bánni a terepen dolgozók közvetlen javaslataival, mert bár a probléma észlelésük érvényes, ők leginkább a helyi problémák gyors, közvetlen megoldásában gondolkodnak. Akik érzékelik a problémákat, nem biztos, hogy meg tudják mondani, mint kellene változtatni rendszer szinten, mert a két terület más típusú tudást igényel, hangsúlyozza a szakember. A kérdőívet 275 diák, 2940 szülő, 6338 pedagógus töltötte ki. Rajtuk kívül részt vettek a válaszadásban nyugdíjas pedagógusok és érdeklődő állampolgárok is. A válaszolók mindegyik kategóriában az oktatás legsürgetőbb változtatásának az önálló oktatási minisztérium létrehozását tartották. Ennek felállítása mindenképpen azt jelzi, hogy az új kormány prioritásként fogja kezelni a diákok és pedagógusok sorsát. Olvasható a Telex elemző cikkében.
0: Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgázkészletek, amelyek még biztosan a védett áron lesznek kaphatók a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormuzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Amennyiben változna a helyzet a Közel-Keleten, akkor is csak lassú konszolidáció indulhat meg. Idén 33. alkalommal rendezi meg a Szent István Társulat a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét, a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet a budapesti Ferenciek terén. A május 22-ig tartó esemény ünnepélyes megnyitására és a Stefanus díjak átadására május 18-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében került sor. A Stefanus díj a Szent István Társulat és a Stefanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja. 1993-tól ítélik oda teológia és irodalom kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelvű műveikben az egyetemes keresztény európai kultúra értékrendjét közvetítik. Teológia kategóriában Martos Levente Balázs teológus, Esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója vehette át a megtisztelő kitüntetést.
2: Ez a Stefanus T.

0: Díj egy olyas valami, amire én most igazán nem számítottam. Visszagondolok azokra az évekre, amelyekben esetleg egy ilyen díjátadón korábban én magam is előfordult, hogy vendégként jelen voltam. Nagyon különös, hogy most úgymond a másik oldalra kerültem. Tulajdonképpen nagyon szeretném, hogyha a sokféle feladat közepette, amely mostanában megtalál, újra egy kicsit több időm lenne arra, hogy elmélyült munkát folytathassak. Illetve nagyon szeretném biztatni azokat, akik ma teológiát tanulnak, hogy ne adják fel a sokféle nehézség közepette. A gondviselés majd mutat nekik utakat arra, hogy tudnak szépet, gazdagot, tágasat, sokféle embert megszólítót alkotni.
1: Bartos Levente, Balázs püspököt hallották. Az idei Stephanus díjat irodalom kategóriában Jankó Laura moldvai magyar író és költő, néprajzkutató, rádiónk jegyzett írója vehette át. A díjazottat Bakony István író, irodalomtörténész méltatta.
2: Az mindig érdekes egy irodalmi életmű szempontjából, hogy a megélt élet és a megírt valóság milyen viszonyban egymással. Ez nincs mindig szinkronban, mert tudunk nagy költőkre, akik ugye botrányos életet éltek, lásd Adi, vagy hogy visszamegyünk Villonig. Számomra mindig a mű a fontos, de az is nagyon szimpatikus a számomra, amikor ez az egység megvan. És úgy érzem, hogy az ő megért élete és a kimondott szó között szinkron van.
3: Hol van a Laurának a költészete a mai irodalom palettáján? Hová helyezi? Milyen hangot üt ő meg?
2: Nagyon sok elismerésben részesül, tehát mindenképpen ebben megegyezhetünk, hogy a mai magyar lírában az egyik legkiemelkedő teljesítmény az övé. Persze nehéz erről beszélni, mert van szó itt kánonokról, meg különböző ízlésformáló erőkről, de én azt hiszem, hogy mindenképpen azt a fajta költészetet folytatja, aminek tényleg a legfontosabb képviselő Pirinszky János volt.
1: A díjátadóról Kékes Jenikő tudósításait hallották. A 33. Szent István könyvét május 18-ától 22-ig várja az érdeklődőket a Ferenciek terén, ahol 26 könyvkiadó közel 7000 kiadványjal, köztük 57 könyvheti újdonsággal és kedvezményes akciókkal várja az olvasókat. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nostra díja székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média szolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal színes zenei és gasztronómiai programokkal, mesterségbemutatókkal, irodalmi és gyermekműsorokkal, valamint koncertekkel várják a látogatókat határon innen és túlról. Székelyudvarhelyen nem tiltották be, de a város szélére száműzik a játéktermeket, Gáspár Sándor tudósít.
4: Székelyudvarhelyen tehát a pénteken elfogadott városi határozat alapján a belvárosban tilos lesz játéktermet működtetni. A város kijáratainál lévő ipari zónákba költöztetik a szerencsejátékokra szakosodott termeket Székelyudvarhelyen, amelyeknek évente meg kell újítatniuk működési engedélyüket, ennek pedig négyzetméterenként 1000 lej, 200 euró lesz a díjuk. Soron kívüli ülésen döntött a képviselőtestület, miután elég heves vita előzte meg a tervezetet, ugyanis 60 munkahelyet is érint Székelyudvarhelyen. Romániában a jelenlegi rendelkezések szerint a 15 000 lakosnál kisebb településeken tilos játéktermeket üzemeltetni. Ez szerint kérdés, hogy a város szélére telepített játéktermek nem fognak-e a város széli falvakból nyerni újabb klienseket a félkarú rablók számára. Romániában, az Olténiai Szlatinában már teljesen betiltották a játéktermeket, de tényleges megszüntetésük csak a jelenleg érvényes engedélyek érvényességének lejárása után következhet. Romániában egyébként még mintegy 200 településen, 200 városban csak a társadalmi vitánál tartanak, hogy betiltsák-e, korlátozzák vagy engedélyezzék továbbra is a játéktermek működését. Székelyudvarhely az első székelyváros, ahol döntés született. A Székelyudvarhelyért párt három képviselője ugyan nemmel szavazott, mert ők szigorúbban a játéktermek teljes kitiltását javasolják. Az RMDS színeiben viszont 13 tanácsos megszavazta a rendeletet, miszerint kijelölt helyszíneken működhetnek csak a város két kijáratának, a Csíkszeredainak és a Székelykeresztúrinak az ipari övezeteiben, távol az iskoláktól, templomoktól, lakónegyedektől. Szakács Pál István polgármester elmondta, hosszú távon a játéktermek teljes megszüntetése a cél, ám a jelenlegi gazdasági helyzetben az engedélyekért befolyó összegeket a helyi sport és közösségi programok támogatására fogják fordítani.
1: Pünkösdi ünnepségek néven kulturális és közösségi rendezvényeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban. Május 18-a és 25-e között Hargita megyében, tudatta az MT-vel hétfőn a Székelyföldi megye önkormányzata. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó, a Székelyföldi megye több településen zajló rendezvények több mint egy héten át kínálnak kikapcsolódást a térségbe látogatóknak. A rendezvénysorozat kiemelt eseménye a Csiki Kamarazenekar május 20-ai pünkösdváró hangversenye Csíkszeredában, valamint a május 20-a és 22-e között tartandó Hunyadi napok a csíksomlyói Mária kertben, amelynek nyitónapján Böjte Csaba Ferences szerzetes tart szentmisét, majd Lupescu Radu történész tart előadást Hunyadi Jánosról.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A kisvállalkozók és családi termelők számára is fontos bemutatkozási lehetőséget jelent az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár, hangsúlyozta Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke a Vajdaság ajándékai elnevezésű rendezvény megnyitóján. Számolt be róla az RTV, melyet a Vajma Vajdasági Magyar Portál idéz. Gojkovics elmondta, a tartományi kormány támogatásával létrehozott kiállító tér célja, hogy segítséget nyújtson a kisebb vállalkozásoknak üzleti partnerek és új vásárlók megtalálásában. A standokon mintegy 45 termelő és vállalkozás mutatkozik be, többek között édességkészítők, élelmiszertermelők és természetes kozmetikumokat gyártó cégek. Gojkovics kiemelte, sok kisebb vállalkozás önerőből nem tudna részt venni egy ilyen nemzetközi rendezvényen, ezért fontosnak nevezte az intézményi támogatást. Hozzátette, a rendezvényen vajdasági termelők mellett a boszniai szerb köztársaságból érkező kiállítók is jelen vannak. Az újvidéki vásár igazgatója Slobodan Cvetkovics szerint a vásár jó lehetőséget biztosít arra, hogy a kistermelők közvetlen kapcsolatba kerüljenek a fogyasztókkal és üzleti partnerekkel. A megyében egyedülálló kor dokumentumot őriz a Szépvízi Székely Határőr Emlékközpont, írja a Hargita népe. Az első Székely Határőr gyalog ezred Gyergyó Alfalvi századának parancsolat könyve, fél évszázadot felölelő bejegyzései, statisztikai elemzések kiinduló pontjai is lehetnek, hogy jobban megérthessük a székelyfalvak egykori társadalmi viszonyait. A különleges kordokumentum történetéről, bejegyzéseiről Nagy József Gyergyó remetei történész, a parancsolat könyv tulajdonosa beszélt a lapnak. Elmondta, az első székely határőr gyalog ezred, négy gyalogos százada a Gyergyói medence férfi lakosságából nyerte kiegészítését. A dokumentum egyik érdekessége, hogy nem csak a határőrséggel kapcsolatos szolgálati ügyek találhatók meg benne, hanem a Gyergyó-Alfalvi dűlőnevek és a hozzájuk tartozó tulajdonosok is. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
1: Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy része este feloszlik, nagy területen derült lesz az ég, hazánk északkeleti harmadában borongós lehet az idő. Hajnalra párássá válhat a levegő, a hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Kedden a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sok napsütés várható, az északkeleti tájakon előfordulhat záporeső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Főpíreink még egyszer, röviden. Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett a kárpátaljai magyarok jogairól. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég képzett szakdolgozó a beteg mellett, mondta az egészségügyi miniszter. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten, és átadták a Stefanus díjakat. Elhangzott a Hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János volt. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Tóth János Andrást hallják.
6: 2026. május 18-a, hétfő van. Isten éltesse a ma ünneplő Erika és Alexandra keresztnevű hallgatóinkat. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, s gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel. Jelentése nagyra becsült. Az Alexandra pedig a görög, latin eredetű Alexander férfinév női párja. Jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Egyházunkban ma Szent Első János pápára emlékezünk. Római hagyomány szerint János Toszkánából származott, és 523-ban lett főpásztor. Mindössze 3 éves pápasága nem állt kedvező csillagzat jegyében, az egységes keresztény egyház stabilitásáért küzdött, de a kor Kelet és Nyugat-Róma között fennálló egyházi és politikai feszültsége nyomta rá bélyegét. Itáliában a keleti gótok voltak az urak, nagy Teodorich alatt, Konstantinápolyban pedig Justinos császár uralkodott, végső soron viszályuk következtében került a ravennai udvar fogságába Első János pápa, aki ott néhány nap múlva, 526. május 18-án meg is halt. Holttestét Rómába szállították, és a Szent Péter bazilika előcsarnokában temették el. Az utókor vértanúnak tekintette a pápát. Ravennai kényszertartózkodását és hirtelen halálát a börtönben elszenvedett nélkülözésekkel magyarázták. Ünnepét a 12. században vették fel a római naptárba május 27-ére, amikor a Szent Péter bazilikában történt temetésére emlékeztek. 1969-ben az ünnepet áthelyezték halála napjára. 75 évvel ezelőtt fogadta el az országgyűlés az 1951 évi első törvényt, amellyel az egyházak felügyeletére létrehozták az Állami Egyházügyi Hivatalt. A jellegzetes pártállami szerv egyik fő feladata az egyházak állami ellenőrzése, irányítása volt, aminek során szorosan együttműködött az egyházakkal foglalkozó állambiztonsági szervekkel. 1989-ben jogutód nélkül szüntették meg. 209 éve, hogy nagy létán megszületett Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Találmányát egy gyufagyárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni, a mezőgazdasági főiskolára. Hazatérte után megalapította az első pesti gyújtófák gyárát. A szabadságharc idején Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, mint elismert kémiai szakembert. A szabadságharc bukása után Irinyi börtönbe került, és szabadulását követően többet nem is foglalkozott politikával. Kémiai tárgyú cikkeket és tankönyveket írt. Fontos szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv megalkotásában. Öccse Irinyi József, hírlapíró politikus. 204 éve látta meg a napvilágot idősebb Bókai János, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. Tanulmányokat írt a gyermeksebészet tárgyköréből, valamint a Vörhenyről és a Kanyaróról. Részt vett az egészségügyi reformok kidolgozásában, illetve az orvosi közélet más területein. Megalapította a mai Sote 1-es számú gyermekklinikáját, amelyet akkor még Stefánia gyermekkórháznak hívtak. Bokait a hazai gyermekorvostani iskola megteremtőjének tekintették, 1873-tól gyermekorvostant tanított az egyetemen, az oktatást a bábákra is kiterjesztette, ingyenes rendeléseket tartott, helységet nyitott az Orvostanhallgatók Egyesületének, és az egykor kezdetleges szegénykórház hamarosan európai színvonalúvá fejlődött, majd Stefánia néven 1883. szeptemberében új helyre költözött. Halála után fia, ifjabb Bókai János ugyanitt folytatta apja munkásságát. 48 éve már, hogy e nap a múzeumi világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. 115 évvel ezelőtt, 1911. május 18-án hunyt el Bécsben Gustav Mahler, osztrák zeneszerző, karmester.
1: A múltidéző Tóth János András készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Első tizedet ajánljuk fel a nemzetek közötti békéért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A második tizedet ajánljuk fel hazánk megújulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a magzati élet védelméért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a családokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékaiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a fiú
1: és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19:30. Jó estét kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Kedden Lengyelországba utazik Magyar Péter, valamint Orbán Anita, Kapitány István, Ruszkin Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézi Dávid és Tar Zoltán. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba, ahol a krakkói érsekkel találkoznak. Krakkóból vonattal utaznak Varsóba, ahol Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével és Karol Navrocki elnökkel is tárgyalnak. Magyar Péter és Donald Tusk Gdańskba utazik, ahol a kormányfő Lech Wałęsa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció csütörtök reggel utazik tovább Ausztriába, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal Magyar Péter. 14. Leó pápa május 16-án közzétett rendeletében jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. A dokumentumot Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának prefektusa írta alá. A dokumentumban az áll, hogy tekintettel a mesterséges intelligencia fejlődésére és használatának gyors ütemű elterjedésére, valamint az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, 14. Leó pápa jóváhagyta a dikasztérium közi bizottság létrehozását. A bizottság 7 vatikáni intézmény képviselőiből áll. Ezen intézmények egyike lesz mindig felelős a bizottság munkájának koordinálásáért egy éven keresztül. A soron következő vezető testületet mindig a pápa jelöli ki. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége indulásának 25. évfordulója alkalmából szervezték meg május 15-én a Szent Lant versmondó versenyt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai számára. Az esemény fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek volt, a program a 19. század egri kötődésű papköltőit, Pályer Antalt, Vincenti Gedeont és Tárkányi Bélát állította középpontba. A megmérettetése több mint 40 nevezés érkezett. A tanulók a papköltők műveiből összeállított gyűjteményből választották ki az elszavalt műveket, adta hírül a Magyar Kurír. A hantavírus valós komoly veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán, azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, nagy területen derült lesz az ég, hajnalra párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Fésűs Éva. Csaló az üveghegyen. Harmadik rész.

Tök királynak meg a fiának akkora ehetnékje volt, hogy a bőséges finom ebédből alig jutott a háziaknak néhány falat. Igaz, el is ment az étvágyuk, amikor látták, hogy Filkó alig, ha nem vájúnak nézte a szépen megterített asztalt, mert nekidőlve úgy

0: maga mögé haigálja. Azért vannak a szolgák, hogy felszedegessék. Zsíros szája széle vastag félköröket rajzolt a pohara szélére. A király kisasszonyok viszonyogva fordultak félre, a kicsi királyfiakból kikibudjant a gúnyos nevetés, ám ez egyáltalán nem zavarta, és azt sem bántotta, hogy icipici Palkó egy óvatlan pillanatban szamárfület mutatott feléje. Filkót nem lehetett megsérteni. Odahaza, hol agyon ajnározták, hol pedig egetverő patáliákat csaptak miatta. Ezt is unta, azt is unta. Minden leperget róla. Csak egyetlen egy dolgot tartott szem előtt, azt, hogy ő királyfi. Mindenki más arra való, hogy kívánságait teljesítse. Szinte felnyerített, amikor behozták a habos tortát. Jó oka volt rá a királynénak, hogy előre felszeletelje. Csak így érhette el, hogy a gyerekeinek is jusson belőle. Zöld király szótlanul fogyasztotta el az ebédet, a királyné pedig időnként lesütötte a szemét, összeszorította a száját, nehogy olyasmit találjon mondani, amivel megsértené a vendégeit, és okozója lehetne a két királyság közötti viszálynak. Eddig még sohasem háborúztak egymással, ezután sem kívánta volna. Alig várta, hogy asztalt bonthasson. Mindenki felállt, csak Tök király maradt rendületlenül ülve, mintha odaragadt volna a székhez a nadrágja.
1: Én még ejtőzni akarok egy kicsit az én régen látott cimborámmal.
0: Belekapaszkodott zöld király ruha ujjába, és erővel visszarántotta. Mihely kettesben maradtak, neki könyökölt az asztalnak, maga elé vonta a boroskancsót, úgy csettingetett nagyokat.
1: Valóban fönséges volt ez a lakoma. Annyit tettem, hogy alig megy a fejemre a koronám.
0: Tedd le nyugodtan, legyintett zöld király.
1: Arról szó sem lehet, mert most úgy akarok beszélni veled, mint király a királlyal.
0: Zöld király elszántan feléje fordult. Akkor ki vele? Miért jöttél utánam? Mit akarsz tőlem? Tök király sunyi pillantást vetett rá a szeme sarkából.
1: Csak ugyan nem találtad ki? Szabad a gazda?
0: Szabad.
1: Na jó, de előbb kocincsunk még egyet.
0: Egészségedre, mondta zöld király, aztán letette a poharát anélkül, hogy ivott volna. Tök király fenékig ürítette a magáét.
1: Ejha, jó borocskád van, cimborám. Remélem, ebből kínálsz meg a lányod lakodalmán.
0: Hol van az még?
1: Hát, a küszöbön.
0: Ugyan már. Még eddig nem akadt olyan királyfi, sem olyan sárkányölő vitéz vagy derék juhászlegény, akihez szívesen hozzáadtam volna a lányomat.
1: Hát, na hát... Most itt a jó alkalom. Azért jöttem, hogy feleségül kérjem Filkónak a legidősebb lányodat.
0: Erdőháti zöld király az első perctől kezdve tartott valami nagy veszedelemtől, amit ez a csávába való ember hozhat rájuk. De hogy ilyen arcátlanul szemet vessen az ő drága, szép király kisasszony lányára, azt nem képzelte.
1: Te becsíptél! Félre beszélsz,
0: kiáltotta.
1: Tök józan vagyok,
0: vigyorgott tök király,
1: és egyenesen beszélek. De hát mit képzelsz, hogy én egy tök filkóhoz adjam szép okos ágica lányomat? Azt már nem. Verd ki a fejedből ezt az őrültséget, vagy én verem ki. Ejnye! Csillapodjál, és ne kosarasz ki ilyen hirtelen, zöld komám.
0: Zöld király az asztalra csapott.
1: Ne komázz engem, hallod-e? Úgyis jó. Akkor másképpen beszélek. Hát ide hallgass.

0: A 3 napon belül nem kapja meg Filkó fiam Ágica király kisasszony feleségül, és vele együtt a fél országodat, meg az üveghegyet, akkor mi lesz? Tök király az egész boroskancsót a szájához emelte, nagyot hörpintett belőle, aztán kaján vigyorral közölte. Akkor megmondalak a feleségednek. Zöld király hátra hőkölt. A feleségemnek?
1: Annak bizony. Hát tudja meg, kinek is adta annak idején a kezét. Azután leleplezlek a néped előtt. Tudtára adom mindenkinek, hogy csaltál. Az lesz csak a kedvemre való botrány.
0: Zöld király majdnem nekiugrott.
1: Elhallgass, hitvány! Nem félsz, hogy főzeléket gyalulok belőled?
0: Tök királynak a szeme sereppent.
1: Nem én, mert a vendéged vagyok, és az egész kíséretemmel együtt 3 napig az is maradok.

0: Erdőháti zöld király 3 nap, 3 éjjel át üldögélt a karos székében. Alig evett, alig ivott, homlokát a tenyerébe ejtve szüntelenül csak gondolkozott. Sehogy sem talált mentséget a tettére. Nem törődött ő annak idején semmi mással, csak azzal, hogy minden erejét, ügyességét összeszedve legyőzze a többieket, mert ő nem csak szerencsét akart próbálni, mint azok, hanem igaz szívéből szerette is a király kisasszonyt. Úgy érezte, ez a tiszta szerelem adott neki erőt, hogy elsőnek érjen fel az üveghegy tetejére, és lehozza onnan a csodálatos kristályvirágot, amiért elnyerhette a szépséges királylány kezét, s azzal együtt a királyságot. És most itt terem régi idők homályából ez az irigy tök király, hogy megvádolja és kétségbe vonja az ő becsületes győzelmét. Öregedő embert az emlékezete is gyakran cserben hagyja, különösen akkor, ha minduntalan megzavarják töprengésében. Tök király nem hagyta békén. Időnként odalopózott hozzá, és kajánul sugdosott a fülébe. Úgy kell neked. Minek másztál a mezitláb, mikor a nagy lábad ujja nem is fájt? Hiszen, ha tudná. De hiába törte a fejét. Nem tudott rá válaszolni, és minél tovább tépelődött, annál jobban nyomta szívét a vétek súlya. Gyerekei Lábújhegyen jártak körülötte, és már a királyné is felhagyott a faggatózással. Minden idejét és türelmét igénybe vette a hosszúra nyúlt vendéglátás. A palota egész népe torkig volt a telhetetlen vendége kívánságaival, a tökvitézek ricsajával, az egész kiállhatatlan társasággal. Akkor is sok veszőtséget okoztak volna, ha illendően viselkednek. Csak hogy ezek a faragatlan fickók egyre jobban elszemtelenedtek. Tök király pedig úgy sétálgatott fel alá a palotában, mintha ő lenne itt az úr. Az udvarmester ezután is mindenről a királynénak számolt be, mert ő felsége, mintha ott se lett volna. A 3. nap reggelén a megszokott vidám nótázás helyett szomorú dal hangjait hozta a szél a palotába. Csengő bongó birodalomban, 3 napja valami baj van, árnyak járnak, nem süt a nap, varjú károg az ablak alatt. Fonnyad a rózsa, ága se hajt, nem veri vissza kék hegy a dalt, senki se boldog, égre se néz, illan a jó kedv, hígul a méz. Minden reggel bús reggel, minden ember búval kell, szájról szájra rossz hír jár, titkos bajból lesz nagy kár. Mi volt ez, udvarmester? Neszelt fel a királyné. Jó királlyal együtt búsul a népe. 3 napja se jó reggelünk, de még jó éjszakánk sincs, volt a válasz. Az egész országban mindenki ballábbal kelt fel. Országszerte nem ízlik a szilvás gombóc, savanyú a szólószőlő, fényét vesztette az aranyalma. Az üveghegy meg olyan kongó hangot ad ma reggel, mint a repet fazék. Csak tudnám, mi bántja az én jó uramat, de 2-re sem mond egyet napok óta. Bezzeg a vendégek, annál zajosabbak. 7 határig elhaladszik a kurjongatásuk, és úgy esznek, jaj, mint a sáskák. Ma holnap kűrül az éléskamra. Nem sajnálom tőlük, és azért, mert vígan vannak, nem küldhetem rájuk a katonáimat. De vajon mire várnak? Miért nem cihelődnek már? Nem akármilyen okuk lehet. Ő felsége Madérre összehívta az egész udvarnépét, mert fontos dolgot akar bejelenteni. A királyné elsápadt. Nekem nem is mondta. Ajajaj, udvarmester, Rosszat sejtek. Nagyon nagy baj lehet, ha az én kedves uram még a gondját, baját sem osztja meg velem. Az udvarmester tanácstalanul topogott. Nem tudta, mit is mondhatna erre. Amikor hirtelen, keservesen sírva beszaladt Ágica király kisasszony, nyomában a többi gyerekkel. Az udvarmester gyorsan, tapintatosan visszavonult, azok pedig felháborodva követelték, hogy tegyen már valamit az édesanyjuk a vendég királyfi ellen. Egymás szavába vágva sorolták Filkó bűneit. Csúzdival lövöldözött a kerti madarakra!
1: Letaposta a tulipánokat! Az én mackómnak kitörte a lápát! Szót öntött a kakaomba! Kitépte a szalagot a hajamból is, azt mondta, hogy csúf béka vagyok. Engem meg butának nevezett, amiért szót fogadok. Utcú kutyának szándékosan a farkára lépett.
0: Ágica újra hangosan felzokogott.
1: Ne sírj, Ágica, már nem fáj neki, tettem rá borogatást.
0: Vigasztalta icipici Palkó, de a király kisasszony ráborult az édesanyja vállára. Ott szipogott, szepegett tovább.
1: Én nem az utcú kutya miatt sírok, hanem azért, mert ilyen királyfihoz kell feleségül mennem.
0: Micsoda? Figyelt fel a királyné a szóra. Hát ezt meg kimondta?
1: Ő maga. Azzal hencegett, hogy itt minden úgyis az övé lesz, még az én kezem is, mert édesapa megígérte.
0: Ugyan már, ez képtelenség, csak nem étettek vele bűrköt. Hitetlenkedett a királyné, de a gyerekei hevesen bólogattak. Ágica a könnyeivel küszködött, és hozzátette.
1: És azt is mondta, hogy ha nem hiszem, ma délben majd megtudom. De én nem akarok Filkóné lenni. Nekem inkább soha se kell királyfi, hiszen ha fal mellé ülne, felfutna rá a feje.
0: A testvérkéi felháborodva folytatták. És olyan szemtelen, mint a tarkavarjú. Lompos lusta. Hétnapos sár van a csizmáján. Osztoba hencegő. Nagyszájú fecsegő. A királynénak fokozatosan derült fel az arca. Mekkora szerencse, hogy ilyen. Legalább kifecsegte a szándékukat.
1: Ugye, édesanyám, nem adjuk neki Ágicát?
0: Kérdezték a gyerekek, és már is védelmezőn körülvették a nővérüket.
1: És édesapát se hagyjuk bántani, fűzte hozzá icipici Palkó, mert minél nagyobbakat nevet a tök király bácsi, ő annál szomorúbb.
0: Persze, hogy nem hagyjuk, mondta elszántan a királyné. A titok egyik felét már tudom, de azt is sürgősen ki kellene deríteni, hogy miféle bogarat tettek édesapátok fülébe, amitől ennyire hajlik a szavukra. Icipici Palkó kihúzta magát.
1: Bízza rám, édesanyám!
0: Ó, te, icipici, mit tehetnél te ekkora országos dologban?
1: Már ki is találtam. Cserélek kuka Mikivel, a kisinassal. Jól bemázolom a képemet fekete cipőkrémmel, nagy kötény kötök, és helyette én megyek be kitisztítani a vendégek csizmáját.
0: És azután?
1: Azután mindent kihallgatok. Nyugodtan fognak előttem beszélni, mert azt hiszik, kuka Miki vagyok.

Fésős Éva, Csaló az üveghegyen. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendező Varga Andrea.

Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz édes szüleimre, meg az én jó testvéremre, hogyha a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

0: Bresanello C-moll triójának részletét hallották az Albinoni kamarazenekar játékában. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Kedden Lengyelországba utazik Magyar Péter, valamint Orbán Anita, Kapitány István, Ruszkin Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézi Dávid és Tar Zoltán. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba, ahol a krakkói érsekkel találkoznak. Krakkóból vonattal utaznak Varsóba, ahol Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével és Karol Navrocki elnökkel is tárgyalnak. Magyar Péter és Donald Tusk Gdańskba utazik, ahol a kormányfő Lech Wałęsa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció csütörtök reggel utazik tovább Ausztriába, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal Magyar Péter. 14. Leó pápa május 16-án közzétett rendeletében jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. A dokumentumot Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának prefektusa írta alá. A dokumentumban az áll, hogy tekintettel a mesterséges intelligencia fejlődésére és használatának gyors ütemű elterjedésére, valamint az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, 14. Leó pápa jóváhagyta a dikasztérium közi bizottság létrehozását. A bizottság 7 vatikáni intézmény képviselőiből áll. Ezen intézmények egyike lesz mindig felelős a bizottság munkájának koordinálásáért egy éven keresztül. A soron következő vezető testületet mindig a pápa jelöli ki. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége indulásának 25. évfordulója alkalmából szervezték meg május 15-én a Szent Lant versmondó versenyt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai számára. Az esemény fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek volt, a program a 19. század egri kötődésű papköltőit, Pályer Antalt, Vincenti Gedeont és Tárkányi Bélát állította középpontba. A megmérettetése több mint 40 nevezés érkezett. A tanulók a papköltők műveiből összeállított gyűjteményből választották ki az elszavalt műveket, adta hírül a Magyar Kurír. A hantavírus valós komoly veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán, azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, nagy területen derült lesz az ég, hajnalra párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönöm figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Mai kis előadásomban Zrínyi Miklósról szeretnék szólni, ahogy a kortársak és az utókor számon tartotta őt. Szerb Antal magyar irodalom történetében ezt írja róla. A hazaszeretetnek sok formája van, korok és egyéniségek szerint. A legemberibb a szellemi hazaszeretet, amely Zrínyi fellépésével körülbelül egy időben születik meg, Szent Szimolnárban, Apácai cserében, Misztótfaluksi kisben. De a legritkább és a legelőkelőbb Zrínyi misztikus hazaszeretete, melyben az ország szolgálata Isten tiszteletté szankcionálódik. Itt megállok egy pillanatra, még egyszer felolvasom, mert tökéletesnek tartom ezt az észrevételt. Tehát a legritkább és a legelőkelőbb zrínyi misztikus hazaszeretete, melyben az ország szolgálata Isten tiszteletté szankcionálódik. A legszebb magyarok hazaszeretete lesz ez a jövőben, és mélységeibe az avatatlan sose fog belelátni. Széchenyi, a himnuszos kölcsei, Vörös Marti hazaszeretete ez, és Zsoltáros magaslati pontjain az Ady Endréjé. Frappáns, szép megállapításra Szermantalnak. Kedves hallgatóink, a 17. század közepéről, végéről idézek egy ismeretlen német költő versét, mindössze 15 sor. Azért idézem, hogy ki lehetett ez a csáktornyai Zrínyi Miklós, hogy ilyen szépen szólnak róla ebben a 15 sorban. Zrínyi gróf, te nemes hős, öklöd ellenségre tör, tetteiddel a megfáradt ellenség erejét veszed, hogy zeng tőle a világ. Ó, kettős élő kardod, vitézebb, mint hős lovon, áldás osztogatsz kardoddal, tatárra törsz, törököt ölsz, s janicsárok seregét. Atyai áldás éltet, isteni és testvéri, egy tőről két zrínyi fakadt, megszületék, kijelölék, éljen, éljen örökké. Ugye itt a másik zrínyi fivéről is szó esik, Zrínyi Péterről, Zrínyi Miklós öccséről. Aztán Bethlen Miklós, mindössze 22 éves erdélyi főnemes, amikor megérkezik Csáktornyára, és képzeljék el, ezt bizonyára önök nagyon jól tudják, 5 napra rá meghal Zrínyi Miklós, tehát Zrínyi halálakor ott volt Bethlen Miklós, Élete leírása magáról című önéletrajzi írásában meg is írja a halál körülményeit, és megírja azt, hogy milyen benyomást gyakorolt rá Zrínyi Miklós első pillantásra. Magáról hogy írjak? Nincsen erőm, s üdőm reá. Csak azt írhatom, igen tudós, vitéz, nagy tanácsú, nemzetéhez buzgó, vallásában nem babonás képmutató, s üldöző, mindent igen megbecsülő, nemes, adakozó, józan életű, s olyanokat és igazmondókat szerető, részegest, hazugot, félénket gyűlölő, nagy és szép termetű, lelkű és ábrázatú, in summa, akkor magyar virtuózus és híres ember hozzá hasonló nem volt. Sőt, az én vékony véleményem szerint Bethlen Gábortól fogva máig sem. Ha olyan országot és szerencsét nem bírt is, sőt, talán ezután sem lészen, noha az Isten titka és tárháza végtelen. Ezt írja Zrínyi Miklósról szinte egy himnikus óda, ahogy megjeleníti őt. Juhász Gyula nagyon foglalkoztatta Juhász Gyulát, Zrínyi Miklós személye, írt is róla prózában. Íme kitárul a kárpit, és ódon vár a könyves házában látom a költőt, amint luttollával írja pergamenre távoli üke életét, amelyet Istennek testált romlott nemzete váltságáért, ausztriai ház megmaradásáért. A mura közi tél csöndjében és alkonyában ül a költő a kandalló lángjánál, kondor üstöke vállát verdesi, bogyó szemében lelkesedés tüze, körülötte az antik és az újkor remek művei, a falon régi magyar királyok és hadvezetők, az ónos ablakon át ide csillan a dráva zöldje, és ide rémlik a kursaneci erdők s maragdja, holott ordas kanok törik az írtást. Századok kárpitja mögül, úgy bukkansz ma elénk legnagyobb magyarja korodnak, mint égi hősöd, Gábriel. Ismét csak egy nagyon szép írás, megidézi a kursaneci erdőt, ahol a tragédia megtörténik, és szóba hozza Gábriel arkangyalt is, aki majd ott szerepel a szigeti veszedelemben. Említettem már kedves hallgatóim önöknek korábban Róma magyar vonatkozásait. Nos, akkor szóltam arról, hogy 8. Orbán pápa egy mindössze 16 éves magyar főnemest fogad, és ez a főnemes nem más, mint Zrínyi Miklós, gondolják el. Sőt, 8. Orbán pápa még verseivel is megajándékozza a fiatal főurat, tehát tudta azt, hogy kiérkezik. Babics Mihály Zrínyi Velencében címmel verset ír. Szent Márk dicső terén, melyet mélán tapostam, valaha réges-rég egy másik bús magyar, méltóbb költő, mint én, és hős, mint senki mostan tiport hatalmasan, ki tudta, mit akar. Ki tudta, mit akar, s nem tudta, hogy a rosszban fogyhatatlan a világ, s nem tudta, hogy hamar ide vágy vissza a földről, hol bármi sorsban élni és halni kell, mely ápol s eltakar. Ezt mind nem tudta még, s árva honára gondolt, s döngött csizmája a márványon, s lelke tombolt, látván sok harci jelt ős ívek oldalán. Alkonyfelhő borult lagunára, piarcra. Felhőn az angyalok készültek már a harcra, melyre a holtakat felkölté Alderán. És itt vagyunk a szigeti veszedelemnél, hiszen Alektó Fúria és Alderán, akik majd segítik Szulimánt harcában. És milyen önérzete Zrínyi, amikor megírja előszavában azt, hogy Virgilius 10 esztendeig írta Éneaszt, én nekem pedig egy esztendőben, sőt egy télben történt véghez vinni munkámat. Egyikhez sem hasonlítom magam, ő nekik más gondjok nem volt, nékem ez legutolsó volt. Írtam az, mint tudtam, noha némely helyen jobban is tudtam volna, ha több munkámat nem szántam volna vesztegetni. És megszületik a magyar irodalom egyik legnagyobb eposza tolla alatt, a szigeti veszedelem. A szigeti veszedelem, mely egy barokk mennyezeti freskóra emlékeztet, középen egy végvár védelmével, a pokollal, a fúriákkal, akik majd Szulimánt rábírják arra, hogy induljon el a magyarok ellen, és az égben az Úrral és angyalaival, Gábriel angyallal, aki majd felemeli a bánt, felemeli gyönyörű szárnyával, ahogy Zrínyi írja, és minden angyal visz magával egy lelket, Isten elejében így viszik ezeket. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak. Zrínyi Miklós szigeti veszedelméről beszélgettünk. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc van. Kedves hallgatóink, Kovács Eszter, Magyar Örökség díjas, világhírű operaénekest köszöntjük születésnapján Verdi és Wagner felvételeivel.

Kovács Eszter énekelte Ajda áriáját, Sieglinde elbeszélését, Zenta balladáját, Izolda szerelmi halálát és a Wesendonck dalokból az Álmok című dalt. Elhangzott a hangoló.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgáz készletek, amelyek még biztosan a védett áron lesznek kaphatóak a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormúzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kedden Lengyelországba utazik Magyar Péter, valamint Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézi Dávid és Tar Zoltán. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba, ahol a krakkói érsekkel találkoznak. Tárgyalást folytatnak majd Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével és Karol Navrocki elnökkel. A delegáció csütörtökön utazik tovább Ausztriába, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal a magyar miniszterelnök. Idén 33. alkalommal rendezi meg a Szent István Társulat a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét, a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet a budapesti Ferenciek terén. Az esemény ünnepélyes megnyitására és a Stefanus díjak átadására május 18-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került sor. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, rádiónk vezérigazgatója, irodalmi kategóriában pedig Jankó Laura író, költő, néprajzkutató kapta az idei Stefanus díjat. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzés sorozatának tavaszi szezonja. Az áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV vezető, szakember és értékesítési szakember vett részt. A kamara szerint a szinte minden vármegyébe eljutó képzés sorozat erősíti a helyi és a regionális vállalkozói közösségeket is. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó. És Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, és nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nostra Díjas székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média Szolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal várják a látogatókat a határon innen és túlról. Hazánk időjárásáról. Kedden a gomoly, illetve fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Elvétve fordul elő záporeső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték: most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt: most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéjét.

0: Szent János evangéliumának 16. fejezetéből a 29-től a 33. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Cől imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Cől imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Cőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az Atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
1: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ővele együtt, az Atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatya tanítását Leó pápa.
2: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
1: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson Húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket, emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
1: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat. Apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
2: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
1: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
2: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
1: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
2: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
1: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szent Atya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szent Atya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott II. Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet II. Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és II. Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő közel-keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje II. Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyház fő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti II. Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje, Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként három dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtotta résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándok úton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Arany János, Buda halála, Hunrege.

Ébredj, deli hajnal, te rózsa özönlő! Már lengeti keblét hűs reggeli szellő. Ébredj, puha fészked melegén pacsírta! Már tetszik az égen hajnal előpírja. Támadj, koronás nap, már zeng neked a dal! Serkeny hadikürtszó, kölcs sereget zajjal! Fuvalom, hajnal, kürt, pacsírta, had és nap, ébredjetek mind-mind! Etele ím gyorsabb. Etele, mint harcra készül-e serényen, előre a munkát szomjazza keményen. Nincs dolog ő néki, hogy kicsibe venné, így változik a nagy előtte kicsinné. Most is legelébb jár, intézi a serget, szólítja nevenként, fedd, zaboláz, sürget. Tudja nevét minden hadi emberének, az ő szeme a rend, az ő szava lélek. S már, mint gombolyagé fejlik a had vége, kötöz emberhálót nagy orom tövébe. Mérföldeket így a sokaság behurkol, az alatt nincs egy pisz, paripa sem horkol. Buda is már fölkelt riadó kürtszóra, tennapi kedvéből jó volna, ha volna. Emberebb a két nő, Ilda meg a másik, gúnyolja nyerekből mi nagyokat ásít. Szép reggel az asszony, pihenést lehellő arca szelíd hajnal, friss hajnali szellő. Puha, gyenge harmat, gyümölcs üdehamva, szava rigóének mélyebb fuvodalma. Szebb reggel az asszony, paripára szálván, övezett köntössel, solyma kerekvállán, csalogányként csattog, vágy öröm áthatja, ügyes ügyetlenség hadi mozdulatja. De Buda ezt látja, mint a vak a rózsát, színére nem örvend, érzi a szúrósát. Asszonyok ingerlő szava miatt mormog, haladnak azonban, túl nőnek az ormok. Akkor Etel hajtóseregének jelt ád. Jel futja be némán az egész völgy nyíltát, körül a kurjongás, valamint tűz gyúlad, sor-sor után vigyáz, itt nem szabadulvad. Fel csapinós lejtőn gyalog ifjak törnek, őrt a lovasság áll szélein a körnek. Odafen jó téres, fűnőtte lapály van, törpe bogyós bokrok itt-ott a lapályban. Halljátok először medve vitészségét, hogy múlatta Etels Buda feleségét. Nagy medve, bozontos, kétlábú, temérdek, kezde alátörni, amint közel értek. Bontja meg a hajtók sűrű elősorját, rázza le nyílvesszőt, valamint pozdorját. Kelevéz nem járja, ha ütik, nem szédül, de öklecsapásin hajtók sora szétdül. Kört körután nyitva, így lefelé ballag, oda se néz hulló kopjának, zajnak. Százszor is elnyomni az alatt próbálják, bömböli nagy garral a maga nótáját. Vetette magát már lovasok rendére, asszonyi nézői hangos ijettére. Akkor Etel, piha, nem kell félni, mondá, gyere velem, mackó, ha danolsz, táncolj rá. Van erős pányvája lószőr kötelekből, azt medve nyakába hajítja nyerekből, markolja keményen, lova után vonja. Nem menne a medve, de ha Etel mondja. Szép tágas a völgynek ottan körül öble, sarkantyúzza lovát, nyargal vele körbe. Úgy tetszik, a vadból oda minden vadság, nézni a nézőnek csupa egy mulatság. Így Etel a fogját fárasztja halálig, míg lihegő száján csúf nyelve kimállik. Futtában a nagy kört szedi összébb, összébb, ént végre a bajnok, hogy gúzsba kötözzék.

fenevaddal, gulyabőgésével, százféle csapattal. Itt juhoké búvik össze, odább lóé, mintha legott bárkát építene Noé. E sziget a Mátrán, úgy képzelem, olyan. Keresi szegény vad, merre szabaduljon. Vissza megint nyílra is veri fénylő kopja, döngő pajzsoknak rettenetes dobja. Látnál csikasz ordast megülni haraggal, szembe a körszélén csiholó fogakkal, agyaras disznónak tehetetlen mérgit, amint hasogatja bükkfa ezüst kérgit. Látnál bikabölényt, vele mind a falka, rohanni hol egyik, hol a más oldalba, remegni középen szép jávor ünőket, nem annyira éri ott a zsivaj őket. Szól a Etel mostan. Bátya, ne felejtkezz, gímekből amod a könnyű vadat ejthetsz. Eszmélt Buda erre, neki hajtá ménnyét, távoldad az öccse, követte személyét. Ekkor valamennyi tárogató zendül, bunkó nagyütésin, fabodon, dobrendül. Száz kürt riogástól a levegő lázad, jele, hogy beállt a királyi vadászat. Dámvadat ejthetnes gímet Buda könnyen, szégyelli Eteltől, hogy azokra menjen. Előbbi szavának érezte fulánkját, viszi bölényhadra jó fegyvere lángját. Szemben kopját hajt nagy bikabölényre, mely legelül szágult, borzadva sörénye, de mámorosan lát, reszket is a jobbja, szarva pajzsáról csattan le a kopja. Megbőszül a vadfaj, egyenest Budának. Ontja meleg bélit szök sárga lovának, ledobban a pára, túlfélre zuhanván, Buda király combját terhe alá nyomván. Ó, ha nekem volna most egy szavam olyan, mellyel ez egy percet röviden rajzoljam. Etele jól látá Buda nagy veszélyét, legközelebb is volt, hogy nyújtsa segélyét. De szörnyű jelenség, rút ördögi ármány, ott terme király és öccse közé állván. Toronymódra merett a bajnok elébe, irtózatos annak szemlélni a képe. Agyar a lók hosszan, szeme vérben ázik, nyelve miként villám tüzesen cikázik, üstöke lángot hány, övig ér szakálla, vértarajos kígyó minden egyes szála. Pajzsa, mint kőszál, hegyelő fogszirtja, iszonyú pallosát egyik keze tartja, Buda fejét csonkán rengeti a mással, hogy Etelnek dobja szörnyű vigyorgással. Akkor, mint nap előtt holló hamar elmén, röppent el egy árnyék Etel igaz lelkén. Nem volna-e bátyját jobb hagyni halálra, mint hagyni türelmét örökös próbára? De legott, markolván somfagerei végét, támadja meg Isten gonosz ellenségét. Ármány, riad a hős, emberevő ármány, nehogy magad elbízd Etelét bevárván. Megölni nem öllek, nem szült anyad dögre, nyomorítlak sebbel és kínnal örökre. Szólott, iramodván a rettenetesnek, eltűnt az, a fegyver találta üresnek. Még jókor a bátyját megvédeni ért el, tiporni az állat most akará térdel, miután vérszaktól az egekre síván érlelte a bosszút, melyet állni kíván. Egy kopjadöféssel a bika lerodjant, feketén a vére nagy erővel budjant. Megtorlik a többi futtába halálán, mint parti sörényes habok egymás vállán. Most, valamint hajcsár, botja nehéz fáját, zúdítá Etele örves buzogányát. Támad nagy üresség hirtelen a sorba, s vissza

Nyomán fordult, elinalt a csorda. Ez alatt távol sem nézik vala veszteg, Buda mentésére többen elérkeztek. Vetni kezét minden sietett a lóra, és lábra segélni a királyt alóla. Ki nem nagy ütéssel, ekkép szabadulván, megölelte öccsét nyakába borulván. Soha Etel, soha. Ennyit rebeg ajka, tudja Etel mégis, mit ért szíve rajta. Akkor bátyja kezét megfogva szelíden, mára nekünk, mondá, ez elég is légyen. Vadat immár hagyjuk elejteni másnak. Lássuk az asszony nép, gyere, hogy solymásznak!

Mém azalatt Gyöngyvérs Ilda között újság, történt semmi okon, csuda háborúság. Mindenki a solymát gilicemadárra egyszerre bocsátá levegő útjára. Buda királynénak szépen eredt solyma, mintha idegről lőtt nyíl veszeje volna. De nem úgy a másik. Ez alig, hogy vesz rést, Gyöngyvér madarának esik ereszkedvést. Űzi, el is fogja odafenn körmével, szórja meleg tollát csepegő friss vérrel. Hallani víjongást a csata nem látszik. Fényes levegőn egy pontocska cikázik. Egyszer ihol sólyom, esik agyon tépve Buda királynénak majdhogy az ölébe. Felvette, sokáig nézte simogatván. Végre nagyot jajdult, bőkönnye fakadván. Hilda, kaján Hilda, kegyetlen Krimhilda! Solymomat a solymod íme legyilkolta, ám nézd! S oda tartá. De öccse kacagván kiüté kezéből, s szólt rája tapodván. Madarat madárér, adhatok én százat! Ennyi csekéségen zajt ütni, gyalázat! Piha! Kinek egy csöppesze van? Nem tenné! Nem csendesül ezzel a fejedelemné. Kell is nekem, így szól, madarad, ha eztet, drága turul solymom, újra nem éleszted. Mert se fiam nem volt, se szeretett jányom. Ez az egy madár volt. E sincs a világon. Lobbott ezen arca vete Ildikónak. Szép homloka tetszett vérrel el egy hónak. Ne sikolt az őrült, éles szava csenge. Nem vagy mai gyermek, se leányzó, gyenge. Sose vénezz engem, szólt erre Budáné. Halkabban előttem kegyelem királyné. Azt se tudom, mely jön korosabb egy nappal, vagy azt se, magánál kibeszél rútabbal. Így szólalkozának ketten is egyszerre. Etele Budával jöttek ilyen perre. Gyöngyvér panaszát csak nehezen vevék ki, mire felindulván mond az ura néki. Asszony, a patvarnak vége legyen, hallod? Mert keserű kínját bizonyisten vallod. Etele halálból uradat most menti, és mit cselekeztek az alatt ketten ti? Ó, keserű kínját én érzem előre fekete bánatnak, így sír Buda nője. Mert soha nem érek, tudom azt jó véget, soha én ez asszony, sem az ura véget. Etele más részről, lebocsátva hangját, édesgeti berzent, haragos galambját. Adja önön solymát, noszolá Gyöngyvérnek, kedvesiért kedvest, így együvé férnek. Látszott is az asszony hajlani szép szóra, madara megjött volt az aranyzsinórra, veszi harmad kézzel, s ángya felé lépve kitekeri nyakát, úgy dobja elébe. Nagy bajjal a két hős bírt annyira menni, hogy a csekéségből ne legyen több semmi. De mégis a pörnek vetik aztán végét, összeöleltetvén egymás feleségét. Ám de miképp sírást, ha gyerek elhagyja, sajog a két asszony szíve indulatja. Mosoly ül a szemben, csevegés a szájon, de nem óhajtják, hogy odabent ne fájjon. Vadászat azonban végire járt e nap. Arra mulatság lőn, ma is úgy, mint tennap. Etele gazdául hadait vendéglé, azután lenyugvék nyugvó neje mellé. Csillagok a földön csillámlani szűntek, zárva le minden szem, tüzek is eltűntek. De az ég nagy sátra, a magosan mélylő, szerte ragyog, s virraszt az örökkön élő. Ím az öreg Isten,
Világ szeme napja, hadak ura, föld, víz, s az örök tűz apja, emberek edzője kurta rövid létben, ül val a sátrában, aranyos karszékben. Megnyíladozott volt kárpítja egeknek, hallgatja halandók, hogy szerte pihegnek. Nézd le, acéltűkör mélybe ható szemmel, legelteti gondját csöndes figyelemmel. Pajzsa szék mellé heverőn támasztva, bal könyökét annak szélére nyugasztja, hajtja halántékát egy ujja hegyére, mélyen alácsordul szakálla fehére. Jobb keze már kissé gerjedezőbb innal nyugszik markolatán, mely födve rubinnal. Lába előtt tegze, lépcsőin a széknek, és nagy rettenetes tűznyilai égnek. Így a kerekföldet szeme átvizsgálván, megnyugodott végre etelének álmán. Komoly öreg arcát váltotta derűre, mely az egen rózsát, északi fényt szűle. Alszik az én szolgám etele hős mélyen. Most kell hiú álmát, hogy jobbra cseréljem. Elme salak hitványködi helyett, mondta, ejtenem őt tisztább, végzetes álomba. Itt az idő, mert lám győztes akarattal győzi magát, s harcol riadó haraggal. Diadalt ármányon, ma is üle szépen. Bátyja unott élte, ment hősi kezében. Itt az idő, hogy már birodalmát bírja, miképpen öröktől ez meg vagyon írva. Mély titkú rovással fent a világ fáján, úr az egész földön, ha ez egy hibáján. Nosza hát teljék be, ami betelendő, jó vagy gonosz is bár, jöjjön a jövendő. Nagy tettekre ma én etelét eljegyzem, isteni kardommal derekát övedzem. Szólván kimagasult Deli nagy személye, fegyveres ünneplő házába beméne. Pöngevasat, melyen titkos betű választ, nincs földi halandó, ki megolvasná azt. Akkor tűzlegelő szélparipát kettőt szolgái befogván ragad ékes gyeplőt. Fénylő hadszekerén maga Isten hajtja, dörög az ég, amint száll lefelé rajta. Állítja lovát meg etele sátrához, halkan maga bément a földnek urához. Övezé álmában csípeit a karddal, ismét a szekéren, mint jött, tovanyargal. Lovai körmétől lágy levegő csattog, mint a megütött víz, nem süllyed alattok. Kereke zsurlásán ordítva csikordul, olyan erővel zúz, oly sebesen fordul. Messze mezőn háló sok erre fölérez, takaróját jobban felvonja füléhez, s mélyebben elalszik, hogy a hajnal költi. Hadurat nem látja ember soha földi.

Arany János, Buda halála, az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella. Hangmester Bixa Levente, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Frédéric Chopin negyedik C-moll polonézét hallották. Előadta Samson Françoise. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgázkészletek, amelyek még biztosan a védett tárol lesznek kaphatóak a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormúzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kedden Lengyelországba utazik Magyar Péter, valamint Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézi Dávid és Tar Zoltán. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba, ahol a krakkói érsekkel találkoznak. Tárgyalást folytatnak majd Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével és Karol Navrocki elnökkel. A delegáció csütörtökön utazik tovább Ausztriába, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal a magyar miniszterelnök. Idén 33. alkalommal rendezi meg a Szent István Társulat a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét, a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet a budapesti Ferenciek terén. Az esemény ünnepélyes megnyitására és a Stefanus díjak átadására május 18-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került sor. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, rádiónk vezérigazgatója, irodalmi kategóriában pedig Jankó Laura író, költő, néprajzkutató kapta az idei Stefanus díjat. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzés sorozatának tavaszi szezonja. Az áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV vezető, szakember és értékesítési szakember vett részt. A kamara szerint a szinte minden vármegyébe eljutó képzés sorozat erősíti a helyi és a regionális vállalkozói közösségeket is. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó. És Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, és nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Duranapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nostra Díja székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média Szolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal várják a látogatókat a határon innen és túlról. Hazánk időjárásáról. Kedden a gomoly, illetve fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Elvétve fordul elő zápor eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc, magvetés, hitéletünk krónikája.

A Szent Orsoly rend nővérei közel 300 éven át szolgálták a győri közösséget, különösen a leánynevelés és a keresztény értékek közvetítése terén, maradandó nyomot hagyva a város kulturális örökségében. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A rendalapító Mericsi Szent Angéla életéről Matkovics Mária Amerika nővér, az Orsolyita nővérek magyarországi elterjedéséről Bernik Rozália nővér beszél. Mericsi Angéla noha a nőnevelés jelentőségét már 1521-ben felismerte, csak élete alkonyán 1535-ben alapította meg a Szent Orsolya Társaságát. Úgy vélte, hogy a társadalom bajai a családok bajaiból származnak, és hogy a családok erkölcsi állapota elsősorban a családanyák minőségétől függ. Ezért arra szánta az életét, végül arra alapított szerzetet, hogy a társadalom jó keresztény anyákban bővelkedjék. A Szent Orsolya rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségének elöljáróját, Amerika nővért hallják.

0: Merici Szent Angéla alapította a Szent Orsolya Társaságot. Angéla Desenzánóban született 1474 körül, egészen pontos dátumot nem tudunk, és 1535-ben Bressában alapította a társaságot. Angéla nagyon boldog gyermekkort élt meg, szülei mélyen vallásos, földművelő emberek voltak, de Desenzano egy városias falu tulajdonképpen, így fogalmazhatnék, ők is emeletes kőházban laktak, és kijártak a Grezzére, a tanyára dolgozni. Esténként Giovanni Merici, az apuka, összegyűjtötte a családtagokat és a segítőket, meg a környékbeli embereket, és vagy a Bibliából, vagy a szentek életéből olvasott fel az összegyűlteknek. Angélát nagyon megragadta a vértanúk története, és főként Szent Orsolya története, akinek a vértanú tiszteletét Sönaui Szent Erzsébet egy bencés apáca terjesztette el. Orsolya favorizált szent volt, bocsánat, így mondom, a reneszánsz korban. Egyetemek például a párizsi Sorbonne védő szentje, azon kívül kelmefestők, bányászok, és még nem tudom ki mindenkinek a védőszentje, de egyetemek, iskolák. Angéla boldog gyermekkora hamarosan véget ért, mert a szülei meghaltak. 10-15 éves kora körül történt ez, sőt a nővére is, és szállóba költöztek, ami Brescia és Desenzano között szintén egy kisváros, az anyai nagybátyához, Biancosi családhoz. Angéla minden nap szeretett volna áldozni, és erre akkor nem volt lehetőség másképpen, mint hogy 16 éves kora után belépett a Szent Ferenc harmadrendjébe. Tehát ferences harmadrendi nővér lett. Rendkívül nagy érdeklődéssel fordult a szegények, nyomorultak és a köréje gyűlő kis és nagy lányok és özvegyasszonyok felé. Ő beléjük akarta plantálni azt a hitet, amit a kedves szüleitől kapott még Desenzanóban. Olyan személy volt, aki alkalmas az evangelizálásra, át tudta adni a hitét, a hitének a lényegét, az elemeit, és az Isten szeretete ember szeretetbe fordítódott le. Ezért nagyon érdekes módon már a nagylány Angélát Madre Suorénak hívták, anya nővér, vagy Suor Madre, fordítva is érvényes, tehát anya és nővér volt egy személyben. A Biancosi család egészen más típusú család volt, mint az ő szülei családja. Nagyon előkelőek voltak, és nagyon városiasak. Angéla, amikor tehette, visszavonult Desenzanóba. A földjükre, a Grezzében lakott, egy nagyon egyszerű kis kunyhószerű házban, egy kő volt a párnája, egy gyékény alatta a kövön, és így aludt. Aszkéta életet élt, hát az egész környék szentnek tartotta. És hát mindenkivel jót tett. Közben dolgozott, keményen művelte a földjét. Ekkor történt 18-20 éves kora körül, hogy aratóknak vizet vitt, és a Brudazzo mezőn, ami a Grenze közelében van, látomása volt. Mégpedig egy égigérő létrát látott, mint álmában Jákob, de ő nem álmában, hanem nappali vízióban, és ezen nem angyalok lépteltek, hanem koronás leányok. 18 éves korától 50 éves koráig töprengett, hogy Istenem, mit akartál nekem ezzel mondani? Mire késztetsz ezáltal a látomás által? És akkor érett meg benne, körülbelül 50-60 éves kora között, hogy a köréje sereglő özvegyekből, leányokból, akiket mint egy katekéta tanított és segített, egy társaságot hozzon létre. Szent Orsolya védelme alá helyezte a társaságot, mert a radikális Krisztus követés megvalósítását a vértanúk életében látta. És Orsolya, aki majd 1000 évvel előbb a 4. vagy 5. században élt, társnőivel együtt vértanú lett. Lenyilaszták őt és társait, barbárok Köln városa mellett, mert nem akarták megtagadni a hitüket, és nem omlottak a barbár vitézek karjaiba. Tehát a tisztaságukat, Istennek szentelt életüket őrizték mind halálig. Hűek voltak mind halálig. Ez Angéla fő motívuma is volt, és főként a romlott erkölcsű reneszánsz kor közepén pontosan a tisztaságért, a Jézusért meghalni tudó lányokat állította példaképül. Közben, ugye eltelt azért 20 és 50 éves korak között, jó 30 év, közben a ferences elöljáró visszarendelte őt Bressába, mégpedig a háborúktól szenvedő város lakóinak vigasztalására, nevezetesen Katerina Patengóla asszony vigasztalására, aki egy nemes asszony volt, és hát nagy társaság gyűlt köréje, és itt Angéla találkozott nagyon komoly politikai személyekkel, például Sforza gróffal, aztán párbajúzó nemesekkel, akiket szét tudott választani. Egy békeangyal volt, nagy tehetsége volt a békeszerzéshez. Haragvó feleket, legyen az akár a gyerekét ütve, verve, nevelő apa nevelésére alkalmas volt, akár haragvó nemesek szétválasztására. Egy nagy zarándok volt Angéla, felszállt társakkal együtt, unokabátyával és más társakkal 1524-ben a Szentföldre indult. Egy évvel később, mint Loyolai Szent Ignác éppen. És tengeri viharba kerültek, kalózok támadták meg őket, eleve Velencében rengeteg időt kellett várakozniuk, mert nem indult a hajó, az alatt a gyógyíthatatlan betegek kórházában dolgozott. Na aztán elindult végül is a hajó, túlélték a törökök támadását, a kalózok támadását, és Kréta szigetén megvakult. Valószínűleg az izgalmaktól, tehát ez egy ideiglenes vakság volt, amit rábocsátott az Úr, és pontosan a Szentföldet vezetőkkel vakon járta végig, de a belső látása kiélesedett. És a Kálvárián kapta végső soron, ahogy Szent Ferenc a szegénység adobányát, kapta ő pedig a Istennek szentelt életadományát, a Krisztus jegyességet. Tulajdonképpen az egész egyház Krisztus jegyese, de egy Istennek szentelt személy speciálisan Krisztus jegyese. Tehát ezt a Kálvárián vakon megkapta, mint ajándékot. Visszafelé, aztán Kandia szigetén visszanyerte a látását. Érdekes módon. Ettől kezdve aztán a velencei pátriárka szerette volna Velencében tartani, a bressaiak nagyon örültek, hogy visszatért Bressába, majd egy római zarándoklatra is vállalkozott, kihallgatást kért a pápától, és a pápa is szerette volna Rómában tartani Angélát. Tehát korának már élve egy szinte szentén még nem avatott, de élő szentje volt. úgy érezte, hogy Bressába szól a hivatása, és eljött végül 1535. november 25-e, amikor Bressa püspöke előtt fogadalmat tettek, 28 leány térdelt az oltár körül, de igazából, ezt nem is helyesen mondtam, egy nem a mai szerzetesi fogadalomnak megfelelő fogadalom volt ez, hanem vallalták írásban, hogy ők Istennek szentelt életet élnek, terjesztik az evangéliumot, segítik a szegényeket, és így tovább. Tehát nem hivatalos fogadalmas nővérek voltak, nem szerzetesre, de hangsúlyozom, csak társaság. És mégis az Úristen szándéka más volt. Ugye ez az évszázad, a hitújítás évszázada is, 1517 Luther fellépése, aztán Calvin hirdette tanait, és nagyon fontos volt, hogy zsinat gyűljön össze, ez volt a trentói zsinat, a trienti zsinat, ahol sajnos felszámolták az ilyen szabad lelki társulásokat, társaságokat, mert hogy ellenőrizhetetlenek a protestáns és egyéb eretnek tanok beférkőzhetnek az egyházba. Ezáltal tehát arra késztették az orsolytákat, ez már Angéla halála után volt, vállalják a klauzúrás monasztikus életet. Minek utána, akár Itália, de főként Franciaország nagyon a katolikus doktrína terjesztése mellé állt, átkerült Provence-ba, majd elterjedt egész Franciaországban a rend. És szinte minden városban, tréfásan úgy szoktuk, minden bokorban létesítettek egy-egy orsolyta zárdát, és az első orsolyták katekéták voltak, tanították a katolikus hittant, és természetesen számtant, olvasást, mindent, ami elemi igénye volt az akkori társadalomnak. Aztán Németalföldre átkelt Németországba, és a mai Ausztria területére, Bécsbe, Pozsonyba 1676-ban. Igazából már 1675-ben ott voltak, de 1676 a hivatalos pozsonyi alapítás. A szlovák testvéreink a 350 éves évfordulót ünneplik most, de tulajdonképpen mi is velük együtt lélekben, mert akkor Pozsony Magyarország, a három részre szakadt Magyarország fővárosa volt. És nem véletlen, hogy ott történt az alapítás. Pozsonyt úgy jellemzik, mint egy méhekkel teri kaptárt, ahonnan kirajzanak az alapítók. Pozsony után jött Nagyszombat, Pázmány városa, Kassa, majd átkerült Nagyváradra, a mai Románia területére a rend, és lehet sorolni az összes többi alapítást. Végül Bécsből jöttek az alapítók, a mai Magyarország területére Győrbe 1726-ban. Tehát most ünnepeljük az alapítás 300 éves évfordulóját. 1540. január 27-én halt meg Mericsi Szent Angéla. Ő már nem érte meg ezt a kirajzást és ezeket az alapításokat természetesen.
1: Az orsolyita nővérek 1948. június 16-áig, az egyházi iskolák államosításáig megszakítás nélkül dolgoztak a leányok lelki és szellemi nevelésén. Az államosításkor azonban ez megszűnt. A rend győri nővéreit, mintegy 80 apácát, 1950. június 18-án az éjszaka leple alatt leponyvázott teherautókon Széchenybe szállították. Így vetett véget az államhatalom egy éjszaka alatt 224 év munkájának. 43 év számüzetés után 1993. július 15-én a rendház újra visszakerült a Szent Orsoly rend tulajdonába. Amerika nővér és Bernik Rozália nővér az orsolyita nővérek győri letelepedését és az 1950-es deportálási időszakot idézik fel.
2: 1726. július 15-én már említette az Amerika nővér, hogy Bécsbe jöttek a nővérek, 5 nővér alapító vagy megbízott főnöknővel együtt, és már szeptemberben megkezdték a tanítást a Káptalandonban, és már 60 tanulója volt. Hát ez fokozatosan bővült, elemi iskola, polgári iskola, akik végeztek, azok vagy tanítóképzőbe mentek, mert a rendnek volt tanítóképző fokozatú iskolája is, és ipariskola. Az ipariskola olyan volt, hogy már adott érettségit. Bejött a kis óvodás, és kiment, mint keresőnő, vagy mint tanítónő, vagy mint ipariskolát végzett, szakmát végzett hölgy. Ez fokozatosan bővült 1726-tól, amire 1948-ban az államosítás megtörtént, akkor több mint 1200 diákja volt a rendi iskolának. Tehát, mint említettem, mindenféle iskolatípus volt, és ez 1948-ban az államosításról megszűnt. Ingatlanjainkat elvették, és a nővéreket pedig még 2 évig meghagyták, és 1950-ben deportálták őket. 80 nővért vittek el innen akkor, 1950. július 18-án.
1: Lehet róluk tudni, hogy mi lett az ő sorsuk?
2: Az, hogy 3 hónapig még lágerbe voltak, és akkor úgy, ahogy formailag megegyezett az állam az egyházzal, a katolikus egyházzal, és az, hogy nem élhettek közösségben, nem taníthattak, és nem foglalkozhattak fiatalsággal, tehát le kellett venni a rendi ruhát a lágerből, amikor kijöttek, és mindenki hát oda ment, ahova tudott. Részben vállaltak civil munkát, részben a családok fogadták be, de a családok se tudták befogadni, mert akkor az ő egzisztenciájuk volt veszélybe, úgyhogy hát pénz nélkül, ruha nélkül, lakás nélkül mindenki. Szent Angela megmondta, hogy figyeljétek az idők jeleit. És hát ők látták, hogy ő nekik most már ez a életforma, ez a szerzetesi közös életforma nem valósul meg, és igyekeztek a hétköznapi életbe elhelyezkedni. Volt, aki például a tanítóképzőnek az igazgatónője, az a győri egyik tüzéptelepén portás volt. Portás volt. Voltak, akik tanítottak, tehát tanárok voltak, azok voltak, akik takarítást vállaltak, voltak, akik hát pici babákhoz felügyeletet vállaltak, családok. Tehát olyan, amilyen lehetőségek voltak, azokat próbálták magukévá tenni, és hát elhelyezkedni, hogy valami fizetéshez jussanak, és akkor úgy fokozatosan, nagyon fokozatosan kialakult, hogy mindenkinek azért lett munkaköre, tehát volt fix fizetése és úgynevezett majd nyugdíj helyzet, akkor végén úgy próbáltak lakáshoz jutni, részben összesegítették a rokonok, ismerősök, de részben úgy is, hogy összeköltöztek. 2-3 összeköltöztek, és akkor így próbálták fizetni az albérleti szobát. Volt olyan nővérünk, aki ágyra járó volt. Például a Richardsgyárban 2 nővérünk is, akik hát zeneakadémiát végzett az egyik, a Krizesztoma nővér, és hát az Ágnes nővér is, az is magas képzettségű tanárnőt. Hát ők a Richardsgyárba felváltva dolgoztak éjjel-nappal, hogy még el tudják látni, mert még közben hát voltak kicsi babákat is, akik elvállaltak őrzésre, addig még az anyuka munka helyén volt, és akkor így váltogatták egymást, hogy egyik ment éjszakára, másik nappal, hogy el tudják még a kicsi babát is látni. Hát amilyen lehetőségeket, igyekeztek megmaragadni és beleállni a hétköznapi életbe. Például az Ágnes nővért rövid időre Debörtönbe zárták, és akkor ott voltak ilyen nagy hölgyek, de jó, hogy magukat széjjel szórták, nem kerültünk volna ilyen közös kapcsolatba. Végén aztán mindenki egy picit nyugdíjhoz jutott, a végén, amikor már ugye nagyon kialakult a nem közösségi élet, akkor azért mindenkinek ismétlen volt lakása is. Igyekeztek.
1: 50-ben feloszlatják a rendet, eltelik 40 év, várják az idők jeleit. Mi hozta meg az újra rendé való állásukat?
0: A rendszerváltás. Utána engedélyezték az 1950-ben betiltott rendek működését. 1950. szeptemberében született a egyház és állam között egy megegyezés. 4 szerzetes rendnek engedték a működést 2-2 katolikus gimnáziummal, bencések, piaristák, ferencesek és egyetlen női rend, a mi asszonyunkról nevezett iskolanővérek, ma a Boldogasszony iskolanővérek nevet viselik. Hát a többi rend az fű alatt és föld alatt próbált dolgozni, szervezkedni. Ágnes nővérék is titkos összejöveteleket tartottak, ugye? Rozália nővér járt ezekre az titkos összejövetelekre 1950 után. És a rendszerváltás után nem egyszerre indult minden szerzetes rend, hanem a lehetőségekhez mérten. Egerben már 1991-ben és Sopronban indult a katolikus iskola, illetve katolikus kollégium. Egerben nem kértük vissza a katolikus iskolát, mert fölmérte Márta anyja, az akkori megbízott tartományfőnöknő, hogy nem bírjuk viselni a terheket, annyi terhet, de 6 katolikus iskolát létesítettünk a visszaszerzett iskolákból. Győr csak 1993-ban tudott indulni, mert a balettintézet egy része tanyázott nálunk, illetve egy állami kollégium volt, és mire a város vezetősége is beleegyezett, hogy átadják az épületet, 1993 lett. Nagyon sokat köszönhetünk Pápai Lajos püspök atyának, aki síkra szállt a Szent Orsolya rend visszaállításáért, és valóban nagyon sokat tett, eleve országosan a katolikus iskolákért. Tehát ő a katolikus iskolák újraalapításának zászlóvivője volt valóban.
1: 89-ben, amikor visszakapta a rend a létjogosultságát, akkor 6 intézményt tartottak fent. Hányan voltak rá nővérek?
2: Még csak, bocsánat, így mondom, szó volt róla. 89-ben, 91-ben volt először Eger és Sopron, és 93-ban. De Győrben is már voltak a tárgyalások a város önkormányzata és a szerzetesek között. Az különösen ki kell emelni Ambrózia nővért, mert ő már 91-ben, 92-ben tárgyalt a várossal, hogy adják vissza az épületet. Hát ez nem ment olyan simán, bizony Pápa Jolos püspök úr nagyon komolyan besegített, így aztán nagy nehezen 1993. július 15-én nagyon sok küzdelem árán visszaadták az épületet, és az Apáca utca 41-43 szám alatti általános iskolát. Akkor még a tanítóképző működött, mint városi iskola, de ezt az általános iskolát visszaadták. A tanulóknak egy része, de Zömében maradt az iskolába, és vállalták a katolikus tanítást, katolikus nevelést vállalták, úgyhogy 1993. augusztus 29-én ünnepélyes évnyitó volt, pápai püspök úr vezetésével ünnepélyes szentmise, és 1993. szeptember 1-én megindult a tanítás 850 gyermekkel. 850 gyermekkel, tanárok, tantestületből szabad volt a választás, akik ki akartak válni, azok kiváltak, akik maradtak a tantestületben, azokat az egyház megye, mert jó, a rend visszakapta az iskolát, de fenntartóilag a egyház megyét bíztuk meg. Ő volt a fenntartó, nagyon szépen indult, nagyon lelkesen, és nagyon nehéz körülmények között, mert az iskolának a berendezéséből alig maradt valami. Például iskola padok nem voltak. És ezt mind július 15-től szeptember 1-ig meg kellett oldani, és itt nagyon nagy érdeme volt a Hernádi Lászlónénak, az újonnan kinevezett igazgatóhelyettesnek, és Szabó Péternének, aki a gazdasági vezető volt, és külföldi magyar kapcsolatokat keresve megoldották, szereztek padokat, még a padlásról is lehordták. Tehát úgy kapták vissza, mint hát nem működő iskola, de sikerült szeptember 1-re működőképessé tenni. És így nagyon szépen beindult, és hát mai napig tart.
1: A győri Szent Orsolya rend 300 éves történetéről és a rendalapító Mericsi Szent Angéláról Matkovics Mária Amerika nővér és Bernik Rozália nővér beszélt. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Kékes Jenikő.

0: Elhangzott a magvetés. Múlt és jelen. Dél Katalin előadása.
1: Kedves hallgatóim, Dél Katalin köszönti Önöket. A Kicsoda az Isten című sorozat eddigi három adásában azt kérdeztük, létezik-e Isten, kicsoda, milyen ő, mit tanít róla Jézus. Ám csak az Isten hitben, csak Jézus Krisztusban vagyunk képesek elgondolni azt is, hogy kicsoda az ember, és kik vagyunk mi személyesen. Ma erről lesz szó, hiszen a két téma szorosan összefügg. Tehát hogyan tudjuk megragadni az ember lényegét? Micsoda az ember? Kicsoda vagy micsoda? A Biblia kétszer is felteszi ezt a kérdést, Istenhez intézve, mint olyanhoz, aki egyedül ismeri őt teljes mélységében. A Jób könyvében, a 7. fejezet 17-es versben így. Vajon micsoda az ember, hogy oly nagyra tartod, arra méltatod, hogy törődj vele? Aztán a Zsoltár, a 8. Zsoltár kérdése hasonló. Amikor nézem az eget, kezed művét és a holdat, meg a csillagokat, amelyeket alkottál, micsoda az ember? Mondom, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz rá. Ez a két szentíró nem önmagában, hanem Istennel való kapcsolatában firtatja az ember titkát, és ez nagyon lényeges, nem önmagában. Az ember oly kicsi, parányi, törékeny, Izaiás próféta szavaival, aki azt mondja, hogy mint vízcsöpp a veder falán, olyan az ember. Hát hogy van az, hogy Isten mégis figyelmet fordít rá? És egyáltalán miben mutatkozik meg elsőrendűen ez a különleges gondviselés? Nos, nem csak abban, hogy Isten biztosítja számára az életet, az élet feltételeit, levegőt, vizet, földet, hanem még sokkal inkább abban, hogy szól hozzá, beszél hozzá, hogy kinyilatkoztatást ad ennek a teremtményének, és egészen odáig elmegy, hogy elküldte hozzá egy szülött fiát. Sőt, odáig elmegy Isten, hogy az embert önmagával rokon lénynek tekinti. Ez fantasztikus. Azt mondja, Istenek vagytok. Istenek vagytok. Értsd, Istennel rokon lények. Így olvassuk a Bibliában, a 82. Zsoltárban, a 6-7-es versben. János evangéliuma, amelyik ezt idézi, a 10. fejezet 34-es versben, magyarázatul hozzáteszi. Így nevezi önmagával rokon lényeknek, mondja az Úr, azokat, akikhez szavával szólott, mert ez a lényeg szavával. A Zsoltárban, amire az előbb hivatkoztam, tehát a 82.

drámai ellentétet hordoz, mert Isten az embert nem a halálra teremtette, de az ember még története legelején, az Édenkertben úgymond, elhagyta őt, az élet forrását, és a halál útját választotta. Isten ezért az ember szabad döntésének, feltétlen tisztelete miatt most már nincs abban a helyzetben, hogy örök életet, spirituális, szellemi életet adhasson neki. Ezért mondja, por vagy te, és visszatérsz a porba, amelyből vétettél. Na most ezt nem általános értelemben érti Isten, és nem örökérvénnyel, hanem a bűneset után és a bűn miatt mondja. Amikor az ember bizalmatlan lett Isten iránt, és elfordult tőle, akkor lett az igaz, hogy por vagy te. Ha Isten nem tartja fenn az ember életét, akkor az a halálba hanyatlik. Csak hogy Isten nem nyugszik bele az ember pusztulásába, mert a Biblia aranymondata szerint úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát van lehetőség visszatérni az élet pályájára vagy útjára. Na de, micsoda az emberben az a nagy érték, amely miatt Isten ilyen kitüntető gondoskodással veszi körül, még aztán is, hogy az ember egyébként elfordult őtőle. A 8. Zsoltár előbb idézett mondatának a folytatásában ott felsejlik a megoldás. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá, és rögtön utána pedig ott van a felelet. Az ember, illetve Isten ember iránti eme megbecsülésének három megnyilvánulását nevezi meg itt a Zsoltár. Nagyon zseniális. Nagyon. 1. Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál. Elohim, Istenek vagytok ti. 2. Dicsőséggel és tisztességgel koronázta meg őt. Részt adott neki saját dicsőségéből. És 3. Úrrá tette őt kezeinek munkáin, mindent lába alá vetett. Isten az emberre bízta ezt a remek művét, a teremtett világot. Szóval ez a 3. A Teremtés könyve 1. fejezet 27-esben mindezek legvégső okát abban mutatja meg, hogy Isten az embert eltérően a többi élőlénytől saját képére és hasonlatosságára alkotta. Ez a lényeg, ez a rare képére, hasonlatosságára. Ez az ember teremtés célja. Nem az van, persze, hogy a teremtéskor az ember Isten kész, tökéletes, befejezett képmása lenne. Nem. Nem az. A teremtő az embert nem kész állapotban alkotta meg. Nem mindjárt létrejöttekor lett ő Isten képe és hasonmása. De olyan képességekkel látta el az embert, hogy egész életében határtalanul fejlődhessen ebbe az irányba, hogy egyre jobban hasonlítson teremtőjére. Ugyanezt mondja Jézus is a hegyi beszédben, amikor azt mondja 5. fejezet 48-as vers, legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Az itt szereplő görög szó, teleios, amelyet ugye tökéletesnek fordítanak, igazából célra telosz görögült, teloszra. Célra, valamilyen cél felé irányulót jelent. Jézus az ember teremtésének célját fogalmazza meg újra. Az ember Isten adta célja az, hogy hasonlóvá, erkölcsi értelemben hasonlatossá váljék alkotójához, atyához, Istenhez, hogy az ő képmása és hasonmása legyen. Menjen ebbe az irányba. Ezt mondja Jézus. Amint a ti mennyei atyátok is ebbe az irányba megy. Micsoda az ember? Most már jól látjuk azokat az okokat, amelyek ezt a kérdést, a kicsoda az ember kérdését oly kiélezetté teszik. Kiélezetté teszi a kérdést, hogy az ember a természethez,

a kozmoszhoz és Istenhez képest oly parányinak, jelentéktelennek tűnő lény, akire Isten valamilyen okból mégis gondot visel, és akihez örök szavát intézi, akit saját rokonának nevez, akihez elküldi egyszülött fiát, hogy ő is emberré legyen, hogy azonosuljon ezzel a parányi lénnyel, és megmentse őt. Hát ez ugye már eleve döbbenetes. És kiélezetté teszi a kérdést a földi halál ténye. Hogy az a lény, akit Isten saját képére és tökéletesedésre teremtett, és akinek ehhez minden eszközt, képességet megadott, na az mégis meghal itt a földön. Ez a legnagyobb kérdés a világon. Az ember kérdés. Gyorsan tekintsem át, hogy melyek azok a képességek, amelyek a bűnbeesés, az ember bűne és megromlása után is megvannak, mint máig, amelyek bár tökéletlen formában, de megmaradtak. Hát először is az emberi lélek. Ehhez hasonló valóság nincs más a teremtésben. Pontosabban a Biblia leggyakrabban magát az egész embert nevezi léleknek, test és lélek egységét nevezi így, ahogy mi is beszélünk mondjuk ezer lelkes községről. Magát a lelki világot inkább a szív szó fejezi ki, amelyik a Bibliában soha nem az érzelmek központja egyáltalán, nem is valami különálló alkatrész az emberben, hanem az ember teljes lelki világa, az értelem, az intellektus, az akarat és az érzelmi világ középpontja és szervezője. Ez a szív. Amikor a 90. Zsoltár 12. versében a zsoltáros bölcs szívet kér Istentől, azt mondja, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Akkor voltaképpen azt szeretné, mit szeretne, hogy mindezek a lelki működések, amiket a szív fog egybe, ezek kerüljenek harmóniába önmagukkal, és aztán Istennel. Mert az ősbűn egyik legtragikusabb iszonyú következménye bennünk, éppen ennek a belső harmóniának a hiánya vagy megromlása. Értelem és érzelem pörlekedik, ahogy Pál apostol mondja, értelmemmel tudom én a jót, de valamilyen érzelem mégis a rosszra van készen, a rosszra csábít. Aztán a ráció és az akarat, az is pörlekedik. Az ember tisztában van vele, hogy mit kellene tenni, és mégsem képes azt eléggé akarni. És így tovább, az ember belsője olykor szinte széthullani látszik. Ezt át lehet élni. Bizony, széthullani látszik, mert egyeseknél egészen a tébolyig ez elmegy. Azután itt van az emberi agy, ami egy abszolút csoda. Állítólag az agykutatók úgy mondják, 100 milliárd idegsejt, 100 billió féle kapcsolatáról kellene megállapítani, hogy miként működnek, de ha ez sikerülne is valahogy, még akkor is ott van e felett valami nem anyagi dolog, nem anyagi, aminek a miben létéről, vagy működéséről a kutatóknak sejtelme nincs, meg senkinek. Olyannyira, hogy a világhírű magyar agykutató, nagyon világhírű Bitó László, paradox mondása szerint azt mondja, az emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet. Mondja, ő az agykutató. És mennyi minden van az agyon belül, az értelem, melyről úgy gondolja a bibliai bölcs, a példabeszédek második fejezetében, hogy azt mondja, értelem őriz téged, és megfontolás őrködik fölötted. És itt van az ember felfogó képessége, a logikai következtetés, a kreativitás, a memória csodája, amelyből bármikor bármit, ami egyszer oda bekerült, elő tudunk venni, ameddig egészségesek vagyunk, amikor szükség van rá.
aztán az erkölcsi ítélő képesség, a lelki ösmeret, melynek segítségével mindenről képesek vagyunk, az értelmi belátáson túl, még egy új síkon is gondolkodni, tudnélik a jó és a rossz síkján. Hát a lelki ismeret magyarázhatnák nekünk ítéletnapig a jót és a rosszat, akár a 10 parancsolatot, ha valami, amit lelki ismeretnek mondunk, belül nem mondaná, hogy ez jó, amaz rossz, akkor nem tudnánk megérteni, se megkülönböztetni a jót és a rosszat. Aztán itt van még az érzelmek titokzatos világa, amelyek minden moccanásunkat kísérik, és mindenre, ami csak az ember szeme elé kerül, azonnal reagál, de gondolatnál sebesebben. Az érzelem előbb reagál, és a döntési képesség, amely minden pillanatunkban választ, sokszor tudattalanul, az igaz és a hamis között. És akkor még nem szóltam a szívről, ami ezt a sok mindent egységes tudattá rendezi, és egyetlen egyedi személyiséggé formálja, és ez az egységes egyedi személyiség az, amiről Kosztolányi ismert nagy versét írta, a halotti beszédet, aki milliók közt egyetlen egy, ilyen az ember, egyedüli példány, nem élt belőle több, és most sem él, és mint fán sem ő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló, akárki megszülethet már, csak ő nem, és ha meghal, nem kelti fel se könyv, se szó, se vegyszer. Na éppen ez az, amit az Isten nem tűr, hogy az embert ne keltse fel a halálból semmiféle erő, mert az ő ereje igenis felkölti a halottakat. No de visszatérve a szívhez és a személyiséghez, az egységes, egyedi személyiség az, amely határtalanul fejlődő képes, nem más. Ez egészen a halálig, így hogy bármilyen öreg legyen is az ember, a személyisége, ez a titokzatos valami, ez még mindig képes fejlődni, élethosszíglan. Ám mindezt megelőzi egy súlyos, félreértésekkel terhelt kérdés. Én erről már nagyon sokszor beszéltem, de muszáj újra meg újra állandóan beszélni róla. Miért kapta az ember az életet, ha a halálban úgyis el kell veszítenünk egyszer? Mire való akkor az egész földi lét? Mi értelme van? Isten a teremtéssel életet adott az embernek, földi életet, csak hogy van egy hosszabb távú terve, egy célja, melyet előre elhatározott, melyre már a világ teremtése előtt kiválasztotta az embert, írja Pál apostol az Efezusiaknak, első fejezet 4-5-ös vers. Ez a cél pedig az, hogy amint megalkotta, úgy egykor újjá alkossa az embert egy új világra. És ez a terv, az ember újjáteremtésének terve, ismétlem, már a világ teremtése előtt készen volt. Nos hát, miért kell az embert újjáteremteni? Mondom, Isten az embert nem csupán mint teremtményét, hanem mint gyermekét akarja újjáalkotni, ez a nagy titok. Sokan mondogatják, olykor még egyházi körökben is, és milyen hátborzongató, sokszor érvként a bűnök mentegetésére, hogy hát kérem, mindenki Isten gyermeke. Na nem, hát nem. Ez nem igaz, hogy mindenki Isten gyermeke. Súlyos tévedés. A Biblia nem ezt mondja, hanem a következő a helyzet. Isten megteremti, életre hívja az embert, annak akarata, döntése, beleegyezése nélkül, szülei pedig ugyanígy, beleegyezése nélkül nemzik őt, és ez nem járja ám. Az ember, aki mindenek előtt szabad akarattal bíró lény, épp ezen a legdöntőbb ponton, létrejöttében, megszületésében,
Minden csak nem szabad, hát ez skandalum, kérem, ez botrány, és nem maradhat ennyiben. Ez az állapot semmi esetre sem lehet végleges. A szabadság kicsúfolása ez. Szóval valaminek történni kell, és történik is valami. Az embernek azért adatik akaratától függetlenül az ideiglenes, véges földi élet, hogy annak folyamán ideje alkalma legyen eszes teremtményként szabadon eldönteni, kívánja-e az életet, az igazi életet, a legmagasabb rendű végleges, örök életet, Isten örök életét és társaságát. Azaz, magyarul, akar-e az Istennek nem csak a teremtménye, hanem a gyermeke lenni, ahogy a Biblia ezt mondja, a gyermeke. Akar, vagy nem akar? És kérem szépen, hajszál pontosan úgy lesz, ahogy az ember dönt. Isten teremtményének lenni, és Isten gyermekének lenni, óriási különbség. A Biblia precízen, szakszerűen ketté választja ezeket az állapotokat, amikor megkülönböztetve az ember teremtésétől, egyszer csak elkezd születésről beszélni, ilyen szavakkal, hogy fentről születni, Istentől születni, Isten életéből újjászületni, Isten gyermekévé születni, meg hasonlók. No, ahogy az ember viszonya más az általa alkotott géphez, mint az általa nemzett vagy szült gyerekhez, hát úgy Istennek is egészen más kapcsolata van a teremtmény emberrel, mint a gyermekeivel. Mindenki Isten teremtménye, akár akarja, akár nem, akár hiszi, akár nem, az teremtmény. Viszont ellenben senki sem lesz automatikusan Istennek a gyermeke, csak az, aki földi életében úgy dönt, szabadon, úgy dönt, hogy az akar lenni. Isten teremtménye vagyunk, Isten gyermekévé válnunk kell. És nem valamikor majd, valami mennyei valóságban, hanem most. Itt és most a földön, mert erre való a földi lét. Ez a célja, ez a tétje. Vagy földi élete során válik valaki Isten gyermekévé, vagy sose. Az Isten gyermekségben pedig az ember Isten fiának képéhez lesz hasonlóvá, írja Pál apostol a római levélben, 8. fejezet 29. Hogy mindazok a képességek, amelyeket Isten az embertől kapott, a bűnnek az iránytű rossz irányba fordulásának hatására mennyire megromlottak, hát azt ugye sokszor tanúsítja a Biblia, az egész történelem, meg a mindennapi élet is. Az értelem annyira megromolhat, hogy utóbb az agy már be sem enged magába olyan információt, ami nem áll az érdekében az egyénnek. A lelkiismeretet az ember elkezdi a legrútabb tettei igazolására, önigazolásra használni. Érzelmei állandóan becsapják, és az ember olyan érzelmi viharok forgatagába tud kerülni, ahonnan úgy véli már nincs kiút. Na persze van. Döntési képessége fogságba, saját önös érdekeinek, önzésének fogságába jut, és így tovább. Tehát egy káosz az egész. Az egész emberlét egy káosz. És külön kegyelem, ha valaki kétségbeesésében legalább eljut addig, ameddig Pál apostol, hogy felkiáltson. Én nyomorult, kivált meg engem e halálra szánt testtől és a kárhozatos lélektől. Római levél, 7. fejezet, 24-es. Mert ezzel a kérdéssel kezdődik a megoldás. Ki vált meg engem? Az ember rájön, hogy ebből a káoszból és fogságból nem tud maga szabadulni. Ez lehetetlen emberileg, de Istennek minden lehetséges. Ő meg tudja tenni, hogy amikor az ember szabadon, határozottan őt választja, úgymond megtér,
Na, akkor őt újjá tudja teremteni. Egy új teremtmény lesz belőle. De ehhez az akarat kell. Az ember szabad és aktív akarata. Nos, hát mi ez az újjáteremtés? De tényleg, mi az a jó, amit tennie kellene az embernek ahhoz, hogy boldog új teremtmény legyen Krisztusban? Erről fogok beszélni a következő alkalommal, kedves hallgatóim, Dir Katalint hallották.

0: Múlt és jelen Dír Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékes Jénikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. A teljességünk felé. A szerkesztő Gerbe Janita.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm egyrésztről itt a stúdióban Szegleti Gabit, a mesekönyvünknek az egyik szerzőjét, illetve Ausztriából csatlakozik telefonon hozzánk Vibó Kildi. Vibó Kildi biológus és gyermekkönyvíró, Szegleti Gabriella pedig a Betesda gyermekkórház pszichológusa, és közösen írtak egy könyvet, tulajdonképpen minden gyermeknek szól, hiszen minden gyereknek vannak érzései. Nagy szeretettel köszöntöm tehát a hölgyeket.
1: Köszöntjük mi is a hallgatókat, és téged is.
2: Köszönjük szépen, hogy meghallgatnak.
0: Nagyon tetszett egyébként a megfogalmazás, hogy a magyar nyelv gyönyörű ebből a szempontból, mert még a test érzeteinket is meg tudjuk vele fogalmazni, hogyha egy kicsit odafigyelünk a nyelvhasználatra, mert ugye gombóc van a torkomban, gombóc lehet a gyomromban is, tehát akár a szóhasználatból is kiderül, hogy hol a baj. Talán 2-3 érzelem is volt, ami hasonlóképpen érezhetünk, de nem mindegy, hogy dühöt érzünk, vagy szomorúságot.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebb a gyerekeknek, ezeket a testi élményeket valahogy nevén nevezni, és társítani érzésekhez. Tehát nagyon sokszor megélik, hogy valami történik a testemben, de nem tudom pontosan, hogy ez miért, és közben már maga az a testi érzés is lehet nagyon frusztráló, vagy akár kellemetlen, ami aztán további indulatot, vagy érzelemszabályozási nehézséget válthat ki, és nagyon fontos ezeket helyre tenni. Tehát, hogy tényleg az egyik alappéldám, hogy hány gyerek van, aki jön és mondja az anyukájának, hogy fáj a hasam, és semmi másról nincs szó, csak éppen mondjuk éhes. Tehát, hogy tisztában legyünk, hogy az az adott testi érzés, az ténylegesen egy fájdalom élményhez kapcsolódik, vagy valami egész más érzéshez kapcsolódik. És hogy ez fontos megtanítani a gyerekeknek nagyon didaktikusan is, pont azért erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk a könyvbe, hogy mit érzek a testemben, hogyha
0: hol érzem, azt,
1: és hol
0: hogy
1: érzem.
0: Ki, ugye igen, fotók is vannak igen. A kisfiúról.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: Igen, mert valóban a gyerek azt mondja, hogy fáj a fejem, fáj a hasam. Nagyjából ez a kettő, de hogy az pontosan milyen érzelemre utal, vagy tényleg lelki eredetű, vagy csak éhes.
1: De egyébként ez sokszor a felnőtteknek sem olyan egyszerű, amikor mondják, hogy fáj a fejem, és igazából majd szétrobban neki, mert olyan feszültség van benne mondjuk egy-egy nap után, tehát hogy azért sokszor a felnőtteknek is meg kell tanulni az érzéseiket felismerni, és megfelelően szabályozni.
0: De hát itt ugye a mese részletek után, ugye gyerekekhez is szólnak, hogy ezt figyeld meg, így tudod csillapítani, így tudod kordában tartani, és a szülőkhöz is szólnak, hogy magukat is megfigyelhetik, és a gyereken is megfigyelhetik ezeket az érzéseket. Hogyha műfaját tekintve kéne megfogalmazni, hogy mi ez a könyv, akkor bajban lennének-e?
1: Hát én biztosan, de erre biztos, hogy Ildi valamit tud mondani.
2: Az az igazság, hogy amikor az első könyvünk a polcokra került, akkor egy nagyon aranyos könyvtáros írt hozzá egy recenziót, és abban azt írta, hogy mikor elolvasta, persze tényleg gyönyörűeket írt róla, de rögtön áthelyezte a gyerekpolcról a felelős szülők polcára, ha tényleg tudni akarodot. És most, amikor megjelent a Királyfi, akkor azt írta, hogy ugye Ildi, ez most erre volt válasz, hogy gyerekeknek is legyen.
0: Úgyhogy visszakerült akkor ez a gyerekpolcra, gyerekkönyv.
2: Gyakorlatilag igen, gyerekeknek kézikönyv magukhoz, valami ilyesminek nevezném, hogyha lehet ilyet adni, de mindenképpen mese. Tehát az a része, a Királyfi része, az tényleg, én mindig úgy élem, meg az én gyerekeim már nagyok, de én mindig úgy élem meg, hogy olyan könyvet kell valahogy kiadnunk a kezünkből, amit az én gyerekeim, mikor kicsik voltak, szerintem minden anyuka itt, akkor nagyon szívesen olvastak volna, lehet, hogy még most is, de hogy mindenképpen ez nem egy szakkönyv ilyen szempontból, hanem egy gyerekkönyv, ami segít a gyerekeknek, és szerintem sokat segíthet a felnőtteknek is.
1: Igen, és én azt mondom, hogy talán ez az egyik legfontosabb, hogy bár egy gyerekkönyv, egy mesekönyv, de a szülőknek ugyanúgy szükségük van tanításra, meg mesékre, hiszen én nem tudom elválasztani a szülőt a gyerektől. Tehát, hogy egyszerűen nálunk az én szakmámba, tehát a pszichológiába a gyerek és a szülő az egy egység. A család az egy olyan egység, ahol nem tudjuk csak így kiemelni a gyereket, és azt mondjuk, hogy csak a gyerekkel foglalkozunk, mert hogy nincs szülő nélkül gyerek. Egyszerűen a szülő az, aki a példát mutatja. Ő az, akitől megtanulja például, hogy hogyan szabályozza az érzéseit. Tehát, hogyha a szülő önmaga nem tudja szabályozni saját magát, hogyha ő kiborul, vagy az indulatait nem tudja kordában tartani, vagy pont, hogy nem tudja kifejezni megfelelően az érzéseit, akkor a gyereke csak azt tanulja meg abból, hogy ő sem fogja tudni, vagy teljesen inadekvált módon fogja tudni kezelni a saját érzéseket. Ugye az
3: érzelmek veszélyesek.
1: Igen. Talán. Veszélyesek, félelmetesek, vagy gátolatlanul szabadjára lehet engedni őket. De hogy egyik sem a jó megoldás.
3: Kik a főhősei ennek a mesének?
2: Jonatán a királyfi. Bár volt egy ilyen, hogy írták, hogy miért királyfi, hiszen ez egy sima család. Gyakorlatilag ugye, ahol a királypapa egy papa, aki újságot olvas, a nagymami a király, az ő mondjuk palacsintát süt, de én azért írtam ezt királyfinak, ezt a főhőst, hogy őt azért fogalmaztuk meg királyfiként, mert amikor beszületik egy gyerkőt, akkor szerintem minden családban királyfi lesz, az királylány. És hogy gyakorlatilag onnantól kezdve ki lesz emelve, ami nem csak jogokkal jár, hanem a legtöbbször nagyon sok elvárással is. És ezért lett ő egy ilyen királyi csemete. Abszolút ő a főszereplő, és hát mindenki más is tanul belőle. Nem tudom. Én meg hát persze az érzelmek, Gabi, szerinted?
1: Igen, én is most ezen gondolkoztam, hogy a királyfi, vagy az érzések, de hogy így valahogy mind a kettő.
2: És ez csak a meserészben, mert az utána következő részben viszont az olvasó lesz a főszereplő. Tehát, hogy minden fejezet után van egy meserész, és ott meg az olvasó lesz, meg az adott érzelem lesz a főszereplő. Teljesen hozzászólunk, hogy te hogy látod ilyenkor magad, ha megnézed a tükörbe. Tehát, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve az olvasóhoz írtuk az egészet.
3: Interaktivitásra szólít fel gyakorlatilag a könyv, vagy hív.
1: Abszolút, de én azt gondolom, hogy ma ez szükséges is. Tehát, hogy a gyerekek egy olyan térben nőnek fel, ami egyszerűen hívja, hogy sokkal dinamikusabb és sokkal interaktívabb legyen minden, ami őket körbeveszi. Mert hogy rettentő sokat vannak sokszor képernyő előtt, vagy egyáltalán olyan digitális eszközök veszik őket körül, amivel hát most lehet, hogy nem a legszebb fogalmazás, de valahol fel kell venni a versenyt egy könyvbe is. Tehát, hogy nagyon fontos volt számunkra, a képek is nagyon dinamikusak. Tehát tényleg Hajni iszonyatosan nagy munkát fektetett abba, hogy nagyon látványosak, nagyon dinamikus legyen így az egész, a tördelés is. És hogy valóban ez az interaktivitás az fontos volt, hogy meg legyenek szólítva a gyerekek is és a szülők is.
3: Miért fontos egyébként az önszabályozás, hogyha már egy kicsit összefoglalnánk azt, ami eddig elhangzott?
1: Hát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb pszichológiai készségünk, hogyha képesek vagyunk szabályozni magunk, szabályozni az érzéseinket, akkor könnyebben meg tudunk küzdeni a mindennapok kihívásával, a stresszel. Tehát, hogy azok az emberek, akik képesek szabályozni önmagukat, ők sokkal jobban tudják a stresszes helyzeteket is szabályozni, valamint én azt gondolom, hogy így az életminőségünk szempontjából is nagyon fontos. Ma már tudjuk, hogy az érzelem szabályozás a rezilienciának az egyik alapja. Tehát az, hogy a pszichológiai jóllétünk, a pszichológiai alkalmazkodó képességünk megfelelő legyen, ahhoz szükséges, hogy jól tudjuk szabályozni az érzéseinket. Valamint akik képesek megfelelően szabályozni, őnekik azért a szociális kapcsolataik is sokkal jobbak, vagy erősebbek, hiszen kevesebb olyan konfliktus helyzet van, amit valahogy kezelni kell a mindennapokban. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos készségünk.
2: itt a megfelelő szabályozás, amit Gabi mondott, az nagyon fontos, és itt azért kihangsúlyoznám, hogy a túlszabályozás sem jó. Mint biológus úgy gondolom, hogy az, amikor elfojtjuk az érzelmeket, tehát pont akkor, hogyha konfliktust akarunk például kerülni, és ez semmilyen módon nem nyilvánulhat meg, például Gabi szuper bipárnája nincs ott a közelben, ez komoly betegségeket okozhat később. Tehát a megfelelő szabályozás, se nem elnyomás, se nem kitörök ott, az ilyen szempontból mérhetetlenül fontos. Egészségügyi szempontból is épp annyira, mint a szociális kapcsolatok megőrzése vagy kialakítása szempontjából.

0: milyennek látjátok a gyerekeknek az állapotát, így az érzelemszabályozás szempontjából jobb-e a helyzet?
1: Én nagyon bízom benne, ezért csináltuk, hogy hason ránk, és jobb legyen, és segítsünk. Én azt gondolom, hogy maga az érzelemszabályozási nehézség, az valóban egy nagyon aktuális téma, és ez jó, hogy téma, és jó, hogy ilyen sokan foglalkoznak vele. Pont azért, amiről ugye beszéltünk, hogy mennyire fontos a saját életünk, életminőségünk szempontjából. Viszont ugye az érzelemszabályozási nehézségeknek a hátterében rettentő sok és összetett folyamatok állhatnak. Egyrészt biológiai tényezők, pszichológiai tényezők, és hát olyan környezeti faktorok is, amik ugye aktuálisan megboríthatják az egyensúlyt. Tehát fontos tudnunk és differenciálnunk, hogy pontosan mi áll egy érzelemszabályozási probléma hátterében. Mert lehetnek olyan biológiai sajátosságok, amikről feltétlenül mondjuk egy gyermek nem tehet. Tehát, hogy alapból a gyerekeknek az idegrendszere az éretlenebb. Azok az idegrendszeri területek, a homloklebeny, amigdala, azok túlaktiválódik például, vagy a homloklebenyük éretlenebb, ami segít az érzelemszabályozásba, tehát a gyerekek alapból intenzívebben reagálnak mindenféle helyzetekre. Viszont vannak olyan gyerekek, akiknek érintett az idegrendszere. Őket hívjuk például ugye neurodivers gyerekeknek, vagy ugye az idegrendszeri fejlődési különböző nehézségekkel küzdő gyerekeknek. Tehát egy ADHD-s vagy autizmussal élő gyermeknél óhatatlanul is fogunk látni érzelemszabályozási nehézségeket, és itt fontos, hogy a szülő értse, hogy miért van, mik lehetnek az ő eszközei ennek a kezelésére. De hát az alaptemperamentumunk is más, tehát vannak olyan egyének, akik sokkal intenzívebben reagálnak helyzetekre, van, akik kevésbé. Tehát, hogy egyrészt van egy biológiai sajátosság, amiről tudni kell, viszont ott vannak azok a pszichológiai és környezeti tényezők, amik valóban megboríthatják az egyensúlyt. És erre oda kell figyelni szülőként, akár pedagógusként is. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy gyerek máshogy reagál, hogy kevésbé tudja az érzéseit kordába tartani, akkor az általában számunkra egy jelzés. Jelzés, hogy valami van, valami történt. Most az, hogy ez éppen mondjuk a családban, vagy a kortárs helyzetben, iskolai közegben van, ezt persze ki kell deríteni, bocsánat, de hogy nagyon sok minden állhat a háttérbe. Ugye egyrészt a családi helyzetben nagyon fontos az, hogy maga a szülők ugye milyen példát mutatnak, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy családi konfliktus helyzetek, aktuális kis krízis állapotok kapcsán mondjuk egy gyermeknek az érzelemszabályozása felborul. Ez lehet egy válás, vagy lehetnek ilyen nagyon egyszerű olyan konfliktus helyzetek, ami érinti az egész családot, akár anyagi létbizonytalanság, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden. De az is egy fontos dolog, hogy egyre többször találkozunk azzal, hogy a kortárs csoportban éri valami olyan, akár bántás, csúfolás mondjuk a gyermeket, ami egyszerűen az érzelmi szabályozást felborítja. De ezek lehetnek iskolai kis kudarcok, teljesítménykudarcok, amit mondjuk nehezebben kezel egy gyermek. Tehát fontos, hogy erre szemünk legyen. És ami talán a mindennapokban most nagyon-nagyon eluralkodott, és nem tudom nem megemlíteni, az a gyerekeknek a túlstimulálása. Tehát, hogy az érzelemszabályozást nagyon erősen gyengíti a kialvatlanság, például a túl sok képernyőidő, tehát hogyha túl sok stimulus éri a gyereket, ami nem tud levezetődni, és nem tudja megfelelően kipihenni magát, akkor ez hat az idegrendszerére. Tehát, hogy fontos megtalálnunk az okot, hogy miért reagál úgy egy gyerek, ahogy reagál, és hogyha megtanítjuk az érzések felismerésére és kezelésére, az mellett fontos, hogy azért az okokat is próbáljuk kezelni, én azt gondolom.
2: Régen, mikor még én gyerek voltam, ennek ilyen történetek, akkor kevésbé gyorsan, tehát lassabban változott a világ, és így voltak ilyen bevált sémák, mondjuk gyerek szempontból, és még az én koromból, hazamentem, és otthon volt velem a nagymami, és mindenféléket csináltunk. És most már ez nincs, tehát most már olyan szinten változik minden, hogy én már nem mint nagymami, hanem mint anyuka is szinte le vagyok maradva a gyerekeimtől. Tehát őnekik egészen más közegekben kell helytállnia, mint amiről nekem egyáltalán fogalmam vagy tapasztalásom volt. És ezért rengeteg olyan újdonságnak vannak kitéve nap mint nap, amivel kapcsolatban még csak segítőként sem tudok föllépni. Tehát tényleg a mostani gyerekeknek ilyen szempontból elég nagy a kitettségük. Ami viszont jó hír az az, hogy én nézem itt nap mint nap a könyves platformokat, és egyre több olyan kérés, hogy és tudtok tanácsot adni, hogy milyen könyv kellene ehhez vagy ahhoz a problémához. Tehát most már nagyon sok szülő fordul egyébként mesekönyvekhez vagy könyvekhez, hogy segítséget kapjon mondjuk ő meg a gyerkőt, de ez az egy-egy adott helyzetben, tehát ez mindenképpen esetleg segítséget jelenthet.
0: Záró kérdésnek tenném fel azt, hogy mind a kettőket arra kérném, hogy egy-egy legfontosabb aspektust emeljünk ki, akár egy gyakorlatot, akár egy karaktert, akár egy mesehelyzetet, amivel így útra bocsájtanánk a hallgatókat, hogy érdemes egyrészt az érzelemszabályozásunkkal foglalkozni, másrészt a könyvet elolvasni, és ilyen tartalmakat még tovább hallgatni.
1: Én amit kiemelnék, az az, hogy először a szülők olvassák el, és kicsit gondoljanak bele, hogy ők használják-e a mindennapokban ezeket a technikákat. És mielőtt a gyereküknek elkezdik olvasni, kezdjék el kipróbálni. Mert tényleg ők a minták, őket fogják követni a gyerekek. A gyerek úgy fog viselkedni, amit lát a szülőtől, és ez iszonyatosan fontos. Én a szülőket emelném ki, vagy a szülői oldalt.
2: Van ebben a könyvben egy boszorkányinas, akiről eddig nem beszéltünk, mert olyan, mintha mellékszereplő lenne, de most, hogy így belegondolok, már őt is felsorolnám a főszereplők közé, aki amikor a kis királyfi úgy dönt, hogy neki már elege van az érzelmeiből, és sokkal jobb lenne nélkülük a világ, akkor csiribicsiribá, ez majdnem spoiler, de nem a vége a történetnek, eltünteti. És ezzel ráébreszti gyakorlatilag a kis királyfit arra, hogy mennyire nem tudnánk boldogulni, és nem csak a kis királyfit, hanem a környezetét is, hogy mennyire nem tudnánk boldogulni érzelmek nélkül. Tehát nekem így az egyik fő aspektus az, hogy minden érzelem, még az is, amivel nehéz együtt élnünk, amiről már beszéltünk eddig, vagy amivel a környezetünknek nehéz együtt élni, az is nagyon-nagyon fontos abból a szempontból, hogy élhessünk, csak tényleg, amit a Gabi nem győtt hangsúlyozni, tényleg kezelni van szükségünk megtanulni.
0: Ha megengedik, én is hozzátennék egy utolsót. Nekem nagyon tetszettek egyrészt a gyakorlatok, mert hogy ez nagyon fontos, hogy a szülőknek is legyen kézzelfogható gyakorlata. Másrészt ez az utolsó varázsgyakorlat, amikor arra buzdítjuk a gyerekeket, és hát persze nyilván a felnőtteket is, hogy minden izmukat feszítsék meg nagyon erősen, ameddig már fáj szinte, és aztán engedjék el, és akkor egy kicsit a test is átérzi azt, hogy jó megnyugodni. Jó a feszültség, de utána nagyon jó egy kicsit kilazítani és kiereszteni. Hát én nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok velünk, és szeretettel ajánljuk a könyvet a figyelmükbe a kedves hallgatóknak. Szegleti Gabinak és Vibó Kildinek köszönöm szépen, és ajánljuk figyelmükbe az Ugyanolyan királyfi című könyvet.
1: Köszönjük szépen!

0: André Rieu és a Hollywoodi Szimfonikus Zenekar felvételeiből válogattunk. Vezényelt Rózsa Miklós.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1911. május 18-án hunyt el Gustav Mahler, osztrák zeneszerző. Hallgassák meg a Búcsúzás című darabját Dietrich Fischer-Dieskau és a Philharmonia zenekar előadásában.

Mahler búcsúzás című darabján Dietrich Fischer-Dieskau és a Philharmonia zenekar adta elő. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket Csák Éva, Bújás János technikai munkatárs, Máli Szabó Eszter, Bögös Harriett a zenei szerkesztő, valamint Tóth Zsófia és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bólyás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Johann Sebastian Bach E-dur szvittjének részletét hallották. Előadta Csáki András. 0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az összeszedettség által létrejön az imádság nyitott légköre, a belső tér. Tulajdonképpen helytelen a megnevezés, mert ez sem kívülről nem található, sem belül, hanem a lélekben. És nem egyszerűen a lélekben, ott, ahol a gondolkodás képei, az akarat szándékai keletkeznek, hanem a szent lélekben. Nem is magától keletkezik ez a tér, mint a fizikai tér, melyben a dolgok elhelyezkednek, vagy a tudat tere, melyben az elképzelések létrejönnek, hanem ez a tér kizárólag Istennel kapcsolatban jön létre. Arra a térre hasonlít, amely két ember között keletkezik, ha valódi én-te kapcsolatba kerülnek egymással. Keletkezhet ez a kölcsönös figyelem, tisztelet vagy szeretet által, s éppen annyira tágas vagy mély, mint amilyenek ezek az érzések. Hogy Isten eljött, ennél az embernél van, szeretettel felé fordul, és hogy az ember Isten előtt van, s hitben fordul hozzá, mindez hozza létre ezt a szent teret. Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy az összeszedettség által létrejön a belső nyitottság, s mihelyest ez megjelenik, az imádkozó ember így szólhat, itt van Isten. De ez az először, meg aztán csak a mi gondolkodásunkban válik szét. A valóságban az önmagunk összeszedése, a szent tér megnyílása, Isten jelenléte, az embernek Isten elé állása egy összefüggő egészet képeznek. Igen, az ember csak azért képes önmagát összeszedni, mert Isten felé fordul. S csak azért képes szent értelemben így szólni, itt vagyok, Uram, mert Isten őt megbecsülve jelen van, s helyet ad neki. Az Úr az, aki jövetele által eleven teret teremt, amelyet az ember összeszedettsége révén tud felfedezni, s ha összeszedett, benne megállni. Isten az, aki meghatározza azt a szent helyet, ahová az ember tartozik, ahol önmagát és a világot a maga valódiságában megtalálja, ahol őt megszólítja valaki, s ő válaszol. Ezt az egészet azonban jól át kell gondolnunk, hogy össze ne zavarodjunk. Összeszedettségünk célja az, hogy mondhassuk, az élő, szent Isten van itt jelen, akiről a kinyilatkoztatás beszél, és itt vagyok én is. Én azonban nem csak a mindennapok bizonytalan értelmében, mint az a zavaros valaki, aki otthon az asztalhoz ül, vagy a városban rohan az utcákon, vagy végzi munkáját az irodában, hanem valóban én. Én, aki felelős vagyok egész létezésemért. Teljes nyomorúságban, de mégis az egyetlen, pótolhatatlan, senki mással nem helyettesíthető, akit Isten gondolt el a teremtésben, s akire igaz a mondás, Isten és a lelkem, semmi más a világon. Ez az én, csak Isten előtt ébred életre. De Isten előtt felébred az is, amit ő ajándékoz az embernek, hogy képes legyen válaszolni az isteni hívásra, a hit mélysége. Az ember nem csak erőinek különféle felhasználásából él, hanem eleven létének különféle lényegi rétegeiből. Egy közömbös kérdésre adott válasz, hivatásának valamely komoly nehézségéből adódó gond, megrendültség egy műalkotás láttán, vagy egy szeretett személy iránti hűség, mind a léleknek a hétköznapinál mélyebb területeiről jönnek. Ezeket a területeket nem lehet tetszés szerint mozgásba hozni. Csak annak a jelenségnek hatására ébrednek fel, amelyre irányulnak. Egyesek nem is tudják, hogy mi él bennük és mire képesek, amíg egyszer meg nem szólítja őket az Úr. Így van ez a hit mélységével kapcsolatban is. Válaszol a dolgok mögött rejtőző titkokra, az események rejtett értelmére, mindarra, ami csak van a földön, de arra is, ami nem a világról való, hanem a teremtő és uralkodó Istennek az állandó önközlése. Az ő érintése ébreszt, az ő hivatása vezet, hogy őt magát megtaláljuk, s ez maga a vallás. Ez azonban bizonytalan, zavaros és csalódásokkal teli mindaddig, amíg Isten kifejezetten meg nem szólal. Először követei által, majd fia Jézus Krisztus által. S ha az ember bízik, valóban Istenhez jut.
Ez történik az igazi imádságban. A Szenttel állunk szemben. Bensőnkben nem csak valami általános vallásos érzés ébredezik, hanem újjászületett mélység alakul ki. Isten gyermekének a kegyelem által újjáalkotott szíve. Ebben a térben emelkedik ki Isten valósága. Előfordulhat, hogy az ember közvetlenül megérzi ezt. Eláraszt minket Isten közelsége, megrendít hatalma. Az imádság hatalmas benső titkát csak ekkor tapasztalhatjuk meg, s ezt tisztelettel kell fogadnunk, és jól kell őriznünk. Gyakran azonban, sőt, legtöbbször nem így történik, hanem minden csöndes marad. Isten, akiről az imádkozó azt állítja, hogy itt van, sötétben rejtőzik és hallgat. Ilyenkor a hitnek kell hordoznia az imádságot, tovább menni és kitartani a néma sötétségben. Az összeszedettség állapotában így szól az imádkozó. Isten itt van, és itt vagyok én is. Ha ezt valóban végig gondolja, nagyon fontos tényt állapíthat meg. Észreveheti, hogy a két mondatban itt van Isten, és itt vagyok én is, a van igének a jelentése különböző. A hétköznapi életben is találunk hasonló példákat. Például valaki megkérdezi, mi van ebben a szobában? És én így felelek, a szoba közepén egy asztal áll, az ablakban rózsa virágzik, a szőnyegen egy kutya fekszik, s előttem ül a barátom. Ekkor mindezekről a dolgokról és élőlényekről azt állítottam, hogy a szobában vannak, de nem egyforma módon. Az élő, növekvő növény több, és ebben az esetben más, mint az asztal. Fokozottabban és új módon van jelen a kutya, amely megismer engem, válaszol hívásomra, de hatalmasabban és megint újabb módon van jelen az ember, akinek szabadsága és méltósága van, képes megismerni és szeretni. És az emberek a jelenlét különféleségével rendelkeznek. Bejön a szobába valaki, és ott van, de csak úgy, hogy körülötte járkálunk. Egy másik arra kényszerít, hogy beszédét figyelembe vegyük, s egy harmadik már a puszta jelenlétével az egész társaság középpontjába lesz. Mindez egy általános igazságra hívja fel a figyelmünket. Isten így módon van jelen, ahogy senki és semmi más nem képes jelen lenni. Ő önmagából és önmaga által létezik. Ezért ő egyedül a tulajdonképpeni és lényegi létező. Az írás ezt úgy fejezi ki, hogy Úrnak nevezi őt. Nem azért Úr, mert hatalma van a dolgok felett, hanem Úr önmagában, lényegénél fogva, uralkodó módon létező. Én azonban nem önmagamból és önmagam által vagyok, hanem ő általa. Nem az én lényegemből eredendően, hanem az ő kegyelméből vagyok, az ő létezéséből részesedve. Az ő létezése és az én létezésem közt alapjában véve nem állhat és kötőszó. Értelmetlen az ilyen mondat, Isten és én vagyunk. Ha komolyan akarnánk ezt állítani, szemtelen lennék. Az én létezésem másképp viszonylik Isten létezéséhez, mint egyik teremtmény létezése a másikéhoz. Én csak előtte és általa vagyok képes létezni. Ha összeszedettségünk becsületes, akkor fokozatosan megértjük ezt az igazságot. Nagyon fontos dolgot tanultunk meg, ha megértettük, hogy Isten előtt vagyunk csak előtte, de valóban ő előtte. És ez valami nagyszerű dolog. Megrettent minket, de egyúttal nagyon boldoggá is tesz, és majd látni fogjuk, hogy erre válaszol az imádság egyik alapvető mozzanata, az imádás.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Mai kis előadásomban Zrínyi Miklósról szeretnék szólni, ahogy a kortársak és az utókor számon tartotta őt. Szerb Antal magyar irodalom történetében ezt írja róla. A hazaszeretetnek sok formája van, korok és egyéniségek szerint. A legemberibb a szellemi hazaszeretet, amely Zrínyi fellépésével körülbelül egy időben születik meg, Szent Szimolnárban, Apácai cserében, Misztótfaluksi kisben. De a legritkább és a legelőkelőbb Zrínyi misztikus hazaszeretete, melyben az ország szolgálata Isten tiszteletté szankcionálódik. Itt megállok egy pillanatra, még egyszer felolvasom, mert tökéletesnek tartom ezt az észrevételt. Tehát a legritkább és a legelőkelőbb Zrínyi misztikus hazaszeretete, melyben az ország szolgálata Isten tiszteletté szankcionálódik. A legszebb magyarok hazaszeretete lesz ez a jövőben, és mélységeibe az avatatlan sose fog belelátni. Széchenyi, a himnuszos kölcsei, Vörös Marti hazaszeretete ez, és Zsoltáros magaslati pontjain az Ady Endréjé. Frappáns, szép megállapításra Szerb Antalnak. Kedves hallgatóink, a 17. század közepéről, végéről idézek egy ismeretlen német költő versét, mindössze 15 sor. Azért idézem, hogy ki lehetett ez a csáktornyai Zrínyi Miklós, hogy ilyen szépen szólnak róla ebben a 15 sorban. Zrínyi gróf, te nemes hős, öklöd ellenségre tör, tetteiddel a megfáradt ellenség erejét veszed, hogy zeng tőle a világ. Ó, kettős élő kardod, vitézebb, mint hős lovon, áldás osztogatsz kardoddal, tatárra törsz, törököt ölsz, s janicsárok seregét. Atyai áldás éltet, isteni és testvéri, egy tőről két Zrínyi fakadt, megszületék, kijelölék, éljen, éljen örökké. Ugye itt a másik Zrínyi fivéről is szó esik, Zrínyi Péterről, Zrínyi Miklós öccséről. Aztán Bethlen Miklós, mindössze 22 éves erdélyi főnemes, amikor megérkezik Csáktornyára, és képzeljék el, ezt bizonyára önök nagyon jól tudják, 5 napra rá meghal Zrínyi Miklós. Tehát Zrínyi halálakor ott volt Bethlen Miklós, Élete leírása magáról című önéletrajzi írásában meg is írja a halál körülményeit, és megírja azt, hogy milyen benyomást gyakorolt rá Zrínyi Miklós első pillantásra. Magáról hogy írjak? Nincsen erőm, s üdőm reá. Csak azt írhatom, igen tudós, vitéz, nagy tanácsú, nemzetéhez buzgó, vallásában nem babonás képmutató, s üldöző, mindent igen megbecsülő, nemes, adakozó, józan életű, s olyanokat és igazmondókat szerető, részegest, hazugot, félénket gyűlölő, nagy és szép termetű, lelkű és ábrázatú, in summa, akkor magyar virtuózus és híres ember hozzá hasonló nem volt. Sőt, az én vékony véleményem szerint Bethlen Gábortól fogva máig sem. Ha olyan országot és szerencsét nem bírt is, sőt, talán ezután sem lészen, noha az Isten titka és tárháza végtelen. Ezt írja Zrínyi Miklósról szinte egy himnikus óda, ahogy megjeleníti őt. Juhász Gyula nagyon foglalkoztatta Juhász Gyulát, Zrínyi Miklós személye. írt is róla prózában. Íme kitárul a kárpit, és ódon vár a könyves házában látom a költőt, amint luttollával írja pergamenre távoli üke életét, amelyet Istennek testált, romlott nemzete váltságáért, ausztriai ház megmaradásáért. A muraközi tél csöndjében és alkonyában ül a költő a kandalló lángjánál, kondor üstöke vállát verdesi, bogyó szemében lelkesedés tüze, körülötte az antik és az újkor remek művei, a falon régi magyar királyok és hadvezetők, az ónos ablakon át ide csillan a dráva zöldje, és ide rémlik a kursaneci erdők smaragdja, holott ordas kanok törik az írtást. Századok kárpitja mögül, úgy bukkansz ma elénk legnagyobb magyarja korodnak, mint égi hősöd, Gábriel. Ismét csak egy nagyon szép írás, megidézi a kursaneci erdőt, ahol a tragédia megtörténik, és szóba hozza Gábriel arkangyalt is, aki majd ott szerepel a szigeti veszedelemben. Említettem már, kedves hallgatóim, önöknek korábban Róma magyar vonatkozásait. Nos, akkor szóltam arról, hogy 8. Orbán pápa egy mindössze 16 éves magyar főnemest fogad, és ez a főnemes nem más, mint Zrínyi Miklós, gondolják el. Sőt, 8. Orbán pápa még verseivel is megajándékozza a fiatal főurat, tehát tudta azt, hogy kiérkezik. Babics Mihály Zrínyi Velencében címmel verset ír. Szent Márk dicső terén, melyet Mélán tapostam, valaha réges-rég egy másik bús magyar, méltóbb költő, mint én, és hős, mint senki mostan tiport hatalmasan, ki tudta, mit akar. Ki tudta, mit akar, s nem tudta, hogy a rosszban fogyhatatlan a világ, s nem tudta, hogy hamar ide vágy vissza a földről, hol bármi sorsban élni és halni kell, mely ápol s eltakar. Ezt mind nem tudta még, s árva honára gondolt, s döngött csizmája a márványon, s lelke tombolt, látván sok harci jelt ős ívek oldalán. Alkonyfelhő borult lagunára, piarcra. Felhőn az angyalok készültek már a harcra, melyre a holtakat felkölté Alderán. És itt vagyunk a szigeti veszedelemnél, hiszen Alektó Fúria és Alderán, akik majd segítik Szulimánt harcában. És milyen önérzete Zrínyi, amikor megírja előszavában azt, hogy Virgilius 10 esztendeig írta Éneaszt, én nekem pedig egy esztendőben, sőt egy télben történt véghez vinni munkámat. Egyikhez sem hasonlítom magam, őnekik más gondjok nem volt, nékem ez legutolsó volt. Írtam az, mint tudtam, noha némely helyen jobban is tudtam volna, ha több munkámat nem szántam volna vesztegetni. És megszületik a magyar irodalom egyik legnagyobb eposza tolla alatt, a szigeti veszedelem. A szigeti veszedelem, mely egy barokk mennyezeti freskóra emlékeztet, középen egy végvár védelmével, a pokollal, a fúriákkal, akik majd Szulimánt rábírják arra, hogy induljon el a magyarok ellen, és az égben az Úrral és angyalaival, Gábriel angyallal, aki majd felemeli a bánt, felemeli gyönyörű szárnyával, ahogy Zrínyi írja, és minden angyal visz magával egy lelket, Isten elejében így viszik ezeket. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak. Zrínyi Miklós szigeti veszedelméről beszélgettünk. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Leonci Honauer C-dur billentyűs szonáta hegedű kísérettel szerzeményének első allegro tétele hangzott el. Előadta Elek Szilvia fortepianón és Paulik László. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a zenés kalandozást, beszélgetést Halper László, kiváló gitárművésszel, jazzgitárossal, aki nagyon aktív a mi nagy örömünkre, és nem csak a saját kiváló bandájával, hogy így mondjam, Halper Quintettel készít csodálatos lemezeket, és ad ki, illetve remek koncerteken élvezhetjük a muzsikájukat, ahol ugye a komponista is megmutatkozik, nem csak a remek gitáros és improvizáló művész. De hát ő nagy tisztelgő, nagy tisztelgéssel áll olyan csodákhoz, ahogy említettük a minap is múltkor, hogy a Jimi Hendrix életművét dolgozza jazzbe, gyakran világsztárok közreműködésével, akik szintén ugye nagy örömmel ugranak egy ilyen külön produkcióra, attól függetlenül, hogy ez éppen nem New Yorkban, vagy Londonban, vagy Los Angelesben van, hiszen ez teljesen mindegy, a minőség nem helyszín függő, és nem nemzet függő. De hát a magyar öregeket is nagy tisztelettel és szeretettel veszi elő, nem csak könyvek formájában, legendás megemlékezések, vagy éppen interjúk formájában, hanem a zenéjével is tiszteleg. Most a következő percekben már el is hallgattam, hiszen a Kokó című számmal nyitottunk, Bacsik Elek került most a terítékre, és a Rivalda fénybe így általunk, illetve Halper Laci által, mert ugye nem sokára egy remek esemény keretében is szóba kerül, meg zenébe kerül. Mesélj!
1: Igen, Bacsik Elekről van szó, ugye, aki 1948-ban disszidált, és soha többet nem jött Magyarországra. Ott kint érte külföldön ez a változás, ugye, ami akkor Magyarországon politikailag végbe ment, úgyhogy abba a kommunista érából nem akart hazajönni, hanem elindult egy ilyen Odysseus-szerű fantasztikus út, ami vezetett Olaszország, Spanyolország, aztán Franciaországba lett először nagyon jó nevű gitáros az 50-es években, 60-as évek eléjéig. Ott elsősorban gitárosként ismerik, lemezeket is készített, amit mai napig kiadnak Franciaországban. Aztán vezetett, ugye Dizzy Gillespie-vel zenekarával is játszott, és aztán vezetett az út Amerikába, elsősorban Las Vegasban élt sokáig, ott elsősorban mint jazzhegedűs hívta föl magára a figyelmet, hiszen az ott nagyobb kuriózum volt. Ugye egy multi-instrumentalistáról beszélünk, aki fantasztikusan csellózott, hegedült, brácsázott, gitározott, ha kellett, bőgőzött. Ugye volt a Rádió C-ben, ami egy nagyon szép emlék nekem, hogy én ott műsorokat készíthettem, ugye a Zenész Legendák című sorozat ötletével kereste meg a rádiót, egy olyan generációról, pont ilyen muzsikusokról, akik ugye kitörlődtek kicsit a magyar zenei kultúrából, hiszen disszidensnek számítottak a múlt rendszerben. Ebből az egyik muzsikus volt Bacsik Elek, ebből lett ez a rádiósorozat, hogy Zenész Legendák, majd több kötetnyi könyv, ami zenészekkel készült, vagy ennél a generációnál nem velük, hiszen már nem éltek, hanem a zenésztársakkal, barátokkal, családtagokkal beszélgettem. És hát az az igazság, az azért is volt szerintem szerencsés, hogy én annak idén ezt megcsináltam, mert felhívtam a figyelmet erre a generációra, azóta Bacsik Elekről, ugye, aki az egyik fejezet volt a Zenész Legenda című könyvemben, azóta két könyv is megjelent, két monográfia, aminek nagyon örülök, és most tervben van, hogy ahol lakott abban az utcában, vagy legalábbis a kerületben egy emléktábla legyen. Ugye az apropó az, hogy május

0: Pecek András dobos, Sovrát Plutó József basszusgitáros, hát aztán őket nem, nem kell a jazz szerető közönségnek bemutatni. Mind a ketten megnyerték annak idején a maguk hangszerén a Magyar Rádió Jazz versenyét egyébként. És hát a vendégzenészek is fantasztikus, ugye Robi Lakatos, aki egy hihetetlen jazzhegedűs, nem csak jazz, mindent embertől játszik és járja a világot. Most is egy olyan turnéról jön, hogy Texas, Párizs, nem tudom micsoda, tehát hogy ilyen tényleg a világot keresbe kasul járja. Juhász Gábor, aki nagyon-nagyon jó barátom, és hát fantasztikus gitáros, ilyen több díjjal rendelkező gitáros fog még velünk játszani, valamint a Babos gitárverseny győztese Fehér Fábio Mário is ott lesz velünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy méltó megemlékezés lesz Bacsikelek emlékére.
1: És hát akkor csendül mindjárt, a Kokót hallhattuk, a Blues for Elec, a Night in Tunis és a Parker's Mood. Érdemes-e valamit hozzáfűzni?
0: Csak annyit, hogy ugye a Parker számok azok, hogy csinált egy olyan lemezt, amin Bird and Dizzy a címe, ami Charlie Parker és Dizzy Gillespie számokat játszik, ezen ugye hegedül, és volt az I Love You című albuma a 70-es évek elején, ahol több hangszeren megmutatja, hogy milyen sok hangszeren játszik, és ez a Blues for Elec, ezt a szaxofonosa írta neki, és ebben a fantasztikus gitárjátékát hallhatjuk.
1: Hát akkor van mire készülni, hiszen itt a közeli napokban két remek koncerten is neki felgyűröd az ingújat. Idézzük fel a másikat, igen, amiről már volt egy
0: műsorunk. Igen, a május 20-án a Budapest Jazz Klubba fogunk játszani a Halper Hendrix World zenekarommal, ahol Jimi Hendrix számait játsszuk jazzes, világzenés feldolgozásban, Lisztes Jenő fog cimbalóni, Szokolai Dongó Balázs népi fúvos hangszereken, és szintén Robi Lakatos fogott velünk, hál' Isten, játszani, nagyon várom. És utána 23-án a BMC-ben lesz ez a bizonyos Bacsik 100 emlékkoncert, és hogy még egy koncertet hagyj említsek, 24-én játszunk a Margit szigeten, a Boris Jazz Fesztiválon a Halper Quintettel, amivel viszont a saját számaimat játszom.
1: Hát akkor hál' Istennek, hogy ilyen remekül, és 3-4 lábon is állsz, és adod a remek zenédet. Halper Laci, köszönjük szépen, hát akkor rövidesen élőben találkozhatunk, kapásból 3 eseményt már is tudunk, de különben majd rád keresünk, Halper Laci.
0: Köszönöm szépen.

0: Mark Johnson felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Tatabányára, a város szabadtéri bányászati és ipari skanzenjébe hívom önöket. A létesítményt csendes erdei környezetben Bánhida városrész szélén találjuk. Jól megközelíthető busszal, gépkocsival, majd némi séta után a jó szerencsét felírató kapu alatt lépünk be az egykori bánya területére. Itt a föld mélyének története nem csupán kiállítási tárgyakban, hanem valódi megőrzött gépekben, épületekben él tovább. Érezni véljük a szénpor illatát, hallani a csillék csikorgását, és megérthetjük, milyen erő, kitartás és közösségi összefogás formálta a várost és a környék életét. Végig követjük majd a térség ipartörténetének alakulását és a bányász útját a munkafelvételtől a föld alatti munkahelyig. Tartsanak velünk erre a különleges időutazásra. Vezetőm Kis Vendel, a Tatabányai Múzeum történész-muzeológusa, igazgató helyettese lesz.
1: Tatabánya, mint a nev is mutatja, bányászváros volt, viszonylag fiatal bányászváros. 1896-ban kezdődik a bányászat ezen a területen, és nagyon hamar a magyar bányászat egyik központjává válik. Viszonylag kísérleten számos bányaüzem volt, ez volt a 15-ös számú bányaüzem, a 15-ös akna, ami termelt 1943-tól egészen 1976-ig, akkor összevonták a szomszédos bányaüzemekkel, már kimerülőben voltak a szénkészletek, és egészen 1985-ig működött ipari üzemként. Akkor bezárták, és múzeumi kezelésbe került. Fiatal a város is, ugye 47-ben lett Tatabánya város, fiatal a múzeum 71-ben alapították, és szinte a kezdetektől erre dolgoztunk rá. Tehát a fő profil az életmódtörténet és ipartörténet volt, volt egy tudatos előkészítő munka, és 70-es évek végétől a múzeum akkori vezetése folyamatosan keresse a lehetőséget. Akkor már lehetett látni, hogy a Tatabánya bányászat előbb-utóbb véget ér itt a Szénmedencében, és egy bányaüzemet szeretett volna megszerezni. És akkor jött a lehetőség, bezárták 85-ben ezt az üzemet, és akkor a Szénbányászat vállalat kivezette az iparleltárból, és átadta múzeumi célra. Az a szerencse, hogy mikor bezárt a bánya, akkor ugye leszerelték a gépeket, az épületek megmaradtak. Tehát gyakorlatilag egy működő bányaüzem felszínlétésében mind megmaradtak, ez adják a kiállítás alapját, és ennek alapján szoktunk a csoportos látogatókat, akkor ennek alapján én például úgy szoktam végülni, bejárom velük a bányász útját a munkafelvételtől egészen a munkahelyig, és aztán mivel van és skanzenünk, a skanzen az életmódot mutatja be, ezért vagyunk különlegesek a magyar múzeológiában, hogy nem csak a ipari bemutatói, több helyen is van az országban szerencsére, de olyan helyen, emellett a bányász életmód is benne mutatva, ilyen Magyarországon több nincs, Európában sincs sok.
0: Van a 15-ös akna kiírva, jó szerencsét felírat az ék és a kalapács, mint jelkép. Ezen a kapun jöttek be a bányászok? Valamikor? Igen, egykor?
1: Természetesen, tehát az ember bejött a portán valamikor hajnal 6-kor, vagy reggel 6-kor, és akkor aztán elindult fölvenni a munkát. Az első állomás a bányászfürdő volt, ott történt meg az átöltözés. Illetve mikor véget ért a műszak, akkor ott tisztálkodott, és vette fel a civilrát, és ment haza. Vagy hát, ha nem haza, akkor egy kis porlemosásra a szomszédos kocsmába. Tudni kell azt, hogy ezek a ravasz vendéglátóbb helyiségek tudatosan rátelepültek a bányákra és a nagyobb telephelyekre, a nagyobb iparüzemekre, mindenhol így volt ez. Tehát minden nagyobb iparüzem közelében ott lehetett találni a kocsmát, ahol már készültek arra, hogy a szomjas dolgozók jönnek és kicsit lazítanak. Belépünk az egykori bányászfürdő épülete. Mint mondtam, itt történt meg az átöltözés, illetve a műszak végén itt volt a megtisztálkodás. Belépünk, van ez a kisebb, van egy ilyen elalakú vályó, ez a csizmamosó helysége volt, tehát mikor jöttek a műszakrok, az első lépés az volt, hogy beléptek a gumicsizmával a vályóba, volt itt egy slag, meg egy nagy kefe, és akkor tehát tiszta csizmával léptek be az öltöző helyisébe.
0: Itt ez a nagyobb tér.
1: Az öltöző, illetve mellett az öltöző fala izgalmas, mert
0: több gerenda van felfüggesztve a plafonra, és hengerek vannak
1: csigák,
0: rajta.
1: Csigák. Tehát az öltöző ugye kétféle lehet, egy rendes üzemi öltöző, ember bemegy, vasszekrények vannak, padok, átöltözik, ez a hagyományos. De a bányászatban szokás volt, hogy ezt a megoldást alkalmaztak, hogy a mennyezeten voltak gerendák, a gerendákhoz csigák voltak rögzítve, és a csigák végén kötél, és a kötél volt egy pici fémből hajtogatott fogas. Itt pedig végebb a nagytelje, mert padok sorozata volt, a fal mellett pedig volt egy akasztósor. Tehát bejött a dolgozó, felvette a munkaruhát, a civil ruháját felrakta erre a kicsi fogasra, majd szépen felhúzta a csigával, tehát ott lógtak a ruhák a mennyezeten.
0: A tiszta ruhák, a tiszta, mint egy fregorin mondjuk.
1: Igen, nem száradtak, de ott voltak, ez kvázi lopásbiztos megoldás. Mindenkinek volt egy pici lakatja, a kötelet rögzítette a fogason, lelakatolta és ment dolgozni. Munka után, mondom, bejöttek,
0: lemosták
1: a csizmát, ledobták a koszos ruhát, bementek a fürdőbe, fürdőből kijöttek tisztán, leültek a padra, leeresztették a civil ruhát, felöltöztek és mentek, a koszos ruhát leadták, vagy volt, aki hazavitte mosatni, és ment mindenki a dolgára.
0: A nagy belmagasságú öltözőcsarnok jelenleg bemutató és kiállító tér. Az itt elhelyezett gépszobrok szokatlan látványt nyújtanak, sajátos külsejük miatt többségüket nehéz néven nevezni.
1: Tatabányai születésű alkotóművész Lóis Viktor, aki ilyen mobil szobrokat, gépszobrokat gyárt, ha megnézi közelebbről, akkor ezek mindegyik egy egykori tárgy újrahasznosítása, tehát mosógépdob, motoralkatrész, írógép billentyűzet, tehát ez mind, ez a tárgyaknak egy második élete, újra fogalmazta már elhasznált tárgyából állított elő projektet, és ezek egy része ráadásul még úgy van kialakítva, hogy hangszerként is működik, tehát elektromos hangszerként is működnek. És ezeknek a tárgyaknak adott a múzeum 94-be helyett, 94 óta van itt ez a kiállítás, és olyan, ez is egyfajta ipari produktum, egyfajta újraértelmezése az iparnak.
0: A művész, amikor idehozta az alkotásait, megnevezte? Tehát mondta, hogy ez itt, ez pedig
1: van,
0: ez?
1: Van a tárgyaknak van a listán van mindegyiknek nevük. Ezt fejből
0: meg lehet szólaltatni valamelyiket?
1: Van olyan, ami... Feszültség kell. Elektromos hangszer. Volt egy zenekaruk, a Tundra Voice nevű együttes, volt is két koncertjük, most már nagyon régóta. Maga a művész is Amerikába költözött, szerintem az együttes sem él már, de
0: minden esetre érdekes végignézni, hogy ki mit ismer fel, ki mit lát ezekben a tárgyakban, eszközökben, hangszerekben, most mondom ezt így ilyen szóbeli idézőjellel.
1: Hangszer, de egyik, igen, egy részük hangszerről, elektromos utalokat látunk, azok hangszerként is funkcionálnak.

0: akkor innen megyünk ki, mondjuk megjött dolgozni a bányász, felveszi a ruhát.
1: Felvette a munkaruhát, és akkor ment tovább, ment az irodaépületbe.
0: Jaj, de szép víztorony van itt, igen, mellettünk. Távolról nem látni, a kialakítása is érdekes.
1: Egy iparüzemnek szüksége van vízre a dolgozóknak is, és magának a... Tehát sok mindez kell a víz, tehát...
0: Szokatlan a kialakítása.
1: Ugye az a korszak, ha az ember megnézi egy régi 45 előtt épült gyárüzemet, akkor lehet látni, hogy megvolt az iparnak is a maga stílus, a maga szépsége, tehát amellett, hogy funkcionális épületek voltak, volt egyfajta sajátos ipari esztétikája. Tehát ez a torony még ennek a korszaknak a szülötte.
0: Nyilván, hogy ipari feladatot látott el, de akkor is valamennyire legyen jó ránézni.
1: Igen, ne legyen menetből ronda bár.
0: Következő helyiség. És aztán majd ezekre a szobrokra is térjünk ki, mert a bejáratnál is vannak. Több olyan alkotás van itt az udvaron, ami szintén, én úgy érzékelem, hogy a zöme, jöjjünk be ide az árnyékba, a zöme fémből készült, tükrözi az alkotónak a sajátos szemléletét.
1: Említettem Lóis Vitort, aki fémszobrokkal foglalkozott, és akkor az ő egy időre elszámolott Tatabánya, Szentendrére került, az ottani művész kolóniának volt a tagja, és mikor visszajöttek ide 94-ben, visszajött ide a kiállítással, akkor hozta magával a művész barátait, úgyhogy hosszú évekig, két éven, tehát itt a Skanzenban nemzetközi művész fémszobrász tábor volt, amit itt az udvaron látunk, ennek a fémszobrász tábornak azok az alkotások, amiket itt hagytak. Ezek hasonlóak, picit nem ugyanazok, mert minden művész más és más, de itt is jó pár szobor ipari hulladékból, fém hulladékból készült.
0: Ez itt egy ülő mackó, egy karácsonyfa, ez viszont nagyon tetszik, egy óriás madár.
1: Ez különleges, ez nem tartozik a fémszobrászába, ez Tatabánya jelképe, ez a turó madárnak a váza.
0: Hegyen van,
1: igen,
0: ott fönt?
1: Igen, igen. 1994-ben a Turul, mint alkotás műszakilag annyira korrodálódott, hogy fel kellett újítani. És a felújítás során úgy döntöttek a felújítók, hogy az eredeti vázat nem használják föl, új vázat kap a madár, és az eredeti vázat pedig ide kikerült hozzánk. Tehát ez a Turul madár eredeti 907-ben készült vázszerkezete, és aztán mivel itt volt és jöttek a fémszobrászok, ez megihlette némelyik fémszobrász, tehát szépen család települt köré, ott van a Turul felesége, fiókái, és van a Turulnak tojása is.
0: De jó, tehát akkor tulajdonképp ez az eredeti, ez egykor fent volt a hegyen.
1: Ez egykor fent volt a hegyen.
0: Akkor azt lehozták, és ami most ott van, az már egy teljesen új?
1: Nem teljesen, a madának van egy fémváza, és van rajta egy bronzborítás. Most a bronzborítás az olyan 60%-ban megmaradt eredeti, a váz azonban új. Azt mondták, mikor felújították, hogy érdemes kicserélni a vázat, mert már nem bírta volna talán a borítás. Igen, ez az eredeti. Igen, azért lehet látni a
0: méreteket. Tehát az érdekes, hogy nyilván lentről is látjuk, hogy ez egy viszonylag nagy madár, tehát távolról is tükröződik a méret, de itt, hogy itt állunk alatta a kitárt szárnyak, és még a bronz takaró lemezek nélkül is egy hatalmas nagy alkotás.
1: Mikor elkészült, akkor Európa legnagyobb madárszobra, 907-ben akkor Európa legnagyobb madárszobra volt, és szerintem most sem kell a mérete miatt szégyenkeznie.
0: Az irodaépület előtt terméskőből épített szökőkút állt és működött. A kort idéző emlékművekkel együtt ez is eredeti darabja a régi bánya területnek.
1: Maga az udvar egyébként teljesen csupasz volt, pontosan bejárati részen voltak ültetett gyümölcsfák, amik azt a szélt szolgálták, hogy a műszak után abból lehetett, ha valaki akart, akkor volt körte, cseresznye, almafa területen. A szökőkút az már az 50-es éveknek az esztétikája, dicsére. A laktanyákban lehet hasonlókat látni, de valóban hangulatilag jó.
0: Na, bejövünk a következő épületbe.
1: Felöltözött a munkás, és bejött, elindult az irodaépület felé, és belépett. Az irodaépületnek van egy nagyobb terme, ezt úgy hívják, hogy szép magyaros némes, a faléz. A német forlézen elolvasó szóba számít. Itt történt meg a munkások eligazítása. Tehát korán reggel itt, mint egy olyan kb. 200 ember szorongott, mindenki akár föld alatti, akár nem föld alatti volt, ezt úgy is írták, hogy a raport. Itt akkor vagy az üzemvezető mérnök, vagy a bányamester, tehát beosztották a különböző csoportokat az aznapi munkára. Felszíneket, föld alattiakat egyaránt, mikor ez megtörtént, vagy már előtte, azok, akik a föld alá mentek, bejöttek ide oldalt ebbe a terembe, ez volt a lámpakamra. Itt végezték a lámpák, ugye hosszú ideig benzines lámpák voltak a bányászatban, hallottam, 45-45 után, aztán jöttek az elektromos akkumulátoros lámpák, közös mind a kettő, hogy mind a kettőt tölteni kell, vagy benzinnel, vagy árammal, tehát bejöttek ide a lámpakamra, mindenki megkapta a lámpáját, egy biléta, mindenki számmal ellátott bilétát, megkapta a lámpáját, felvette a lélegeztető készüléket, ez a kettő menetből hozhat a felszereléshez, és eligazítás után oda mentek, van itt egy nagy tábla, különböző alakú plédarabokkal, bárcákkal.
0: Igen, van kör alakú, van háromszög alakú.
1: Attól függ, hogy milyen beosztása volt, attól függött a bárcának a mérete, mindig van egy szám, és mindenki, tehát minden szám egy-egy embert jelent. Leemelte a saját pléjét, és így ment a munkahelyére. Ha munkahelyért, akkor minden munkahelyen volt hasonló plétábla, és akkor oda beakasztott. Ez egy, tehát egy nyomkövető rendszer gyakorlatilag. Ha végzett a műszakkal, akkor visszajött ide, leadta a lámpakamrába a lámpát és az önmentőkészüléket, felakasztotta a bilétát, és lehetett, hogy mindenki visszajött.
0: És itt több mint 1200 hely van bilétáknak.
1: Hát ez viszonylag kis üzemnek számított, tehát ez kisbánya volt.
0: Több mint 1200, ez viszonylag kicsi volt?
1: Ez viszonylag kicsinek számított, három műszak, tehát műszakonként 400 embert jelent körülbelül. Ez az igazi nagybányáknál több ezeres létszám is előfordult, tehát mányon 2000, tehát ahhoz képest kicsi volt egyébként, annyira azért nem volt kisbánya természetesen. A lámpakamra területén, egy helyén, most egy elektromos, egy villamossági kiállítás van. Az elektromos áram termelésének az alapját a szén adta hosszúdék, tehát Tatabányán a bányászathoz a szén mellé villámgyorsan települtek a többi, tehát először is az energiatermelés, aztán cement és mészégetés, ugye úgy is energia kell a cement, meg a, tehát energiigénység parakat, tehát aztán a karbidgyártás, brikettgyártás, a végén 41-ben a legutolsó, mert az alumínium kvászat, amilyen szintén elektromos energia kell, egyfajta színipari vertikum épült ki Tatabányán az első 50 évben. Minden iparán megjelent, amilyen szükség volt a szélre.
0: A Tatabányán bányászott szenet elsősorban lakossági fogyasztásra, vagy ezeknek az üzemeknek az ellátására használták?
1: Is. Mikor én iskolás voltam, akkor volt egy olyan olvas, mert az ipar kenyere a szén. Ami azért jó, mert tényleg a 45 után is, a 20. első felében az ipar legfontosabb energiahordozója a szén volt. Tehát kellett energiatermelésre, kohászathoz. Energiás kohászat, és persze a lakossági szén is természetesen. Ez volt a kisebb, a tatabányi szén, az egyik legjobb minőségű magyarországi barna szén volt, tehát vitték, mint a cukrot idézőjelben.

0: A mérnöki szobában mintha megállt volna az idő. Az asztalokon kiterített eredeti térképeken nézhetjük meg, milyen járathálózat húzódott a föld alatt, és hogyan helyezkedtek el a széntelepek a tatabányai szénmedencében.
1: Egy bányaüzemben volt mérnökség is, ahol folyamatosan vezették térképeken, nyilvántartott térképeken a termelési elemekben változásokat. A bánya egy olyan üzem volt, hogy mindig változott. Újabb és újabb vágatokat nyitottak, hogy ment elő a termését, a régéket meg folyamatosan tömedékelték, és mindezt a mérnökségen tartották nyilván. Naponta lementek, méréseket végeztek, és az eredményeket rávezették a térképét. Előttünk van egy nagy üzem térkép, ez sajnos nem a 15-ös, hanem ez a 14-es aktának a térképe, ezzel lehet látni, hogy mekkora volt. Ugye egy bánya folyamatosan működik, mekkora volt a 14-es akna mondjuk a 80-as évek elején, akkori állapotot rögzít, lehet látni a vágatokat, és lehet látni satírozottan azokat a területeket, amiket lefejtettek.
0: 1953-as a térkép.
1: És ezt folyamatosan vezették, bővítették a térképet az állapotot megfelelően. Körbe lehet látni az térképtartó állványokat, ugye rengeteg térkép készült, hiszen munkatérképek voltak, amiket kiadtak a csoportoknak, aztán ők is vezették a...
0: Meddig jutottak, hány métert haladtak? Jóformán itt méterről méterre
1: igen,
0: kellett
1: igen, ezt vezetni. Igen. Itt meg látod egy axonometrikus térkép, hogy az ember el tud képzelni, hogy nézett ez a föld alatti világ, tehát nem egy egyszerű barlang vagy hosszú csővezeték, hanem egy nagyon bonyolult hálózat, többszintes hálózatól voltak járószintek, szállítóvágatok, levegőzés biztosító vágatok, tehát egy bonyolult rendszer, picit ahhoz hasonlít, mint amikor az ember, mint egy hangyaboly. Tehát,
0: Ilyen térbeli, a föld alatti egy térbeli elhelyezkedése.
1: Igen, háromdimenziós és igen hosszú, tehát több kilométer hosszú vágatrendszerről van szó.
0: Vannak ugye szállítóaknák, légaknák.
1: Robbantókamrák, szivattyúkamrák, zsompok a zsompok, ugye, amik a bányavizet fogták föl, kihúzóvágatok, ami a levegőztetés céljából voltak. Bányász egy idő után már nagyjából kiismerte magát ebbe a labirintusba, hogy merre fele jár, igen.
0: Teljes bútorzatában maradt meg például a bérszámfejtő iroda is.
1: Valóban itt volt, ezen a helyen volt a bérszámfejtés. Tehát amit a mérnökök a szomszédszobába rávezettek a térképre, azt itt is leadták, mert a bányászokat teljesménybérbe fizették, méter szerint. Mennyit haladt a brigád egy nap? Tehát ennek alapján számolták ki a teljesítményüket.
0: Tehát nem is órabérben voltak?
1: Nem órabérben, teljesítménybérben voltak, ez pedig a méterre lehetett. Tehát a műszak végén a csapatvezető vájár, mielőtt elment volna, miután leadott mindent, és elment fürödni, akkor beálltott az ablaknál, és beadta azt a kis cetlit, amit az aknásszal kapott a műszak végén, hogy ő igazolt, hogy az adott brigád ennyi és ennyi métert haladt. Szénben, vagy pedig a meddőbogyha vágatot hajtottak, és ennek alapján számolták ki a bérét. Tehát ez volt a bérszámfejtés, hogy mindezt elvégezték, és mikor volt a fizetés napja, akkor még itt sorakoztak a dolgozók, és itt az ablakon keresztül adták kinek a fizetésen, ugye nem bankszámla, hanem papírzacskó.
0: Ez is egy vezetői iroda?
1: Üzemvezető irodája, tehát lehet nem túlzott a nagy íróasszal, páncélszekrény, térképek. Picit odébb megyünk, és itt a
0: Szentborbála szobor.
1: Szentborbála volt a bányászat védőszentje, azért ugyan segítő szent van, 12 segítő szent. Szentborbála hirtelen halál ellen, pontosan nem is a halál ellen védett, mert a lényeg az volt, hogy keresztény embernek úgy meghalni, hogy nem kapott feloldozást, a kárhozatna most a Szentborbálához való imádkozás vagy fohászkodás egyenlő volt azzal, mintha megkapta volna a feloldozást. Tehát ő segítette a lelket, hogy ugye hirtelen hal meg, ugye van az ember, nincs módja maga az ön az utolsó keretet, hogy a bányászok, aknászok, tüzérek, tehát van pár szakma, ahol az ember úgy halad meg, hogy bármikor, na most Szentborbála őket segítette, az ő lelküket segítette, ezért lett ő a bányászat védőszentje. És akkor szemben pedig látjuk, van egy kis képes összeállítás az egykori tatabányai bányaüzemeknek a fotója, tehát a felszíni létesítmények.
0: Nagyon sok tornyot, aknatornyot látunk, épített aknatornyot.
1: Kétféle módon lehet a szenet megközelíteni, függőleges akna, vagy pedig lejt aknával. A függőleges akna az ugye lefúrok egész addig, amíg az a lejtős akna pedig 20-23 fokos lejtéssel haladó befelé, és úgy érdemel ugyanezt a mélységet. Tatabányára az volt a jellemző, hogy mind a kettőt használ. Aknapárok voltak, voltak a függőaknák és voltak a lejtaknák. A lejtaknákon történt az anyagszállítás, a be- és kiszállítás, és a függőleges aknák szolgálták a személyszállítás, illetve minnyian a bányát folyamatosan szellőztetni kellett, tehát a két aknak között keringették a levegőt, hogy folyamatosan legyen friss levegő. Ennek a bányőzemnek is megvolt a maga lejtős aknája, tehát volt egy függőleges akna, és volt egy lejtős aknak. A függőleges akna, ez 285,56 méter mélyen ért el a talpat, tehát onnét indultak aztán a vágatok, a lejtakna pedig 853 méter után ért el ugyanezt a mélységet. Innét kb. Egy kilométerre volt a lejtakna. Az üzemudvaron látunk több egykori munkahelyet, az a hosszú épületsor, a műhelysor. Ott dolgoztak az asztalosok, villanyszerelők, lakatosok, kovácsok, tehát azok a mesteremberek, akinek a munka az a felszínért, tehát szükség volt a terméshez. Eszközöket gyártottak, javításokat végeztek, tehát ők voltak az iparosok. Az irodaépület volt, ahol a szellemmunkát végzők dolgoztak. Az, aki a föld alatt dolgozott, az ide jött a kasházhoz. A kas tulajdonképpen, amit hírkában úgy nevezünk, hogy lift. Ez vitt el a dolgozót, itt ebben az esetben 286 méter mélyre. A kas egy gép működtette, mert a liftet, ott van távolabban az a gépház.
0: Túlsó, és itt látjuk az aknatornyot
1: fölöttünk. Ez meg az aknatorony, ami kellett ahhoz, hogy a kellő hosszúságú kötelet.
0: Le tudják engedélyt, és ez teljesen épen van, most látom a kerekeket.
1: Igen, ez, ugye amikor kivonultak, megszűnt, akkor ez itt nem bontottak le semmit, megmaradt az aknatorony is. Az aknatorony ráadásul a tatabányai bányászat legrégibb megmaradt műszaki emléke, ugyanis szokás volt, hogyha bezárt egy bánya, megszűnt a termelés, akkor azokat az eszközöket, amik használatok voltak, azokat kimentették. És ez egy olyan aknatorony, ami eredetileg egy 1907-ben induló bányaüzemnek, az 1/A aknának volt a tornya. Az 1/A akna volt, aminek a bányatelke szomszédos volt a 15-as akna telkével. Tehát a 30-as évek végén már lehetett látni, hogy az 1/A akna kimerülő félbe van. És kezdték kutatni, hogy merre fele lehet tovább menni. A szomszédos bányatelk, ez voltunk mi, vagy ez volt ez a terület. Sikeresen megtalálták a szenet. Tudni kell azt, hogy nem volt egyszerű, mert a tatabányai szénmedence, vagy egykori tengerőből, vagy tómeder, az idők során a geológia kicsit meggyűlt a területet. Tehát van egy észak-nyugat-délkelet irányú nagy geológiai törésvonal, és ennek mentén a széntelep egyik fele lecsúszott, mint egy 200 méterre mélyre. Tehát az első kutatások nem találtak semmit. De ugye nem adták fel, és megtalálták, 30-on indultak a kutatások, és 1940-re meg is találták az 1/A akna széntelepének a folytatását, és akkor neki indult. Ott bezártak, itt építkeztek, és áthozták az 1/A akna tornyát.
0: Akkor ez egy áthelyezett torony, de akkor ez most már...
1: Több mint 100 éves, 119 éves.

0: És akkor ide be is lehet jönni ebbe a térbe. Most látjuk a torony, az aknatoronynak a épületen belüli részét, és a két kast.
1: Itt van a kas, ami a személyszállítás vitt, tehát ilyen dupla kas volt, tehát ilyen Paternoster egyik felment, másik jött fel, és ugye két szintű is, tehát egy ilyen kasban nagyjából 8 ember fér el, tehát ez a kas egyszerre 16 ember tudott levinni a műszakra. Itt lehet látni a teremben a falészbeli táblának a párját, amit mondtam, be vannak jelölve a munkahelyek, fenntartás, szállítás, elővájás, fejtés, tehát mikor bejött a dolgozó, ide akasztotta be a bilétáját, és akkor lehetett, hogy ki hova megy. Beszállt a kasba, volt itt egy személy, a csatlós, úgy hívták ezt a személyt, aki mikor megtelt a kas, akkor egy ráccsal bezárta, és megadta a jelzést az irodájából a gépász kezelők, hogy indíthatja a kast, és akkor megindult a kas.
0: Ez volt az indításnak a jelzése?
1: Hosszú és rövid, mint a morze. És akkor ugyanez a gépházban hallani lehetett, és akkor a gépház kezelőnek megfelelően indított el a kas, gyorsan vagy lassan.
0: Ez annyira épp állapotban van, hogy én még azt is el tudom képzelni, hogy ez működőképes lenne.
1: Igen, igen, igen. Most már jó 40 éve nem működik az egész.
0: Ettől följebb nem ment, hanem innen indult
1: igen,
0: lefelé.
1: Pontosan, pontosan. Van két vetítőernyő, tehát most azt csináljuk, hogy van egy kis animáció, tehát beszáll a látogató, lehúzzuk az ernyőt, és akkor
0: olyan, mintha
1: a gép kicsit megmozgatja a padlót, megy a minta leszállna a kasba. De, picit dicsekedjek, az elmúlt év során Tatabánya városa nyert egy EU-s pályázatot, amit az ipar és kanzere költ, és ennek keretén belül most azon dolgoznak a szakemberek, hogy picit, icipicit megmozgassuk a kas, mint liftet. Tehát le lehet menni, ha elkész belőle, le lehet menni 8 méter mélyre, ott lesz egy kialakított föld alatti bányatérség, tehát egy picit mozogni fog a kas. Nem sokat, beszáll és már is kiszállhat, de mégis.
0: Igen, az érzet meg egyáltalán, igen. Tehát ez annyira hozzátartoznak most már ezek az interaktív elemek egy-egy ilyen létesítmény bemutatásához is élményszerűvé teszi.
1: És akkor 3 év után remélhetőleg már akkor a látogatónak lesz egy ilyen élménye is.
0: Kijövünk a kas, mondjuk levitte a dolgozókat, igen, vagy fölhozta éppen, hogy attól függ, hogy műszak kezdés vagy műszak zárás volt.
1: És akkor megnézzük és azért
0: innen.
1: A kasház mellett van a szellőztetőgép. A bánya levegőt folyamatosan szellőztetni kellett, mert eleve kell a friss levegő, másrészt pedig a széntermelés során olyan gázok és szabadulnak fel, amik, mint a szénmonoxid, ami ugye fulladások, az vagy például a metán, ami, hogyha nem elegendő az oxigén, akkor egy bizonyos százalék alatt robbanóképes elegyet alkot. Tehát, ha folyamatosan mozgatom a levegőt, akkor ez a veszély nem áll fönn. Tehát a korai időszakban úgy történt a szellőztetés, hogy egy ilyen hatalmas kovácsülő, akkor azzal nyomták be a bányába a levegőt, de aztán nagyon hamar gépek szolgálták ezt. Ez itt a legutolsó, a Fox 100 szellőztetőgép, ez szívta befelé. Tehát itt a függőaknán keresztül szívta be a levegőt, ami aztán keringetés során kiment a lejtaknán.
0: Itt egy népes kocsi, egy mentőkocsi?
1: Igen, ez egy a népes kocsi általában a személyszállítás célját szolgálta, számos helyen, itt Tatabányán nem. És van a mentőkocsi, mikor olyan szerencsétlenség, hogy kocsival kellett a sérültet kiszállítani. Tehát ez egy...
0: Ráadásul jó hosszú, ahogy nézem. Eleve ennek van kialakítva, tehát egy ilyen mentő népes kocsi.
1: Ez alakítva, egyébként pedig a személyszállítás, tehát kettesen voltak benne a padok. Igen, szűknek tűnni, de mert utaztam, mert tanúsítom, hogy nálam testesebb férfiak is beférte, be tudták hajtogatni magukat. Igen. Ez itt a gépház, szállítógépház egészen pontosan.
0: Ide is belépünk. Igen. Ez a dízelolaj illatot ér ez az ember.
1: Ez a régi üzem. Ez a gép működtette a kas. A fülkébe ült a kezelő, ott szembe látszanak a lámpák. A lámpák, ahogy a csatlós a kasházba leadta a hangjeleket, a lámpák ennek megfelelően villóztak, és a kezelő ennek megfelelően irányította a kast. 40-től 42-ig tartott a vágató kialakítása, 42-re elkészült szerintem a kasház is, és ezek a gépek akkor beszerelődtek, és azóta üzembiztosan működnek. És szerintem most is működnének. Nem tudom mozgatni sajnos, ugye 286 méterre volt az egész kalibrálva. Azt mondom, már látható, hogy van egy animációnk. Ugye Tatabánya területén van még két bányőzben, a vízbányák, ahol vízkitermelés folyik. Ott készítettünk felvételeket, és van egyfajta animáció. Tehát az ember megnézheti, hogy néz ki egy ilyen kasház működés közben.
0: Kis Vendel történésszel a tatabányai bányászati és ipari skanzen területén beszélgetünk. A zene után a szabadtéri géppark különleges darabjai között folytatjuk utunkat.

0: A szabadtéri gépparkban mutatják be azokat a gépeket, melyeket régen a bányákban használtak. Itt sorakoznak a szivattyúk, fejtőgépek, vontató és továbbító járművek. Vannak csillék, futószalagok, födénbiztosító támasztóegységek, és a Tatabányán gyártott, keskeny nyomtávra tervezett bánya mozdonyok közül is láthatunk néhányat.
1: Több sorban állnak a gépek, az első két sorban a szivattyúk. A Tatabányai bányaüzemeknek az egyik, ott a fő veszély, sújtólég veszélyesek voltak, ugye a metántermelés miatt, a másik pedig vízbetörés veszélyesek voltak, mert a széntelepek egy része már a kartvíz szintje alatt volt. Hogy lehessen folytatni a termelést, ezért ezt a vizet rendszeresen szivattyúzni kellett. Részint a bányában kijött egy zsompot. A zsompot az, ami összegyűjtötte a befolyó vizet, hogyha nem volt olyan sok, és a zsomba is volt egy szivattyú, ezt a összefolyó vizet szépen fölvezette, vagy ha vízbetörés történt, akkor bevezették, vannak itt egészen nagyméretű szivattyú, búvár szivattyú. Ezeknek volt a célja, hogy a befolyó vizet a felszínre hozza. A másik megoldás meg az volt, hogy a helyi szivattyúk mellett, minden bánya volt szivattyúállomás, szivattyúállomás mellett volt a területen kimondottan olyan aknaüzemek, aminek az volt a feladata, nem szenet termeltek, hanem a felszínti vízkészletet csapolták, nagy mennyiséget szívtak föl, hogy a kartvíz szint a széntelepek szintje alá menjen, ne veszélyes a termelés. Igen, és ezek a vizeket aztán a lakossági fogyasztásra, illetve újabban ipari fogyasztásra is, vagy használatra is szokták termelni. Tehát az első később ilyen különböző bányaszivattyúkat ábrázol, utána a sorokban pedig a szállítás, illetve de leginkább a szállításhoz használt gépek láthatóak.
0: Egész jó állapotban vannak ezek is. Ilyen hasonlót láttam a bejáratnál.
1: Ez a gép azt a cél szolgálta, ez az F6-os, az meg az F8-as, az egy picit nagyobb. Ezek vágathajtó gépek voltak, ugye a szenet meg is kell közelíteni. Nem mindig a szénbe fúrják a bányát, meg is kell közelíteni. És akkor ki kell termelni a kőzetet, a meddőt, és ezek a gépek végezték. Van egy marófejes, ez válta bele magát a kőzetben. A gép alján van egy ilyen tololap, rablókarnak ellátott toll, ami szépen beseperte a törmeléket, és tovább egy futószalagos rendszere, ami csatlakozott a szállítóvágaton már ott áll a futószalag vagy szállítósorra. A rakodók, ez a szélrakodás szolgálták ezek a pici gépek, jövesztették a szenet, ugye az első rakodási mód az a szívlapát és a csille, ahogy haladt erről a technológia, többi szenet jövesztek, ugye a rakodógépek oldották meg ezeket már ilyen, mint a játékautókat. Távirányították, ezek odamentek, föllapál, nagy alak, többet, mint amit a bányász tud, és akkor ezek pakolták a futószalagra. Lehet látni a szállítás különböző csilletípusokat. Attól függően, hogy milyen volt a termelvény, annak megfelelően voltak a csillék. Tehát lehetett ilyen billenős csillék, ezek a meddőt, ezeket használják a kőbányászatban is. Van két különböző típusú csillék, az a dorogi típusú csillék, meg a tatabányai típusú csillék. A dorogi típusú csillék egy olyan csillék volt, ami a felszínen szállította, tehát a simpályán hozta ki a szeret a bányából. A tatabányi típusú csillén lehet látni, van két gomba végén, kenges csillé, ezek voltak arra a célra használva, hogy ezeket lehet a függőpályára állítani. Itt látszik is egy függőpálya szakasz, rajta a csillékkel mutatja, hogy működött az egész. Tehát jött a bányából ki a teli csilleszén, ott azt a rakodóállomásról leszették az aljáról, ennek van a csilleszén és van az aljas szöl, a kerekes részről a benne a bányában leszették, az ment vissza, tett egy fordulót, ez a csillefordító, tett egy fordulót, és a teli csilla ment a rótkötélpályára ki a osztályozóra, onnét jöttek az üres csillék párhuzamosan, és az üres kocsi szekrénen már megkapta maga üres, az meg ment a munkaerő, hogy megint megpakolják. Itt látszik ez a folyamat a csillefordító.
0: Tehát akkor volt a dorogi, volt a tatabányai, és a billenő csille.
1: A billenő, az meg a meddőszállító, igen.
0: Ezt kiborították, tehát nem emelték, igen, hanem csak megbillentették.
1: És a harmadik, ott látszik az a...
0: Ilyen pőrekocsiszerű valami.
1: Pőrekocsi, pamvágdinak hívták, ez pedig az anyagszállítás szolgálta, csöveket, bányafákat, tehát ezzel vitték a munkahelyre.
0: És látunk bányamozdonyokat, és szintén többet, régieket, még gőzüzemű, aztán van már a villamos vontatásra kialakított.
1: Igen, mi a tatabányai bányák sújtólég

0: aranyos.
1: Nagyon aranyos.
0: Három kerékpárja van, keskeny nyomköz, ez egyértelmű. És mi van ráírva? Kisvasúti mozdony, ennyi, tehát igen, semmi több.
1: Van típus,
2: a helyi népnyelven Muki vonatnak hívta őket. A 70-es évek elé közlekedtek, és akkor bejött a gépkocsi szállítás, lejárató szállítás, és megszűnt a felszíni keskenypályás közlekedés. Ezek a vasúti szállítás hőskorából. Mint mondtam, helyben, tehát a kétféle típusú mozdony volt, az egyik mozdony típus a Német Birodalomtól örökölte a monarchia, tehát a típust. Uh-huh. És, és volt egy saját produkció is, mind a két típus helybe gyártották, a 14 bányamozdony volt szolgálva összesen, tehát itt a Tatabányán, amik helyben voltak elő. És akkor a másik, az utolsó, ugye a kezdetén a munkahelyeket fa biztosítással, a fatámokkal látták el. A fatámoknak annyi hátránya van, hogy egy ilyen fatámos fejtés maximum 6 méter szélességig van. Ahogy fejlődik a technika, mert nőtt az ipar szénigénye, megtörtént annak a lehetőség, hogy ne csak 6 méteres kicsi kamrákba fejtsék a szenet, hanem mondjuk a teljes front, tehát ahogy a szénmező milyen széles, akár 120-140 méter szélességű fejtsék, ezzel azt kell, hogy ilyen szélességben biztosítsák a födémet. És ezt a célt szolgálják az itt látható támok, amiket sokan jönnek, és akkor a birodalmi lépegetők. Van benne valami. Ezek ugye a legegyszerűbb támtípus óta lehet látni a legmodernebbekig, ezeket már Magyarországon gyártották, és olyan típusok, ezek önmozgóak voltak, tehát felállítottak egy front, mit tudom én, 60-70 egymás mellé szorosan a támot, ment a termelés, mikor a marótárcsa már nem tudott tovább menni a szénfalba, akkor ezeket elemenként szépen összecsukottak, és akkor hidraulikus módon előre vonszolták magukat.
0: Volt ezeknek kerekük, vagy miük volt? Mert hát óriás nagyok, igen. Tehát valahogy ezt mozgatni kellett előre-hátra.
2: Igen, volt természetesen.
0: Igen, a birodalmi lépegetők. Igen, ez, ha ránéz, ráadásul fehérre is vannak festve, úgyhogy teljesen ezt látta, idézi.
2: Aki látta a háborúját, annak rögtön beúrik.
0: És még mindig nem a skanzen területén vagyunk, még mindig a
2: bányaüzem.
0: A bányaüzem. Itt átjöhetünk, át lehet jönni az eszközök mellett. Itt ilyen futószalag darabokat látunk. Közel jöhetünk a csillékhez. Csöveket szállító csillék. Rajta, Tatai illetve. Szénmedence 1896-1997 fel, igen, van festve az egyik csillék.
2: Itt a területen 987 augusztusában fejeződött be a termelés, és azt a csillét, ami kijött, az utolsó csilleszén, akkor a csillét megkaptam.
0: És jó szerencsét, nagyon sok helyen kiírva látjuk, akkor itt, igen, ez a kalapás és a...
2: Ég kalapás, a bányász, hát jelképe, ez mindenhol ott volt. És a köszönés...
0: A jó szerencsét.
2: A mai napig is a jó szerencsét írta.
0: És akkor most le tudunk menni itt a lejtősaknába.
2: Nem megyünk mélyre.
0: De hát mégis meg legyen a bánya érzet.
2: Van az illúzió, itt felettünk a acéltám, amin, nem acéltám, a vezetősín, amin közlekedtek a csillék, illetve az a függősínpályás bányavasút. És itt már benn vagyunk a bányatérségben, látjuk az acéltámokat, illetve a deszkabéli, tehát ilyen volt, vagy ehhez hasonló volt egy bánya, és csak lényegesen zsúfoltabb és zajosabb.

leérkeztünk a szállítóvágatba, ez a főszállítóvágat volt egy bányának a fő utca, és akkor innét ágasztak le a különböző járatok, ez egy ilyen főszállítóvágat részlet,

0: akkor látunk egy hidraulikus számmal biztosított fejtésrészletet. Ebből a pontból még lesz kivetve, mint egy 30 méter hosszúságú vágat szakasz, egészen a kasházig, és akkor
1: ezt a távot össze lehetne kötni.
0: Össze lesz kötve a két táv, és akkor a látogató akár innét, akár onnét végigjáratja a földeti térséget.
1: Újdonsága lesz tulajdonképpen a skanzennek pár év múlva.
0: Ilyen szerintem még Magyarországon nincs.
1: Valójában le lehet jönni a bányába majd.
0: Akkor látunk két kamrát itt a földati térségben. Ugye egy pici, egy fenyőgerenda hossza kb. 6 méter volt, tehát ennél hosszabb, nagyobb területet nem tudtam, már biztosítani pedig kellett, mert ha csak belement volna a szénfalon biztosításnélkor, akkor a fejére szakad. Tehát 6 méter szélességet tudott átfogni a fenyőbiztosítás, tehát bementek először 3 méter szélességbe, folyamatosan biztosítottak a szénfalba, elmentek egy adott méterig, és akkor neki állt a oldalt dolgozni, és ott is jöttek kifelé. Tehát egy ilyen 100 méteres szénfal, belosztották a brigádokat, 4 fős brigádok voltak bizonyos sávokra, mindig lefejtette a maga kamrát, tömedékelt, majd ment a szabadon részt területekre. A frontfejtés ugye egyszerre megy a termelés ezen a hosszú területen. De ez addig, amíg nem voltak ezek a hidraulikus számok, nem volt lehetséges. Tehát itt két kamrafejtést látunk, különböző biztosítási módok bemutatásával.
1: Itt, hogyha kimegyünk...
0: Itt akkor kimegyünk.
1: Itt ki lehet...
0: Bementünk egy lejtősaknál, és ki fog menni egy tárón. A táró az a fajta bejárat, mikor nem lejtősen, hanem a víz, tehát a földszintet egyenesen megy be. Ilyen is előfordul. Ez egy táró bejárat, bocsánat. Közben itt a szállítóvágaton látjuk, egy igazi szállítóvágat is tele volt mindennel. Fákkal, szerszámokkal, ami kellett a munkához. Tehát nem jöttek fel a felszínre, amit lehetett, lehoztak magukkal, hogy minél kisebb kiesés legyen. És elfogyott a fenyőgerend, akkor kijött a fejtés végig, és akkor ott kiválasztották a megfelelő darabot, visszamentek, méretre vágták, és folytatták a munkát. Tehát itt ez olyan, mint egy igazi bányának a gerendák, deszkák, ugye a deszkák az acéltámok köztéri is deszkabélettel látták el, hogy a kőzet kéne teregjen, vagy fejükre ne essen.
1: Vaskapon keresztül tudunk jönni, bezárjuk.
0: Tehát a lejtaknáknak, vagy a tároknak általában ilyen picit díszesebb, vagy, tehát nem csak egy egyszerű alagút bejárat, hanem mód volt, akkor kicsit kidolgozták.
1: És ez is az egyes számú Gróf Eszterházy Ferenc lejtősaknak, apuzatának a rekonstrukciója.
0: A legelső ugye római számmal látták el, sőt, nevekkel is ellátták néha ezeket az üzemeket. Ugye a legelső bányozó, mint az egyes akna volt, amit a terület birtokosáról, Gróf Eszterházy Ferencről neveztek el. Tudni kell azt, hogy a színjogot meg kellett venni. A terület földbirtokosa a Gróf Eszterházy hitbizomány volt. Tehát a bányaváltak először velük kellett tárgyalnia, hogyha bányászkodni akartak. Fizetni kellett bányapénzt az uradalomnak, és akkor tettek egy ilyen barátságot, hogy gesztus még. Ugye a grófé volt a legnagyobb terület, de aztán a községnél is volt föl, tehát a községekkel mind kötött a vállalat szerződés, és ebből komoly jövedelem, mint ma az iparűzési adó, tehát valami hasonló.
1: És ezek a bányák magánkézben voltak eleinte? Akár itt a Tatabányán?
0: Magánkéz voltak a Tatabányán bányászatot, a Magyar Általános Kőszélbánya Részvénytársaság, röviden MÁK RT indította el. Ez egy kis borsodi bányavállalkozás volt, 1890 alakult, ugye Borsod megyében a Sajó mentén számos kicsi bánya volt, és egy Hercsikban nevezett vállalkozó, nem volt bányász, csak jó szemű ember volt. Látta, hogy a szélre nagy, ez a magyar iparnak ugye fellendülő korszak, és rengeteg szén kellett, és hosszú külföldöket behozna a szenet, hogy jó üzlet a széntermelés. Ugyanakkor a kicsi üzemek nem igazán hatékonyak, tehát összeállt pár kisebb termelő a Borsod megyében, és megalakították a MÁK RT-t, ami nagyon, nagyon gyorsan, 3 év alatt a Borsod megye szénbányáknak legalább a felét sikerült bekapnia.
1: És utána terjeszkedett.
0: És hova tovább? Merre tovább? És akkor kaptak egy tippet, itt a közeli Vértesomlón, Tatabányán semmi nem volt, Tatabánya sem volt. A közeli Vértesomlón az Eszterházy család a 18. század vége óta végzett bányászati tevéke, volt egy saját uralmi bányok, ami azonban nem volt gazdaságos, többször megállt, többször próbálkoztak. A geológusok azt mondták, hogy itt nagy remények jogosító lehet van, de nem sikerült. Úgyhogy mikor pont aktuálisan tönkrement az uradalmi szélme, és megkérdették, hogy nyugodtan lehet kibérelni, akkor jött a MÁK RT. És akkor kibérelték a vértesomi területet, plusz egy nagyobb rész, és akkor nekiálltak keresni a szenet a vélemények alapján, és megtalálták, kis szerencsével, meg természetesen komoly tudással. Megtalálták, és akkor aztán beindult a kortársak amerikai típusú fejlődésre beszéltek, és van is benne, hogy 96 augusztusában mélyítik az első aknát itt már a város területén, ami 96 karácsonyára már kijön az első, az ilyen jelképes. Csilleszének 97 már több mint 200 000 tonnát termelnek, és a bányához bányászok kellenek, ugye helyi hagyomány nincs, az a pár bányász, akit vértes somon dolgozott, nem. Úgyhogy monarchia szerte kezdeni toborozni, és felépítnek egy lakótelepet, kolóniákat. És ebből a kolóniából nő majd ki Tatabánya község, 902-re már akkora a kolónia, hogy először csak Alsógalla község hata volt egy pici bányatelep, de 902-re már a bányatelepen többen élnek, mint az itt lévő három Alsógalla, Felsógalla, Bánhida településeken, és már akkor négy bányaüzem működik. És még nem volt vége, tehát pont felfutó szakaszában volt a bányászat.
1: Az iménti percekben Kis Vendel történészt, a Tatabányai Múzeum igazgató helyettesét hallották. Bányász kolóniában élni egykor életforma volt. Lakóterek, mesteremberek, iskola és oktatás a felidézhető múlt tevékenységei. Ezekről bővebben a pénteki messzelátóban hallhatnak majd, amikor folytatjuk a sétát a tatabányai bányászati és ipari skanzen területén. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Lee Morgan muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A mai adásban elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa, valamint figyelmükbe ajánljuk a Szerelem Ó című nagy sikerű szatirikus előadást, amely ezúttal a Gózony Gyula Kamara Színházban várja a közönséget. Mindenek előtt azonban bővebben hallhatnak arról a két kötetről, amelyek az Amerikába kivándorló magyarok emlékezetébe engednek betekintést. Tartsanak velünk!

0: Óhazából az új világba. A személyes történelem és helyszínek nyomában címmel jelent meg egy különleges családtörténeti gyűjtemény, amely a magyar kivándorlók és leszármazottaik személyes történetein keresztül mutatja be a magyarok amerikai emigrációját és ennek generációkon átívelő hatásait. Hogyan vágtak neki az új világnak, milyen kihívásokkal néztek szembe, és hogyan alakították ki új életüket. Vagy épp miért döntöttek a hazatérés mellett. A személyes elbeszélések, levelek és fotók egyedülálló bepillantást nyújtanak a múltba, és segítenek a szélesebb közönség számára is kézzel foghatóvá tenni ezeket a történeteket, méltó emléket állítva azoknak a százezreknek, akik a jobb élet reményében elhagyták Magyarországot. Az eddig megjelent kötetek szerkesztőivel, Bakos Rékával és Fenyvesi Annával Szent Imrei Kristóf készített interjút.
1: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatták be azt a két kötetet, amelyek az Amerikába kivándorló magyarok emlékezetébe engednek betekintést. Első körben Bakos Rékához, a kötetek egyik szerkesztőjéhez fordulnék, hogy milyen út vezetett ahhoz, hogy feldolgozzák és nyilvánosságra hozzák ezeket a nagyon is személyes történeteket, illetve hogy kik voltak azok, akik elévülhetetlen szerepet játszottak ebben.
2: Nekem személyes kapcsolódásom van a témához, a déd szüleim a századfordulón kivándoroltak Amerikába, és ők azok között voltak, akik aztán később haza is tértek, és Magyarországon alapítottak családot, és igazából az ő történetük iránti kíváncsiság volt az, ami elindított engem ezen az úton, és aztán megismerkedtem másokkal, akiknek szintén hasonló volt a családtörténetük, és Szabó János volt az egyik, akinek elévülhetetlen érdeme van ebben az egész kezdeményezésben, az ő ötlete volt, hogy alapítsunk egy Facebook csoportot. Akár hazatérő amerikás leszármazottaknak, akár kint maradó, már mostara amerikaivá vált magyarok leszármazottainak.
1: Átfordulva Fenyvesi Annához, ön hogyan kapcsolódott alapvetően ehhez a témához, ehhez a kutatáshoz?
3: Engem elsősorban a szakmai érdeklődés vezetett. Én Szegeden vagyok nyelvész, és annak idején a